0: Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak.
1: Időjárás.
0: Napos felhős idő lesz holnap is, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő.
2: Manna Hits.

0: Manna Hit.
1: Ez a Manna Hit. A zenei élet mannasztikus oldala.
2: Az elmúlt néhány évben valós élettörténetek ihlették a dalaimat. Különböző emberek küldték el nekem saját történeteiket. Ez a dal egy nőről szól, aki megtette a lehetetlent. Renének 4 gyereke volt, közülük 2 lány, akik ikrek voltak. Az egyikőjük Megan egy este a strandról jött hazafelé a legjobb barátjával, amikor az autójuknak neki ment egy 24 éves Erik nevű részegsofőr. Megan és a barátnője a balesetben olyan súlyos sérüléseket szenvedtek, hogy mindketten életüket veszítették. Erik megölte mindkét lányt. René egy pillanat alatt veszítette el a lányát. Aztán néhány héten belül egy tárgyalóteremben a 24 éves fiatalembert nézte, aki a balesetet okozta, és akit 22 év börtönre ítéltek. A következő években elkezdett iskolába, templomokba és különböző rendezvényekre járni René, és beszélni az ittas vezetés veszélyeiről. De mindig azt érezte, hogy valami hiányzik az előadásaiból. És akkor Isten a szívére tette, hogy menjen el és bocsásson meg ennek a férfinak, aki kioltotta a lánya életét. René elment Erikhez a börtönbe, és megbocsátott neki. Ez a cselekmény pedig annyira megváltoztatta a férfi életét, hogy rátalált Istenre és megtért. Ma már René és Erik együtt járják a templomokat, együtt járják az iskolákat, és mindenhol elmondják a megbocsátás erejét. És természetesen beszélnek az ittas vezetés veszélyeiről is. Erről szól a Forgiveness című dalom.

0: ez a Manna Hit.
1: Song, Living Water.
2: What happened is a dear friend Brian Fowler.
3: Egy kedves barátom Brian Flower felhívott egy reggel munkába menet, és azt mondta, hogy fontos mondani valója van számomra. Elmesélte, hogy egy gyönyörű kórusról álmodott, akik az élő vízről énekeltek. Hát nem pontosan értettem az álom jelentőségét, mondtam, hogy kösz haver, hogy ezt megosztottad velem, de valahogy, ahogy leraktuk a telefont, elkezdtem gondolkodni, és imádkoztam, hogy megértsem, mi Isten szándéka a barátom álmával az én életemben. Aztán egyszer csak eszembe jutott Ezékiel könyvének az a fejezete, ahol a prófita a száraz csontokról ír, és arról, ahogyan azok életre kelnek. Isten beléjük leheli az élet lehelletét. Tudjátok azt is, hogy a kőszívek hússzívekké válnak, és hát ez a két kép az, amit Isten nekem adott, és ezt mondom el ebben a dalban. Ez az, amit mindenkinek tudnia kell, hogy Jézus az élő víz, és ő az egyetlen, aki számít.

akkor mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Nos, ezen a héten megnéztünk néhányat a kedvenc tanításaimból az Istennel, illetve az önmagunkkal való kapcsolatról. Ma pedig a másokkal való kapcsolatra szeretnék összpontosítani. A műsor után pedig kérlek, menjetek fel a Facebookra és írjátok meg a véleményeteket. Most pedig beszéljünk a kapcsolatokról. Ma a szeretetről szeretnék veletek beszélni, mert hiszem, hogy a szeretet a legfontosabb dolog, amit megtanulhatunk. Az nem számít, ha engem nagyszerű előadónak tartanak. Az sem számít, ha téged nagyszerű énekesként ismernek, vagy ha valaki a legnagyszerűbb üzletember a világon. Ami fontos az az, hogy szeressük az embereket, és hogy valahányszor emberek közelében vagyunk, akkor azt érezzék, hogy több lett az életük a jelenlétünk miatt. Mi a szeretet? Nos, sok flancos definíciót mondhatnék a szeretetre. De hiszem, hogy a szeretet abból látszik, hogy miként bánunk az emberekkel. Isten szeretet.

0: És ő nagyon-nagyon-nagyon jól bánik velünk. Te hogyan bánsz az emberekkel? Főleg akkor, ha nem egészen úgy viselkednek veled, ahogy te szeretnéd. Hogy viselkedsz azokkal, akikre egyáltalán nem akarsz jó benyomást tenni? Hogyan bánunk azokkal, akiket fontosnak ítélünk, és hogyan azokkal, akiket jelentéktelennek tartunk? Új parancsolatot adok nektek, mondta Jézus. Ők a 10 parancsolathoz voltak hozzászokva, amikből aztán 2000 szabály lett, amit az Ószövetségben követniük kellett, ha tetszeni akartak Istennek. Aztán Jézus megjelent egy új parancsolattal, egy új életmóddal, egy friss, új, vibráló életmóddal, és azt mondta, új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Amen. Azt mondta, itt a kulcs a bizonyságtételhez. Itt a kulcs ahhoz, hogy az elveszetteket Krisztussal való új életre vezessétek. Bárhol is élsz, fogd magad és szeresd az embereket. Menj és hanyagold azt, hogy mindenkinek beszélj, meg prédikálj. Igen, prédikálj, és ha szükséges, használj szavakat. De az esetek többségében engedd, hogy az életet prédikáljon. Gyerünk! Igen, prédikálj mindenkinek, de csak akkor használj szavakat, ha szükséges. A többi esetben az életed legyen az üzenet. Légy egy élő üzenet minden ember számára. Alapíts egy titkos adományozó klubot, és légy az elnök. Amen. Légy egy kém Isten számára. Járj nyitott szemmel minden nap. És keresd más embereket is. Mondd, hogy én szeretnék segíteni ennek az embernek, de egyedül nem tudok. Segíteni és segíteni? Úgy is járhatsz dolgozni, hogy 3 halacskás matrica van a lökhárítódon, meg a dudáj, ha szereted Jézust matrica, és ülhetsz egyedül minden nap a sarokban, miközben CD-ről hallgatod a tanításokat, és úgy teszel, mintha mindenkinél különb lennél. De ennél jobb dolog az, ha példává válsz. Aztán, ha esetleg meghallod, hogy annak az embernek romlott el a kocsija, aki a legrosszabbul bánt veled, akkor talán te lehetsz az, aki oda megy hozzá azzal, hogy nagyon szívesen felvennélek reggel, és elhoználak munkába, ha szükséged van rá. Nos, miért tennék ilyet azután, hogy úgy bánt velem? Azért, mert Isten képviselője vagy, és ő ezt tenné, mert ő az igazakra és a bűnösökre egyaránt ragyogtatja a napot. És igen, ha elkezdünk így viselkedni, az egy kicsit nehéz lesz az érzelmeinknek. Félre kell tenni a büszkeségünket, fel kell adni a bosszú vágyat. Abban a pillanatban, hogy azt mondod, szívesen érted megyek reggel, ő rögtön emlékezni fog, hogy miként bánt veled. És azonnal össze is zavarod majd őt, mert nem fogja ezt érteni. És ha van halacskás lökhárító matricád, akkor az abban a pillanatban egy kis értelmet nyerhet számára. Különben semmi értelme sincsen. A test az végletekig önző, de Isten jó. És hálás vagyok, amiért ő saját magát ülteti belénk, amikor elfogadjuk őt megváltónknak, és hogy van reményünk arra, hogy legyőzzük az önző, én központú, szerencsétlen, nyomorult életstílusunkat. Jézus azt mondta, ha követni akarsz engem, vedd fel a keresztedet, és úgy kövess. Felejtsd el magad, és minden saját érdeked. De Joyce, ha én nem gondoskodom magamról, akkor ki fog? Ó, na nézzük csak. Talán Isten? Na hát erre nem is gondoltam. Ó, Istenem, tudjátok mit? Én úgy hiszem, hogy Isten többet tud tenni érted egyetlen másodperc alatt, mint amit te az egész életed során tehetnél önmagadért. Egyet ért ezzel valaki? Nos. Másrészt én azt tanítom az embereknek, hogy törődjenek magukkal. Nem arról beszélek, hogy tagadd meg a jogos szükségeidet, hogy ne törődj magaddal, és olyan sok időt tölts más emberek megsegítésével, míg már figyelmen kívül hagyod a valós szükségeidet. Én nem erről beszélek. Tudjátok, ha egy kicsit is őszinték vagyunk, könnyen megválaszolhatjuk a következő kérdést. Vajon önző és én központú ember vagyok? A Róma 5:5 azt mondja, szívünkbe áradt az Isten szeretete, a nekünk adatot Szentlélek által, tehát benned van az Isten szeretete. Ott van a szellemedben, ahol a Szentlélek többi gyümölcse is található. Ezzel vagy tele? Nem tudom, szerinted mivel vagy tele, de ez az, amivel valójában tele vagy. Lehet, hogy más emberek megpróbálnak meggyőzni, hogy egyéb dolgokkal vagy tele, de én azt mondom ma neked, hogy te ezzel vagy tele. Szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelítség, önuralom. Soha nem mondd, hogy nem tudod uralni önmagad. Ha nem uralod önmagad, akkor legalább mondd meg az igazat, hogy valójában nem akarom uralni önmagam. Mi szeretjük inkább azt gondolni, hogy nem tehetek róla. Nem. Isten mindent megadott nekünk a győzelemhez. Felkészített, hogy kimenjünk a világba. Persze lehet, hogy gyenge az önuralmad, mert eddig nem használtad. De valahányszor használod, egyre erősebb lesz. Lehet, hogy gyengébb vagy a szeretet kimutatásában, mert nem figyeltél erre, és nem gyakoroltad. De benned van a nagyság magja. És azért mondom, hogy a nagyságé, mert ez tesz igazán naggyá valakit. Nem az, amit a világban teszünk, hanem ahogyan az emberekkel bánunk. Szeretnél erőteljes ember lenni? Akkor járj szeretetben. Szeretnéd, hogy választ kapj az imáidra? Járj szeretetben. Szeretnél boldog és elégedett lenni? Járj szeretetben. Szeretnél nagyszerű társasági életet? Járj szeretetben. Gyerünk! Szeretnél több örömet? Akkor járj szeretetben. Tudjátok, sokat beszélünk a szabadságról, és hogy Krisztus szabaddá tesz minket, amikor keresztényé válunk. Hogy szabaddá lettünk, és szabadok vagyunk a kötelékektől, meg ettől, meg attól. Meg kell értenünk, hogy a szabadsággal felelősség is jár. Gondoljuk csak át ezt. Halljuk ezeket az igéket, de gondoljuk csak át. Előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Választ hát az életet, hogy élhess te és utódaid is. Mi döntéseket hozunk, melyek hatnak ránk, de azok az utánunk jövő és a körülöttünk lévő generációkra is hatással lesznek. Azt szoktam mondani, hogy Isten elénk adott egy feleletválasztós tesztet. És előre megmondta a választ is. Eléd adtam az életet, a halált, megoldó kulcs, válaszd az életet. Ha nem hozunk jó döntéseket, azt előbb-utóbb megbánjuk majd. Gondoljuk ezt át. Ha nem hozol jó döntéseket, utólag megbánod őket. Nos, ha senki sem tanít meg jó döntéseket hozni, akkor szomorú, de lehet, hogy az életed végén visszanézve csak megbánást tapasztalsz majd. Az apám 4 éve halt meg, 86 éves korában. És bár elfogadta Krisztust körülbelül 4 évvel a halála előtt, és ennek nagyon örültem, mégis őszintén elmondhatom, hogy amikor az apám visszanézett az életére, valószínű, hogy szinte csak megbánást érzett. 86 évnyi élet után talán 10 ember, ha részt vett a temetésén, azok is főként a gyermekeim voltak, akik az én kedvemért jöttek el. Nagyon szomorú, amikor leéled az életedet, és senkinek sem hiányzol, miután meghaltál. És az ő esetében az volt ennek az oka, hogy az egész életében olyan döntéseket hozott, amelyek nem építették a kapcsolatait. Gonosz volt másokkal. Nehéz volt kijönni vele. Keserű, kritikus és ítélkező volt. Bántalmazott másokat, és megfizette ennek az árát. Mindezek a dolgok az ő választásai voltak. Az érzései szerint élt, és az érzései nagy részét az ellenség motiválta és irányította, mert Isten nem volt része az életének. Az utolsó 4 évben nagy változást láttam az apámban, de tudom, hogy amikor rám nézett, akkor megbánást érzett, amiért molesztált engem. Tudom, hogy amikor az anyámra tekintett, akkor megbánást érzett minden alkalomért, amikor részegen jött haza és megverte őt. Tudom, hogy eszébe jutott a bátyám is, és tudom, hogy az apám bánta, amikor nem töltött vele időt, amikor nem ment el a meccseire, amikor rossz dolgokat tanított neki. Soha nem fogom elfelejteni, milyen szomorú volt látni és rádöbbenni, hogy 86 évnyi élet után nem sok egyéb maradt neki, mint a megbánás. 86 év után semmi más, Csak megbánás. Senki ne csüggedjen el, és ne gondolja, hogy te jó ég, miután meghallgattalak, úgy érzem, nagy bajban vagyok. Mert az evangélium üzenete az, hogy minden meghozott jó döntés segít visszafordítani a múltban hozott rossz döntések következményeit. A nagyapám döntései hatással voltak apámra, az apám hatással volt rám. Az életemben lévő mindenféle zűrzavar közepette valahogy képes voltam jó döntéseket hozni, és most a gyermekeim sokkal jobb életet élhetnek, mint amit én éltem az ő korukban. Én csak arra bátorítalak benneteket, hogy fejezzétek be, amit elkezdtetek. Járjátok végig az Istennel való életet, nőjetek fel, törekedjetek a szellemi érettségre, ne csak az ingóságokra. Bármit is tesztek, ne engedjétek, hogy a pénz irányítsa a döntéseiteket. Semennyi pénz nem ér fel a békességgel, és semennyi pénz nem éri meg a stresszt, ha végül olyan időbeosztásod lesz, amely semmi más nem tesz lehetővé, mint állandóan rohanni. Biztosan mind elhisszük azt, hogy Isten jobb életet tartogat nekünk, mint hogy állandóan menjünk. Van itt valaki, aki érti, miről beszélek? Én is évekig így éltem, és azt hittem, Isten értettem mindezt. Azt csináltam, amit kellett, igen, teljes mértékben, de sok dolog volt, amire nemet kellett volna mondanom, és nem tettem. Pedig úgy több időm lett volna otthon. Azt az időt már nem kapom vissza. Hála Istennek, jó kapcsolatom van a gyerekeimmel, de talán elkerülhettünk volna néhány dolgot, ha a megfelelő időben, a megfelelő helyen lettem volna. Ha bajban van a házasságod, akkor mindenképpen a jó döntést hozd meg. Most azon tűnődöm, vajon hány tévénézőnek vannak problémái a házasságában úgy, hogy elköltözést vagy válást fontolgat. Túl sok ember dönt úgy, hogy feladja, amikor bajban van a házassága. Azt akarják, hogy a másik változzon, de nem mondják, hogy Istenem, változtass meg engem. És ne kapcsold ki a tévét. És ne is gondolj arra, hogy átkapcsolsz másik csatornára, csak mert olyasmit mondok, amit nem akarsz hallani. Csak kérdezd meg magadtól, hogy igaz-e vagy sem. De Joyce, te nem tudod. Ugyan már, ne légy dühös az üzenet átadójára. Ne dobd a kukába a házasságodat olyan gyorsan. A szomszéd fűje nem igazán zöldebb, és azt is gondozni kell. Mivé válhatnál, ha elkezdenél jobb döntéseket hozni akár most? Milyen életed lehetne neked és a családodnak, ha a jövőben meghoznád a helyes döntéseket, akkor is, ha azok nehezek? Akarom, hogy éljetek, hogy ne legyetek állandóan frusztráltak. Tele gyűlölettel, keserűséggel, és a boldogtalanság miatt ne legyetek mérgesek másokra. Ne nézzetek félre, ide nézzetek! Emlékszem, amikor Isten azt mondta, azért nem vagy boldog, mert önző vagy. És akkor már régóta prédikáltam. Nos, én állandóan a szeretetről prédikálok. Tudjátok mit? Prédikálhatsz te a szeretetről naposztat, de ez nem jelenti azt, hogy szeretetben jársz. Szembe kellett néznem ezzel, és a következő 15 évben azt tanultam, hogy milyen is a szeretet, és ez nem egy prédikáció, hanem egy életstílus. A Jakab 4. fejezete megváltoztatta az életemet. Szeretném felolvasni nektek az első 3 verset. Honnan vannak viszályok, egyetnemértések, és miből fakadnak a harcok, a viták és a küzdelmek közöttetek? Nagyon szeretem ezt. Miért harcoltok egymással, kérdezi. Mindenki mást akar. Mindenki mérges valami miatt. Viszály, egyetnemértés, viták, küzdelmek, harag és keserűség. Honnan jön mindez? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák ezeket? Most figyeljetek, kívántok valamit, ami a másé, és irigykedtek. Tudjátok, milyen zavaró az? Hogy mennyire frusztrál minket, ha arra nézünk, amit Isten mások életében végez, és összehasonlítjuk azzal, amit velünk és értünk tesz. Azt akarom, hogy ma felismerjétek, hogy Istennek egy egyedi, megismételhetetlen, nagyszerű, elképesztő terve van a számotokra. Ne legyen savanyú, negatív hozzáállásotok, és ne mondjátok, nos, igen, ha Istennek nagyszerű terve van, akkor miért nem látom azt? Soha ne légy irigy senkire, csak kérd Istentől, amit szeretnél, aztán bízz benne, hogy ő megadja azt neked a megfelelő módon és a megfelelő időben, és bízz abban is, hogy ha az, amit kérsz, az nem a legjobb számodra, akkor nem adja meg neked. Bárcsak úgy tudnék énekelni, ahogy te. Sőt, szerintem jobban énekelek, mint te, és szerintem nekem kéne ott állnom fent, nem neked. Emlékszem, amikor a kis 20 fős bibliacsoportomat tanítottam 5 éven keresztül, közben pedig nagy dolgokról álmodtam, és elegem volt a kis dolgokból. Ne vessük meg a kicsi kezdetet. De én egy nagy dologra vágytam. Nagyra. Nagyon bizonytalan voltam akkoriban. Nem tudtam, hogy ki vagyok Krisztusban, és még mindig igyekeztem lerázni magamról a múltamban gyökerező szégyent, a magam okolását, a bűntudatot és a vádlást. Ezért valami nagy dologra vágytam, ami miatt jól érezhettem volna magamat a bőrömben. De Isten nem akarta megadni nekem ezeket, amíg itt bent helyre nem állnak a dolgok. Mert ha Isten mindenféle dolgot nekünk ad, itt belül meg semmi sincs, akkor az első vihar ledönt minket a lábunkról. Tudjátok, én szeretem, amit csinálok. Élvezem. De nem is tudom, lehet, hogy nem leszek képes egész életemben ezt csinálni. Ettől még nem leszek kevésbé értékes, mert az értékünk abban áll, aki Krisztusban vagyunk, nem abban, amit csinálunk. És ha ezt nem tanuljuk meg, akkor nagy bajban leszünk, mert nem számít, milyen jó vagy abban, amit csinálsz, előbb vagy utóbb. Jön majd valaki, aki jobb lesz, mint te. Nem számít, milyen gyors egy futó, valaki megdönti majd a rekordját. Nem számít, milyen gyorsan úszik egy úszó, valaki megdönti majd a rekordját. Nem számít, hány CD-t ad el egy zenész, hogy hány aranylemez gyűjt be, valaki jön majd, aki megdönti a rekordját. Meg kell tanulnunk megélni az Isten adta időszakokat az életünkben, és rá kell ébrednünk, hogy ugyanolyan értékesek vagyunk minden időszakban. Ideje, hogy megkedveld önmagad. A Róma 12 beszél arról, hogy sokan vagyunk, de mind egy testhez tartozunk. Mindenkinek más feladata van, de akkor is egy test vagyunk. Aztán arról beszél, hogy egyikünk ez, a másikunk az, és mások megint csak különböznek tőlünk. De először beszéljünk csak a fizikai testünkről, amit Isten is példaként használ. Az én fizikai testemnek sok különféle része van, és nem hasonlítanak egymásra. Nem néznek ki hasonlóan. Nem is ugyanaz a feladatuk. Egyes testrészeknek olyan kiváltságaik vannak, melyeket mások nélkülöznek. Egyes részek jobban láthatóak, más testrészek nem. És micsoda zűrzavar lenne, ha a fizikai testem egyes részei féltékenykednének a testem más részeire. Látjátok, együtt kell működnünk. Időnként veszek egy pár új cipőt. Van, hogy kicsit nehéz felhúzni őket, és küzdenem kell velük. Csodálatosnak tartom, hogy a kezeim ilyenkor azonnal segítséget nyújtanak a lábaimnak. És tudjátok, van itt fent egy szép gyűrűm. Az ujjami a kiváltság, hogy viselhesse, de a szemeim azok, amik láthatják. Az ujjam még soha nem látta a gyűrűmet. De ő viselheti. Ő büszkélkedhet vele, de egész élete során egyszer sem láthatja a gyűrűt. A szemem pedig nem viselheti a gyűrűt, ellenben láthatja azt. Nos, mi történne, ha a kezem azt mondaná, én aztán nem segítek felvenni azt a cipőt? Mert a helyzet az, hogy én akarok viselni cipőket. Egész életem során, mióta csak kéz vagyok, soha nem volt cipőm. És ha azt hiszed, hogy továbbra is egész életemben segítek majd neked cipőket felvenni, akkor nagyon tévedsz. És mi lenne, ha a szem azt mondaná, nem vagyok hajlandó ránézni arra a gyűrűre. Nem nézek a gyűrűre. Saját gyűrűt akarok. És ha nem lehet gyűrűm, akkor nem hagyom jóvá a kéznek, hogy gyűrűt viseljen. És sokszor keresztényként mi is így éljük az életet. Mi lenne, ha Isten megadná, amit akarunk, és azt mondaná, rendben? Tudjátok, időnként csak remélhetjük, hogy Isten nem ad meg nekünk dolgokat, amiket kértünk. Keresztényként így nézünk ki időnként. Kezünkön viseljük a cipőnket, és a szemünkön az ékszerünket. De dicsőség az Úrnak, megkaptuk, amit akartunk. Az egyetlen gond csak az, hogy most a szememen van az ékszer, és nem látom, merre megyek. Neki megyek dolgoknak, megbántok másokat. Hiszem, hogy a magabiztosság megszabadít minket ezektől. Nekem nincs szükségem arra, amivel te rendelkezel. Boldog lehetek nélküle is. Nem kell azt tennem, amit te teszel. Még csak kedvelned sem kell ahhoz, hogy boldog legyek, mert az örömöm nem azon alapszik, hogy te mit gondolsz rólam, hanem azon, hogy ki vagyok Krisztusban.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Ez a Manna Hits.

szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: CrossGPS.
1: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: CrossGPS.
2: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
3: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon. Elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global e-waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection. A 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM.

0: I pray. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection.
1: Sziasztok, hello! Ez itt a Kapocsa Podcast, ahol mennyei és emberi kapcsolatokról beszélgetünk. Én Majoros Szidónia vagyok, a podcast házigazdája. Ma a Kapocs húsvéti különkiadására készülünk. Vendégeink Háló Helena esküvőszervező, a Golgota Budapest dicsőítés vezetője, dalszerző, és férje Háló Balázs, IT projektmenedzser, zenész, a Golgota Budapest zenei vezetője. Sziasztok!
2: Szia, Szidi!
3: Hello!
2: És üdvözöljük a hallgatókat is.
3: Igen, igen.
1: Nagyon örülünk neki, hogy itt vagytok, és ahogy már említettem is, egy húsvéti külön kiadásra készülünk. A mai beszélgetéssel kapcsolatban azt beszéltük meg előzetesen, hogy azt a munkacímet adjuk neki, ha úgy tetszik, hogy az elhívásban rejlő erő Krisztus elhívása, és hogy a húsvét apropóján fogunk erről a témáról beszélgetni. Nagyon örülünk neki, hogy elfogadtátok a meghívást, és hogy ebben az ünnepi adásban beszélgethetünk erről a témáról. De hogyha valaki úgy hallgat minket, hogy esetleg maga a fogalom is, hogy elhívás, az elhívásban rejlő erő, kicsit furcsán vagy idegenül hangzik neki, és esetleg most hall róla először, vagy nem tudja pontosan, hogy számunkra, keresztények számára mit is jelent pontosan az elhívás, akkor szerintem kezdjük azzal ma a beszélgetésünket, hogy mondjuk el a hallgatóknak, hogy mit is jelent számunkra ez a szó, hogy elhívás. Mit értünk ez alatt?
2: Hogyha az elhívásra gondolok, akkor az első szó, ami még így picit szinonimaként így megjelenik mellette számomra, az a hivatás. És vannak olyan élethelyzetek, amikor ez úgy érzem, hogy teljesen össze tud mosódni, amikor valakinek van egy olyan munkahelye, egy olyan hivatása, ami teljes mértékben az elhívása is. Viszont sok esetben látom azt, hogy keresztény embereknek megvan a polgári 8 órás állása, amit adott esetben szeretnek is, van, hogy kevésbé, de emellett van egy olyan elhívásuk Istentől, amit önkéntes alapon tudnak végezni, akár a gyülekezetben, akár bármilyen missziós területen. Úgyhogy nekem valamilyen szempontból így kapcsolódik a hivatáshoz, de azt látom, hogy nagyon sok esetben azért nem teljesen ugyanarról beszélünk.
1: Hát a szótő, hogyha nagyon nyelvészkedni szeretnénk, akkor nagyon érdekes szerintem a magyar nyelv, mert hogy a hivatás szóban és az elhívásban is ugyanúgy a hív, a valamire való hívás szerepel. Tehát azért ez közös benne, de ugyanakkor, ahogy mondod, kicsit különbözik is. Tehát lehet átfedés a kettő között.
3: Igen.
1: És lehetne különbségek is. Balázs, te ezt hogy látod? Mi az, hogy elhívás szerinted?
3: Lehet, hogy azért is, mert házas párok vagyunk. Nekem is először így a hivatás szó jutott eszembe, amivel jól körül lehet írni minden ember számára ennek a szónak a jelentését. És én azzal egészíteném ki Helinek a gondolatait, hogy itt valami olyan dologról beszélünk, ami az életünkben egy nagyobb, magasztosabb célt szolgál, ezt segíti elő valamilyen tevékenységgel, amiben mi hozzátehetjük a mi saját részünket, és ez nem önös érdekből történik, hanem tényleg valami magasztosabb cél érdekében. Tehát még ezt hoznám így be.
2: Abszolút, ez nagyon jó gondolat, teljesen egyetértek vele, és ezt így tapasztalom is, hogy így amikor az elhívásra gondolok, akkor az így nem csak a földi életünkre vonatkozik, hanem valahogy túlmutat azon.
1: Van-e különbség a között szerintetek, amikor valaki egy szakmára kap elhívást, meg ahhoz a kellő talentumot meg, itt a földi viszonyrendszerben, vagy amikor Istentől kap az ember elhívást egy valami földi életen túlmutató dologra akár?
2: Érdekes kérdés, és ha többet tudnék rajta gondolkozni, akkor biztos nagyon jó gondolataim lennének rá.
3: És teológiai nagyon pontos.
2: Igen, igen, igen, igen. Most így hirtelennyébe az igevers jutott eszembe, ahol így arról ír a Biblia, hogy úgy végezzük a munkánkat, a hétköznapi egyszerű munkánkat, mintha Istennek végeznénk. És emiatt egyébként mondanám azt is, hogy nincs különbség, más perspektívából egyébként szerintem van, de mégis nekem tetszik ez a gondolat, és nagyon egyet tudok vele érteni, hogyha nekem éppen az elhívásom egy vasárnap, hogy kirakjak 50 széket, mert azzal tudom segíteni azt, hogy valami megvalósuljon, akkor nekem éppen abban kell engedelmesnek lennem, és alázatosnak, és ugyanolyan fontos munkát tudok végezni. Tehát még az jutott eszembe, hogy van az a hasonlat is így az igében, hogy olyan vagyunk az egyház, mint a test, és hogy különböző testrészeink vannak, és mindegyiknek megvan a maga funkciója, de nem mondhatjuk azt, hogy a szívünk fontosabb, mint a tüdőnk, tehát hogy igazából mindenkinek megvan a maga szerepe és feladata. Úgyhogy lehet, hogy picit most ezt más irányba vittem el, de azt gondolom, hogy bármi is a feladatunk, legyen az egy pici, vagy egy nagyobbnak tűnő, igazából nehéz különbséget tenni, és talán nem is kell.
3: Szerintem is egyébként jó esetben nincs különbség a kettő között, és ezt szerintem mindenki tapasztalhatja így a saját életében is. Bármilyen szakmával találkozunk, legyen az egy pedagógus, oktató, legyen az egy bolti eladó, legyen az egy orvos, egyértelműen látjuk azt, hogy az az ember az hivatástudatból végzi el azt a munkát, vagy igazából csak azért, mert hogy ez dobta a gép, és igazából nem látja benne, és tényleg legyen ez bármilyen szakma, nem látja benne azt a plusz hozzáadott olyan értéket, amiért szerinte is érdemes ezt csinálni, és szerinte is érdemes ezt jól csinálni. Úgyhogy szerintem nem elválasztható a kettő.
1: Arról nem is beszélve, hogy ha jól értem a Bibliának az átfogó üzenetét, akkor minden munkára szükség van. Tehát nincs különbség Isten szemszögéből a takarítónő és a politikus, vagy a tanár, vagy a nem tudom, vagy a NASA űrkutató között. Tehát egyszerűen minden feladatot el kell végezni. És akkor most itt visszakapcsolok arra, amit Heli mondtál az előbb, hogy ha a pék nem süti meg nekem a kenyeret, akkor nem lesz mit ennem. Ha az utcaseprő nem végzi a dolgát, akkor nem fogok tudni haladni, közlekedni, eljutni A-ból B-be. Tehát itt emberi viszonyrendszerben is meg kell adni minden munkának szerintem magunkban a kellő méltóságot vagy tisztességet, és azt kell tudnunk mondani, hogy ugyanúgy szükség van mindenféle szakmájú emberre, vagy mindenféle hivatású és elhívású emberre.
2: Így van, és szerintem azzal tudjuk ezt elősegíteni, és valahogy egy olyan kultúrát kiépíteni, ahol mindenki érzi is ennek a fontosságát, hogyha úgy odafigyelünk egymásra, hogy valóban akár a gyülekezetben, a közösségben, ahol vagyunk, éreztetjünk minden emberrel, hogy fontos a munkája, és szerintem ez nagyon fontos, hogy azok a szolgálati területek, amik nincsenek annyira előtérbe, és ezt azért merem mondani, mert tudom, hogy nekem nagyon sok szolgálati terület, amin vagyok, az előtérben van, és látom azt, hogy holott milyen sok munka és befektetés van azok mögött is, amik nem annyira látszódnak. Ezért külön feladatomnak érzem, hogy én még inkább megbecsüljem azokat a szolgálótársaimat a kivetítő mögött, a hangtechnikában. Erre szerintem nagyon fontos, hogy odafigyeljünk.
1: Arról nem is beszélve, hogy vannak azok a területek, amiket ráadásul automatizmusnak veszünk, hogy bemegyünk, és egy kitakarított helyiségbe megyünk be. Mert mondjuk a templomtér vagy a gyülekezeti helyiségek, azok tiszták, pedig ahhoz sokaknak a takarító munkája kell. És nem szeretünk erről beszélni, meggondolkodni, de hát valakinek például a gyülekezetben is kell a WC-t pucolni. Szóval mennyire meg kell becsülni, vagy meg kellene becsülni ezeket az embereket is, akiknek végképp láthatatlan a munkája, de mennyire fontos, hogy ott is a mellékhelyiségek is ki legyenek például pucolva. Szóval nagyon egyet tudok érteni azzal, amit most mondtatok tulajdonképpen mind a ketten. És akkor, ahogy mondtuk is a felvezetőben, mind a kettőtöknek van polgári foglalkozása is. Balázs, most egy kicsit hozzád fordulok, mert azt mondtad, hogy te egy IT projektmenedzser vagy és zenész.
3: Hogy fér meg a kettő egymás mellett?
1: Erről is mesélj nekünk egy kicsit, meg hogy a témánál maradjunk, az elhívásodról. Tehát a te személyes elhívásod az hogy jött? Mikor kezdted el így érezni azt, hogy neked ezeken a területeken van dolgod, vagy itt kaptál talentumot? Mikor dobbantotta rá Isten a szívedet arra, hogy ezeken a területeken kell tevékenykedned?
3: A talentum az egy nagyon jó szó volt, mert szerintem ez sokszor összefügg egyébként az elhívással, vagy a hivatással, hogy milyen talentumokat, vagy milyen területekre kapunk olyan tehetséget, amit érdemes valahogy kibontakoztatni. Most, tehát, hogyha a civil hivatásomat nézzük, ott egyértelműen az, hogy jól bántam a számokkal már kisiskolásként is. Aztán egyetemre mentem, műszaki egyetemre, informatikus képzés, stb. És ezzel így jól el voltam, és azt éreztem, hogy nagyon a helyemen vagyok. Nagyon sokszor én küzdöttem a különféle humán megnyilvánulásokkal. Irodalom borzasztó volt végig, gimiben, meg soha nem értettem ezt, amire gondolt a költő és verselemzés, és demagoltam az összes életrajzot, meg minden, de hogy valahogy éreztem, hogy én egy reálos vagyok, ezeket a dolgokat kellene nekem jobban kibontakoztatni valószínű az életemben, és erre kaptam valószínű olyan talentumot, vagy olyan tehetséget, ami meg tud ágyazni a további karrieremnek. Emellett pedig valószínű volt bennem egy ilyen művészi hajlam is, gondolkozós hajlam is. Egyébként szüleim is mindketten zenélnek valamilyen szinten, édesapám költő, szóval alapvetően így a művészet, így a családunkat is szerintem elég rendesen így körüllengte. És ebben is természetesen voltak ilyen nehezebb pontok, amikor nem akartam nagyon elmenni azért zeneiskolába, meg eljátszani, nem tudom, hanyadik Bartók etüdöt, meg stb. De aztán ez is kialakult, és volt egy olyan pont, ez konkrétan miután abba hagytam az intézményesített zenetanulást, és talán 2 évig nem is nyúltam semmilyen hangszerhez. És utána lett egy ilyen igény a gyülekezetbe, ahova akkor jártam, hogy tök jó lenne, hogyha én játszanék mondjuk, és elkísérnék 1-2 dalt. És akkor visszaültem a zongorához, és onnantól kezdve igazából elég rendesen behúzott ez újra, tehát hogy ilyen 16-17 éves lehettem, és akkor ott elindult egy új világa a könnyű zenével, a keresztény könnyű zenével, több zenekarban is elkezdtem részt venni, aztán Helivel is igazából így találkoztunk, hogy a zenekarjában játszottam.
1: Tényleg?
2: Igen.
1: Így ismerkedtetek meg?
3: Igen. Tehát hogy az igazából a zene kapcsán alakult ki. És hogy ez is szerintem egy ilyen fontos része ezeknek az elhívott területeknek, hogy lesznek olyan pontjai ezeknek a munkáknak, amikor valami olyat tartogat nekünk ez az elhívás, amire nem is számítottunk. Tehát így végül is kaptam egy házaspárt.
1: De jó! Hát ez nagyon, nagyon klassz történet. És akkor, ha jól értelek, akkor a kiinduló pont a zenész karrieredben vagy utadon, az tulajdonképpen úgy jött, hogy a szüleid vittek vagy küldtek zeneiskolába?
3: Igen, de pont az volt, hogy az valószínű, az még nem az én elhívásom volt, az a szüleim elhívása volt, meg a szüleim döntése volt, hogy én elmenjek zeneiskolába. Az már az én döntésem volt, amikor utána azt abba hagytam, és nem csináltam semmit a zenével, hogy én azt újra kezdjem, és azt úgy kezdjem újra, ahogy én azt megkaptam.
1: És ez hogy történt? Tehát hány éves korodban kezdtél el zenét tanulni, mikor hagytad abba, és mennyi idő telt el nagyjából addig, amíg erről beszélsz nekünk, hogy újra kezdted, és érezted ezt az elhívást ebbe az irányba?
3: A másodikos voltam, tehát olyan 8 éves koromban kezdtem el zeneiskolába tanulni zongorát, és körülbelül 13-14 éves lehettem, amikor ezt abba hagytam, és akkor ez a 16-17 körül most már így nem teljesen van meg pontosan, de ott kezdtem újra ez a gyülekezeti, ifjúsági szolgálatba zenélni, és onnantól tényleg jöttek a különféle, akár egyházi, akár világi olyan zenei projektek, amikben így részt tudtam venni, éreztem is, hogy melyik az, amiben nekem részt kéne venni a jövőben, melyik az, amit abba kellene hagyni, mi az, ami engem épített, mi az, ami nem annyira épített, és hát itt vagyok most.
1: De érdekes nekem, amit mondasz több szempontból is, és erre majd, ha lehet, akkor térjünk vissza egy picit később, hogy van-e különbség e között, hogy keresztény fronton, meg akár egy világi közegben zenélni, vagy zenészként részt venni a számodra. De talán most egy picit, akkor kérdezzük meg Helit is, hogy nála hogy történt az elhívás, mert hogy rólad meg azt tudjuk, hogy esküvőszervező vagy, a Golgota Budapestnek a dicsőítés vezetője és dalszerző. Hogy jött nálad az elhívás?
2: Ahogy így Balázs már pedzegette, én is így elkezdtem gondolkozni, és egy könyvet kiemelnék, ami rám nagyon nagy hatással volt 10 évesen, ennek az a címe, hogy a céltudatos élet.
1: Rick Warrennek a könyvéről van szó, amerikai szerző, ha esetleg valaki még nem hallott erről a könyvről.
2: Igen, nagyon ajánlom egyébként, főleg így ebben a korosztályban, így 17-18 évesen szerintem tényleg nagyon sokat tud adni, és nekem az ott nagyon letisztázta azt a fejemben, a szívemben, hogy bármilyen irányba is megyek, munkaterületén, szolgálat, egyházi, önkéntes munka, igazából mi a cél? Tulajdonképpen miért is vagyok a Földön? Mi az a hosszú távú elhívás tulajdonképpen, ami túlmutat a földi életemen is, és nekem ez a mai napig nagyon sokszor így eszembe jut, és most már nálam fiatalabb lányokkal olvasom együtt ezt a könyvet, és igyekszem átadni azt a tudást, meg azt a szívet, amit én is így tulajdonképpen ezen keresztül kaptam. Ez adott nekem tulajdonképpen egy olyan löketet az életemnek, úgy érzem akkor, velem is foglalkoztak, én is egy ilyen mentorprogramban részt vettem, és nagyon-nagyon sokat adott abban, hogy hogyan látom önmagamat, és nagyon jó példa van benne, hogy kicsit olyanok vagyunk itt a Földön hívőként, mint a diplomaták, hogy nem ez a mi végső otthonunk, van egy küldetésünk, egy elhívásunk, és tulajdonképpen így Istent, az ő országát próbáljuk képviselni, és sok és világosságok vagyunk a világban. Bármilyen módon nekem ez volt, hogy tényleg a zene volt a központ, aztán volt, hogy az esküvőszervezés nagyobb szerepet kapott, és minden élethelyzetünkben úgy gondolom, hogy Isten így mozgat minket, és én is látom, hogy évről évre újabb területekre világít rá, hogy figyelj, Heli, most erre kell jobban koncentrálnod, most ez a feladatod, és bármi is legyen az, úgy gondolom, hogy ez az attitűd, hogy Istennek csinálom, hogy érte teszem, ez így bármit körbeleng, akkor bármi is az elhívásunk, meg tudjuk úgy élni, hogy olyan örömmel, meg olyan küldetéstudattal, mint ahogy Isten ezt ránk bízta.
1: Mikor és hogyan lettél esküvőszervező?
2: Ez egy nagyon érdekes időszak volt az életemben, amikor ez kialakult, akkor ismerkedtünk meg Balázzsal, és emlékszem konkrétan egy beszélgetésünkre, ahol hát így kicsit ilyen élet kezdeti válságom volt, hogy ott voltam egy friss kommunikációs diplomával, volt egy szakmai gyakorlat mögöttem rendezvényszervezés területén, mellette nagyon az volt bennem, hogy a zenével is szeretnék foglalkozni, professzionálisabb szinten is, mint hogy csak így hobbinak ott maradjon. Mellette írtam a dalokat, úgy éreztem, hogy még több van bennem, hogy azt is szeretném csinálni, és tényleg egy ilyen nagyon érdekes időszak volt, úgy éreztem, hogy most így bármi lehet, bármilyen ajtó, amit Isten kinyit, abba így bemennék, és emlékszem erre a beszélgetésünkre, hogy így mondtam Balázsnak, hogy ezt is szeretném csinálni, meg azt is, meg de jó lenne valamilyen missziós területen is dolgozni, és így visszanézve tényleg csak így mosolygok, hogy Isten hogyan nyitotta ki ezeket az ajtókat, hogy tulajdonképpen mindaz, ami vágy volt a szívembe, ő megteremtette a másik oldalon a szükséget is rá, és valahogy így ez a kereslet-kínálat így találkozott, és az esküvőszervezés az egy ilyen nagyon bátor kilépés volt. Csináltunk egy honlapot, és kiírtam, hogy én esküvőszervező vagyok. Egyébként volt valamennyi tapasztalatom, mert nagyon nagy a családunk, baráti társaság, rengeteg esküvőn voltam, megzenéltem is, tehát nem vakon indultam azért bele, de valahol mégis nagyon érdekesek voltak az első ilyen megbeszéléseim párokkal, hogy hát igen, már pár esküvőn voltam, de hát még amúgy nem szerveztem, de nagyon szívesen megszervezem a tiéteket, és az első pár ilyen referencia munka az tényleg így visszagondolva nagyon bátor, volt, de megérte, mert néhány referencia után már nyilván sokkal egyszerűbb volt felépíteni a vállalkozást. Úgyhogy tulajdonképpen nekem ott egy ilyen bátorító társra volt szükségem, aki azt mondja, hogy figyelj, meg tudod csinálni. És
1: ez volt Balázs.
2: Igen, ez volt ő, és itt ki is emelném, hogy ennek egyébként mekkora jelentősége van, hogy van-e a környezetünkben támogatás, hogy figyelj, meg tudod csinálni, akár a szülőnk, a testvérünk, a közeli barátaink, a társunk, tehát hogy nagyon sokszor úgy látom, hogy emberek életébe az elhívásukban az a gát, hogy nem kapnak bátorítást, hogy figyelj, meg tudod csinálni, mert valahogy kívülről sokkal könnyebb mást bátorítani, mint önmagunkat. Ezt magamon is tapasztalom, hogy a hitben is sokszor így van, hogy ezért van egymásra szükségünk, hogy nekem sokkal nagyobb hitem van másnak a gyógyulására, mondjuk, mint az én sajátomra. Viszont így vagyunk egy ilyen közösség, egység, így segítjük egymást.
3: Igen, meg itt az elhívásnál szerintem sokszor bejön az, hogy ezek általában ilyen high risk, high reward jellegű dolgok, hogy ki kell belelépni, és nagy kockázat van, és nagyot lehet esni is, és bármi történhet, de hogyha megmerjük tenni azt a kilépést, és belerakjuk magunkat, akkor kapunk érte nagy jutalmat. Akár földi, akár mennyei vonatkozásban nézzük ezt az egészet.
2: Itt behoznám azt, hogy ami nekem egy ilyen hasonló ilyen high risk volt, amikor a Golgotába kerültem munkatársként, ahol konkrétan egy vasárnap éreztem a tanítás közben, hogy hallottam belül egy hangot, hogy neked itt a helyed, ide kell tenned még több időt, energiát. És tudtam, hogy ezt csak akkor tudom megtenni, olyan élethelyzetben voltam, hogyha itt valamilyen munkát fogok vállalni, de tulajdonképpen nem tudtam még, hogy miért, és akkor leültem a Hellinger Andrissal, mint dicsőítés vezetővel, dicsőítő pásztorral, aki ott dolgozott már akkor, hogy figyelj, Andris, én ezt kaptam a szívembe, és nem tudom, hogy mi van a másik oldalon, de én azt érzem, hogy nekem itt valamit csinálnom kell, akkor még azt se tudtam igazából, hogy mit. És így visszatekintve, ez is egy ilyen nagy kilépés volt, és nagyon jó beszélgetésünk volt, kiderült, hogy ők hónapok óta azon imádkoztak, hogy legyen valaki, aki a dicsőítésben tud segítkezni az Andris mellett. Így kerültem oda, azóta már bővítettük is ezt a csapatot, tehát hogy ezek valahol olyan bizonyságok így visszatekintve, hogy Isten annyira elkészíti nekünk az utakat, és nekünk tulajdonképpen be kell menni, amihez kell bátorság. Néha ki kell nyitni nekünk azt az ajtót, de annyira jó, ahogy így visszatekintek, hogy Isten mindig gondoskodott, és először egy vágyat adott a szívünkbe. Egy vágyat valamire, amire még nem láttunk realitást, és ez nekem nagyon bátorító, hogy Isten soha nem egy ilyen reflektorral világítja meg előttünk az utat, hanem ad egy ilyen kis mécsest, hogy a következő lépést lássuk.
1: Fú, nagyon tetszik ez, amit mondasz, hogy Isten nem azt akarja, hogy végig szenvedjük az életet valahol, hogy valamilyen munkába csak beálljak, csak hogy legyen valami, hanem hogy olyan jó, és annyira szeret minket, hogy még azt is megadja, hogy rádobbantja a szívedet, hogy amit szeretnél csinálni, és még fogalmad sincs, hogy az hogy fog megvalósulni, de hogy elmerjél indulni, legyen lehetőség, amit látsz magad előtt, hogy igen, ezt szívesen csinálnám.
2: Igen, és adja ezt a szolgálat örömét. Hát hányszor volt, Balázs, hogy így hajnalba keltünk, vittük a hangszereket, a cuccokat, mentünk ide-oda szolgálni, alig fértünk be az autóba, annyi cuccunk volt, és tényleg így visszagondolva, sokszor tényleg időt, energiát nem sajnálva mentünk, és emlékszem, hogy mennyi alkalommal mentünk úgy haza, hogy hullafáradtan, de olyan boldogsággal, amikor így egy ilyen öröm tölt be, hogy pontosan azt csináltam ma, amit csinálnom kellett, pont ott voltam, ahol lennem kellett, és valahol ez az öröm, úgy érzem, hogy így mindent megér, hogy ebbe az elhívásba élni, és olyan jó, hogy ezt együtt is így meg tudjuk élni.
1: Hogy adta meg Isten nektek a közös elhívást, vagy mire adott közösen hívást nektek?
3: Szerintem egyértelműen a legfőbb közös elhívásunk az, hogy mi egy család legyünk. Tehát, hogy férj és feleség vagyunk, és ebbe a kapcsolati rendszerbe vagy helyezett bele Isten minket, vagy mi választottuk, ez ugye világnézeti kérdés, hogy tyúk vagy tojás, erről szoktunk mi is nagyon sokat beszélgetni, hogy, hogy is van ez, hogy mi most választottuk egymást, vagy megkaptuk egymást, mennyire szabad akarat volt ebbe, várt-e még ránk valaki, de nem azt választottuk, hanem egymást, tehát hogy ez egy nagyon, nagyon összetett kérdés, tehát szerintem ez az elsődleges elhívásunk, hogy házas párként mi hogy legyünk ott egymásnak, hogyan támogassuk egymást, hogy segítsük a másikat.
2: Igen, és akkor erre jönnek az ilyen egyéb időszakos dolgok, azt gondolom, hogy Isten éppen minket hogyan tud használni párként. Legyen ez az, hogy áthívunk vendégségbe másokat, vagy fiatalok felé szolgálunk, vagy zenélünk, vagy majd szülők leszünk. Tehát, hogy minden élethelyzetben azt gondolom, hogy Isten így ránk bíz ilyen közös feladatokat is. Az egy szerencsés helyzet a mi életünkben, hogy nagyon sok ilyen közös pontunk van. Tehát, hogy látjuk azt, hogy ez egy ilyen különleges dolog, hogy mi házas párként nagyon sokat tudunk együtt tevékenykedni Isten országáért, és ez valahol tényleg így erősíti is a kapcsolatunkat, meg hozzáad a házasságunkhoz is egy olyan fűszert, ami azt gondolom, hogy tényleg különleges másokhoz képest.
3: Igen, de hát ez azért is volt az, mert hogy egy valamilyen közös tevékenység alapján vezetett minket Isten egymáshoz, és így ismertük meg egymást. Aztán persze ott is voltak olyan kilépések, akár egyik, akár másik oldalról, ami high risk, high reward volt, hogy akkor most a jól működő zenekart azt összetörjük el, meg a barátságunkat azzal, hogy elmegyünk el randizni. Tehát, hogy Heli egy fél napot sírt ezen, amikor elhívtam randizni.
4: Tényleg?
2: Igen, jól indult.
4: De
2: innen
4: miért?
2: Szép nyerni.
4: Mi? Féltél valamitől, hogy akkor, hogy ez elronthatja a szakmai kapcsolatot? Ettől tartottál?
3: Persze, ott van egy jó zongorista, aki ingyen elmegy játszani. Most.
2: Igen, ahogy nagyon jóba voltunk, jó barátok voltunk, és jól ment a zenekar, és hát behoztunk egy olyan vonalat, ami vagy a legkirályabb dolog lesz, vagy szétrombolhatja az egészet, és nekem ez egy félelem volt. Végül a legkirályabb dolog lett.
3: Igen.
4: De jó. Na, meséljetek nekünk akkor erről a kicsit többet, hogy lássuk ezt, hogy fonódott össze akkor a ti életetek, a szálatok. Balázs, azt már említetted nekünk, hogy eleve a zene szeretete miatt találkoztatok, és hogy ez valamilyen gyülekezeti vagy keresztény berkeken belül történt akkor, ha jól értem.
3: Is igazából, mert mindketten hívő keresztény embernek valljuk magunkat, de egyébként tökre nem így együtt nőttünk fel, meg tökre nem ugyanabban az egyházban nőttünk fel. Én baptista gyülekezetekbe jártam, azért mondom, hogy gyülekezetekbe, mert édesapám baptista lelkipásztor, és hát különféle megbízatásai voltak először Csetényben, Dunaharasztiban, aztán Pesszent Imrén, 18. kerületben volt lelkipásztor, aztán onnan ment nyugdíjba, most pár éve. Tehát én igazából addig, amíg kisgyerekként és ilyen kis fiatal felnőttként picit külön mozogtam, már külön éltem mondjuk albérletbe, de azért hazajártam még hétvégén a családhoz. Én nem kerestem magamnak egy új gyülekezetet, hanem el voltam ott édesapám mellett, és igazából én egy ilyen baptista környezetből származok. És akkor Heli, meséld el, hogy te honnan származol, hogy ne én meséljem el.
2: Én pedig a pünkösdi háttérből jöttem, úgyhogy egyébként ez így a kapcsolatunk elején egy ilyen nagyon izgalmas szál is volt, hogy nagyon sok közös pontjaink voltak, de hogy mégis voltak különbségek, amikről nagyon jókat beszélgettünk egyébként, és elég hamar láttuk azt, hogy ezek olyan kulturális különbözőségek, amik egyébként a hitéletünkre se voltak tulajdonképpen úgy kardinális hatással, illetve így az egységünkre se. Úgyhogy ez nagyon jó volt megélni, és azóta is én nagyon híve vagyok az ökumenikus megnyilvánulásoknak, legyen ez egy házasság, vagy bármilyen rendezvény, esemény, konferencia, mert látom, hogy ebben nagyobb erő van ennek az egységében, mint ami a különbsége lenne.
3: Igen, meg ami ilyen teológiai különbségek mentén egyházak szétszakadtak, két ember meg összeházasodhat ugyanazok mentén, a különbségek mentén, igen. És hogy ezek mennyire nem számítanak igazából.
4: Hát Isten országában semmiképpen, tehát amikor majd megállunk Jézus előtt, nem azt fogja kérdezgetni, hogy háló Balázs, te baptista voltál, háló Helena, te meg eredetileg pünkösdi, és akkor mit kerestetek utána közösen egy másik gyülekezetben? Tehát ezek nyilván nem lesznek már fontosak, vagy akár már most se fontosak, egyetértek veled Balázs, szóval minden olyan viszonylagos, de hát Isten, aki a szívek vizsgálója, igazából csak azt nézi, hogy ott van-e a szeretet a szívünkben felé, meg az embertársaink felé.
2: Igen, és ezt egyértelműen éreztük egymásnál, hogy olyan közös hurompendülünk minden szempontból, ami, hát, ami mellett nem nagyon lehetett elmenni szó nélkül.
3: Igen, és hogy az eredeti kérdéseit visszautalva, hogy ez akkor milyen környezetben történt, ott pont egy ilyen érdekes dolog volt, mert Heli építette fel ezt a zenekart, alapvetően a saját dalait játszottuk.
4: Ezek dicsőítő dalok voltak? Vagy ezek egyáltalán nem is keresztény dalok voltak, hanem egy világi zene volt? Szóval milyen bandáról beszélünk itt most?
2: Én szeretem ezt nem teljesen elkülöníteni, mert úgy gondolom, hogyha van egy hívő keresztény ember, aki elkezdi kinyitni a szívét, abban bármilyen témához is nyúl, benne lesz Isten kvázi. Igazából akkor is dicsőítek, amikor reggelizek, vagy éppen sétálok. Tehát, hogy ami ilyen klasszikus gondolkodás sokszor, hogy az a dicsőítés, ami vasárnap a színpadon történik 9-től 10-ig, abszolút nem ezt gondolom. A dicsőítés az életünk. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy ezen gondolatiságon alapulva tulajdonképpen mindegyik dalom dicsőítő dal, de nem direkt mindegyik az Istennel való kapcsolatomról szólt.
3: Igen, van olyan dala is, ami rólam szól például.
2: Így van.
4: A szerelemről, úgy érted? Vagy...
3: Remélem.
2: Igen, ahogy megismerkedtünk, igen, akkor az például egy ilyen dalként kifakadt belőlem, és ha visszagondolok, a megismerkedésünk előtti időszakban is sok ilyen dalom volt, ami viszont pont a bizonytalanságról, a nehézségekről szól. Egyébként, ha megnézzük a Dávidnak a zsoltárait, pontosan ezt látjuk, hogy nem mindegyik arról szól, hogy ó, Istenem, csodálatos és hatalmas vagy, hanem Dávid kiakad éppen az egész életére, és valahogy így tudom én is így megfogalmazni, hogy nekem is ilyenek a dalaim, hogy épp amibe vagyok.
4: Azt már említetted, Balázs, hogy az alapvető közös elhívásotok az, hogy egymás házastársai legyetek. De mi még a közös elhívásotok? Mert Heli, te meg azt mondtad, hogy nagyon sok közös pont van a ti utatokban és életetekben, meg talentum kupacban is, amit ti kaptatok egyen-egyenként. Mire van még elhívásotok így együtt? Ennek mekkora részét képezi például a zene?
3: Szerintem nagy részét képezi a zene, de egyre jobban tapasztaljuk meg azt is, hogy nem feltétlene csak ez az egy olyan terület, amiben így a közös elhívásunk akár a jelenben, akár a jövőben majd kibontakozhat. Tehát, hogy most egy nagyon érdekes helyzetben vagyunk, itt a beszélgetés előtt így meséltem is, hogy pár hete volt egy balesetem, nagyon bagatell dolog, sógorom lányával, 3 éves, fogócskáztunk, elestem, úgy kiugrott a vállam, hogy most hetekre vagy hónapokra igazából semmi zene nem lesz részemről.
2: Igen, és akkor itt felmerül a kérdés, hogy akkor ő most nem tudja az elhívását élni, mert hogy nem tud zongorázni, vagy nem tud zenélni, és
3: igen.
2: Szerintem ez egy nagyon jó ilyen tanító lecke nekünk is, hogy miben van az identitásunk, mert szerintem nem szabad, hogy lekorlátozzuk ilyen dolgokra, mint csak a zene például.
3: Igen, igen, és hogy most pont benne vagyunk egy ilyenben, hogy lehetséges, hogy a következő időszakban nem ez lesz a fő olyan terület, amit közös elhívásnak mondhatunk. Nem biztos, hogy közösen színpadon tudunk állni, de ettől függetlenül tényleg én hiszem azt, hogy így alapvetően a házasság, és az alatt bármilyen olyan szolgálatban támogathatjuk egymást, és így közös elhívás is lehet, amit így Isten elénk rak, hogy itt van, ebbe bele kellene ugrani, és kérdés lesz majd, hogy merünk-e beleugrani, ugye erről beszéltünk korábban, hogy néha kellő bátorság kell arra, hogy az ember kilépjen, utána meg bízunk a legjobbakban.
4: Ti hogy érzitek, élitek meg Istennek a hangját, vagy hogy győződtök meg róla, hogy amilyen irányba el szeretnétek mozdulni, az az Úrtól van-e? Mert nagyon sokszor kívülállók, akik lehet, hogy nem ismernek túlzottan, vagy nem mozognak keresztény berkekben, azzal a, hát ha úgy tetszik, váddal élnek velünk szemben, hogy jaj, mert ti keresztények, ti mindenre ráhúzzátok ezt, és kvázi így belemagyarázzátok, hogy azért csináltok valamit, mert az Isten útja, az az Isten elhívása számotokra, és hogy valójában meg ti szeretnétek azt csinálni. Szóval, hogy ti hogyan érzitek, meg hogy tesztek különbségetek között, hogy most ti akartok abba az irányba menni, vagy Isten az, aki abba az irányba vezérel titeket?
3: Nagyon nehéz kérdés egyébként, vagy nem is azt mondom, hogy nehéz, hanem egy nagyon összetett kérdés, mert, mert lehet azt mondani, hogy hát, hogyha kapunk egy szabad teret, és persze kellenek kilépések, de mi folyamatosan azt látjuk, hogy semmi akadály nincs meg, meg csak úgy jönnek a lehetőségek, amikbe bele kell ugrani. Attól az még nem biztos, hogy Isten vezetése, az lehet, hogy csak én vagyok teljesen vakon és háttal a moziban, és nem látom azt, hogy mi történik körülöttem. Valahogy én úgy tudnám megfogalmazni legjobban, amit én szoktam érezni, hogy mindig azt vizsgálom, hogy ezt most magamért teszem, és azért, hogy nekem jobb legyen, vagy tényleg azt nézem, hogy ennek mi a mögöttes, magasztosabb célja, és hogy azért én tettem-e valamit. És ez most az ego, amit én szeretnék, hogy ez legyen az elhívásom, vagy szeretném, hogy ez legyen a következő lépés, amit Isten mondott nekem, vagy egyértelműen látom, hogy akár az egóm sérült ebben, de mégis örömmel tölt el az az eredmény, amit utána kapok.
2: Egyetértek veled, és még azzal egészíteném ki, hogy amit az elején mondtál, hogy kapunk talentumokat, és mondtad, hogy ezeket elkezdjük használni, és az jött fel akkor bennem, hogy jó esetben egyébként felismerjük, hogy mik a talentumaink, és azokat kezdjük el használni, mert sok esetben látom azt, hogy emberek erőltetnek olyan dolgokat, amihez még tehetségük sincs tulajdonképpen, és nyilván emiatt meg jó gyümölcsei sincsenek annak, amit csinálnak, és az egy ilyen nagyon szomorú energiabefektetés tud lenni. Én azt gondolom, hogy amikor Isten vezet bennünket, akkor abban békességünk van, annak jó gyümölcsei vannak, az nem csak bennünket épít, hanem másokat is, és egyébként próbák alatt is kitartónak kell benne lennünk. Tehát, hogy nem egy ilyen sima út, hanem egy felfele vezető út, de rögös. Tehát sokszor eszembe jut az igevers is, hogy ugye keskeny az a kapu, amin, és az az út, amin mi megyünk, és az elhívásunkban is egyébként annak ellenére, hogy vannak jó gyümölcsök, én nagyon sokszor tapasztalom, hogy így folyamatosan edz, hogy a jellememet edzi, hogy növekszem, mint ember, mint vezető, tehát hogy nem egy olyan út, amiben olyan maradok, ahogy ráléptem.

0: nem az elhívása, hanem igen, ott vannak rögös utak, meg vannak kihívások, és szerintem ebben kell megtalálni a békességet, hogy ott az a rögös út, meg ott az a kihívás, de mégis békességet érzek. Nem az a békesség, hogy nem csinálok semmit.
1: Ráadásul nagyon sokszor én például azt tapasztalom, hogy vagy az is egyfajta megerősítés, hogy Isten útján vagyok ebben, amit csinálok, hogy tudhatjuk azt a Bibliából, hogy Sátán be fog kóstolni. Tehát, hogyha Istenért én beálltam a munkába, és nagyon neki tetsző dolgot végzek, időkérdése csak, de meg fog jelenni, hogy eltántorítson, és megnehezítse a dolgomat. Ne érjek be a rádióba, ne tudjak elmenni gyülekezetbe, vagy valamiféle akadályoztatás lesz egy idő után. De arra is ígéretünk van, hogy aki elkezdte bennünk a jó munkát, az véghez is viszi a Krisztus Jézus napjára. Tehát, hogy tényleg ez van, amit ti is mondotok, hogy én is ugyanezt tapasztalom a saját utamon, hogy amikor Isten akarja, hogy valamit csináljak, akkor meg kell benne állni, akkor is, ha nehéz, és Isten meg fog erősíteni, vagy kvázi akkor békességet ad, hogy igen, ez az én utam is, és ne hagyd, hogy Sátán így jöjjön a kísértéseivel, vagy inkább arra használd, hogy edzd meg azáltal is a hitedet.
2: Igen, ez az edzés egyébként szerintem egy nagyon jó hasonlat. Én sokszor gondolok erre, hogy egyébként egy élsportoló is, hogy megy el minden nap edzeni hajnalba, odafigyel a diétára, stb., de hogy előtte van egy cél, hogy miért teszi ezt, és hogy nekünk is nagyon fontos, hogy amikor jönnek ezek a próbák, nehézségek, én is annyiszor tapasztaltam, hogy amikor mentünk dicsőítést vezetni, az autónkba belénk jöttek, a minden lelki békességem menjen el, ez az ember lebetegszik, akkor én azon bestresszelek, tehát hogy tényleg annyiszor volt, hogy amikor a leginkább toppon kéne lenni, akkor jönnek a legkomolyabb megpróbáltatások, és ezek között így ott lenni békességben, nyugalomban, akkor lehetséges, ha ott van előttünk a cél.
1: Azzal a címmel indítottuk el a mai beszélgetést, hogy az elhívásban rejlő erő, Krisztus elhívása, hogy erről fogunk beszélgetni ma. Térjünk egy kicsit ki arra a szóra is, amiről ebben a kifejezésben még nem ejtettünk szót ma, az erőre. Van erő az elhívásban, szerintetek? Vagy mekkora erő van az elhívásban?
0: Szerintem a célben van erő. Tehát, hogy ami az elhívásnak egy része, így az elhívásban is van erő, mert ahogy Heli is mondta az előbb, hogyha nem látjuk azt, hogy ez miért van, akkor sokkal nehezebb. És persze Isten hozhat nekünk olyan helyzeteket, ahol nem látjuk a végét. Van ilyen, hogy nincs egy exakt olyan cél, amit el kell érnünk, vagy tudjuk azt, hogy mi az a exakt cél, amit el kell érnünk, és ilyenkor sokkal nehezebb. Ilyenkor másból kell azt az erőt venni, ilyenkor lehet, hogy a múltból kell azt az erőt venni, hogy ahogy Isten már megtette, most is meg fogja tenni. Vagy tényleg ezt is már behoztuk, hogy akár egy társ, legyen az tényleg egy házastárs, legyen az egy barát, legyen az egy kolléga, aki tud olyan erőt adni, vagy legalább a következő lökést megadni, amiben nem tántorodunk el attól az elhívástól.
2: Eszembe jutott az, ahogy így mondtad, az erő, az az igevers, hogy erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szent Szellem, és hogy Jézus mondta azt, hogy jobb nektek, hogy nem én maradok itt, hanem hogy elküldöm a Szent Szellemet, és hogy tulajdonképpen Isten bennetek fog élni, és én valahogy ezt tapasztalom így az életünkbe, hogy van bennünk egy olyan természetfeletti erő, ami akkor is erős, amikor mi gyengék vagyunk, és nekem, ami nagyon sok erőt tud adni a hétköznapokban, amikor ilyen nehézségek vannak, hogy vannak olyan igeversek kiírva, amik erről szólnak, hogy amikor én gyenge vagyok, ő erős. Amikor mi nehézségekben vagyunk, akkor ő hogyan van mellettünk, és tulajdonképpen, amikor ezeket így elolvasom, kimondom hangosan, annyira látom és tapasztalom, hogy valami megmozdul a szellemvilágban, és valami a láthatatlanban történik, amit én még most nem tudok, majd a mennyben megtudjuk, hogy működnek ezek a dolgok, de azt tapasztalom első kézből.

0: észből, hogy az igének van óriási ereje az életünkbe.
1: A húsvéti különkiadást készítjük most. Szerintetek hogy van összefüggésben az elhívás, az elhívásunk, vagy Krisztus elhívása, az elhívásban rejlő erő a húsvéttal?
2: Hát szerintem a legnagyobb példát állítja elénk Jézus azzal, hogy a világ legnehezebb elhívását beteljesítette. Ez volt ugye nagypénteken.
0: Igen, ott könyörgött, hogy ha lehet, ne így legyen.
2: Igen, és előjött az emberi természete neki is, hogy hát ússzuk már meg. Tehát, hogy nem lehet ezt valahogy más, nem lehet kinyitni azt a kis kaput, vagy nem lehet valahogy ezt úgy megoldani, hogy én azért ne sérüljek bele annyira. Nem. Tehát, hogy ott volt egy nagyon egyértelmű elhívás, amit ő tudott legjobban, ott voltak a proféciák, stb. Tehát, hogy ezt mindenki sejtette szerintem körülötte, volt, aki jobban elhitte már akkor is, volt, aki kevésbé hitte abban az időben, de hogy egyértelmű volt az, hogy mi a cél, és hogy mit kell megtennie, és húsvétkor pedig rárakta a koronát.
0: Igen, sokszor eszembe jut az, hogy mennyire durva az, hogy az a Szentlélek, aki feltámasztotta, az az erő, aki Jézust visszahozta a halálból, tulajdonképpen ugyanaz van bennünk hívőkben. Ez a mi hitünk, és ehhez képest egyébként sokszor tapasztalom, hogy milyen kis hitetlenül állok úgy a kis hitvilágomhoz, meg úgy önmagamhoz, meg így az élet problémáimhoz.
2: Igen, és az ügyes bajos.
0: Igen, igen, és valahogy amikor így ez eszembe jut, annyira más perspektívába helyezi az egész életünket, hogy fú, azért Jézus nagyot ment ezzel, ha mondhatom így.
1: Mit jelent számotokra a húsvét? Ti hogyan készültök a húsvétre, vagy hogy szoktátok ünnepelni például a húsvétot? Vannak rituálitok, vagy idén például hogy készültök a húsvétre?
2: Mondom, a legbagatelebb szokásunkkal, amit még így családból hoztam, hogy húsvét hétfőn elmegyünk valahova, meg bezárkózunk, hogy nehogy jöjjön locsoló. Ez így a...
1: Tényleg?
2: Anyukám és a lány testvéreim nagyon nem szerették.
0: Hogy ússzátok meg.
2: Igen.
0: Nagyon tetszik nekem az, hogy már többedik éve a Golgotában ilyenkor van bemerítés húsvét vasárnap, és valahogy úgy érzem mindig, amikor így látok egy ilyen örömünnepet, ahol így emberek bemerítkeznek, és megvallják a hitüket, és tényleg olyan örömöt látok rajtuk, hogy nem is tudom mihez hasonlítani, mintha egy ilyen kis szeretet kapnánk a mennyből. És most már így tényleg több éve ez egy ilyen hagyomány, és nekem ez egy nagyon nagy öröm így húsvétkor, különösen, hogy így látom azt, hogy milyen valóság ez nem csak az én életemben, hanem mások életében is a feltámadás.
2: Igen. Érdekes egyébként nekem, ahogy most így gondolkoztam, a kevésbé bagatel sztoriaimmal, hogy így a húsvétre való készülés, hogy meg mind. Én azt figyeltem meg magamban, hogy az elmúlt években egyre mélyebben érint a nagypéntek, és annak az üzenete, és persze nagyon könnyű nekünk a nagypénteket úgy nézni, hogy tudja mindenki, hogy ott van a húsvét, de hogy...
0: Spoiler.
2: Igen, de hogy néha érdemes szerintem úgy is tekinteni arra a nagypéntekre, hogy amikor ott voltak akár a tanítványok, akár Jézusnak további követői, ők nem tudták, hogy lesz húsvét, vagy lehet, hogy ugye volt erről szó, hogy lesz húsvét, de hogy ott szerintem senki nem hitt el. És ugye erről olvasunk is történeteket, hogy kik hányszor, hogy nem hitték el, hogy tényleg feltámad Jézus. Ja, tehát, hogy nekem így a nagypéntek az így az elmúlt években egyre jobban mélyre ütött mindig.
1: Képzeld el, Balázs, hogy nekem a nyelvész voltam segített a nagypéntek és a húsvét megértésében, vagy inkább azt mondanám, hogy egy mélyebb megértésében. Mert hogy angolul a nagypéntek úgy van, hogy Good Friday, tehát hogy jó péntek. És egy csomó ideig így fönn voltam ezen akadva, hogy hát mi a baj jó?
0: Amúgy
1: hogy Jézus meghal. Jézus meghal ott. Tehát, hogy szerintem az akkori tanítványoknak ugyanolyan értetlenség lehetett, hogy az egész világukat hirtelen összedőlni látott, hogy 3 éve ott vannak mellette, napi szinten követik, csüngnek a szavain, próbálják magukba szippantani azt, aki Jézus, meg hogy ebben a kiváltságban lehet részük, hogy ők tényleg a földi élete során testileg is ott lehettek Jézus mellett, és akkor egyszer csak elvétetik tőlük ez az egész, és ott vannak értetlenül kvázi, hogy most akkor mi van? Akkor hova lett Jézus? És mi történik? Szóval a halál, amikor Jézusnak a halála becsapott náluk így fejben, hogy most akkor mire volt jó ez az egész eddigi dolog? És még húsvét előtt, tehát nekünk már könnyű ugye a feltámadásnak a tudatában tekinteni az egész nagy hétre, az események sorára, és ilyen szemmel nézni a nagypénteket és aztán a húsvétot, de hát nekik még nem volt meg ez a tudás, meg ez a látás, hogy mi lesz majd, meg hogy Isten munkája hogy van, hogy ez egy hosszú távfutás, és miből mi lesz. És nagyon sokat gondolkodtam rajta, hogy mi a nagy péntekben a jó? Miért jó péntek ez? És nagyon sokára esett le nekem is ez igazából, hogy nem tudok a húsvétnak örülni nagy péntek nélkül, ha nem ér el annak a drámája, hogy mi az, hogy meghalt Jézus. Tehát, hogy egyszer csak volt, és aztán nincs. Istennek hála csak 3 napig volt itt ez a tudat az akkori tanítványokban, hogy Jézus nincs, mert amúgy van, és örökre van.
3: Igen. Ami nekem még így a nagypéntekhez kapcsolódik, és mindig úgy megdöbbent, hogy csak elég egy napnak a rossz híreit elolvasnom bármilyen portálon, és az is úgy össze tudja törni a szívemet, hogy mennyi gonoszság van, mennyi rossz a világban, és belegondolok abba, hogy Jézus a kereszten a világ összes terhét, ilyen bűnét ott hordozta a lelkébe. Tehát, hogy ez annyira isteni, ez annyira természetfeletti, el se tudom képzelni egyszerűen. Tényleg így úgy érzem, hogy az agyam leblokkol, hogy ő milyen terheket cipelt ott, milyen fájdalmat élt át, hogy ő ott lepergett előtte a világ összes bűne, és azt mondta, hogy én kifizetem a váltságdíjat. Tehát, hogy ez annyira erős, hogy ez minden évben nagyon elkap engem, hogy tulajdonképpen mi is lett ott kifizetve.
1: Mit kívánhatunk mi nektek, vagy ti mit kívántok magatoknak idén nagypéntekre, húsvétra, és mit kívánhatunk a hallgatóknak idén húsvétra? Különösen a mai témánknak, az elhívásnak és az elhívásban rejlő erőnek a fényében.
3: Én azt mondanám, hogy ahogy a tanítványok végig nézték a nagypénteket, Jézusnak a halálát, a feltámadását, utána betöltekeztek Szent Szellemmel, és egy olyan időszak indult el a világtörténelembe, ahol egyébként csodálatos lehetett átélni nekik az egyház születését, ahol, ahogy így emberek térnek meg Jézushoz, és megváltozik az életük, és annyira komolyan vették, hogy egyébként a tanítványok az életüket adták ezért. Tehát, hogyha Jézus nem támadt volna föl, ha ez nem lenne egy történelmi tény, akkor biztos vagyok benne, hogy ez a sok ember nem adta volna utána az életét egy hazugságért. És ez annyira erős üzenet, azt gondolom, hogy nekünk is, hogy tulajdonképpen nekünk is minden adott. Mi is olvashatunk Jézusról, a meghalásról, a feltámadásról, ugyanúgy elérhető számunkra a Szent Szellem, és tulajdonképpen mi is átélhetjük ezt a feléledést, ahogy elhívást kapunk az életünkbe, ahogy Jézus olyan célt ad, amit ember nem tud nekünk adni ezen a földön, és szerintem ennél klasszabb dolog, mint hogy mi is Jézus tanítványai lehetünk itt 2025-ben, nincsen.
2: Én is azt mondanám, hogy magából a szenvedés történetből és a feltámadásból, és utána igen, a tanítványok elhívásából merítsünk olyan inspirációt, ami tud nekünk adni olyan elhívást, amiben megéri beleállni, és megéri, hogyha nem is az életünket feláldozva, de akár pénzünket, akár időnket, akár a kényelmünket feláldozva kilépjünk azokba a helyzetekbe, amiket Isten elénk rak, és adjunk másnak, szolgáljunk mások felé, kicsit mondjunk le az egónkról, és keressük azt, hogy milyen talentumokat kaptunk, mire kaptunk tehetséget, és ezekbe fektessünk időt, pénzt, nem sajnálva. Talán ez.
1: És figyeljünk arra, hogy mire dobbantja rá Isten a szívünket, mert nem véletlenül dobbantja rá bizonyos dolgokra, emellett, hogy talentumot is ad, vagy így erősít meg Isten az elhívásunkban, hogy milyen irányba mozdítja a szívünket.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Felhős idővel búcsúzik a hét. Ismét Orbán Viktort választották a Fidesz elnökének. Felfüggeszthetik a könyvfóliázási törvényt. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz elnöke választási vereségük okait a párt kongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyeit, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbi rekordnál, az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak, a velük szembeni gyűlöletkampányokra és a korrupciós vádakra pedig nem adtak hatékony választ. A vereség okai közé sorolta, hogy a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek. Emellett a külföldről vezérelt algoritmusok az abszurditás határáig részesítették előnyben mindazt, ami a kormányváltást szolgálta, fogalmazott Orbán Viktor. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bírság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán a Magyar Védőnők napja alkalmából. Hegedűs Zsolt azt írta, a védőnők szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek fejlődését. Fontos szerepük van a betegségek megelőzésében, az egészség tudatos gondolkodásmód formálásában. Emellett részt vesznek a családvédelemben, a tanácsadásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. A könyvfóliázási törvény felfüggesztését kéri a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége. Egy 12 pontos javaslatot fogalmaztak meg, amelyben a rendelet visszavonását és a kötött ár újragondolását kérik. Tar Zoltán kulturális miniszter nemrég bejelentette, felülvizsgálják azokat a könyveket, amelyeket a Fidesz-KDNP öncélúan a gyermekvédelemre hazug módon hivatkozva hozott. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkező kocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak.
0: Időjárás.
2: Napos felhős idő lesz holnap is, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániellel.

0: István Dániellel.
1: Július 1-én nyílik az állatkerti biodóm, melynek központi csarnoka egyfajta városi oázisként üzemel majd a továbbiakban. A nagyjából egy hektáros területen a természet és az ember kapcsolatára, a trópusi, szubtrópusi növények az érdekes és ritka állatok bemutatására helyezik a hangsúlyt, sőt az állatkert életnagyságú dinókkal is készül a megnyitóra. A fővárosi állat és növénykert területén lévő hatalmas építmény kálváriája nagyon úgy tűnik, hogy végre a végéhez ért, és a pár éve megindult ideiglenes hasznosítás után végleg élet költözik a tereibe. Elmozdultunk tehát a holdpontról. Noha a biodóm szabadtéri kifutói már 2024-ben benépesültek, egészen az idei nyárig várnunk kellett arra, hogy a központi csarnok is megkapja a tényleges funkcióját. Bár a 2015-ben indult projekt még a 20 millió évvel ezelőtti Kárpát-medencei állat és növényvilág megjelenítéséről szólt, amelyben nagyjából 1400 fatermetű növény, egy kisebb elefántcsorda és rengeteg műszikla tartozott volna, a koncepció már a teljesen megváltozott, racionalizálódott. A biodómban elsősorban ázsiai és afrikai fajokkal találkozhatunk, mivel ezek olyan régiók, ahol számos természetvédelmi kihívás jelentkezik, a biodóm tematikája kapcsolódik a faj és természetvédelmi célokhoz is. A július elején megnyíló városi oázisban az alaphangulatot a bujatrópusi, szubtrópusi növényzet adja. Közel 13 000 növény egyed virít majd a csarnokban, az összes ültető felület 2950 négyzetméter, amelyek közül 101 olyan lesz, ami 5 méternél is magasabb. A magyar filmgyártás idén 125 éves, és ugyanezt a szépkort ünnepli a stand és verkfotózás is, ami a filmkészítéssel egy időben született. A mai Manóház tekintélyes kiállításán ebből a nézőpontból követhetjük végig a 125 évet, kiemelve jó pár alapművet, a Tanútól a Pogány Madonnáig. A kiállítás augusztus 23-áig látható. A standfotózás és a verkfotózás története szorosan összefügg, és együtt halad a film történetével, mivel már az első hazai film a tánc forgatásán is részt vett a fotós. Ez azért is fontos, mert a film nagyrészt elveszett, de a róla készült fotók fennmaradtak, és amit tudunk erről az alkotásról, a képeiről, arról hogyan nézett ki, azt részben ezekből a fotókból tudjuk. A stand és verkfotózást eleinte megbízásos alapon hivatásos fotósok végezték, majd a hangos film megszületésével, vagyis a filmgyártás nagykorúvá válásával párhuzamosan ez a pozíció is hivatalos keretek közé szorult. A stand és verkfotózás nem ugyanazt jelenti, bár mindkét csoport képeit általában ugyanaz a fotós készítette egy-egy film kapcsán. A standfotó elsődleges szerepe, hogy felkeltse az érdeklődést az adott film iránt, végül is ebben az esetben egy-egy jelenet vagy hangsúlyos szereplő fényképezéséről van szó. A verkfotó pedig magát a forgatást fotózza, mindazt, ami nem látszik a filmben, a kamera és a kulisszák mögötti világot mutatja. A verk a forgatás folyamatát dokumentálja, a színészi játékot, a rendezői figyelmet, a stáb mindennapjait, a díszletépítést, a filmkészítés minden egyes elemét. A mai Manóházban augusztus 23-áig megtekinthető kiállítás két részből áll. A felső, második emeleti kiállítótermekben a stand és verkfotózás történetét követhetjük végig, az 1901-es a tánctól egészen napjainkig, mindez természetesen rengeteg fotó segítségével meséli el a kiállítás. A kiállítás másik fele egy emeleten lejjebb kiemel pár legendás mozit, a magyar filmgyártás 125 évéből, majd a stand és verkfotók segítségével mesél róluk, illetve a képek készítőiről. Budapest tele van felfedezésre váró titkokkal, rejtélyekkel és furcsaságokkal. Több olyan szobor, épület és köztér is akad a városban, melyekhez legendák társulnak. Ezeknek járt utána a Viláv Budapest, ilyen például a Tököli úti márvány menyasszony. A zuglói szobor köré a város egy csokor legendát gyártott az évek során. Ha andalogtunk már a Tököli úton, akkor valószínűleg kiszúrtuk ezt a furcsa szobrot, a várakozó nő alakját az egyik villa befalazott erkélypárkányán. Hogy miért került ide, arra több magyarázat is létezik, persze mint városi népköltés. 1941-ben két legenda kapott szányra. Az egyik szerint egy a háborúban meghalt építész feleségét ábrázolja, aki abban a pillanatban hunyt el, amikor megkapta férje halálhírét. A hír tévesnek bizonyult, és amikor a férj hazatért az orosz fogságból, feleség emlékére állította a szobrot. A másik legenda szerint a háború kitörésekor a búcsúzó asszony erről az erkélyről nézett a távozó után, ezen az erkélyen várta évekig a férjét, helyette azonban csak a halálos hírt hozó levél érkezett, a nő pedig az erkélyen azon nyomban meghalt. A következő a nagyiccei hív megállóhely. Különös történet fűződik a 16. kerületi megállóhoz. Szerepel benne egy kántor, Mátyás király és egy iccés kupa. Az icce, illetve a nagy icce mértékegység nevéhez kapcsolódik a Cinkotai Kántor című történet, melyben a kántor, miután a király kérdésére jól felelt, jutalmul azt kérte Mátyástól, hogy Cinkotán legyen nagyobb az iccés kupa. Az icce 8 decilitert jelentett, ám a Cinkotai nagy icce 3 meszely bort tartalmazott, egy meszely 3 deciliternek fele. felel meg. Cinkotán tehát 9 decilitert mértek az ICE árában. Ebből jön a Nagy ICE hév megállóhely neve is. Ez viszont már nem csak a legendához, hanem Benicki Ödön vendégfogadójához is kapcsolódik. A földbirtokos értett a PR-hoz, így erről a meséről nevezte el a fogadóját Nagy ICE-nek. Pár évtizeddel később a névvel együtt vásárolta meg a helyet Ekman Viktor, aki átépítette a régi épületet. Az ő személye azért is fontos, mert fölvásárolta és felparcellázta a környékbeli földeket, kiszakítva ezzel a területet Cinkotából, és létrehozta Sashalmot. Amikor az kellőképpen kiépült, elnevezték a hív megállót a vele szemben álló kocsmáról Nagy ICE-nek. A kocsmárosról, mint a település atyáról 2023-ban szobrot is állítottak egykori vendéglője közelében. A következő az örök élet elixírje. Valószínűleg a Bródy Sándor utca sarkán álló napórás ház az egyik legrejtélyesebb palota Budapesten. Tele van furcsa az okkultizmushoz, az alkímiához és a szabad kőművesekhez köthető motívumokkal. A tulajdonos Svind György szerette ezeket a tanokat és rejtélyeket, ráadásul az a pletyka járta, hogy ő maga az örök fiatalság elixírjét kutatta a ház rejtett laborjában. Állítólag talált is valamit, de annyira izgult a bejelentés miatt, hogy mielőtt barátait beavathatta volna a felfedezésbe, szívrohamban elhunyt. A legenda azért is kaphatott szányra, mert a Svind féle szeszgyár gyártotta az Aquavité nevű gyomorkeserűt. A vízivárosban, az iskola utcában áll a vastuskó, ami egy furcsa szokásnak állít emléket. A 18-19. Században a vándorló mesterlegények verték bele a szögeiket, de emellett néhány legenda is társul hozzá. Az egyik szerint a legények a rajtuk lévő lakat kinyitásával próbálkoztak, és ha nem boldogultak vele, szöget vertek a tuskóba. Arról is több elmélet létezik, hogy miért szerették volna kinyitni a lakatot. Az első verzió szerint az elátkozott vándorlegény felszabadul, a második szerint pénz jár a kinyitásért, a harmadik szerint pedig szakmabeli büszkeség vezérelte őket. A budai vastuskóról és a szögek eredetéről korábban már a Világ Budapest bővebben beszámolt. Különösen felvillanyozó hatású, amikor egy túra során egy méretes kőszikla vagy egy sötéten ásító barlang keresztezi az utunkat. Az egyikre felmászunk, a másikba bemászunk, és bár tudjuk jól, nem sárkánytojást, sem életelixire munkálkodó alkimistát, sem koboldok nyomait, sőt, még ősemberek falfestményeit sem találjuk ott, mégis bizsergető érzés belépni egy-egy sziklaszobába. A Villa Budapest szedte össze a főváros környéki barlangokat, az első a szopláki ördögjük. Ebbe a barlangba csak a profi barlangászok meg a denevérek léphetnek be, igazoltan más földi halandók nem, de azért a korlátba kapaszkodva belenézhetünk a tátongó feketeségbe, ami egyenesen és mélyen a föld alá vezet. A barlang melletti tájékoztató tábla pedig megmutatja, hogy milyen szintekre, járatokra és termekre tagolódik ez a barlang különlegesség, ami egyébként egy sziklafal tövében a Piliszen keresztről a kék bükkfanyerek felé vezető turistaút mellett található. A szopláki ördögjukba azért sem léphetünk be, mert víznyelő típusú barlang, amibe egy kötélen ereszkedhet le az ember. A napjainkban víznyelőként már inaktív barlang hossza 430 méter, a mélységben pedig 111 méter. A budai hegységben és a Pilisben ez az egyik legfontosabb telelő és lakóhelye a denevéreknek. A következő a Szelin barlang, Magyarország legszebb barlangja, Tatabányánál található, az óriás turul alatt nyílik a bejárata, ami az autóútról is látható. A triászkori mészkőbarlang hatalmas, az óriási csarnokszerű terem 45 méter hosszú és 20 méter magas. Összesen 4 bejárata van, a fény pedig fentről egy nagy kerek nyíláson árad be. Egykor a neandervölgyi ember élt benne, de találtak itt állati eredetű csontokat is, de a későbbi korokban is használták lakhatásra vagy búvóhelyként. A barlang természetesen látogatható, és megéri elmenni, mert az, hogy lenyűgöző, nem kifejezés. Egy újabb barlang, a következő a Bántori barlang, ahová nem léphetünk be, ellenben olyan érdekes a története, hogy már csak ezért is megéri el kirándulni ide, és legalább kívülről, illetve a környezetét megmustrálni. A barlang a Nagyhárshegyen található, és érdemes összekötni egy viszonylag könnyed túrával, ami többek között a Kánkároly kilátót és a Makovec kilátót is érinti. A kettő között pedig megtaláljuk a barlangot is. A névadója egy pálos szerzetes Bátori László volt, aki 20 éven át 1437 és 57 között élt a barlangban, és azzal ütötte el ezt a két évtizednyi időt, hogy közben lefordította a Bibliát. Egy veszélyesen meredek sziklás úton lehet megközelíteni, amit mindenki a saját felelősségére vállaljon be, pláne, hogy utána vissza is kell mászni. A barlang fölött egy fahídon térhetünk át, ha mégis úgy döntünk, hogy nem mászunk le a barlanghoz, ami amúgy sem látogatható. A következő a Remete Szurdok barlang, simán lehet, hogy valaki nem szeretne komolyabb és hosszabb túrára menni, hanem megelégszik egy könnyű erdei sétával. A második kerületi Remete Szurdok tanösvény pedig pont ilyen, mindössze fél óra gyönyörű környezetben, és még barlang is akad útközben. A Remete Szurdok barlangja arról kapta a nevét, hogy amikor a pálos rendet az 1700-as évek vége felé feloszlatták, azt követően a szerzetesek ide költöztek, elbújdokoltak, voltak, és így remete vált belőlük. A barlang után egyébként meg is hosszabbíthatjuk a kirándulást, és simán besétálhatunk remete szőlősre is.
0: Nézd, az ablakon még átszűrődik a fény.

Manna FM. Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyomány.

6000 sebesség túllépést rögzítettek 18 budapesti helyszínen. A sebesség ellenőrzések során összesen több mint 138 millió forintnyi bírságot szabtak ki. A rendőrség kiemelten figyelte az illegális éjszakai gyorsulási versenyeket is. Többek között a Váci úton, az Andrássy úton, a Soroksári úton és a Ferihegyi repülőtérre vezető úton is tartottak ellenőrzéseket. A razziák során számos szabálytalanságot tártak fel, több jármű forgalmi engedélyét is bevonták engedély nélküli átalakítás miatt. Nem csak a gyors hajtás okoz gondot a fővárosban, tavaly közel 19 ezer esetben nem használták a biztonsági övet az autósok, jogosulatlan buszsáv használat miatt pedig több mint 5,4 millió forint bírságot szabtak ki. Az ittas vezetők kiszűrésére is nagy hangsúlyt fektettek, több mint 346 ezer alkoholszondás ellenőrzést végeztek. Július 1-től átfogó változások lépnek életbe a budapesti és agglomerációs éjszakai közlekedésben. Az új rendszer célja, hogy gyorsabb, közvetlenebb és könnyebben átlátható kapcsolatot biztosítson a belváros, a külső kerületek és a környező települések között. A fejlesztés részeként több új közvetlen éjszakai járat indul, és összehangolják a budapesti éjszakai buszok, valamint az agglomerációt kiszolgáló volánjáratok menetrendjét. A változtatások illeszkednek a metrók meghosszabbított üzemidejéhez is, így az utasok könnyebben tudnak majd átszállni az egyes közlekedési eszközök között. Jelentős újdonság, hogy Budaörs, Törökbálint, Budakeszi és Zsámbék térsége közvetlenebb kapcsolatot kap a belvárossal. Az új 922-es és 988-as járatok a Deák Ferenc tér, a Kiskörút és a Móricz Zsigmond körtér érintésével közlekednek majd. Közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre Gödöllő felé is. Az új járatok az Ösvezér terén, Cinkotán, Szilasligeten és Mogyoródon keresztül érik el a várost. A változások Szentendre, Budakalász és Pomász térségét is érintik. A 943-as éjszakai járat már közvetlenül a Deák Ferenc térről indul, emellett egész éjszaka sűrűbb kapcsolatot biztosítanak a települések felé. Péccel szintén gyorsabb összeköttetést kap a belvárossal. Az új 969-es járat óránként közlekedik majd a Deák tér és a település között. Fejlesztések várhatók Gyál, Nagykovácsi, Solymár és Szigetszent Miklós térségében is. Több helyen sűrűbb menetrend, jobb csatlakozások és új útvonalak segítik majd az utazást. Szigetszent Miklóson például az eddig csak Lakihegyig közlekedő járatok a jövőben a város teljes területét bejárják. Kamerás rollerekkel fogják ellenőrizni nyártól Budapest egyik kerületében az autósokat. Azt fogják vizsgálni, hogy rendelkeznek-e érvényes parkolójeggyel. A járművekkel végzett ellenőrzés volt a legfontosabb témája annak a konferenciának, amelyet nemrég rendeztek meg Budapest 11. kerületében. A rendezvényen bejelentették, hogy immáron Újbuda is szintet lép a parkolóautók ellenőrzésében, ami magában foglalja a kamerával felszerelt mikromobilitási eszközöket, illetve gépjárművek alkalmazását. Kamerás rollereket és autókat elsőként az 5. kerület, belváros Lipótváros kezdett el használni. A rendszer az úgynevezett ONPR elven működik, a járműre egy mikromobilitási eszközre szerelt speciális ONPR kamera modul haladás közben automatikusan beolvassa a parkolóautók rendszámait. A nagy sebességű infravörös megvilágításra dolgozó kamera a fedélzeti számítógéppel együtt valós időben felismeri a rendszámot, majd az adatkapcsolati modulon keresztül összeveti azt a központi parkolási adatbázisban található információkkal. Amennyiben a rendszer olyan járművet azonosít, amely nem rendelkezik érvényes parkolójeggyel, akkor értesítést küld az adott zónában dolgozó parkolóőrök készülékeire. A kamerás eszköz tehát nem végez pótdíjazást, hanem gyorsan kiszűri a problémás rendszámokat és jelzi, hogy hol szükséges a helyszíni intézkedés. Az élő munkaerő, tehát a parkolóőr a legdrágább, ha úgy tetszik, egyre nehezebben találnak munkaerőt, a nyáron pedig tervezik, hogy elindítják a rolleres ellenőrzést, hogy adott idő alatt gyorsabban, nagyobb területet tudjanak bejárni a kollégák, hangsúlyozta Lindweyer Bence, az Újbuda parkolás üzemeltető Nonprofit Kft. Vezetője. Aki hozzátette, hogy az ANPR rendszer egyik előnye, hogy fele annyi parkoló őrre van szükség, mint a hagyományos ellenőrzés során. Ráadásul sokkal rövidebb idő alatt tudják végezni az ellenőrzéseket, illetve jóval nagyobb eséllyel tudják kiszűrni azokat, akik valamilyen okból kifolyólag elmulasztották befizetni a parkolási díjat. Új helyre költözött az E.ON budapesti ügyfélszolgálata, akinek villamos energia ügyet

0: kell intéznie Budapesten, annak mostantól új címet érdemes megjegyeznie. Megújult helyszínen várja ugyanis ügyfeleit az E.ON Hungária budapesti hálózati ügyfélszolgálata. A vállalat a korábbi Váci úti irodából a teljesen felújított Péterfi Sándor utca 21-23 szám alá költözött, a keleti pályaudvar közelébe. Az új ügyféltér modern környezetben biztosít személyes ügyintézést, mind a lakossági, mind a versenypiaci ügyfelek számára. A földszinten az egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó ügyeket lehet intézni, míg az emeleten a vállalati ügyfeleket fogadják. Az ügyfélszolgálaton időpontfoglalással és anélkül is lehet ügyet intézni. Az ügyintézők többek között új csatlakozásokkal, teljesítménybővítéssel, mérőhelyekkel kapcsolatos kérdésekkel és műszaki tájékoztatással foglalkoznak. Az új helyszín egyik különlegessége az úgynevezett videós ügyintézési rendszer. 5 modern ügyfélkiszolgáló fülkét alakítottak ki, ahol az ország más pontjain dolgozó szakértők videó kapcsolaton keresztül segítenek az ügyfeleknek. A rendszer célja, hogy gyorsabb legyen az ügyintézés, különösen azok számára, akik előzetes időpontfoglalás nélkül érkeznek. Az E.ON Hungária ugyanakkor továbbra is arra ösztönzi az ügyfeleket, hogy lehetőség szerint digitális csatornákon intézzék ügyeiket, mert sok folyamat online is gyorsan elérhető. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Élet, öröm, zene, ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on, online és

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Változékony idő lesz. Vitnyérnél kezdett menekülttábor építésbe az Orbán kormány. Ma van a Véradók világnapja. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter több feljegyzést is bemutatott arról, hogy az előző kormány megkezdte egy menekülttábor létrehozását a Győr-Moson-Sopron megyei Vitnyéd mellett. Orbán Viktor volt miniszterelnök válaszul kijelentette, Magyarországon nincs semmilyen menekülttábor és nem is lehet, mert a magyar emberek ezt népszavazással eldöntötték. Ismét Orbán Viktort választották meg a Fidesz elnökévé a párt tisztújító kongresszusán 729 szavazattal. A pártelnök hangsúlyozta, hogy a szuverén Magyarország megteremtését tekinti személyes küldetésének. A Fideszre és a KDNP-re pedig mindig úgy gondolt, mint egy bajtársi közösségre, akik ezért a célért készek évtizedeket áldozni életükből. Hozzátette, hogy a frakcióhoz hasonlóan a Fidesz élén is meg kell történni a nemzedékváltásnak. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, írta az egészségügyi miniszter a Magyar Védőnők napja alkalmából közzétett bejegyzésében. Hegedűs Zsolt felbecsülhetetlennek nevezte a védőnők szerepét, hiszen segítik a gyermekek fejlődését, és részt vesznek a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében is. Kormánybiztosként folytatja a munkát Radnai Márk, aki a működő és emberséges Magyarország intézet létrehozását koordinálja. A közösségi oldalán azt írta, olyan intézményt akar létrehozni, amely segít abban, hogy az emberek részei lehessenek a döntések előkészítésének. Radnai Márk feladatai közé tartozik majd az is, hogy javaslatokat készítsen a magyar emberek testi, lelki és gazdasági jólétét szolgáló intézkedésekről. Ma van a Véradók világnapja, annak emlékére, hogy június 14-én született Karl Landsteiner, Nobel-díjas orvos, az emberi vércsoportok felfedezője. Magyarországon naponta 1600-1800 önkéntesre van szükség ahhoz, hogy megfelelő készlet álljon a kórházak rendelkezésére. Nyáron csökken a véradók száma, ezért a vérellátó szolgálat a vakáció idején is arra buzdít mindenkit, hogy jelentkezzen véradásra. Átadták a felújított városházát Esztergomban, a belső udvart újra parkosították, és láthatóvá tették a 12. században itt állt Szent Miklós templom falmaradványait. A városháza homlokzatára egy 25 harangból álló harangjáték került, amely délben, délután 4-kor és este 8 órakor szólal meg. Nagyon erős UVB-sugárzás várható ma a Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön. Az UV-index meghaladja a 7-es értéket, figyelmeztet a Hungarometer. Változékony idő lesz több-kevesebb napsütéssel, délutántól egyre több felé eleredhet az eső. Délnyugaton heves zivatar is lehet. Napközben 24-28, késő este 13-18 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update. Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a mai reggelen a főváros kapcsán. Például arról, hogy egy hét alatt június 1-e és 6-a között 334 gyorshajtót mértek be a főváros 10. kerületében Kőbányán a rendőrök, közölte a budapesti rendőrfőkapitánysága a BRFK az akció eredményének összesítése után. A rekorder gyorshajtó a Keresztúri úton a megengedett 50 helyett 103 km/órás sebességgel autózott, amiért 140 ezer forint közigazgatási bírság fizetésére kötelezték, tartalmazza a közlemény. A budapesti rendőrfőkapitányság kiemelt figyelmet fordít az egyik legfőbb baleseti veszélyforrás a gyorshajtások visszaszorítására. Ennek érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. A$AP Rocky 2026-ban végre Budapestre érkezik a Don't Be Dumb World Tour keretében, és ezzel egy több éve húzódó történet zárul le, hiszen a rapper korábban már háromszor is be volt jelentve magyarországi fellépőként, de egyik alkalommal sem valósult meg a fellépés. A mostani bejelentés szerint az esemény október 5-én lesz a Papp László Budapest Sportarénában, ahol a legújabb albumának dalait is bemutatja. A hír, hogy A$AP Rocky Budapestre látogat még idén, hatalmas érdeklődést váltott ki. Európai turnéja már most az egyik legjobban várt zenei esemény 2026 őszén. A budapesti koncert a turné európai szakaszának egyik kiemelt állomása, amely Brüsszelből indul és olyan nagyvárosokat érint, mint London, Milánó, Berlin és Párizs, mielőtt elérné a kelet-közép-európai régiót. Budapest mellett Prága, Lódz, Zágráb és Belgrád is szerepel a turné naptárban, a sorozat pedig Athénban zárul. A helyszín a Papp László Budapest Sportaréna, vagy röviden Budapest Aréna, amely Magyarország egyik legnagyobb beltéri koncert helyszíne. A könnyű megközelíthetőség miatt sokan érkezhetnek majd tömegközlekedéssel, hiszen az M2-es metró és több busz, illetve villamos járat is segíti az eljutást. Az esemény várhatóan kiemelten forgalmas nap lesz a környéken, ezért a parkolás külön figyelmet igényel. Parkolni a helyszín saját korlátozott kapacitású parkolójában lehet, de ez gyorsan megtelik az ilyen volumenű koncertek idején. Emellett a környező utcák fizetős parkolóhelyei is rendelkezésre állnak, valamint néhány közeli bevásárlóközpont parkolója is szóba jöhet rövid távra. Ugyanakkor a szervezők szerint és a korábbi tapasztalatok alapján ilyenkor sokkal célszerűbb a tömegközlekedést választani, mert az esemény idején jelentős forgalmi torlódás várható. Három helyszínen, három napon keresztül több tucat programmal várta a közönséget idén a Református Zenei Fesztivál, Budapest egyik legnagyobb ingyenes művészeti rendezvénye. A Kálvin tér és a Bakács tér közötti néhány száz méteres sáv ismét a református kultúra és kortárs zenei találkozó helyévé vált, ahol zarándokok és kíváncsiskodók, hívők és nyitott szívű városiak egyaránt otthonra találtak. A fesztivál szervezői szerint az eseménynek kettő célja van. Az egyik az identitás megőrzése és erősítése. Az ország különböző részéről érkező reformátusok közösségé kovácsolódnak a programok során. A másik, és talán ennél is fontosabb, a misszió. Nem véletlenül kerül a fesztivál közterületre, ahol bárki megállhat, meghallgathat egy zsoltárt, vagy becsatlakozhat egy áhítatba. Az idei fesztivál kínálata különösen gazdag volt. A nyitónapi istentiszteletet követően a Zámír projekt mutatta be legújabb albumát, lemezpremiér volt szabadtéri színpadon, városi zajok és zsoltár hangok közt. A zenekar tagjai elmondták, mindig különleges élmény szakrális vagy ahhoz közeli helyen játszani, hiszen a dalok ilyenkor másképp szólnak, más oldaluk villan elő. Őket egy igazi sztárzenekar a számos külföldi nagy színpadot is megjárt, Platon Karatoev követte, meglepő, mégis tökéletesen illeszkedő találkozás volt népi hangzásviláguk és a református közeg között. Közben a Time Out friss felmérése szerint a magyar főváros a világ 8. legjobb múzeumvárosává lett. A több mint 24 ezer városlakó véleményén alapuló listán Budapest olyan kulturális nagyhatalmak mellett szerepel, mint Párizs, London vagy New York, megelőzte többek között Bécset és Lisszabont is. A Time Out minden évben elkészíti a világ legjobb kulturális városainak listáját, ami ezúttal is több 10 000 helyi lakos véleményére épült. A múzeumok kategóriájában Párizs végzett az élen. A megkérdezett helyiek 97%-a nyilatkozott pozitívan a francia főváros kulturális intézményeiről. Nem meglepő eredmény, hiszen a Louvre vagy például a Pompidou központ önmagában is a világ legismertebb kulturális helyszínei közé tartoznak. A második helyet Madrid szerezte meg 90%-os elégedettségi mutatóval, míg a dobogó harmadik fokára London került 88%-kal. A múzeumok rangsorában New York a negyedik, Chicago pedig az ötödik helyet szerezte meg, de figyelemre méltó eredményt ért el Prága, Budapest, Bécs és Lisszabon is. Budapest különösen jól szerepelt, a magyar főváros a 8. helyen végzett, megelőzve több nagy európai kulturális központot. Májusban országosan 13% alá, Budapesten pedig 9% alá lassult az éves áremelkedés üteme az ingatlan.com lakás árindexe szerint. Budapesten egymás után két hónapja csökkennek az árak havi összevetésben, ráadásul az elmúlt 6 hónapból 4-ben csökkentek a fővárosi lakóingatlan árak. Vidéken még mindig erősebb a drágulás, Pest megyében 15,3%-os, Észak-Magyarországon 15,9%-os, az Észak-Alföldön pedig 14,5%-os volt az éves áremelkedés, vagyis több térségben legalább másfélszerese a budapesti ütemnek. Igaz, havi szinten volt példa csökkenésre, derül ki az ingatlan.com elemzéséből. A vevők szempontjából igen kedvezően alakult a május a lakáspiacon az ingatlan.com friss lakás árindexe szerint, amely havonta szinte valós időben mutatja be az aktuális árakat és azok változásait a legnagyobb ingatlan hirdetési portál adatai alapján. Országosan kevesebb, mint 13%-kal, Budapesten pedig 9%-kal csökkent az éves áremelkedési tempó. Budapesten májusban 7%-kal kerültek lejjebb az árak, így a fővárosban már két egymást követő hónapban történt csökkenés. Ilyenre utoljára 2022. szeptemberében és októberében volt példa, amikor végig söpört a rezsiválság a lakáspiacon. A fővárosban ráadásul az elmúlt 6 hónapból 4-szer csökkent az árindex, amire legutóbb 2020 júliusa és decemberek között a koronavírus járvány kellős közepén volt példa, mondta Balog László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Közben elindult az Air Canada légitársaság Budapest-Torontó járata, amely október végéig csúcsszezonban heti 5 alkalommal, hétfőn, szerdán, pénteken, szombaton és vasárnap közlekedik a magyar fővárosból a kanadai nagyvárosba. A járatot az Air Canada széles törzsű Boeing 787-9 Dreamliner-rel teljesíti, amelynek fedélzetén business class, premium economy és economy osztályok közül választhatnak az utasok, mint a szabadidős, mint pedig az üzleti céllal utazók számára biztosítva, hogy megtalálják az igényeiknek megfelelő szolgáltatást. A járat október 24-éig közlekedik a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér és a Toronto Pearson nemzetközi repülőtér között 9 órás menetidővel. A repülőgépek Torontóból helyi idő szerint 19 órakor indulnak, és másnap reggel 9:40-kor érkeznek Budapestre, míg visszafelé 11 óra 45 perckor szállnak fel a magyar fővárosból, és 15 óra 5 perckor landolnak Torontóban. Az Air Canada a nyári szezonban 47.680 ülőhelyet biztosít a két város között, illetve kiváló átszállási lehetőséget kínál Torontóban, ezáltal összekötve Budapestet Kanada további térségeivel, Észak-Amerika fővárosaival, valamint bizonyos egzotikus úti célokkal, például a Karib-térséggel, Hawaii-jal és több déli amerikai országgal is. Hamarosan programajánlatok érkeznek a Budapest Update-ben.
2: Belelesnem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? Idegen, de vele elmennék.

0: Manna FM, Budapest Update.
1: A legendás német rockbanda a Scorpions idén ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy hatalmas koncerttel szülővárosukban, Hannoverben. Idén ismét turnéra indulnak, hogy megünnepeljék ezt a varázslatos sikerekkel teli 6 évtizedet. Természetesen a zenekar ezúttal is gondolt magyar rajongóira, így júniusban megrengetik az MVM dómot. Belegondolni is furcsa, hogy az elmúlt 60 év alatt mekkorát fordult a világ. A 60-as évek közepén alakult Scorpions olyan büszkeségévé vált Németországnak, mint híres márkáik, például a Mercedes vagy a BMW. A klasszikus rockzene keresztapjai mindig nyitottak voltak a kalandokra, és szerencsére a világ is tártkarokkal fogadta őket. Több ezer koncertet adtak a föld minden szegletében. 88-ban ők voltak az első nyugati rockzenekar, akik öt egymást követő napon adtak teltházas koncertet, a még szovjet Leningrádban, de első között játszottak Kínában és Dél-Kelet-Ázsiában is, megnyitva az ajtókat más nyugati zenekarok előtt. A banda emellett eladott több mint 100 millió lemezt, a kezdetek óta rendszeres szereplői a világ legrangosabb toplistáinak, arany minősítéseik számát szinte lehetetlen nyomon követni. Olyan zenekarok dolgozták fel dalaikat az évtizedek során, mint a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn vagy a System of a Down. A Scorpions öröksége, a rockzenére gyakorolt hatása vitathatatlan. A zenekar tagjait túl a 60. évfordulón is a közös koncertezés, a turnék és a közönség szeretete éltetik. A Scorpions a magyar rajongóival is megünnepli ezt a kerek évfordulót, így mindenki nagy bulira számíthat majd júniusban. A Vazarelli 120 című kiállítás augusztus 16-áig látható, közben a Szép Művészeti Múzeumban Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulója alkalmából. Az átfogó retrospektív tárlat időrendben és tematikusan mutatja be az absztrakció meghatározó alkotójának életművét a magyarországi kezdetektől a párizsi kibontakozáson át a nemzetközi elismertségig. A kiállítás a budapesti és pécsi Vazarelli múzeumok anyagára épül, amelyet a Foundation Vazarelli kölcsönzés egészíti ki, így ritkán látható művek is helyet kapnak a válogatásban. A Margit sziget lesz idén is Budapest kulturális központja, a nyári Budapest esti hangulathoz hozzátartozik a Margit-sziget különleges, szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit-szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit-szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi program kínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű programkínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turné részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díjas Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az opera továbbra is a Margit-szigeti színház egyik legerősebb pillére lesz. Júliusban Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit-szigetre, augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is.

0: 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Tovább nő a forgalom Ferihegyen. A gyors hajtás továbbra is az egyik a legnagyobb probléma a főváros útjain. Már meg lehet nézni a MUME mesterszakos végzőseinek diplomamunkáit. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Növekvő utasforgalomra készül a nyári szezonban a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Tavaly csak nem 20 millió utas szolgáltak ki, és idén a korábbinál több, 49 légitársaság 166 célállomásra kínál járatokat Budapestről. A repülőtér új check-in pultokkal, bővített biztonsági kapacitással és gyorsabb földi kiszolgálással készül a csúcs időszakra. A vezetés szerint jelenleg nincs üzemanyaghiány, így a nyári légi közlekedés zavartalanul tervezhető. Már meg lehet nézni a MUME mesterszakos végzőseinek diplomamunkáit. A hallgatók munkáiban megjelenik a fenntarthatóság, a szociális érzékenység, a társadalmi mobilitás kérdésköre, valamint a klímaválsággal összefüggő problémák is. A tárlat a Zugligeti úti kampusz különböző helyszínein, valamint Máté Erzsi színművész egykori villaházában látható június 20-áig. Bár tavaly jelentősen csökkent a halálos közúti balesetek száma Budapesten, a gyorshajtás továbbra is az egyik legnagyobb probléma a főváros útjain. A rendőrség szerint még mindig sokan tekintik versenypályának a közutakat, ezért folyamatosak az ellenőrzések és a razziák. A budapesti rendőrfőkapitányság beszámolója szerint 2025-ben 22 halálos közúti baleset történt a fővárosban, ami csaknem 42%-os csökkenést jelent az előző évhez képest. A személyi sérüléses balesetek száma is mérséklődött, miközben a rendőrség több százezer közlekedőt ellenőrzött az év során. A gyorshajtók kiszűrésére trafipaxokkal, mobil sebességmérőkkel és új rendszerekkel is oldáztak. Az év során csak az új berendezések több mint 256 ezer sebesség túllépést rögzítettek 18 budapesti helyszínen. A sebesség ellenőrzések során összesen több mint 138 millió forintnyi bírságot szabtak ki. A rendőrség kiemelten figyelte az illegális éjszakai gyorsulási versenyeket is. Többek között a Váci úton, az Andrássy úton, a Soroksári úton és a Ferihegyi repülőtérre vezető úton is tartottak ellenőrzéseket. A razziák során számos szabálytalanságot tártak fel, több jármű forgalmi engedélyét is bevonták engedély nélküli átalakítás miatt. Nem csak a gyors hajtás okoz gondot a fővárosban, tavaly közel 19 ezer esetben nem használták a biztonsági övet az autósok, jogosulatlan buszsáv használat miatt pedig több mint 5,4 millió forint bírságot szabtak ki. Az ittas vezetők kiszűrésére is nagy hangsúlyt fektettek, több mint 346 ezer alkoholszondás ellenőrzést végeztek. Július 1-től átfogó változások lépnek életbe a budapesti és agglomerációs éjszakai közlekedésben. Az új rendszer célja, hogy gyorsabb, közvetlenebb és könnyebben átlátható kapcsolatot biztosítson a belváros, a külső kerületek és a környező települések között. A fejlesztés részeként több új közvetlen éjszakai járat indul, és összehangolják a budapesti éjszakai buszok, valamint az agglomerációt kiszolgáló volánjáratok menetrendjét. A változtatások illeszkednek a metrók meghosszabbított üzemidejéhez is, így az utasok könnyebben tudnak majd átszállni az egyes közlekedési eszközök között. Jelentős újdonság, hogy Budaörs, Törökbálint, Budakeszi és Zsámbék térsége közvetlenebb kapcsolatot kap a belvárossal. Az új 922-es és 988-as járatok a Deák Ferenc tér, a Kiskörút és a Móri Zsigmond körtér érintésével közlekednek majd. Közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre Gödöllő felé is. Az új járatok az Ösvezér terén, Cinkotán, Szilasligeten és Mogyoródon keresztül érik el a várost. A változások Szentendre, Budakalász és Pomász térségét is érintik. A 943-as éjszakai járat már közvetlenül a Deák Ferenc térről indul, emellett egész éjszaka sűrűbb kapcsolatot biztosítanak a települések felé. Péccel szintén gyorsabb összeköttetést kap a belvárossal. Az új 969-es járat óránként közlekedik majd a Deák tér és a település között. Fejlesztések várhatók Gyál, Nagykovácsi, Solymár és Szigetszent Miklós térségében is. Több helyen sűrűbb menetrend, jobb csatlakozások és új útvonalak segítik majd az utazást. Szigetszent Miklóson például az eddig csak Lakihegyig közlekedő járatok a jövőben a város teljes területét bejárják. Kamerás rollerekkel fogják ellenőrizni nyártól Budapest egyik kerületében a

0: autósokat. Azt fogják vizsgálni, hogy rendelkeznek-e érvényes parkolójeggyel. A járművekkel végzett ellenőrzés volt a legfontosabb témája annak a konferenciának, amelyet nemrég rendeztek meg Budapest 11. kerületében. A rendezvényen bejelentették, hogy immáron Újbuda is szintet lép a parkolóautók ellenőrzésében, ami magában foglalja a kamerával felszerelt mikromobilitási eszközöket, illetve gépjárművek alkalmazását. Kamerás rollereket és autókat elsőként az 5. kerület, Belváros-Lipótváros kezdett el használni. A rendszer az úgynevezett ONPR elven működik, a járműre egy mikromobilitási eszközre szerelt speciális ONPR kameramodul haladás közben automatikusan beolvassa a parkolóautók rendszámait. A nagy sebességű infravörös megvilágításra dolgozó kamera a fedélzeti számítógéppel együtt valós időben felismeri a rendszámot, majd az adatkapcsolati modulon keresztül összeveti azt a központi parkolási adatbázisban található információkkal. Amennyiben a rendszer olyan járművet azonosít, amely nem rendelkezik érvényes parkolójeggyel, akkor értesítést küld az adott zónában dolgozó parkolóőrök készülékeire. A kamerás eszköz tehát nem végez pótdíjazást, hanem gyorsan kiszűri a problémás rendszámokat és jelzi, hogy hol szükséges a helyszíni intézkedés. Az élő munkaerő, tehát a parkolóőr a legdrágább, ha úgy tetszik, egyre nehezebben találnak munkaerőt, a nyáron pedig tervezik, hogy elindítják a rolleres ellenőrzést, hogy adott idő alatt gyorsabban, nagyobb területet tudjanak bejárni a kollégák, hangsúlyozta Lindweyer Bence, az Újbuda parkolás üzemeltető Nonprofit Kft. Vezetője. Aki hozzátette, hogy az ANPR rendszer egyik előnye, hogy fele annyi parkoló őrre van szükség, mint a hagyományos ellenőrzés során. Ráadásul sokkal rövidebb idő alatt tudják végezni az ellenőrzéseket, illetve jóval nagyobb eséllyel tudják kiszűrni azokat, akik valamilyen okból kifolyólag elmulasztották befizetni a parkolási díjat. Új helyre költözött az E.ON budapesti ügyfélszolgálata, akinek villamos energia ügyet kell intéznie Budapesten, annak mostantól új címet érdemes megjegyeznie. Megújult helyszínen várja ugyanis ügyfeleit az E.ON Hungária budapesti hálózati ügyfélszolgálata. A vállalat a korábbi Váci úti irodából a teljesen felújított Péterfi Sándor utca 21-23 szám alá költözött, a keleti pályaudvar közelébe. Az új ügyféltér modern környezetben biztosít személyes ügyintézést, mind a lakossági, mind a versenypiaci ügyfelek számára. A földszinten az egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó ügyeket lehet intézni, míg az emeleten a vállalati ügyfeleket fogadják. Az ügyfélszolgálaton időpontfoglalással és anélkül is lehet ügyet intézni. Az ügyintézők többek között új csatlakozásokkal, teljesítménybővítéssel, mérőhelyekkel kapcsolatos kérdésekkel és műszaki tájékoztatással foglalkoznak. Az új helyszín egyik különlegessége az úgynevezett videós ügyintézési rendszer. 5 modern ügyfélkiszolgáló fülkét alakítottak ki, ahol az ország más pontjain dolgozó szakértők videó kapcsolaton keresztül segítenek az ügyfeleknek. A rendszer célja, hogy gyorsabb legyen az ügyintézés, különösen azok számára, akik előzetes időpontfoglalás nélkül érkeznek. Az E.ON Hungária ugyanakkor továbbra is arra ösztönzi az ügyfeleket, hogy lehetőség szerint digitális csatornákon intézzék ügyeiket, mert sok folyamat online is gyorsan elérhető. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
3: Változatos és értékes tartalom.
2: Élet, öröm, zene.
3: Ez

0: Budapest Update.
1: Tömegek közönlöttek a modern szocialista bevásárlóközpontba, már is az első budapesti skála történetét mondom, a Vilav Budapest írt róla. 1976. áprilisában nyitott meg az első skála Budapesten. Már az építés idején olyan jó volt az áruház marketingje, hogy nem csak a nyitásnál voltak tömegek, de a rendszerváltásig ez volt a vásárlás fellegvára, valamint a széles választék és a jó mód szimbóluma. Ma már alapnak vesszük, hogy a Bercsényi utca és az október 23. utca tömbjénél ott az allé, tele üzletekkel és éttermekkel, ahogy minden más plázában is szokás, de a 2000-es évek elejéig egészen másfajta áruház állt itt, az első skála. 72. április 3-án nyitott meg a bécsi áruházakat idéző háromszintes bevásárlóközpont, ami részben a jó marketing, részben az állami áruházaktól eltérő széles választéka miatt hamar óriási sikerré vált. Az első skálát az egykori budapesti egyetemi atlétikai klub sportpályája helyén építették fel a szövetkezeti tervező és kivitelező vállalat tervei alapján. A maga korában rendkívül modernnek számító épületben, ami Magyarország és Közép-Európa legnagyobb áruháza volt, olyan újításokkal lehetett találkozni, mint a légkondi, a saját stúdió. Itt volt először sprinkler tűzjelző rendszer és mozgójárda is. De persze olyan a kereskedelmi épületekre jellemző újdonságokra is rácsodálkozhattak a vásárlók, mint a hatalmas tágas és nyílt terek, a bevásárlókocsi vagy az önkiszolgáló rendszer. A hiánycikkek és az állami áruházak szűkös kínálatának idején szokatlan volt ez az áruház, ahol a vásárlók mindig megtalálták az éppen szükséges termékeket, legyen szó elemről, kávéfőzőről, trapper farmerről vagy televízióról. Ebben közrejátszott az is, hogy a háromszintes épületet nem az állam finanszírozta, hanem szövetkezeti volt. Az első igazgató, Demján Sándor tulajdonképpen az egésznek ő volt a kitalálója, pedig szabad kezet kapott az áruház kialakítása terén. A több mint 22 ezer négyzetméter alapterületű áruházban lényegében mindent lehetett kapni. A bevásárlóközpont neve is az áruválasztékot szimbolizálja. Az NDK importszövettől és a lengyel fonaltól kezdve a hazai és import porcelánon át a motorkerékpárig. A földszinten ABC működött, amire előtte itthon még nem volt példa, ahogy újszerűnek számított az is, hogy számtalan 74 fajta szolgáltatás megtalálható volt. Így a skálában nem csak vásárolni járattak az emberek, de mehettek fodrászhoz, kozmetikushoz, optikushoz vagy szabóhoz is. A skála 9 osztályán több mint 30 részleg működik, a teljes áruválaszték szinte minden hazánkban szokásos cikket felölel. Az áruház vezetői felkészültek a nyitáskor várató rendkívüli érdeklődésre. A nyitás napján mintegy 800 eladó dolgozik, 101 pénztár működik, olvasható a Magyar Nemzetben. Itt mindig bőséges árukészlet várta a vásárlókat, átlagosan naponta 80 ezer fővárosi kereste fel, és 8 millió forint értékben vásároltak, ahogy a skála 40. jubileumán készült filmben is hallható. A budai skála sikere után országszerte amolyan franchise rendszerben egyre több skála áruház nyitott meg. A székesfehérvári skála, a skála metró a nyugati Marx téren, és így tovább. Így a 70-es évek végére a skála kóp országos szövetkező beszerző és értékesítő közös vállalat hatalmas vállalatcsoporttá nőtte ki magát. Bár egészen a rendszerváltásig tömegek jártak a budai skála nagyáruházba, a rendszerváltás után megváltozott a helyzet. A 90-es években egyre több korszerű pláza jelent meg, amelyek egyre inkább elszívták a vásárlókat, míg végül a bezárás és bontás mellett döntöttek. Az ikonikus áruház bontását ünnepélyes keretek között kezdték 2007. augusztus 7-én, az eseményen pedig a skála arca, Komjáti Ágnes modell is ott volt, akit a legtöbben skála Ágiként emlegettek. A sors fintora, hogy az áruház helyén pont egy pláza épült fel, az allé. A Budapest környéki erdők számtalan szépséget rejtenek, több száz éves fákat, különleges alakú sziklákat, páratlan kilátást nyújtó hegycsúcsokat és vadregényes várromokat. A Vilav Budapest szedte össze a Budapest környéki várakat. Az erdőket sokszor emlegetjük olyan vidékként, ahol távol lehetünk az emberektől, ahol kicsit kiszakadhatunk a civilizációból, azonban láthatjuk, hogy az erdőkben is mindenhol ott vannak az emberi élet nyomai. Néha egészen romantikus formában a fák sűrűjéből előbukkanó romos várfalak képében. A Vértes, a Börzsöny vagy a Pilis tele van kisebb erődítményekkel, sok közülük az Árpád korban épült, jellemző, hogy vadászkastélyként használtuk őket. Vitányvár elhagyatottsága ellenére meglepően jó állapotban megmaradt erődítmény, egyes falszakaszai 10-15 méter magasan állnak. A Vértesben található, legegyszerűbben Szárliget felől közelíthető meg az országos kék túra vonalán, csupán nagyjából 100-200 méterrel a vár előtt kell rátérni a kék vár jelzésre. A várat valószínűleg a Csák nemzetség emeltette a tatárjárás után, első említése 1319-ből való. Tulajdonosai gyakran változtak. Egy időben a hédervárjak, majd a rozgonyiak birtokát képezte, de aztán később luxemburgi Zsigmond erődítményeinek számát gyarapította. A 16. században a török kétszer is megostromolta és bevette, miután visszavívták, lerombolták, hogy még egyszer ne juthasson oszmán kézre. Köveinek jelentős részét ezután elhordták különböző építkezésekhez. A Börzsöny leglátogatottabb vára jó eséllyel Nógrád, de a jóval ismeretlenebb Zuvárat az őt közvetlenül körülvevő vidék miatt is érdemes meglátogatni. Márianoszra környéke a hegység kevéssé látogatott, de annál szebb része. A vár másik neve Ódamásd vára, nem összekeverendő a Damásdi várral, ami szintén a közelben található az Ipoly partján. A vár története meglehetősen régre nyúlik vissza, és már az Árpád korban véget ért. A leletanyag szerint már a 10-11. Században aktív élet folyt itt. Szabálytalan négyszög alakú kőfallal, árokkal és sáncokkal körbevett erődítmény állt itt. A 13.-14. Században pusztult el, a 80-as években végzett ásatások tanúsága szerint tűz okozta az épületvesztét. A köveit a Nagy Lajos által 1352-ben alapított Márianoszra kolostorba építették be. Dömös az uralkodói testvérharc tanúja. A visegrádi hegységben a dömösi prépostság romjai mellől csodás kilátás nyílik az egész Dunakanyarra. Gyönyörködés közben senki nem gondol arra, hogy milyen véres királydrámának volt helyszíne az egyházi épület. Egy oklevél szerint első László 1079-ben Dömösön tartózkodott, vagyis ekkor már kellett titálni a királyi kúriának, amihez a kor szokásai szerint biztosan tartozott kápolna. A szenté avatott lovak királyt Kálmán követte a trónon. Az ellene fellázadt álmos herceg a Szentfölddel zarándokolt, hogy bűnbocsánatot nyerjen, hazatérve alapította meg az antiójai Szent Margit tiszteletére a dömösi monostort. Bármennyire is ájtatosnak tűnnek ezek a cselekedetek, Kálmánt nem győzték meg, így aztán megvakítatta testvérét és annak fiát Bélát, hogy alkalmatlanok legyenek az uralkodásra. Apa és fia Dömösre menekültek ekkor, innen pedig Bizáncba. A krónikák szerint Kálmán Dömösre küldött egy vitézt, hogy ölje meg a potenciális trónkövetelőket, de álmos herceg Margit oltárába kapaszkodva a szerzetesek segítségével menekült meg a merénylettől. A monostort később a tatárok dúlták fel, a veszprémi, majd az esztergomi püspök tulajdona lett. Luxemburgi Zsigmond itáliai szerzeteseket telepített ide, de a hely a 16. századra elveszítette a jelentőségét. A török időkben végleg elpusztult, a köveit az új barokk templom falaiba építették be a 18. század elején, ma néhol 5 méter magas fal maradványokat láthat az ideérkező, az altemplom megmaradt, a mai napig ökumenikus imahelyként működik. Nyáron indul az Őrs vezértere átalakítása. A tervek szerint több zöld felület és egy tisztább, átláthatóbb közterület jön létre. A tér jelképévé vált gombaépületét is elbontják. Az Őrs vezértere a főváros egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja, a Zugló kapuja, ahol naponta tízezrek fordulnak meg, ugyanakkor évek óta inkább a gyorsan áthaladó forgalom és a rendezetlenség jellemzi. A terület felújítása nyáron indulhat. Ennek során nem csak átláthatóbb és biztonságosabb lesz a tér, de a zöld felületeket is bővítik. Mindemellett az Őrs ikonjává vált gombát is elbonthatják. A koncepció szerint egy átlátható és a jelenleginél jobban használható városi környezet jön létre, amely segíti a mindennapi közlekedést. Az Őrs vezértere alatt kiterjedt közműhálózat van, ami több ponton is meghatározta, milyen beavatkozásokat lehet megvalósítani. Bár növelik a zöld felületet, azt fontos megjegyezni, hogy itt nem egy klasszikus park jön létre, furcsa is lenne ez egy közlekedési csomópont esetében. A zöldítést a talajszinthez képest eltérő magasságú növényfelületekkel érik majd el, amelyek a gyalogos mozgás irányítását is segítik. Az Őrs megújítása több ütemben valósul meg. A munkálatok során elbontják a sugár melletti pavilonsort, illetve a téren lévő egyéb akadályokat, ahogy a jelenlegi burkolatot is cserélik. Rendezik a kerékpáros közlekedést, de a HÉV, a BKK megállók, az IKEA és a sugár irányába is egyértelművé válik majd az útvonal. A Madács teret is felújítják. Nyáron jelentették be a terület ideiglenes forgalmi rend változását, akkor tették autómentessé a Madács tér parkoló részét. Ezt fejlesztik tovább, aminek köszönhetően több fa, zöld felület és közösségi tér lesz. A korábban autómentessé vált tér életében újabb változás jön, a 7. kerületi önkormányzat elindította a tér teljes megújítását, véglegesítik a nyáron ideiglenes jelleggel tesztelt forgalmi rendet, több fát ültetnek és valódi közösségi térré válik a Madács. A felújítás a Madács Imre út, Rumbach-Sebestyén utca és Asbóth utca közötti részt foglalja magában, megteremtve ezzel a gyalogos központ összeköttetést a Madács térrel. 3 évvel azután, hogy lemondták fellépésüket, ismét Budapestre készül a Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp és Joe Perry együttese a tervek szerint idén szeptemberben lép színpadra a Sportarénában. A zenekar már 2023-ban is fellépett volna a magyar fővárosban, ám a koncertet az utolsó pillanatban lemondták. Akkor Johnny Depp állapota miatt kellett lefújni az eseményt, állítólag még orvosi segítségre is szüksége volt. A Hollywood Vampires története igen messzire nyúlik vissza. A 70-es években egy legendássá vált éjszakai mulatozásairól ismert hírhedt társaság viselte ezt a nevet Los Angelesben. A kör központi alakja Alice Cooper volt, és olyan ikonok fordultak meg benne, mint John Lennon vagy Ringo Starr. Évtizedekkel később Alice Cooper újra elővette a nevet, és Joe Perryvel, valamint Johnny Deppel közösen életre hívta a Hollywood Vampires nevű zenekart. A 2015-ös debütáló albumon már olyan vendégzenészek működtek közre, mint Paul McCartney, Dave Grohl, Slash vagy Joe Walsh. 2019-ben adták ki a Rise című lemezüket, majd 23-ban egy koncertlemezzel jelentkeztek. A Live in Rio felvételei a 2015-ös Rock in Rio fesztiválon készültek, ahol mintegy 100 000 ember előtt léptek fel. Budapestre érkezik tehát Johnny Deppel a csapat, ha minden igaz, szeptemberben lépnek majd színpadra.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Ha azt keresjük, hogy mi az, ami igazán budapesti, akkor a gangos házak típusa biztosan előkelő helyet foglal el a sorban. A főváros körfolyosós házainak sajátos hangulatát nem csak a világ Budapest, de az ide látogató turisták is imádják. Rengeteg Instagram vagy Facebook posztban köszönnek vissza a Budapest bájos bérházai, de azzal nem biztos, hogy tisztában vagyunk, hogy hogyan alakultak ki ezek a jellegzetesen budapesti háztípusok. Budapest a gangos házai nélkül olyan lenne, mint a húsleves szérnemetélt nélkül. Jó, nem lenne az igazi. Ez a háztípus úgy összeforrt a várossal, hogy az ide látogató külföldieknek kihagyhatatlan látnivalóként szolgál, de mi magunk is gyakran romantizáljuk a körfolyosós házak világát. Nem tagadjuk, hogy van valami különös bája ezeknek, a 19. és a 20. század fordulóján épült bérlakásoknak, ahol sokszor egyszerre volt jelen a nagypolgársági gazdagság és a segédmunkások szegénysége, mindenre pedig a mai napig emlékeztet minket az építészeti kialakítása is. Bár a századfordulón jelentek meg a gangok, nem egyik pillanatról a másikra alakultak ki, ráadásul érdekes maga a folyamat is, ami belejátszott a létrejöttökbe. A 18. században jellemzően földszintes vagy egy-két emeletes házak épültek az utcai frontra, ám ahogy haladunk előre az időben, egyre jobban megjelenik a beruházások mögött a pénz jelentősége is, ami a későbbiekben átformálta az épületek kialakítását. A városegyesítés után egyre többen érkeztek a fővárosba, részben egy új élet reményével, részben pedig a munkalehetőség miatt, hiszen a milleniumi építkezések miatt szükség volt a munkaerőre. Mindez pedig egy új problémát vetett fel, a lakhatást. Mivel az egy-két emeletes házak már nem tudták kiszolgálni a várost, megindult a nagyobb, 4-5 szintes bérházak építése, ezeket sokszor vagy üres telkekre, vagy a régi földszintes házikók helyére építették. Emellett persze a befektetők a már meglévő házakhoz is hozzáépítettek új oldalszárnyakat, amikből először U alak lett, majd hogy a lehető legtöbb lakást bérbeadhassák, teljesen körbeépítették a telket a függő folyosós rendszerrel, ezzel pedig létrejött a gangos ház. A függő folyosóra egyébként azért volt szükség, hogy ne kelljen nagy költségek árán lépcsőházakat építeni, hanem a folyosóról megközelíthető legyen minden lakás. Ezeknél a házaknál jellemzően egy díszesebb és nagyobb főlépcső, valamint hátul egy keskeny cselédlépcső található. Az emeletekre az előbb említett két lépcső vitt fel, s míg a főlépcsőt jellemzően a tehetősebb lakók és vendégeik használták, addig az eldugottabb kisebb lépcsőt azok használták, akik az udvari szárny pici, szobakonyhás lakásaiban éltek, de itt közlekedtek a cselédek, a postások és az ügyintézők is. Az ilyen házak első és második emeletén az építető maga vagy a gazdag polgárok éltek, hiszen itt volt a legjobb, a legtágasabb a lakás, ezeket érte legjobban a napfény, és innen volt a legjobb a kilátás. Ettől felfelé haladva, illetve a hátsó traktusban viszont egyre csökkent a lakások értéke és minősége is, így itt éltek a szegényebbek. Minél több körfolyosós házat látunk, annál inkább rájövünk, hogy bár a gangok és a körbezárt udvar megléte közös, a monotonitást különféle építészeti megoldásokkal igyekeztek megtörni. Az Andrássy út és a Nagykörút mentén több olyan épületet is találunk, ahol az utca felé nem egy szimpla függő folyosót alakítottak ki, hanem lodzsaként építették azt. Ezeknél a házaknál oszlopokat, boltíveket és a legkülönfélébb díszítéseket fedezhetjük fel.
0: Programajánlót hallottak. Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Változékony idő lesz. A Győri Egyetem nem tudta, hogy menekülttábor épül a területén. Már lehet vonatjegyet venni a nyári Adria Intercity-re. Jó reggelt kívánok, Seyfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Jelenleg oktatási célokat szolgál a Vitnyit Csermajőri ingatlan, közölte a vagyonkezelő a Győri Széchenyi István Egyetem. A kapuvári Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium általános iskola és óvoda használja, ameddig a saját intézményüket felújítják. Magyar Péter miniszterelnök tegnap sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy az Orbán kormány 2024. augusztusában Vitnyédnél 500 fős migráns tábor kezdett el építeni 5 milliárd forint közpénzen. Az intézmény most kiadott közleményében azt írja, két évvel ezelőtt a Belügyminisztérium és az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság arról tájékoztatta az egyetemet, hogy az ott 2022 óta ideiglenesen elhelyezett ukrajnai menekültek által okozott károk helyreállítása, valamint a további állagromlás megelőzése érdekében végeznek felújítást. Tóth Szabolcs dandártábornokot, az Alkotmányvédelmi Hivatal korábbi dolgozóját bízta meg a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vezetésével a belügyminiszter. Posfai Gábor emellett Annus Zsolt Antal alezredest, a Nemzeti Információs Központ munkatársát nevezte ki az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójának. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, írta az egészségügyi miniszter a Magyar Védőnök Napja alkalmából közzétett bejegyzésében. Hegedűs Zsolt felbecsülhetetlennek nevezte a védőnők szerepét, hiszen segítik a gyermekek fejlődését, és részt vesznek a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében is. Ma van a véradók világnapja, annak emlékére, hogy június 14-én született Karl Landsteiner, Nobel-díjas orvos, az emberi vércsoportok felfedezője. Magyarországon naponta 1600-1800 önkéntesre van szükség ahhoz, hogy megfelelő készlet álljon a kórházak rendelkezésére. Nyáron csökken a véradók száma, ezért a vérellátó szolgálat a vakáció idején is arra buzdít mindenkit, hogy jelentkezzen véradásra. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat júliustól októberig hetente több alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkező kocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezést választhatnak. Nagyon erős UVV-sugárzás várható ma a Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön. Az UV-index meghaladja a 7-es értéket, figyelmeztet a Hungaromet. Azt kérik, hogy aki teheti, 11 és délután 3 óra között kerülje a napot, viseljen vállattakaró, pólót, inget, szalmakalapot és használjon fényvédő krémet. Változékony idő lesz, több-kevesebb napsütéssel. Délutántól egyre több felé eleredhet az eső. Délnyugaton heves zivatar is lehet. A szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 24-28, késő este 13-18 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
3: Csodaszép reggelt kívánok, a Családi Mannát hallják. A mikrofonnál Ferenc Gabi, a másik mikrofonnál pedig Tóth Edina reflexológus. És a reflexológia lesz a témánk. Vajon hogyan segíti például az ízületi problémák esetén a reflexológia a beteget? Erről is szó lesz többek között, de hogy mi egyáltalán? Ez a gyógymód, ez a természetgyógyászat egyik népszerű módszere. Erről is beszélgetünk, tartsanak velünk.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: 98.6 Manna FM életörömzene. Ebben az órában vendégem Tóth Edina természetgyógyász, reflexológus és biofeedback terapeuta. Mindjárt majd elmondja nekünk Edina, hogy mi is ez a biofeedback, mert engem meglepett egy picit, hogy ennek mi is igazából a jelentése. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Akkor indítsunk is onnan, hogy ez a biofeedback, ez mit akar?
2: Ez tulajdonképpen egy biorezonanciás állapot felmérést akar. Ez az eszköz tulajdonképpen energetikailag méri fel a test stressz helyzetét és egyensúly zavarait. Nagyon fontos, hogy elmondjam, hogy ugye a stressz az önmagában nem csak ilyen munkahelyi párkapcsolati problémát akar, hanem a testnek stresszt okoz, hogyha a vitamin és ásványanyag hiánya van, a baktérium és vírus szaporodik el a szervezetben, túl sok méreganyag halmozódik föl bennünk, és tulajdonképpen ez a készülék elektromágneses hullámokon keresztül kimutatja ezt.
1: Uh-huh. Igen, mert így, hogy biorezonancia, már hallottam meg szerintem, hogy hallgatók is így, hogy ha így mondjuk, akkor ez teljesen érthető. Ez a biofeedback, ez gondolom, akkor valami külföldről jön, tehát hogy valami nemzetközi.
2: Igen, külföldön így hívják ezt a terápiát.
1: Mm. Mesélj nekem egy picit arról, hogy te hogyan fordultál így, minek okán fordultál így a természet gyógyászat felé, és ezek mellé a természetes gyógymódok felé egészen pontosan.
2: Körülbelül egy 10 évvel ezelőtt egy súlyos egészségügyi probléma ütötte fel a fejét nálam. Ez egy ilyen gyulladásos, több szervet érintő probléma volt. Gyakorlatilag fájdalomcsillapítókon éltem minden nap. A hormonrendszerem teljesen felborult, nőgyógyászati problémák is felléptek, endometriózisom is volt.
1: És ez egy pusztán egy gyulladásból alakult az egész?
2: Tehát ez egy összetett folyamat. Aha. Tehát később rájöttem, hogy ez egy összetett folyamat, hogy tulajdonképpen ide kerültem. És az orvosok nem nagyon tudták a keletkezésének az okát, illetve annak a módszerét, hogy miképpen tudnám ezt egyensúlyba hozni. Bonyolult műtéti eljárásokat ajánlottak, több szervet érintő, elég komoly beavatkozást akartak csinálni, de mondták, hogy a gyógyulásomat nem tudják 100%-osan garantálni. És nyilván beszéltem olyan hasonló cipőben járó emberekkel, akik szintén ilyen problémával küzdöttek, és sajnos a műtét sem garantálta a gyógyulást. Úgyhogy...
1: De ennek van valami megfogalmazása, hogy mi ez a, csak hogy egy picit tisztálásonak a
2: hallgatók? Ez egy ilyen autoimmun betegség, és ennek általában a keletkezésének az okát nem nagyon ismerik. És akkor, mivel hogy a műtét nagyon komplikált lett volna, ezért elkezdtem a természetes gyógymódok, gyógyterápiák irányába fordulni.
1: Mi volt az első ilyen gyógyterápia, amit emlékszel erre, hogy mi volt az, amit először, amiről olvastál, amit esetleg kipróbáltál, vagy amifelé elindultál?
2: Az első, az mindenképpen ilyen lelki oldások, tehát elindultam egy ilyen belső önismeret útján, rájöttem, hogy magam hoztam létre a betegséget, tehát magam is tudom helyrehozni, úgyhogy ilyen különböző légzésterápiákat próbáltam ki, és akkor a reflexológia volt az, ami tulajdonképpen megindította a gyógyulási folyamatokat, és akkor nyilván, amikor az ember elkezd keresgélni, akkor jönnek a különböző alternatívák, és a biorezonancia volt még az, ami szerintem nagyon-nagyon sokat segített, hogy el tudtam indulni a gyógyulás útján.
1: Uh-huh. Akkor menjünk egy picit sorba, itt a reflexológiáról is beszéljünk, mert nyilván ezt is hallottuk, én is hallottam, most azt kell mondjam, hála az égnek, még nem volt szükségem, hogy igénybe is vegyek mondjuk egy reflexológus segítségét, vagy egy gyógyulás érdekében, de nyilván vannak olyan hallgatók is biztos, akik küzdenek különböző problémákkal, hogy mire jó, mi mindenre lehet használni a reflexológiát, és hogyan segít?
2: A reflexológiának a lényege tulajdonképpen az, hogy a talpon minden szervünknek, szervrendszerünknek megvan a kivetülése. És gyakorlatilag a reflexpontok ingerlésével egy úgynevezett távolhatást fejthető ki az ingerponttal közvetlen kapcsolatban lévő szervvel, szervrendszerrel. Tulajdonképpen az immunrendszert erősíti, a hormonrendszerre, az idegrendszerre nagyon jótékony hatással van. Elindul egy méregtelenítő folyamat a szervezetben, és tulajdonképpen ezáltal egy ilyen gyógyulási folyamat indul be.
1: Rövid szünetet tartunk, jövünk vissza, és innen folytatjuk a beszélgetést.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
2: Manna FM.
3: Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Tóth Edina, reflexológus. Témánk ugye reflexológia, mint gyógymód. Ugye itt említettük azt, hogy bizonyos kezeléseken részt kell venni. Ezt egyébként milyen sűrűn kell alkalmazni mondjuk egy beteg esetén?
4: Én azt szoktam mondani, hogy egy 10 alkalom minimum kell, hogy ugye elinduljanak a folyamatok. Hetente 1-2 alkalom szükséges az elején. Ez nyilván attól függ, hogy ki milyen egészségügyi problémával küzd, milyen szintű, mennyire súlyos.
3: Nálad egyébként hogyan segített, vagy mikor indult el? Már kellett neked is a 10 alkalom?
4: Nekem kellett a 10 alkalom, de 1-2 alkalom után már éreztem, hogy úgy sokkal jobban érzem magamat. Tehát már energikusabb voltam, a hangulatom is jobb lett. Tehát egy ilyen megmagyarázhatatlan folyamat indult el bennem, ami ilyen közérzetjavító. Elsőként ezt érezzük, és akkor utána nyilván meg lesznek a szervi hatásai is. Csökkennek a gyulladások, mert ennek a reflexológiának az a lényege, hogy a lerakódásokat nagyon kiválóan ki lehet masszírozni. Érzékelhető az elváltozás.
3: És ez csak a talpmasszázzsal?
4: Ez csak a talpon történik. És általában a kezelés során lehet érezni ilyen különböző homokszerű lerakódásokat, tehát az ingerléssel, a masszírozással ezeket el lehet távolítani. Elindul egy ilyen méregtelenítő folyamat a testnek.
3: Ez bárkinél alkalmazható? Bárkinek jó hatással van?
4: Igen, vannak azért ellenjavallatok, tehát ilyen heveny vízszérgyulladás, agyvérzés utáni állapot, láz, fertőző betegségek esetén nem, de általában azt kell, hogy mondjam, hogy mindenki számára egyébként ez egy nagyon jó folyamat. Azért is kezdtem el tanulni ezt, mert én nagyon szkeptikus voltam ezekkel az alternatív gyógyterápiákkal kapcsolatban. És mindenképpen a hatásmechanizmusát akartam megérteni, hogy mi is ez valójában.
3: Meg lehet egyébként, abszolút meg lehet érteni?
4: Meg lehet az alapvető dolgokat. Nem kell túl bonyítani. Tehát tényleg csak azt kell érteni, hogy igenis ott van a kivetülése a talpunknak, tehát a szerveinknek a kivetülése, és gyakorlatilag ezeknek az ingerlésével igenis elérhető a megfelelő kellő hatás.
3: Mert itt ugye mindig az a kérdés merül fel bennem, hogy vannak ugye olyan emberek, akik ezekben tényleg egyáltalán nem hisznek, mint ahogy mondod, hogy te is, hogy azoknál az embereknél is, tehát ehhez azért kell a hit is, hogy ott legyen, hogy hiszek benne, és akkor segít, ugye, mert mondják, hogy ha nem hiszel, akkor nem is fog segíteni, hogy ez az a gyógymóde, ami ha nem hiszel benne, nem segít.
4: Én azt mondom, hogy egy hitrendszer mindenképpen kell. De én, amikor elindultam ezen az úton, nekem megmondom őszintén, egyáltalán nem volt. Viszont amikor éreztem, hogy kezdem jobban érezni magamat, akkor elkezdtem gondolkodni, hogy ebben igen is lehet valami. És akkor kezdtem beleásni jobban a témába magamat. Úgyhogy hit az kell, de alapvetően mondom, én egy nagyon messziről jöttem ebbe a témába, és tényleg érezni ennek ellenére a jótékony hatását, hogyha még az ember egy kicsit szkeptikus is ezzel kapcsolatban.
3: Tehát a tapasztalás az akkor segít, ha megtapasztalod a jótékony hatását, hagyod, hogy megtapasztald a jótékony hatását, akkor a segítség.
4: Igen, tehát nyilván kell egy bizalom is, de ha az ember egy egészségügyi problémával küzd, akkor nyilván minden alternatívát megpróbál megragadni annak érdekében, hogy jobban legyen. Úgyhogy én így kezdtem, minden indultam, de azt mondom, hogy nyilván hitrendszer mindig mindenhez kell.
3: Hát igen, meg ugye, hogy megtalálja az ember a megfelelő gyógymódot, úgymond alternatív gyógymódot, ez is egy óriási nagy kérdés, mert hogy te megtaláltad a reflexológiát, de nem biztos, hogy mindenkinek a reflexológia lehet az, ami segít, ugye? Tehát mondjuk egy első ilyen gyógymódnál.
4: Igen, én mindenkit arra tudok biztatni, hogy figyelje a testnek a jelzéseit, és keresse a megoldásokat, mert nyilván nem vagyunk egyformák, de ezek az alternatív gyógyterápiák igenis tudnak segíteni nagyon sok mindenben.
3: Reflexológia, és akkor mi volt a következő, amit meg is tanultál, és ami segített is neked?
4: A biorezonancia. Ez tulajdonképpen állapotfelmérést is lehet ezzel a készülékkel végezni, illetve kezelni is tudunk vele. Ennek a lényege tulajdonképpen az, hogy például, hogyha egy vírus, baktérium szaporodik el a szervezetben, akkor ezt már korábban például szoktam példálozni Raymond Reifal. Ő egy elektromos kutató volt, biokémikus, és 1880 van környéken született, és rájött, hogy minden vírusnak és baktériumnak megvan egy rezonáns frekvenciája. És hogyha a test, illetve a vírus találkozik ezzel a frekvenciával, akkor gyakorlatilag elpusztul, és teszi ezt úgy, hogy a többi sejtben nem okoz kárt. Hmm. Tehát ez kicsit ilyen homeopátia elven alapul, hogy az azonos rezgés az azonost kioltja.
3: És akkor te ezt is kitanultad, és saját magadon is alkalmaztad? Tehát pontosabban te, aki ugye akár a reflexológiát is magadon tudod alkalmazni, vagy neked azért kell egy másik szakember, aki ugyanígy gyógyít téged, úgymond.
4: Én rendszeresen kezelem saját magamat biorezonanciával, illetve nálam már szokássá vált, hogyha nézem a tévét, vagy olvasok, akkor én a reflexpontokat a talpamon automatikusan szoktam ingerelni, nyomogatni, tehát én ezeket saját magamon is, túl azon, hogy sikerült meggyógyulnom, de folyamatosan alkalmazom magamon.
3: Uh-huh. Zene és hírek után innen folytatjuk, maradjanak velünk!
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Tóth Edina reflexológussal beszélgetünk ebben az órában. Vajon mi fánterem egyáltalán a reflexológia? Vajon csak a talpat lehet kezelni? Milyen problémákon segíthet ez a kezelés? Többek között erről is beszélgetünk. Érdemes lesz velünk tartani a hírek, és a zene után jövünk vissza.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: Változékony idő lesz. A Győri Egyetem nem tudta, hogy menekülttábor épül a területén. Már lehet vonatjegyet venni a nyári Adria Intercity-re. Jó reggelt kívánok, Seyfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Jelenleg oktatási célokat szolgál a Vitnyit Csermajőri ingatlan, közölte a vagyonkezelő a Győri Széchenyi István Egyetem. A kapuvári Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium általános iskola és óvoda használja, ameddig a saját intézményüket felújítják. Magyar Péter miniszterelnök tegnap sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy az Orbán kormány 2024. augusztusában Vitnyédnél 500 fős migráns tábor kezdett el építeni 5 milliárd forint közpénzen. Az intézmény most kiadott közleményében azt írja, két évvel ezelőtt a Belügyminisztérium és az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság arról tájékoztatta az egyetemet, hogy az ott 2022 óta ideiglenesen elhelyezett ukrajnai menekültek által okozott károk helyreállítása, valamint a további állagromlás megelőzése érdekében végeznek felújítást. Tóth Szabolcs dandártábornokot, az Alkotmányvédelmi Hivatal korábbi dolgozóját bízta meg a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vezetésével a belügyminiszter. Posfai Gábor emellett Annus Zsolt Antal alezredest, a Nemzeti Információs Központ munkatársát nevezte ki az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójának. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, írta az egészségügyi miniszter a Magyar Védőnök Napja alkalmából közzétett bejegyzésében. Hegedűs Zsolt felbecsülhetetlennek nevezte a védőnők szerepét, hiszen segítik a gyermekek fejlődését, és részt vesznek a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében is. Ma van a véradók világnapja, annak emlékére, hogy június 14-én született Karl Landsteiner, Nobel-díjas orvos, az emberi vércsoportok felfedezője. Magyarországon naponta 1600-1800 önkéntesre van szükség ahhoz, hogy megfelelő készlet álljon a kórházak rendelkezésére. Nyáron csökken a véradók száma, ezért a vérellátó szolgálat a vakáció idején is arra buzdít mindenkit, hogy jelentkezzen véradásra. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat júliustól októberig hetente több alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkező kocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezést választhatnak. Nagyon erős UVB-sugárzás várható ma a Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön. Az UV-index meghaladja a 7-es értéket, figyelmeztet a Hungaromet. Azt kérik, hogy aki teheti, 11 és délután 3 óra között kerülje a napot, viseljen vállattakaró, pólót, inget, szalmakalapot és használjon fényvédő krémet.
1: Időjárás.
2: Változékony idő lesz, több-kevesebb napsütéssel. Délutántól egyre több felé eleredhet az eső. Délnyugaton heves zivatar is lehet. A szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 24-28, késő este 13-18 fok várható.
1: Ez a Családi Manna, Ferenc Gabival

0: A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést vendégem Tóth Edina, témánk reflexológia, biorezonancia. Ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy említetted, hogy te beteg voltál, és hogy végülis ezekkel a szelíd gyógymódokkal gyógyultál ki a betegségből. Ugye azt mondtad, hogy 10 éve kezdődött ez a betegség. Rá mennyi időre kezdted el ezeket az alternatív gyógymódokat?
2: Hát egy olyan 1-2 évig tulajdonképpen a nyugati orvoslás felé tereltem a figyelmemet, de nem igazán jöttek a pozitív eredmények, és akkor utána kezdtem el tulajdonképpen dolgozni saját magamon is. Tehát mindig egy gyógyulási folyamatnak az első lépés, hogy gondolkozzunk el azon, hogy miért jutottunk el ide. Milyen helyzetben vagyunk, milyenek a gondolatminták, milyen a hitrendszerünk, és tulajdonképpen mindig, ha teszünk magunk felé egy lépést, akkor jön a következő, ami tud segíteni.
1: Igen, ez az első lépés talán ez a legnehezebb egyébként, de azt gondolom, hogy ezek az alapok nagyon kellenek. Tehát ezek igazából az alapok, nem?
2: Tehát, igen.
1: Hogy,
2: igen, abszolút, igen. Tehát, és tényleg, aki keres, azt talál. Tehát, hogyha elkezdünk magunkkal foglalkozni, és nem csak legyintünk a testnek a jelzésére, hogy jó, majd jobban lesz, kicsit fáj, de majd javul. Igenis, a test meghálálja, hogyha foglalkozunk vele, és van egy öngyógyító mechanizmus mindenkiben. És ezzel érdemes foglalkozni, és ezt érdemes feléleszteni magunkban.
1: Most ugye mondhatja mondjuk egy olyan hallgató, aki már hosszú-hosszú évek óta valamilyen problémával küzd, betegsége van, hogy ő már kipróbált mindent, és mégsem segít, úgyhogy össze-vissza beszélünk mi itt. Hogy egy ilyen esetben szerinted mi lehet az elsődleges probléma, amikor valakinél nem, tehát mindenfélét kipróbál, és semmi nem segít?
2: Szerintem én amikor ugye találkoztam ez az egészségügyi problémával, akkor hajlamosak vagyunk másoktól várni a megoldást. Tehát elmegyünk az orvoshoz, várjuk a megoldást. De mi is kellünk hozzá. Tehát, hogyha csak elmegyünk egy terápiára, és attól várjuk a gyógyulást, az csak az egyik lába. Tehát kellünk mi is, hogy dolgozzunk, igenis, elgondolkozzunk magunkon, hogy hogyan élünk, milyen hogyan táplálkozunk, milyen az életmódunk. Tehát, hogyha úgymond falakba ütközünk, akkor el kell gondolkodnunk, tényleg egy belső út felé el kell indulnunk annak érdekében, hogy megnyíljon igenis a gyógyulás felé vezető út.
1: Tehát igazából egy teljes életmódváltás szükségeltetik.
2: Így van. Tehát a gondolatunkra oda kell figyelni, az, hogy hogyan érzünk, hogyan cselekszünk, szeretjük-e, amit csinálunk. Tehát ez egy nagyon összetett folyamat. Én mindig azt szoktam mondani a hozzám fordulóknak, hogy nyilván én alternatívákat tudok javasolni, de egyedül én nem tudok csodát csinálni. Tehát ez mindig egy páros folyamat.
1: Persze, de ez mindenre igaz, azt gondolom. Tehát, hogy tényleg egy párkapcsolatra is, egy szülő-gyerek kapcsolatra is, minden, ahol két ember találkozik bármilyen ügyben, ott két emberen múlik a dolog. Tehát nem lehet egyiket se hibáztatni, se kiemelni.
2: Pontosan, igen. Tehát felelősséget kell vállalni önmagunkért. És amit csinálunk, az teljes odaadással kell csinálni.
1: Talán ez a legnagyobb, ez a legjobb, amit mondta, hogy felelősséget kell vállalni magunkért. Szerintem itt botlanak meg nagyon sokan, hogy nem tudnak felelősséget vállalni azért, ami történik, akár a saját testükkel, akár bármivel velük kapcsolatosan az életben.
2: Igen, ezzel egyébként én is így voltam, hogy tényleg elmentem különböző helyekre, és vártam azt, hogy gyógyítsanak meg, de akkor rájöttem, hogy nem, tehát hogy én is kellek hozzá. Tehát nincs egy olyan recept, amit ha odaadok, akkor biztosan fog működni, hogyha én nem teszek hozzá. Illetve a paciens, a kliens nem tesz hozzá.
1: Igen.
2: Magából is.
1: Hát meg amit szintén mondtál, az önismeret, ugye, tehát hogy onnan kell indulni. Szóval bonyolult, összetett dolog ez, hogy az ember eljusson

0: ahol most te vagy, és akkor te 8 éve kezdted el ezeket, és mikor lettél úgymond tünetmentes, mondhatom ezt, vagy ezt fogalmazhatjuk így, hogy mikortól számít azt mondjuk gyógyultnak?
1: Hát egy körülbelül egy olyan 4-5 éve vagyok már teljesen jó állapotban, de nyilván ez egy azért tartott relatíve a probléma megjelenésétől egy jó pár évig, mert nyilván kerestem én is magamat, és a különböző alternatívákat.
0: De hát azért akkor már, tehát 4-5 éve mondod azt, hogy már teljesen jó vagy. Ez mit jelent? Tehát az orvosok mit mondtak amikor? Vagy nem mentél vissza azután orvoshoz? Hogy...
1: De. Uh-huh. Tehát a vérvétel leleteim azok teljesen normálisak, a gyulladás az teljesen eltűnt, úgyhogy kezdetben egyébként én sem gondoltam volna, hogy ezzel meg fog tudni birkózni, és ez egy csodálatos dolog, hogy tényleg így felfedeztem magamban ezt az öngyógyító mechanizmust, ami hangsúlyozom, tényleg mindenkibe benne van, csak higgyünk benne.
0: Uh-huh. Talán ez az elsődleges, ja. Most zenét hozunk, jövünk vissza, és innen folytatjuk a beszélgetést.
2: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan folytat.

0: Ez a Családi Manna.
1: Folytatjuk a beszélgetést Tóth Edinával. Témánk reflexológia, biorezonancia. Ugye szó volt arról, hogy Edina is egy betegségből gyógyult ki ezekkel a gyógymódokkal, ezeknek a gyógymódoknak a segítségével, meg rengeteg másról is szó esett természetesen. Az adás visszahallgatható, nem sokára felkerül oldalunkra, Spotify-on, iTunes-on is elérhető lesz. Te autoimmun betegséget említettél most. Mik azok a betegségek még, aminél mondjuk kifejezetten ajánlott szerinted akár a biorezonancia, akár a reflexológia?
2: Nagyon sok emésztőrendszeri problémával fordulnak hozzám, illetve nőgyógyászati problémával. Ez az endometriózis nagyon sok nőt érint. Én pontosan tudom, mert én is jó pár évig szenvedtem ebben, úgyhogy főleg most én úgy veszem észre, hogy ez népbetegség, ez az emésztőrendszeri probléma, a hormonrendszerünk felbomlik, krónikus stressz, mellékvese fáradtság, tehát ezek a gyakoriak.
1: Uh-huh. Itt a nőgyógyászati problémáknál melyik, ami elsődlegesen, vagy mind a kettőt kellene alkalmazni?
2: Mind a kettőt tanácsolom, mert a biorezonancia az azért jó, mert nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy milyen ásványi hiányunk van, hogy mire kell odafigyelni, uh-huh. mit pótoljunk. Erre nagyon jó, illetve, mint már említettem, a vírusok, baktériumok is gyengítik az immunrendszert. A biorezonancia ebben nagyon-nagyon tud segíteni. A reflexológia meg tulajdonképpen az adott szervet tudjuk megtámogatni a különböző ingerléssel, hogy elinduljanak a gyógyulási folyamatok. Tehát ez a kettő szerintem egyben jár. Tehát én ezt nagyon tudom ajánlani így kombinálva.
1: Ilyenkor te akár vitamin, ásványi anyag kiegészítőket szoktál ajánlani, vagy a betegeknek, igen, hogy szükséges pótolni akár?
2: Igen, hogyha olyan magas, nagyfokú hiányt tapasztalok és látok, akkor igen, illetve szoktam olyan étrendet is ajánlani, amiből tudják pótolni. Ugye tavasszal nyilván könnyebb, a téli időszakban szoktam inkább ilyen különböző alternatívákat, vitaminokat ajánlani.
1: Gyógyszeres kezelés, az ez mellé kell, hogyha valaki mondjuk olyan állapotban van, tehát hogy kell-e, szükséges-e az orvost is bevonni magyarul, mondjuk egy ilyen alternatív gyógymódnál, illetve mennyire nyitott egyébként alapvetően az orvostudomány az ilyenek irányába?
2: Ez orvos válogatja általában, hogyha jönnek hozzám, akkor ők már kijárták ezt ezt az orvosi procedúrát, tehát leletekkel érkeznek, és van egyébként, én azt tapasztalom, hogy egyre több orvos nyit a természetes gyógymódok irányában. Tehát az orvosa válogatja, de hála Istennek már nyitnak. Én nyilván gyógyszereket nem írok fel, az az orvos feladata, én mindenképpen ezeket a természetes gyógyterápiákat, illetve gyógymódokat szoktam ajánlani.
1: És egyébként, aki már eljut hozzád, ő már alapvetően neki az alapok megvannak, gondolom, tehát hogy megvan már a hit, mert hiszen ha felkeres, akkor vagy legalábbis valamilyen szinten elindult abba az irányba, hogy akkor ő most már ebben hisz is, illetve az önismeret útján is, gondolom, az ilyen emberek általában már elindulnak.
2: Hát ez is változó. Uh-huh. Ez is változó. A hit az, azt mondom, hogy valakiben megvan, valaki csak kíváncsiságból jön el, de tényleg ahány ember, annyi féle. Tehát van, hogy együtt beszéljük ki a lelki problémákat, hogy az adott problémára, ha nem is tud változtatni, akkor a szemléletmódján próbáljon kicsit változtatni. Tehát itt ilyen lelki oldások is szoktak egy-egy ilyen kezelés során történni.
1: Az endometriózis, amit említett, hogy neked volt, abból is kigyógyultál? Tehát az is teljesen elmúlt?
2: Hála Istennek, igen. Nekem nagyon komoly endometriózisom volt, az emésztőrendszeremet, a vizeletkiválasztó rendszerre is ráterjedt, tehát gyakorlatilag fájdalomcsillapítókat szedtem rá napi szinten, mert annyira nem tudtam létezni, olyan fokú volt már nálam ez.
1: És akkor ez teljesen elmúlt. Tehát erre, és mit gondolsz, hogy melyik, vagy a két kezelésnek együtt köszönhető?
2: A két kezelés együtt, illetve nyilván az életmódomon is változtattam, az étkezésemen is, a többet sportolok, Tehát ugye ennek is azért nyilván több lába van. Endometriózisnál fontos például a májtisztítás. Ugye ez egy ösztrogén dominancia, ami ugye a májban, tehát az ösztrogén a májba bomlik le. Tehát a májra is nagyon kell fókuszálni. Erre például nagyon jó a reflexológia is. Ugye ott a máj, az emésztőrendszert nagyon jól tudjuk stimulálni. Illetve most már azért egyre több kutatás kimutatta, hogy vírus és baktérium is tud egy csomó elváltozást okozni. És erre meg viszont nagyon jó a biorezonancia.
1: Egyébként sok hölgyet érint ez a probléma, az endometriózis? Sokan keresnek fel téged?
2: Nagyon, nagyon sokan sajnos. Igen, igen, igen. Tehát egyszer azt mondta nekem egy orvos, hogy gyakorlatilag már olyan szintű, hogy olyan, mint egy lyukas fog. Tehát, hogy nagyon, nagyon sokszor előfordul.
1: Tehát akkor, hogyha jól értem, akkor az endometriózissal nagyon, tehát, hogy nagyon sokat tud segíteni, akár gyógyulásig is el tudod vinni a folyamatot, illetve akkor az autoimmun betegség, meg igazából bármilyen olyan szervi probléma, ami alternatív gyógymódokkal gyógyítható, mondjuk esetleg még az orvos is tanácsolja, akkor ezzel felkereshetnek téged.
2: Igen, igen, igen, igen, igen. Bátran is, hála Istennek jönnek is. Férfiak, nők egyaránt.
1: Na ez is egy fontos, igen, általában nők szoktak inkább ilyen alternatív gyógymódok felé, de ez is már változik, szóval most már nem általánosítunk, mert nagyon sokat változott az utóbbi években, én azt gondolom, a férfiak hozzáállása is ehhez a témához.
2: Igen, így van, hála Istennek, igen.
1: Hol tudnak téged megtalálni? Weboldal címet, vagy valamit tudsz mondani nekünk?
2: A www.anida.hu-n megtalálnak, illetve ott bővebb tájékoztatást olvashatnak a hallgatók a kezelésekről.
1: Hát én nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt voltál, és hogy beszélhettünk erről. Azt gondolom, hogy nagyon fontos tényleg, hogy nyilván van az az állapot, amikor az ember gyógyszerhez nyúl, meg orvos szükségeltetik, akár műtét, de vannak olyan helyzetek, amikor akár természetes gyógymódokkal is segíthetünk. Sőt, én azt mondom, inkább egyfajta ilyen megelőzésként ezeket alkalmazhatnánk. Egészséges emberek is, nem árt.
2: Így van, így van. A prevenció nagyon-nagyon fontos.
1: Egyetértek. Köszönöm szépen neked, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Tóth Edina természetgyógyász, reflexológus, biofeedback terapeuta volt a vendégem.

0: Tóth Edina reflexológussal beszélgettem ebben az órában. Az ízületi problémákat hogyan segíti a reflexológia, többek között erről is szó volt. Következő órában dr. Illési Rudolf plasztikai sebész érkezik hozzám, és a nyári plasztikai beavatkozásokról beszélgetünk. Tartsanak velünk!
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
1: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük.
0: Reklám hangzott el.
3: Változékony idő lesz. Megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben. Még 5 megyében van tűzgyújtási tilalom. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, hogy a szakképzés stabil lábakon áll, nem felforgatásra, hanem átgondolt fejlesztésekre van szükség. A tárcavezető jelezte, hogy a kettős vezetési modell megszüntetése azt a célt szolgálja, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai alapokra épüljön, politikamentesen, átláthatóan és felelős gazdálkodás mellett szolgálja a tanulók és a helyi gazdaság érdekeit. A kancellárokat 2019-ben nevezték ki a szakképző centrumokban, az indoklás szerint a főigazgatók támogatása és a menedzser szemléletű működés képviselete a feladatuk. Jelenleg oktatási célokat szolgál a Vitnyi-Csermajori ingatlan, közölte a vagyonkezelő a Győri Széchenyi István Egyetem. A kapuvári Páli Szent Vince katolikus gimnázium általános iskola és óvoda használja, ameddig a saját intézményüket felújítják. Magyar Péter miniszterelnök tegnap sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy az Orbán kormány 2024. augusztusában Vitnyérnél 500 fős migránstábort kezdett el építeni 5 milliárd forint közpénzen. Az intézmény most kiadott közleményében azt írja, 2 évvel ezelőtt a belügyminisztérium és az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság arról tájékoztatta az egyetemet, hogy az ott 2022 óta ideiglenesen elhelyezett ukrajnai menekültek által okozott károk helyreállítása, valamint a további állagromlás megelőzése érdekében végeznek felújítást. A könyvfóliázási törvény felfüggesztését kéri a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége. Egy 12 pontos javaslatot fogalmaztak meg, amelyben a rendelet visszavonását és a kötött ár újragondolását kérik. Tar Zoltán kulturális miniszter nemrég bejelentette, felülvizsgálják azokat a törvényeket, amelyeket a Fidesz-KDNP öncélúan a gyermekvédelemre hazug módon hivatkozva hozott. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat júliustól októberig hetente több alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezést választhatnak. Jelenleg már csak 5 megyében van tűzgyújtási tilalom, a pénteki esőzés után Szabolcs-Szatmár-Berekben feloldották a tiltást. Ugyanakkor Bács-Kiskun, Borsod-Abaüzemplén, Csongrád-Csanád, Heves és Pest megyében az aszály miatt továbbra is magas a tűzkockázat.
1: Időjárás.
3: Változékony idő lesz, több-kevesebb napsütéssel. Délutántól egyre több felé eredhet az eső, délnyugaton heves zivatar is lehet. A szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 24-28, késő este 13-18 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
3: Csodaszép reggelt, a mikrofonnál Ferenc Gabi, és ebben az órában dr. Illési Rudolf plasztikai sebész lesz a vendégem, akivel a szépészeti műtétekről beszélgetünk. Főként olyan apropóból, hogy ugye itt van ez a nagy meleg, és hogy vajon ilyen időszakban például ajánlott-e bármilyen műtétet elvégeztetni, amennyiben igen, akkor mire kell figyelni, illetve fiatalabb korosztály, idősebb korosztály, kinek mikor, milyen beavatkozást érdemes elvégeztetni, vagy akár teljesen tiltott. Ezt is megkérdezem majd tőle.
2: 98.6.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Ebben az órában vendégem dr. Illési Rudolf, plasztikai sebész, és hát egy picit a plasztikai műtétekről fogunk beszélgetni, kitérve arra, hogy vajon nyáron, a nyári időszakban milyen beavatkozásokat érdemes végeztetni, vagy milyen beavatkozásokat lehet egyáltalán végeztetni, vajon van ebben különbség. Szervusz, jó reggelt!
2: Szervusztok, jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Tulajdonképpen a nyári időszakban külön műtéti típus vagy beavatkozások, amik optimálisan nyáron lennének elvégezhetők, nincsenek, mert nagyon fontos, főleg a műtéti beavatkozás után, ahol sebeket ejtünk a sebgyógyulás folyamatában, hogy milyen páratartalom van a testőmérsékletünk, ugye, hogy változik, ahogy kimegyünk a külvilágra, és tulajdonképpen ebben a sebgyógyulásban inkább a hidegebb időjárás kedvez.
1: Akkor, ha jól értem, ez a akkor itt igazából a túlzások az, amire figyelni kell. Tehát igen, lehet tehát, menni...
2: Hogy amikor, bocsánat, egy műtéti konzultáció történik, akkor a páciens is ugye elénk tárja az ő igényeit, csak ugye nekünk is van kérésünk, hogy mi ezt meg tudjuk valósítani, csak mi is kérünk valamit. Tehát itt értem ez alatt, hogy egy botox vagy ajaktöltéses kezelés után megkérjük, hogy 2-3 napig esetleg a sportoló életmódtól vagy a napozástól tartózkodjanak, ugyanúgy egy műtétnél bizonyos kompressziós ruhákat kell 4-6 hétig, és hogyha ezeket hordják a 40 fok ellenére, és meg tudnak klimatizált környezetben tartózkodni, akkor nyáron is elvégezhetőek ezek a beavatkozások, bár oda kell ezekre a dolgokra jobban figyelni, mint a téli periódusokban.
1: Tehát az, hogy nem napozik, de nyilván, hogy az utcán jár, akkor is azért éri a nap a testét, az még elfogadható, csak az, hogy direkt kifeküdni a napra hosszabb időre, az, ami
2: igen,
1: nem
2: illetve ugye az is fontos, hogy mennyi a napon töltött órák száma, mert hogy párologtatunk, a homlokunk is gyöngyözik, az ugyanúgy a melkasunk, tehát ahol például hölgyeknél ugye emlő műtét után előfordulhat, hogy esetleg előnytelenebb a hegesedés szempontjából ez az időjárás.
1: Plasztikai műtétek és szépészeti beavatkozások között van-e különbség?
2: Én ezt másképpen definiálnám, a plasztikai sebészetet lehet rekonstrukciós és esztétikai részre osztani. A rekonstrukciót azt értünk, hogy valamilyen vagy kezdetileg nem megadott dolgot, vagy esetleg az évek során baleset, vagy akár terhesség által megváltozott testkontúrt adunk vissza, ezt inkább rekonstrukciónak értem. Szépészet alatt, meg ugye vagy esztétika alatt inkább azt értem, hogyha valaki kifejezetten a esztétikai megjelenése miatt szeretne esetleg másabb orr szerkezetet, vagy másabb emlő volument létrehozni.
1: Mi az, ami a leginkább mostanában divat? Mondjuk, ha arra gondolok, akkor egy rekonstrukciós műtét az nem nevezhető divatnak, nyilván, mert az fontos, az szükséges. Viszont, hogyha az esztétikai beavatkozásokat nézzük, mi az, amit most leginkább kérnek a hölgyek, és majd mindjárt kitérünk arra is, mert kíváncsi vagyok, hogy férfiakkal mi a helyzet.
2: Én három csoportba sorolnám a hölgyeket, akik ilyen esztétikai műtéteket választanak. Egyrészt a fiatal felnőtt kor, amikor esetleg olyan dolgok, amit a szüleiktől genetikailag nem örököltek, itt értem az alatt emlő és orr áll az első egy-két helyen. A második csoportban a terhes vagy terhességen átesett szült hölgyeket, akik azért egy jelentős tömegnövekedésen és tömegváltozáson esnek át, és sajnos nem mindig úgy rekonstruálódnak a viszonyok a babaágyas epizódok után, ezért ők képezik a második csoportot, ugye nekik az emlő has képezi általában az első egy-két helyet, a harmadik hölgy csoport pedig esetleg a ilyen 50-60 éves korosztály, akire már egy kicsit a menopauza, illetve a gravitáció egy kicsit jobban hat, és náluk az emlő, illetve az arc beavatkozások képezik a első két helyet.
1: Most tartunk egy nagyon rövid szünetet, ezt követően jövünk vissza, és majd kíváncsi lennék arra is, hogy amit ugye mostanában sűrűn láthatunk, ez a bizonyos szájfeltöltés, hogy ebben mi a helyzet, mert szerintem már sokunk találkoztunk olyan helyzettel, amikor már természetellenesnek tűnik. Erről is beszélünk a következő percekben.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM. Hamarosan folytatjuk.

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Dr. Illési Rudolf plasztikai sebésszel beszélgetek ebben az órában. A témánk pedig a nyári szépészeti műtétek. Ugye ilyenkor, amikor ilyen nagy meleg van, 30 fokos hőségekben, vannak bizonyos műtétek, amik például nem lehet elvégeztetni, vannak, amik viszont teljesen hőmérséklettől függetlenül elvégezhetőek. Ezeket beszéljük most át, és ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy kíváncsi vagyok erre bizonyos szájfeltöltésre, amit szerintem a hallgatók is sűrűn láthatnak. Én magam is sűrűn találkozok olyan hölgyekkel, tehát én ma azt látom, hogy divat a szájfeltöltés. Viszont ugye ebben is láthatunk ilyet és olyat. Ebben is én azt gondolom, hogy túlzásokba lehet esni, majd kijavítasz, hogyha ez nem így van. Én arra lennék kíváncsi, hogy ilyenkor az orvos az szokott-e szólni, vagy kellene kiszólni a páciensnek, hogy én nagyon szívesen megcsinálom, de szerintem ez így jó, ahogy van, és hogyha még beletöltünk, akkor az már nem lesz természetes, és hogy így is vállalja-e.
2: Az első, amit ügyesen megjegyeztél, hogy fontos, hogy orvoshoz forduljon a páciens, mert itt sajnos nagyon sok esetben előfordul, hogy nem mindig orvos végezi ilyen beavatkozásokat, és egy kellően képzett és tréningezett orvosnak, akik a megfelelő tanfolyamokon részt lesznek, és úgy gondolom, hogy van egy kellő erkölcsi érzékük, az a páciens biztonságát és későbbi úgymond elégedettségét is figyelembe véve kellően nyomon tudja követni a pacienst.
1: Tehát most bocsáss meg, itt közben felakadt a szemem, hogy van olyan, hogy nem orvos végzi?
2: Vannak olyan szakterületek, amikre nem biztos, hogy ezen a fórumon most így kitérnék, de előfordul, hogy ilyenekkel akkor találkozunk, mikor a ilyen kollégák által elvégzett beavatkozások utáni helyreállítást végezzük. És ezért fontos a paciensek felé, hogy mindegy, hogy műtétet, vagy egy esztétikai beavatkozást válasszanak, kellő körültekintően nézik meg, hogy az orvos az milyen engedélyekkel rendelkezik, illetve hogy mennyire képzett, mert minden szakmában itt is nagyon nagy a variáció, és erre is apropóján a plasztétika, esztétika, ez egy jó fórumnak tekinthető, mert ez egy olyan oldal, ahol ez tulajdonképpen egy weboldalon belül lehet tulajdonképpen a különböző szakembereket megismerni, és a páciens ki tudja választani a számára emberileg és szakmailag szimpatikus.
1: Pont azért van a kérdésem, hogy az, hogy szakmailag utána nézni egy orvosnak, hogy milyen képesítései vannak, mi az, amivel lehet hozzáfordulni. Azért egy, mondjuk nekem, egy olyan embernek, aki mondjuk még nem volt, vagy nem szokott ilyet csinálni, azért nekem nagyon nehéz lenne ennek utána nézni, de akkor a plasztika, esztétika oldalon, ott ezt előszűrik, tehát ha onnan választ az ember.
2: Másrészt ugye a megfelelő, tehát a kollégáknak van ugye weboldala is, és azon keresztül, tehát egy páciens, egy orvos gondolom elsősorban esetleg ajánlás, megfelelő esetleg reklám hirdetés, de utána a páciens, főleg, hogyha komolyabb beavatkozásra szánja magát, akkor azért utána tud ezeken a fórumokon nézni.
1: Hát igen, csak itt is a bizalmatlanság sokszor előfordul, hogy hát most interneten olvashatok bármit, honnan tudom én azt, hogy az valóság, mert bárki bármit kiírhat már.
2: Hát ezért gondolom, hogy először azzal kell kezdeni, aztán mindenféleképpen a személyes benyomás fogja a végső döntést meghozni.
1: Neked egyébként mi a tapasztalatod, hogy a hölgyek ezt megteszik? Tehát, hogy úgymond előszűrnek, vagy sokat érdeklődnek, körbe érdeklődnek, mert én így azt látom így a környezetemből, hogy hajlamosak vagyunk mi hölgyek arra, hogy én ezt most nagyon szeretném, és igazából nem érdekel, csak minél gyorsabban csinálj meg valaki, mert azt szeretném, hogy.
2: Én úgy gondolom, hogy még mindig a legfontosabb az ajánlás, hogyha van a közeli baráti körbe, családi körbe valakinek egy közvetlen pozitív tapasztalata, az a legfontosabb. Hogyha ilyen nincsen, vagy esetleg mégis úgy gondolom, hogy másfelé mennék, akkor ezeken a fórumokon történik egy előzetes keresés.
1: Most újra tartunk egy rövid szünetet, jönnek a legfrissebb hírek, aztán újra életörömzene, ezt követően pedig folytatjuk a beszélgetést. Én arra is kíváncsi vagyok még, hogy a fiatal korosztályjal mi a helyzet, tehát hogy ő náluk milyen műtéteket, beavatkozásokat lehet elvégezni. Jövünk vissza a hírek és a zene után.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Sok tévhit övezi a plasztikai sebészetet, én most ezeknek próbálok utána járni, hogy mik a tévhitek és mik az igazságok, például a tekintetben, hogy az ilyen 40 fokos nyári melegben érdemese bármilyen műtétet vagy beavatkozást elvégeztetni. Dr. Illési Rudolf plasztikai sebész segít nekünk ebben. Jönnek a legfrissebb hírek, ezt követően folytatjuk a beszélgetést.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
4: Változékony idő lesz. Megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben. Még 5 megyében van tűzgyújtási tilalom. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, hogy a szakképzés stabil lábakon áll, nem felforgatásra, hanem átgondolt fejlesztésekre van szükség. A tárca vezető jelezte, hogy a kettős vezetési modell megszüntetése azt a célt szolgálja, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai alapokra épüljön, politikamentesen átláthatóan és felelős gazdálkodás mellett szolgálja a tanulók és a helyi gazdaság érdekeit. A kancellárokat 2019-ben nevezték ki a szakképző centrumokban, az indoklás szerint a főigazgatók támogatása és a menedzser szemléletű működés képviselete a feladatuk. Jelenleg oktatási célokat szolgál a Vitnyi-Csermajori ingatlan, közölte a vagyonkezelő a Győri Széchenyi István Egyetem. A kapuvári Páli Szent Vince katolikus gimnázium általános iskola és óvoda használja, ameddig a saját intézményüket felújítják. Magyar Péter miniszterelnök tegnap sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy az Orbán kormány 2024. augusztusában Vitnyírnél 500 fős migránstábort kezdett el építeni 5 milliárd forint közpénzen. Az intézmény most kiadott közleményében azt írja, 2 évvel ezelőtt a belügyminisztérium és az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság arról tájékoztatta az egyetemet, hogy az ott 2022 óta ideiglenesen elhelyezett ukrajnai menekültek által okozott károk helyreállítása, valamint a további állagromlás megelőzése érdekében végeznek felújítást. A könyvfóliázási törvény felfüggesztését kéri a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége. Egy 12 pontos javaslatot fogalmaztak meg, amelyben a rendelet visszavonását és a kötött ár újragondolását kérik. Tar Zoltán kulturális miniszter nemrég bejelentette, felülvizsgálják azokat a törvényeket, amelyeket a Fidesz-KDNP öncélúan a gyermekvédelemre hazug módon hivatkozva hozott. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat júliustól októberig hetente több alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezést választhatnak. Jelenleg már csak 5 megyében van tűzgyújtási tilalom, a pénteki esőzés után Szabolcs-Szatmár-Berekben feloldották a tiltást. Ugyanakkor Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Heves és Pest megyében az aszály miatt továbbra is magas a tűzkockázat.
1: Időjárás.
4: Változékony idő lesz, több-kevesebb napsütéssel. Délutántól egyre több felé eleredhet az eső, délnyugaton heves zivatar is lehet. A szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 24-28, késő este 13-18 fok várható.
1: Ez a Családi Manna, Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
0: 8:30 múlt, csodaszép reggelt kívánok mindenkinek. Ebben az órában dr. Illési Rudolf plasztikai sebésszel beszélgetek, és elérhetőségünk 0677 986. Elértek minket a Facebookon is, Manna FM 98.6.
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: helyzetten tiltott. Sok mindenről beszélgettünk az előző fél órában is. Most ott tartunk, hogy kíváncsi vagyok arra, hogy a fiatal korosztállyal, tehát ezzel a 20 éves korosztállyal mi a helyzet. Hiszen ugye te is említetted, hogy igazából minden korosztályból vannak pácienseid. Ez egyébként teljesen rendben van, hogy 20 évesen már az ember plasztikai sebészhez fordul. Nyilván egy olyan korban nőttem fel, ahol azt mondták, hogy nem már, hát most átszabatod magad. Tehát van egy ilyen mögöttes gondolat, amikor ezt a kérdést felteszem neked, de hogy te, mint aki ezt csinálod, ez a te foglalkozás, hogy ez rendben van? Tehát...
1: Én a szakmámnak az egyik öröme az az, amikor ha egy paciens zavar valami évek óta, és utána ezt neki meg tudjuk adni, akkor egy teljesen más paciens kapunk a kontrollvizsgálatokon vissza, és ezt nagyon jó látni. Itt értem azt, hogy volt egy olyan fiatal hölgy, akinek a túl nagy emlői zavarták 16 évesen a megjelenésében, és egy emlőkisebbítésen vett részt, és a konzultációk alatt szinte alig tudtam vele kommunikálni, és már ahogy kijött a műtőből, tulajdonképpen egy más embert kaptunk vissza. Én úgy gondolom, hogy főleg mi ezekkel a paciensekkel szeretünk ebben az életkorban foglalkozni. Természetesen vannak olyan kisebb esztétikai beavatkozások, itt értem azt, hogy hialuronsavas töltés, ahol egy kicsit az állkapocsívüket szeretnék szélesíteni, vagy a járóművüket egy kicsit kontúrosabbá tenni. Ezek meg úgy gondolom, hogy olyan kis beavatkozások, amik, hogyha nem csinálnak egy ilyen plastic looking like kinézetet, akkor úgy gondolom, hogy ez a örömükbe bőven belefér.
0: Uh-huh. Az tévhit vagy igaz, hogyha nagyon korán elkezdi valaki, tehát akár 20 évesen, most maradjunk akkor ennél a hialuronnál, hogy akkor ezt nem fogja tudni abba hagyni. Tehát, hogy ezt csinálni kell, mert utána, amikor már kimegy ennek a hatása, akkor utána leesik az arca, a bőre, a satöbbi.
1: Én úgy gondolom, hogy ha megfelelő mértékben van ez csinálva, és nincsen eltúlozva, akkor ezek az anyagok tulajdonképpen természetes anyagok, amik ugye a lebomlásukkal, illetve az átépülésekkel, amit a szervezetben akár kollagéné, vagy saját szövetet építő hatása alakulnak, ezzel tulajdonképpen nem ártanak. Uh-huh. Természetesen, hogyha valaki ezt nagyon nagy mennyiségben eltullozza, akkor például a hialuronsavas töltés nagyon ki tudja tágítani a például az arc bőrét.
0: Aha, tehát akkor ezért lehet az, hogy ilyen információkat olvashatott az ember, hogy valaki, aki túlzásba vitte, és akkor utána...
1: Igen, itt fontos a mértékletesség, meg az a tréningezett szakember, aki kellően ezt nyomon tudja követni, és koordinálni tudja, és ugye ez is egy információ, hogy a 21. századi plasztikai sebészet az tulajdonképpen a frissesség, a kellő határozottság irányába megy, hogy ne vegye észre ezt esetleg a nem ismerő másik ember, mint hogy itt nagyon a 1980-as, 90-es évek nagyon eltúzó dolgai felé haladjunk.
0: Igen, itt volt most, hogy így erre utaltál, ugye azt, most nem tudom, hogy abban az időben, de hogy a botoxot azt úgy használták, tehát hogy konkrétan teljesen más lett a hölgyek arca, ma már azért ilyet se nagyon látni.
1: Én úgy gondolom, hogy például pont a botox kezelést, aki így nincs hozzászokva, nem szokták észrevenni. És előbb említetted, vagy érintettük a férfiakat, tehát ők is már úgy elvárás magukkal, meg a párkapcsolati szinten is, hogy ők is egy kicsit frissebben korosodjanak, és tehát egy férfin is, hogyha ez kellő mértékkel van végezve, akkor azért nem szembetűnő, hogy valakinek be van botoxolva a homlok.
0: Uh-huh. Egyébként, hogyha már így említetted, akkor gondolom arányaiban még mindig hölgyek vannak többen.
1: Igen, ez korábban 95-5%, most is azért 90-10% az arány körülbelül. Uh-huh.
0: Újra tartunk egy rövid szünetet, aztán jövünk vissza a zene után, és azzal fogjuk folytatni, hogy vajon még milyen hibákba szoktak beleesni a hölgyek, urak a plasztikai műtétek során.
2: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan folytatódik. Here's

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
1: Manna FM. Folytatjuk a beszélgetést, dr. Illési Rudolf plasztikai sebész a vendégem ebben az órában. Témánk a szépészeti beavatkozások, plasztikai műtétek, és főként arra való tekintettel, hogy ilyenkor nyáron a 40 fokos hőségekben javallott-e mondjuk elvégeztetni bizonyos műtéteket. Ugye erről beszélgettünk ebben az órában, és folytatjuk most még néhány perc erejéig. Ha valaki nem tudta hallgatni a beszélgetést, de kíváncsi rá, vissza tudja hallgatni, nem sokára felkerül az oldalunkra, mannafm.hu, ott a Hallgassa Vissza fülecske alatt a Családi Manna műsoron belül megtaláljátok. Itt már azért egy-két dolgot említettünk, de van-e még esetleg más olyan hiba, amiben beleesnek a hölgyek, vagy akár az urak? Tehát ugye itt akkor említettük, hogyha túlzásba viszik a hialuron feltöltést, akár szájnál, akár arcnál, hogyha nem megfelelő szakemberhez mennek, hanem orvost választanak, mondjuk akár egy beavatkozáshoz, egy műtéthez, van-e még esetleg más valami, amit így tapasztaltál az eddigi praxisod során? Az is eszembe jutott, hogy ha nézzük a celebeket, a hölgyeket, hogy egy kicsit már azt érezzük, hogy mintha ilyen egyenarcok lennének, hogy mintha egyik a másikra akarna hasonlítatni, és hogyha úgy menne orvoshoz, nem tudom, hogy így van-e, ezt én csak így, ahogy látom nyilván kívülről, hogy én olyan arcot szeretnék, mint ő, és viszem a fotót. Neked volt már ilyen a...
2: Természetesen van, és ilyenkor a konzultációnk során ugye nem csak sebészeti, nem csak esztétikai, hanem ugye egy pszichológiai vezetés is történik, és tulajdonképpen ha kisebb vagy nagyobb beavatkozást is végzünk, akkor tulajdonképpen egy csapatmunkában történik, és is fontos, hogy az összhang az meglegyen a pácienssel, és tudjuk azt, hogy mire szeretne kérni, és sajnos néha meg kell tanulni nemet is mondani, és igen, ezt amikor esetleg egy hozzá nem hasonló testképpel vagy arccal jönnek, akkor mindig azért egy felkiáltó jel azért megjelenik a gondolatunkban, de ezt természetesen a beszélgetés konzultáció során tudjuk vezetni. Itt fontos, hogy a realitások szintjére esetleg lehozzuk a pacienst, mert így lehet későbbi félreértéseket elkerülni.
1: El szokták fogadni egyébként, ha volt már ilyen, vagy azt mondta, hogy rendben, oké, elfogadom, és ment máshoz.
2: Hát ez is lehet.
1: Ezt nem tudod utánkövetni,
2: de igen, ugye erre szoktuk azt mondani, hogyha esetleg nem töltöm bele a 30. millilitert a szájába, akkor biztos fog találni olyat, aki ezt beletölti, de ezzel már a 3. fél foglalkozni, aki ezt megcsinálja.
1: Akkor visszatérve még egy mondat erejéig arra, hogy akkor igazából nincs olyan kezelés, vagy nincs olyan beavatkozás, ami nyáron tilos lenne, csak jobban oda kell figyelni.
2: Igen, tehát, vagy másképp fogalmazva, nincs olyan kezelés, ami nyáron optimális.
1: Miért fontos az orvosnak és a páciensnek, hogy a plastikaesztetika.hu oldalon az orvos jelen legyen, és hogy a páciens ott tájékozódjon? Ezt ugye érintettük egy picit már így a beszélgetésünk elején. Van-e még esetleg itt bármi?
2: Ahogy említettük is, tulajdonképpen itt szakemberek vannak egymás mellett felsorakoztatva, ahol a kedves leendő páciens az tud tájékozódni, hogy ki hol dolgozik, esetleg milyen szakterületeken specializálódik, vagy milyen szakterületeket végez, tud nézni előtte-utána fotókat, tud nézni véleményeket, és ez tulajdonképpen egy kicsit megkönnyíti a úgymond kívülállónak a feladatát, mint hogy a Google rendszeren keresztül próbáljon hirtelen mindenkit megnézni.
1: És akkor gondolom itt az utánkövetés is, tehát, hogy akár a te pácienseid, akinél valamilyen beavatkozást végzel, akkor utána az utánkövetés az teljes mértékben működik.
2: Igen, hát ez fontos. Fontos egyrészt az, hogy sokszor meglepődnek a páciensek, hogy készülnek fotók előtte, és hogy ugye ez számukra teljesen természetes, mert ez fontos minden szempontból, hogy tudjuk azt, hogy rögzítve van az előtte állapot, és utána is fontos, hogy a megfelelő utánkövetés is meglegyen, ami minden beavatkozásnál más-más időpontban történik, de ez is fontos, hogy ez rendszerezetten működjön.
1: Akkor még a legvégén még egy utolsó kérdés, itt szintén egy tévhit vagy igazság, mert szerintem ez van a legtöbb amúgy itt így a szépészeti beavatkozások környékén, tehát tévhitek vannak meg, ezt hiszem, azt hiszem, nem tudom, hogy van, látunk ilyet is, olyat is, hogy ha valaki egyszer csinál bármilyen, legyen akár az mondjuk egy melnagyobbítás, akkor onnantól kezdve nem tud majd megállni, tehát már akkor egy szájtöltést is akarok, már akkor egy kis botoxot is akarok, már akkor innen is zsírt akarok szivatni, és sorolhatnám.
2: Mindenki átesik a tűzkerességen, amennyiben ugye pozitív benyomást kap, és hál' Istennek pozitív benyomást szoktak a paciensek kapni, és rájönnek, hogy tulajdonképpen ez nem is annyira fájdalmas dolog, mert ugye a másik vissza, tehát az első legfontosabb, amitől félnek az, hogy fognak kinézni, a másik pedig a fájdalom. És miután egy kisebb beavatkozás, mindegy, egy jól sikerült botox kezelés, egy jól sikerült emlőműtét után látják, hogy esetleg ez nem annyira fájdalmas, nem lett alien looking like kinézete, akkor igen, esetleg bátrabban jönnek újabb kezelésre. Valamilyen szinten nem a szakma és a marketing mellett beszélve, de például egy arc kezelés tekintetében fontos, hogy esetleg az időbe el legyen kezdve. Mert amikor már esetleg egy nagy testsúlycsökkentés után egy esetleg egy megfelelő hormonális változások itt a hölgyeket sajnos érintő menopauza után jelentkeznek, akkor már nagyon sokszor sokkal nehezebb és sokkal drágább azt létrehozni, amit esetleg szeretne a tükörbe látni. Tehát ez visszatérve a megfelelő szakember kiválasztáshoz fontos az, hogy esetleg megfelelő időben, a megfelelő mértékben legyen elkezdve, és nagyon sokszor halljuk a konzultációk után, hogy én még ehhez fiatal vagyok, ez esetleg nem mindig igaz.
1: Igen, egyébként ez volt a másik, igen, amit még gondolkodtam, hogy valóban itt is azt hittem én legalábbis, hogy ez is hülyeség, hogy fiatalon kell elkezdeni, mert hogy hát miért kéne fiatalon elkezdeni, amikor nagyon szép, rugalmas bőre van valakinek például. De hát akkor ez egy igaz hír, hogy azért, hogy később ne kelljen nagyobb beavatkozásokat, vagy akár több pénzbe kerülő beavatkozásokat
2: végezni. Ez így van. És bocsánat, a beszélgetés közben csak eszembe jutott egy beavatkozás, ami nyáron lehet, az pedig a hónai botox kezelés, mert hogy ugye az emelkedett testhőmérséklet miatt, ugye a gyakori izzadás miatt, ilyenkor a hónai botox kezelést az gyakrabban válasszák, mint a téli periódusban is. Ugye ez lényegesen le tudja csökkenteni, vagy akár megszüntetni a irodában, vagy egyéb helyeken kellemetlen periódusok számán.
1: Ez egyébként végleg megszünteti, vagy nem? Néhány hónapig?
2: Csak néhány hónap. Csak néhány hónapig.
1: No hát akkor itt van a nyár, a nagy meleg, hogyha mentek mondjuk akár tengerpartra, vagy csak itthon a kis Balaton partjára, de egyébként is, mint ahogy mondtad, az irodába is, akkor ez az egyik olyan kezelés, amit mindenféle probléma nélkül el lehet végeztetni. Hónajbotox.
2: Így van.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm, viszontlátásra.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában dr. Illési Rudolf plasztikai sebész volt a vendégem. Csalá!

0: Dr. Illési Rudolf plasztikai sebész volt a vendégem ebben az órában, a nyári szépészeti beavatkozásokról beszélgettünk. Következő órában Bedő Imrével, a Férfiak Klubjának alapítójával beszélgetek, a Válvetve apával programjukról, amit ugye minden évben megrendeznek, ez idén is lesz. Erről fog beszámolni, hogy idén hogyan, miként tudnak jelentkezni, és miből áll ez a program. Tartsanak velünk a következő órában is.
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Manna Morzsa.
2: Űrszemét. A föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni, arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
1: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük! Reklám hangzott el.
4: Változékony idő lesz. Megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben. Még 5 megyében van tűzgyújtási tilalom. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, hogy a szakképzés stabil lábakon áll, nem felforgatásra, hanem átgondolt fejlesztésekre van szükség. A tárca vezető jelezte, hogy a kettős vezetési modell megszüntetése azt a célt szolgálja, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai alapokra épüljön, politikamentesen, átláthatóan és felelős gazdálkodás mellett szolgálja a tanulók és a helyi gazdaság érdekeit. A kancellárokat 2019-ben nevezték ki a szakképző centrumokban, az indoklás szerint a főigazgatók támogatása és a menedzser szemléletű működés képviselete a feladatuk. Jelenleg oktatási célokat szolgál a Vitnyi Csermajori ingatlan, közölte a vagyonkezelő, a Győri Széchenyi István Egyetem. A kapuvári Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium általános iskola és óvoda használja, ameddig a saját intézményüket felújítják. Magyar Péter miniszterelnök tegnap sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy az Orbán kormány 2024. augusztusában Vitnyérnél 500 fős migránstábort kezdett el építeni 5 milliárd forint közpénzen. Az intézmény most kiadott közleményében azt írja, 2 évvel ezelőtt a belügyminisztérium és az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság arról tájékoztatta az egyetemet, hogy az ott 2022 óta ideiglenesen elhelyezett ukrajnai menekültek által okozott károk helyreállítása, valamint a további állagromlás megelőzése érdekében végeznek felújítást. A könyvfóliázási törvény felfüggesztését kéri a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége. Egy 12 pontos javaslatot fogalmaztak meg, amelyben a rendelet visszavonását és a kötött ár újragondolását kérik. Tar Zoltán kulturális miniszter nemrég bejelentette, felülvizsgálják azokat a törvényeket, amelyeket a Fidesz-KDNP öncélúan a gyermekvédelemre hazug módon hivatkozva hozott. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat júliustól októberig hetente több alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkező kocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezést választhatnak. Jelenleg már csak 5 megyében van tűzgyújtási tilalom, a pénteki esőzés után Szabolcs-Szatmár Berekben feloldották a tiltást. Ugyanakkor Bács-Kiskun, Borsod-Abaüzemplén, Csongrád-Csanád, Heves és Pest megyében az aszály miatt továbbra is magas a tűzkockázat.
1: Időjárás.
4: Változékony idő lesz, több-kevesebb napsütéssel, délutántól egyre több felé eleredhet az eső, délnyugaton heves zivatar is lehet. A szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 24-28, késő este 13-18 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Válvetve apával című program, ennek ugye a szervezője a Férfiak Klubja, amelynek az alapítója Bedő Imre, ő van itt velem a stúdióban. Rögtön az életörömzene után már is kezdjük a beszélgetést. Elérhetőségünk 0677986. Facebookon is ott vagyunk, Manna FM 98.6.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Családi Manna.
1: A 98.6 Manna FM életörömzene, ebben az órában vendégem Bedő Imre, a Férfiak Klubjának alapítója. Hát szerintem a hallgatóink már jól ismerik. Néha-néha időnként visszatér hozzánk ide. Témánk pedig a mai napon, itt a válvetve apával.
2: Szervusz, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat én is. Valójában a lényege az ennek, hogy az apák napjához köthetően, illetve hogy fókuszba helyezzük az apák napját, hogy egyáltalán létezik, mert a magyar kultúrkörben még mindig utólag tudnak meg emberek erről dolgokat, vagy aznap sejtik, vagy valahol meghallják. Nem mint hogyha olyan óriási nagy csinadratát kellene csinálni, és a férfiak is elizárkoznak, hogy ne legyen semmilyen versengés, hogy a nőnaphoz képest, mert minden. Ez inkább mégiscsak a megbecsülésről, a háláról szól, és az apai erőfeszítések elismeréséről, mert, és illetve annak a fókuszba állításáról, hogy az apasság, a gyermekek és a párkapcsolat, tehát a szülőknek a házassága szempontjából milyen fontos, mert azért az apát nagyon becsüli a feleség és az anya is, és nyilván a férj és az apa szerep eltér egymástól, de azért az apaság nagyon sokkal-sokkal jobb emberré teszi a férfiakat, mert másfajta példát akarnak mutatni, másfajta értékeket kezdenek el képviselni. Sokszor azért szelidülnek meg, és mindenféle ugye önkontrollt tudnak gyakorolni a saját életük fölött, ami teremtésre csatornázza be az energiáikat, és ez mindenkinek jó.
1: Egyébként azt így az előző időszakokban nem igazán ez az apa szerep, ez nem volt ennyire fókuszba. Tehát ha belegondolunk egy picit a régebbi időkbe, mindig szeretek egy kicsit visszanézni, akkor mi volt? Férfi elmegy dolgozni, hozza haza a pénzt, a nő otthon csinálja a dolgát, és neveli a gyereket. És az, hogy az apa, mint apa, az megvolt így a kis mikroközösségben, tehát családon belül, persze az apa így csinálja a dolgát, de hogy ez nem volt ez ennyire fókuszba. Mint ahogy most egyre inkább hála az égnek, hogy elkezdtünk egy kicsit erre jobban figyelni.
2: Az az érdekes, hogy a városba költöző ember úgy gondolkodik, most ugye ez egy csapda, tehát azért mondom, hogy mindannyian beleesünk ebbe a csapdába, mint hogyha a várossal kezdődött volna a világ.
1: Igen.
2: És a közben meg ugye a valóság az, hogy a városba költöző vidéki családok tömkelege azért költözött a városba, hogy a gyárakba dolgozzon, és elég volt az apa bére, és így volt az, hogy az apa nem volt otthon. Tehát egy bérből is megvolt a család, és ez volt a városba költözésnek az ára, hogy az apa elment robotolni a gyárba. És ezért volt az apa pihentetése is otthon, hogy ajaj, apátok pihenjen, hogy tudjon visszamenni robotolni, hiszen az egész család attól tartott, hogyha apa tönkre megy a robotban, akkor vissza kell menni földet túrni falura, ami azért örültek, hogy megszabadultak ettől, mert több ezer éven át ugye az elődeik folyamatosan ettől próbáltak szabadulni. De ha úgy vesszük, akkor ez a kis időszak volt az, amikor az apák eltávolodtak a családtól, mert egyébként azelőtt több ezer évig folyamatosan jelen voltak az apák, hiszen a földecske az a ház mögött volt. És az apa kint dolgozott a házon kívül, az anya a házon belül, de egymás szeme láttára minden étkezésnél együtt voltak. A gyerekeket senki nem nevelte ilyen helikopter szülő módjára, mint mi, hogy nagyon ráérünk, és ezért egyfolytában helikopter szülő, ez a, ugye a szakirodalom ezt mondja, hogy repülsz a gyerek fölött, és mondod neki, hogy nem, és az se nem, és az se nem, és semmit sem, hanem a gyerekek úgy el voltak, mert ezeknek a felnőtteknek végezni kellett a munkát, és örültek, hogyha nem esnek le innen, onnan annyira vigyáztak rá, de egyébként meg el voltak a gyerekek, ugye, tehát ott nézték, hogy mit csinálnak a felnőttek, lassan beleszoktak a kis söprűvel már, meg a kis lapáttal, ott próbálkoztak. És az apa mindig jelen volt. Tehát az apának a családtól való eltávolodása, ez egy nagyon új keletű, tehát az egész civilizációnkban soha-soha nem volt, és a városba költözéssel történt ez meg, és most az a helyzet állt elő, hogyha én azt látom, hogy körülbelül 10 évünk van arra, hogy igazán már mondom 1-2 éve ezt, és a 10 év az nagyon rövid, hogy visszavigyük a családba az apákat, mert ha nem, akkor a nők is el fogják hagyni a családokat. Tehát a mai 18-20 éves
1: és lányokban. És egyébként látszik is ez a tendencia sajnos, amit
2: mondjuk. Egyre több lány is azt mondja, hogy hát sokkal jobb dolgozni, azt a pénzt bulira, szórakozásra, kirándulásra, luxus termékekre elkölteni, ha nem szül gyereket, akkor a testet sokkal tovább használható szexre, tehát, és majd vesz örökbe Szubszaharából, mert ugye Angelina Jolie is onnan vett örökbe, és persze majd nem fognak örökbe venni, de van egy ilyen, le van gyártva konzervként ez az egész érvrendszer nekik, és a lányok is elkezdtek kifarolni a családból, mert eddig a nőknek a hihetetlen erőfeszítése tartotta meg a családot, hogy a férfiak eltávolodtak, a nők meg kénytelenek dolgozni is, mert a két keresős modell majd kényszer, és a munka mellett embertelen erőfeszítéssel tartották a családi frontokat is. És ez az elpuhult generáció, most akárki is hallgatja, most elnézést kérek mindenkitől, de akinek nem inge, ne vegye magára, ők már azt fogják, hogy ja, ezt a nagy erőfeszítést, amivel az én anyám megszült engem, na azt a nagy erőfeszítést én már nem akarom megtenni. Ezért nagyon kell igyekeznünk, hogy a fiúkat visszavigyük, mert mindig az elmúlt több ezer évben a férfi és a nő közös munkája tartotta el a családot, nem a férfi, hanem a férfi-nő közös munkája, és ha ismét közösen válvetve tennék meg azt, amit a családért kell, akkor maradna élet utánuk. Ha nem tudjuk őket visszahozni, hogy válvetve a családban dolgozzanak, akkor bizony nem marad élet utánuk. És itt az apaság, hogy visszakanyarodjunk a lényeghez, ugye, vagyis a mostani témánkhoz, tehát az apaság fókuszbeállítása nagyon fontos, és az apaságnak az értékei, és az apaságnak a megbecsültsége.
1: Na most itt
2: mert ez az élet továbbadásáról szól.
1: Igen, és most rövid szünet után innen folytatjuk.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamar.

0: Anna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Bedő Imrével beszélgetek ebben az órában a Férfiak Klubjának alapítójával, Apák napja kapcsán, illetve a Válvetve apával nevű című programjukról. És ugye ott hagyjuk abba a beszélgetést, hogy milyen fontos az, hogy milyen apa képe van mondjuk a gyereknek. Az jutott eszembe, hogy itt óriási felelőssége van a fiús anyáknak nyilván, hogy milyen férfit nevelnek, aki majd ugye egyszer apa lesz jó esetben, és ugyanúgy az apáknak, hogy milyen példát mutatnak, és akkor itt jön be ugye a Válvetve apával is, hogy ennek is milyen fontos szerepe van.
2: Hát itt két fontos dolog is van. Az egyik fontos dolog az, hogy az egész civilizációnk tudta, hogy a fiúkat, illetve a lányokat is, hát a nevelés maga az egyfajta erőszakkal történik, amit lehet, tehát ne vegyünk mindig ilyen fizikai erőszaknak, de mindenképpen rá kellett őket venni kora gyerekkoruk óta, hogy elvégezzenek olyan feladatokat is, amihez nem volt kedvük. És a nevelés, arra nevelünk egy embert, amit majd később egyedül kell neki csinálnia. És nem a munkára kellett nevelni, a munkához szoktatni kellett a gyerekeket és a felnőtteket is, mert a munka minden időben kötelező volt, ha nem csináltad meg, akkor felkapott az árad, mert senki nem végezte el helyetted és viszontlátásra. Ez ma is kötelező, az egész iskolarendszer fel is készít rá, tehát azt még legjobban tudjuk, hogy kell csinálni, sőt az összes munkahelynek mindenféle elnyomó eszköze megvan, meg ellenőrző rendszere, hogy te nehogy elfelejtsél bemenni dolgozni, tehát ez, azért az fontos. Tehát az kötelező és muszáj, és te annak ott nincsen mellélépés. Ahol probléma van, az az, amit a munkahely, a kötelező munkahely utáni szabadidőben egyedül kell tenned. Hogy döntesz te, hazafele mened, vállalsz-e családot, vállalod-e, hogy ki kell takarítani, vállalod-e, hogy föl kell, hogy be kell vásárolni, vállalod-e, hogy elmész, visszajössz, elviszed edzésre, visszahozod, amit egyedül kell majd csinálnod, és ezért, hogy egyáltalán legyen élet, ami civilizációnk tudta, hogy elsősorban nem a nő dolga volt az élet továbbadás, hanem a férfié. Uh-huh. Hát a fiút nevelő anyukáknak mondom mindig, most ugye vissza kell térni ahhoz, amit tudott a civilizáció, csak most elfelejtette, hogy a fiúkat a család élére kell nevelni. A fiúkat külön a családi feladatok végzésére, a családi felelősségvállalásra kell nevelni, mert ez az, ami miatt a nővel együtt tudnak majd működni. Ha csak a nőnek a dolga és a fiú sose jár haza, akkor a nő is el fogja hagyni. Ezt ilyen rövid időn alatt több ezer évet átéltünk, és most 50-100 év alatt ez a dolog össze tud esni.
1: Itt az is probléma, ugye, hogy itt a mostani, mondjuk a mi generációnknak még csak-csak, de itt vannak olyan generációk, akinek nem volt minta erre.
2: Tehát az, hogy... Most kiestek a minták, és egy picit azért is foglalkozunk ezen ennyit, mert a ilyen biblikus idők jöttek el ismét, tehát ugye a Bibliában azt írja, hogy hallásból lett a hit. Nyilván az azzal is összefüggő kérdéskör volt, hogy nem tudtak olvasni, de mégiscsak valakiknek, akiknek fenti isteni inspirációjuk volt, azok elmondták, és az emberek elkezdtek hinni. Na most, mivel nincsenek minták, amiből örökölni lehet, ezért megint le kell gyártani azt, hogy el kell tudnunk mondani, hogy miért jó az a dolog. Miért jó az az ő életének, hol lesz neki jobb attól, ha úgy tesz. És ezt a hitet szóból kell újraépítenünk, mert mintából már nem nagyon tudjuk, mert egy-két generáció óta megtört ez a minta. És itt térek vissza ugye az apaságra, meg a Válvetve apával, ugye, hogy az apák fókuszbeállítása és az apaság fókuszbeállítása azért fontos, mert ennek az értékrendi háttér azért adott. Tehát mindenki elkezdett gondolkodni, hogy mi mindent kell jobban csinálni, mert annyi minden nem kell elmagyarázni, nagyon jól tudod, hogy milyen egy jó apa.
1: Igen.
2: És az apák kötődése a gyerekeikhez egy nagy hiány, és amikor azon gondolkodtunk, hogy az apák napját hogyan kellene ünnepelni, akkor arra jöttünk rá, hogy nincsen ennek meg a kultúrája, hogy mit csinálják apák napján. És azt úgy döntöttünk, hogy a hála kimutatása az mindenkinek a saját privát ügye, hogy vasárnap, apák napján, ami ugye most van, akkor hogyan mutatja ki a háláját. Amit viszont szervezetten tudunk csinálni azért, hogy elkezdjük építeni ezt a kapcsolódást, az apa-gyerek kapcsolódás elmélyítését adjuk mi ajándékban, és ennek ugye az a módszertana, hogy megkérjük a cégeket, hogy az apák napját követő hétfőn legyen a válvetve apával nap, amikor csak az apák bevihetik a gyerekeiket a munkahelyre. Azért, hogy megmutassák a titkos felnőtt életüket, mert amikor apa nincs otthon, ő többet nincs otthon, akkor mindig valami misztikus helyen van. Amikor beszél a munkahelyről, akkor az egy sztori, az egy mese, az mindenki elképzeli valahogy, de úgy látni, hogy ő pontosan hol ül, kivel beszél meg dolgokat. A másik ember is elmondja, hogy ő az apjával együtt mit szokott csinálni, meg tudja mutatni a számítógépén, a telefonján, be tudnak ülni egy vezetői értekezletre, el tudnak menni, meg tudják nézni a különböző munkafolyamatokat, vagy akár egy szoftverfejlesztő cég is el tudja nekik magyarázni, hogy ki mit csinál, és hogy áll össze abból egy olyan produktum, ami segít az embereknek, kinek mi a szerepe, és ez egy hihetetlen élmény, hogy ő belelát, és rengeteg beszélgetést tud kialakulni, és egy nagyon mély kapcsolódást tud, hiszen ezeken a munkahelyeken a gyerekek az apjukat egy olyan helyen látják, ahol az apjuk igazán kompetens, ugye, mert otthon nem mindenben
1: felnéznek
2: kompetens.
1: Rá, nyilván,
2: otthon
1: igen.
2: Az anyuka sokkal jobban ért a dolgokhoz, de itt látják, hogy apa ért ehhez, látják azt a sok embert, aki becsüli az apát, ugye, mert úgy beszélnek vele. Tehát ez egy érdekes kapcsolódási lehetőség.
1: Igen, ebben abszolút egyetértek. Most viszont életörömzenét hozunk, jönnek a legfrissebb hírek, de ezt követően jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést Bedő Imrével.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Bedő Imre, a férfiak klubjának alapítója, a vendégem. Témánk az apák napja, illetve a válvetve apával, és ez egy egyedi kezdeményezés, mely szerint legyen az évnek egy kitüntetett napja, az apák napját követő hétfő mindig, amely az apa-gyerek kapcsolat megszilárdításának napja. Erről beszélgetünk ebben az órában, tartsanak velünk a zene és a hírek után is.
1: Változékony idő lesz, néhol esővel. Nyilvánosságra hozzák az uniónak beadott helyreállítási tervet. Már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Hamarosan nyilvánosságra hozza az uniós források hazahozatalához szükséges magyar helyreállítási tervet a kormány. Kármán András pénzügyminiszter közölte, a kabinet célja, hogy a beruházásokat támogató források segítségével csökkentsék a költségvetés kiadásait, és így több pénzt lehessen fordítani az infrastruktúrára, oktatásra, egészségügyre és a közszolgáltatásokra. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt tisztújító kongresszusán. A küldöttek titkos szavazáson 737 érvényes szavazatból 729 szavazattal választották meg egy évre. Több kisebb a parlamentbe be nem jutott párt is kongresszust tartott. A Demokratikus Koalíció Varjú Lászlót választotta elnökévé, a Jobbik Magyarországért mozgalom pedig ismét Adorján Bélát szavazta meg a következő két évre. A könyvfóliázási törvény felfüggesztését kéri a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége. Egy 12 pontos javaslatot fogalmaztak meg, amelyben a rendelet visszavonását és a kötött ár újragondolását kérik. Tar Zoltán kulturális miniszter nemrég bejelentette, felülvizsgálják azokat a törvényeket, amelyeket a Fidesz-KDNP öncélúan a gyermekvédelemre hazug módon hivatkozva hozott. Már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, jelezte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a megállapodás megkötése után a hormuzi szoros hajóforgalma is azonnal újraindulhat. Teherán szerint bár közel járnak a megegyezéshez, még napokra van szükség a tényleges megállapodáshoz. Leomlott az evangélikus templom külső erődítésének egy része az erdélyi Muzsnán, senki nem sérült meg. A 15. századi épület északi falának ledőlése miatt a műemléképület környékét lezárták. A Szeben megyei község műemléképülete a környék egyik legértékesebb késő gótikus stílusban épült erőd temploma. Váratlan közjátékkal zárult 14. Leó pápa spanyolországi útja. Pénteken a pápai különgépen műszaki hiba lépett fel, a javításra tett kísérletek pedig nem jártak sikerrel, így a katolikus egyház főnek el kellett hagynia a repülőt. A helyzetet végül Fülöp spanyol király oldotta meg, aki felajánlotta magánrepülőgépét Leó pápának. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat júliustól októberig hetente több alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. Vitézi Dávid közlekedés és beruházási miniszter pedig azt közölte, hogy a korábbi háló és fekvőhelyes kocsik egy része működésképtelen, ezért bérelt nyugat-európai kocsikat állítottak forgalomba. Változékony idő lesz, több-kevesebb napsütéssel, délutántól egyre több felé eleredhet az eső, délnyugaton heves zivatar is lehet. A szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 24-28, késő este 13-18 fok várható.
2: Családi Manna. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
0: Válvetve apával program, amelyet ugye Bedő Imre, a férfiak klubjának alapítója szervezett meg, és ez egy nagyon jó kezdeményezésnek tűnik, nagyon sokan szoktak erre jelentkezni. Erről beszélgetünk ebben az órában, de szó esik majd a párok éjszakájáról is, mert az meg ősszel lesz majd. Tartsanak velünk a következő percekben is.
2: Élet, öröm, zene. Ez a

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Ebben az órában vendégem Bedő Imre, a Férfiak Klubjának alapítója, az Apák Napja kapcsán, illetve a Válvetve Apával című programjukról beszélgetünk. Szó esett itt az apa szerepéről, hogyan tudjuk mi nők, anyák, feleségek segíteni a férfiakat, akár az apa szerepben. Most az jutott eszembe, miközben egy erről beszéltél, hogy nem tudom, mennyire láttok rá így az elmúlt években, így a cégek adnak-e ki ilyen adatokat, vagy sem, hogy elvált szülők gyerekei. Tehát tegyük fel, ugye általában ez a magyar rendszer, hogy anyukával vannak többet a gyerekek, és apukával kevesebbet. Apukát alig látják. Ez óriási nagy hiba szerintem. Hogy, vagy akár a mozaik családoknál, hogy ilyenkor azért az anyukák engedik mondjuk azt, hogy a gyerek bemenjen akkor is, hogyha mondjuk esetleg elvált szülők, de azért hadd menjen be apukának a munkahelyére. Tehát, hogy mennyire nyitottak így a családok, nem tudom, erre mennyire láttok rá. Hát családok, hát szétesett családok.
2: Ez egy súlyos probléma, ez a gyermekláthatás akadályoztatás, ez egy nagyon-nagyon súlyos probléma Magyarországon is és máshol is. De ha nincsen ez a háborús, tehát a válási háborúban ugye lövészárkolt ilyen akadályoztatás, akkor ha van egy viszonylag normális viszony, akkor abszolút ez egy nagyon-nagyon jó kapcsolódási pont. Tehát az apák is harcolnak érte, és a gyerekek is, ha már egyszer voltak, tehát az a tapasztalat, hogy bejön egy 4-5-6 éves gyerek, és minden évbe bejönnek, minden évbe várják ezt a napot, és ahogy nőnek a gyerekek, úgy más kérdéseik lesznek, igen, más élményeik lesznek. Esetleg az apa is vált munkahelyet, de ha nem, akkor is ott is egyfajta fejlődés az, hogy ők belelátnak egy munkahely életébe, és az apjuk életébe is. Tehát azt gondolom, hogy ahol nincs ilyen háborús viszony, ott ez abszolút egy támogatott dolog, sőt, az apák is nagyon szeretnék, mert általában nekik téma hiányuk van, hogy miről beszélgessenek, de ez egy ilyen jó közös pont, ami a mélyben meg tud erősödni és meg tud gyökerezni. A másik dolog meg ugye az, hogyha bevisszük a gyerekeket a munkahelyre, van máskor is olyan, hogy bevinni a gyereket, mert nem, nincs hová tenni. De hogyha azért viszem be a munkahelyre a gyereket, mert nincs hová tennem, akkor általában az van, hogy jó, de maradj csöndbe, rajzolj, és most hagyjál békén, és ne zavarj senkit, mert is munka zajlik, pont. De a válvetve apával nap, azért is adtuk ezt a nevet, nem valami ilyen vicces nevet adtunk, hanem ők azt, ilyen felnőtt dologról van szó, hogy akkor tényleg az a nap arról szól, hogy megmutatja, hogy ő mit csinál. Lehet vele erről beszélgetni. Nyilván a munkahelyek szempontjából nem annyira hatékony ez a nap, de a jövő nemzedékben én azt látom, hogy a munkahelyi vezetés vagy a tulajdonosok úgy látják, hogy a jövő nemzedékbe való beruházás ez, hiszen megmutatják nekik a munkahelyeket, hogy ne úgy nőjenek föl, mint a legtöbben, hogy életükben nem láttak munkahelyet, és valami fals elképzelésük van, hogy ez hogy is néz ki. Látnak igazi.
1: De ez nagyon fontos egyébként a majdani szakmaválasztásnál is, hogy ismerjék, hogy mi az, amit mondjuk apa csinált, de akár ugyanígy az anya is nyilván, de hogy itt ez most kifejezetten így az apákra vonatkozóan.
2: És válvetve apával az mindig a apák napját követő hétfő. Uh-huh. Az már általában ugye már vakációs, tehát biztos, hogy szünet van, tehát nem kell iskolába menni, azért is tettük nem péntekre, mert van, amikor az még iskolai nap, utolsó iskolai nap, tehát ez a hétfő, ez már biztos, hogy munkaszüneti nap, és nagyon-nagyon élvezik. Nagyon sok cég csatlakozik a legnagyobbaktól a legkisebbekig.
1: Töretlen, mondhatjuk azt, az érdeklődés iránta? Ez iránta?
2: Igen. Minden évben újabb és újabb cégek csatlakoznak. Tehát, hogy, és ahol már lement előtte ez a programot, általában nagyon szeretik, és újra megcsinálják. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Most volt olyan cég, föl is beszéltünk telefonon, és mondta a tulajdonosa, hogy ő már nem is kellett szóljon, hanem a kollégák hozták ennek a teljesen kész programját, hogy itt van, és ez fog történni, és mondta, hogy de jó, hogy nem ő neki vezetőként kellett erre ugye figyelmeztetni a csapatát, hanem a csapat maga javasolta ezt.
1: Én azt gondolom, hogy ilyenekre mindig is szükség lesz itt, bárhova is alakul a világ, és bármi is történjen a nagyvilágba, visszamenni a gyökerekhez, és veled mindig beszélünk erről, de ez tényleg így van, hogy nem szabad azt elfelejteni, hogy honnan jöttünk egyrészt, meg ezeket a szerepeket, tehát anya szerep, apa szerep, a gyerek, a család szerepe, ennek mindig is volt összetartó ereje, társadalmilag is, ezt nem szabad ebből kinyúlni, szerintem.
2: És ezek jó alkalmak, ezek az ünnepek, ugye nagyon érdekes, hogy minden állami ünnepnek, minden egyházi ünnepnek, vagy akár a családi ünnepeknek, mint a házasság,

0: házassági évforduló, vagy a születésnap, névnap, vagy bármi más is, vagy az augusztus 20-a, vagy a karácsony, húsvét. Ezeknek van valamiféle eszmei, kulturális tartalma. És ez mindig megerősít bennünket valamiben, megerősíti azt a gyökeret, amire fókuszál az ünnep, az a karácsony, ugye nyilvánvalóan nem az ajándékokra fókuszál, hanem a megújulásra, és az újjászületésre, és a megszületésre, és a reményre, és a szeretetre is, mert mehetnénk tovább, hogy a húsvéti az aztán a feltámadás, hogy újra meg újra fel kell állni, és nincs olyan halál, amiből ne lehetne fölállni. Csak ugye ezt, ha elveszítjük, akkor azt hisszük, hogy a húsvét az a sonkáról szól.
1: És egyébként kezdtük elveszíteni.
0: És ezért kell nekünk ezt újra meg újra megmutatni, ma már ugye hallásból teremteni újra az embereknek, tudásból lesz ma már a hit, de azt hallásból tudják, hogy milyen fontos, hogy egy anyák napját mivel töltesz föl, egy apák napját mivel töltesz föl. És hogy nem elég az sem, hogy kap egy rajzot, hanem hogy hogyan lehet tovább vinni, hogy az egy igazi, hogy mondjam, a gyakorlatban is jelentsen valamit. És lehetőséget adni, tehát ez a válvetve apával, ez egy lehetőség a családoknak. Ezért is szeretnénk, hogyha ugye most is, akik hallgatni fogják, ma már elég késő van ahhoz, hogy ezt megszervezzék, de most is jelentkezhetnek cégek. Mert aki nálunk a mi honlapunkon regisztrál erre a programra, az nyilván, hogy megad néhány adatot, akkor mi válaszlevélben megküldjük, hogy mit kell, mit szoktak ilyenkor csinálni a többiek, hogy hogyan kell ezt csinálni, tehát hogy ne legyen nekik ez egy ilyen kérdés. Tehát abszolút egy ilyen segítséget küldünk. Minden évben kiküldünk nekik ilyen munkafüzet segédletet, amit a gyerekeknek ki tudnak osztani, hogy ők akkor ide ezt ragasszák be, oda azt töltsék ki, ott azt kérdezzék meg, és ez minden évben más, ami egy pici ilyen mankó ahhoz, hogy még mélyebben, még jobban tudják-e ugye ezt a fajta kapcsolódást ugye megerősíteni az apjukkal, illetve a cégek is tudják ezt segíteni. Tehát a cégek engedélyekkel, a cég vezetést, a HR vezetők, a cégtulajdonosok, a ügyvezetők, vezérigazgatóknak az elköteleződése nagyon fontos, hogy igen, ez milyen érdekes, és nagyon érdekes az is, hogy csak az apákra fókuszáljon ez, hogy apák vigyék be a gyerekeiket, mert ha koedukált vigyük be a gyereket az iskola, vagy a munkahelyre nap van, akkor otthon is
1: az mindig nem ilyen,
0: hát a férfiakban van egy látens félelem, hogy anyukák jobban fogják csinálni, és ezért megpróbálják lepasszolni ezt a dolgot, és mindig javarész az anyák viszik akkor a gyerekeket be. Vagy, ha behozzák a férfiak is és a nők is, akkor a férfiak félszegebbek, mert azt mondják, hogy a nők mindent jobban csinálnak, úgy nem jó ez a versenyhelyzet, még akkor sem, hogyha a fű alatt marad. Ha viszont csak apák viszik be a gyerekeket, akkor minden kolléganő megbecsülését megszerzik, mert minden kolléganő mosolyogni fog azokra a gyerekekre, mosolyogni fog az apákra. Rájönnek, hogy a kollégáik, a férfiak mennyire érző lények, mert ott a gyerekek kihozzák ezt belőlük, és megszerzik a kolléganők tényleg megbecsülését, és úgy mennek haza, hogy ők megerősödnek az apaságukba, nem pedig egy ilyen versenyhelyzetbe esetleg úgy rosszul érzik magukat, vagy menekülni szeretnének. Ezek tudatalatti folyamatok, amikor egy szervezetet vezet valaki, akkor erre fókuszálni kell. Tehát ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy szereted-e annyira a csapatodat, hogy ilyen dolgokra is gondolj. És ezeket mi adjuk az őszáj, mi segítjük ezt, mert nincs ahonnan tudniuk, és erre valók vagyunk mi, mint ugye társadalmi szervezet, hogy a vezérigazgatókat is segítjük az ő gondolkodásukba, hogy ők is jobb vezetők lesznek ezáltal, ők is jobban becsülik az embereket, és az embereik jobban fognak dolgozni, mert megérzik ezt a fajta új szeretetet, amit kapnak.
1: Most újra muszáj életörömzenét hoznunk, de innen folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk.
2: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan

0: a Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
1: Bedő Imrével, a Férfiak Klubjának alapítójával beszélgetek ebben az órában apák napjáról, na meg a Válvetve apával című programjukról. Itt ugye nem csak kisgyerekeket vihetnek be nyilván, tehát hogyha mondjuk a 18 éves gyerek is bemegy még apával, akkor simán bemehető is.
2: De hát ugye nagyon fontos lenne a 18 éves gyerek is, és van is ahová bemegy, mert tényleg, hogyha ők megnéznek egy vezetői értekezletet, vagy körbejárják a gyárat, vagy beszélgetnek más felnőtt, más emberekkel, a kollégákkal, akiknek éppen nincs ott a gyereke, vagy nincs is gyereke, vagy már felnőttek a gyerekeik, olyan fajta dolgokat tanulnak meg, olyan kommunikációt. Tehát nagyon-nagyon fontos ez, hogy a minden évben, ahogy nőnek, tényleg ha 6-7-8 éves, de a 10-12 éves ugyan minden évben bejön, minden évben egyre másabb dolog felé lesz nyitott. És így a táborainkban is van az apa-fia táboraink, meg az apa-lánya táboraink, csak apás táboraink, és ott is én magam is voltam olyan apa-lánya táborunkban, mindegyiket meglátogatom, ha itthon vagyok, mert mi is ugye olyankor ilyen-olyan turnékra járok ilyen előadni nyáron, de az apa-lánya táborban, ahol volt egy 18 és éppen akkor érettségizett lány. Mm. És ahogy azok a férfiak, amilyen tisztelettel és szeretettel integrálták, ő segített a kisebb lányoknak mindenfélét így önmagától, de azért mégiscsak ő már a felnőttekkel beszélgetett sokat. Én szerintem az élet dolgaiból soha az életben nem tanult volna annyit, mint ott attól a 20 férfitól, akik a legkülönbözőbb családi háttérből, voltak az elváltak és a nem elváltak, a második házasság és a kisgyerekesek, a nagyobb gyerekesek, és ahogy a férfiak kommunikálnak egymással, és abban részt vesznek ezek a 16-18 éves lányok, azt szerintem, és mindezt úgy, hogy abszolút tisztelettel igen, vannak irántuk, de hogy az valódi életből kapnak ők ízelítőt, ez szerintem pótolhatatlan, ugye? És ugyanez van a Válvetve apával is, hogy ott zajlik egy olyan kommunikáció más emberekkel is, nem csak az apjukkal, ahonnan ők rengeteget tanulnak koncentráltan, mert ez a nap arról szól, és ilyen, hogy felnőttek között legyenek, ilyen nagyon ritkán van általában, ugye mi is elviszük, akkor a gyerekeket elviszük olyan helyre, ahol több gyerek van, és akkor a gyerekek szétspriccolnak, azt a felnőttek maradnak külön.
1: Pontosan.
2: De ez most nem így van, hanem
1: része lesz annak.
2: Ritkán lehet őket elmélyíteni abban, hogy a felnőttek világához közel kerüljenek, és ez egy ilyen nap.
1: És akkor még gyorsan, mert lassan lejár az időnk, sőt le is jár, de muszáj még beszélnünk a párok éjszakájáról, ami idén is lesz, ugye? Ez minden évben van, ez ugye nem most, ez majd ősszel.
2: Nagyon köszönöm, mert ugye ez mindig ősszel lesz, lehetséges, most annyira sokan érdeklődnek, hogy lehet, hogy ősszel is, tavasszal is fogunk csinálni egyet-egyet. Ez mindig a napi egyenlőségre, ugye a férfi-nő egyenlőség, tehát ez egy ilyen szimbolikus dolog. A párok éjszakája az egy buli, tehát a Férfiak Klubja szervezésében zajlik, hogy ne csak a szingliké legyen az éjszaka, ne csak a párkeresőké, hanem akinek férje, felesége, hosszú távú kapcsolata van, barátja, barátnője, azok eljönnek és megünneplik azt, hogy ők egy pár. Tehát ez egy olyan, mint egy nagy mit tudom, párkapcsolati ünnep, vagy egy házassági évforduló. Mindenkinek megvan a maga kis ünnepe, hogy kinek mikor, de az, hogy együtt, baráti társaságok jönnek, és más hangulatban jönnek, mert úgy jönnek már a feleségekkel, a barátnőkkel, hogy azért jönnek, hogy ők megünnepeljék, hogy együtt vannak, és azért jönnek az egész baráti társaság, és másképpen hozzák a pesgőt a férfiak a nőknek, másképp öltöznek, és ez egy ilyen nagy retro buli, ami ez a reggelig tart.
1: Igen, a közösség építés eleje, ugye erről is beszéltünk a múlt, és ez is mennyire fontos, mert itt létrejön egy közösség, és a másik, hogy nevet adni a gyereknek, tehát hogy ennek van egy vagy párok éjszakája.
2: Igen.
1: Ettől még persze lehet egy nagy buli, lehet egy nagy beszélgetés, de hogy van ennek egy neve, hogy párok éjszakája, mert mint ahogy a Válvetve apával.
2: Mert az ünnepnek kell adni tartalmat. Igen. Ez egy ünnep, aminek megadjuk a maga tartalmát.
1: És akkor majd erre jelentkezni kell, ugye? Vagy hogy
2: persze,
1: van ez?
2: Persze, mert ez így, tehát igen, egy ilyen buli az mindig korlátos, igen, mert hogy mennyien tudnak bejutni, de mindig nagyon népszerű, úgyhogy nagyon várom már.
1: Jó lenne egyébként most az időt eszembe, ahogy mondtad, hogy korlátos, hogy csinálni ebből egy olyan nagyszabású rendezvényt, ami mint akár a nem tudom, a hídon vonulás, vagy ilyesmik, ugye vannak ilyen mindenféléhez adódóan, hogy egy ilyen nagy országos megmozdulás, ami, ahol nem kell, nem bezárva vagyunk valahova egy ilyen kis térben, hanem vannak mindenhol rendezvények, nyilván ez már egy nagyobb falatú dolog, de hogy szerintem ez jó lenne kiterjeszteni ilyen nagyobb plénum elé.
2: Abszolút, ezen el is fogunk gondolkodni, illetve azt is szeretnénk, nem tudom, hogy idén ez sikerül-e, mert dolgozunk rajta, hogy ugyanaz nap legyen mondjuk több nagyvárosban is, és minél több, minden évben ezt kiterjesztjük, hogy akkor legyen most Szegeden, Debrecenben, Pécset, nem tudom, Győrben, de aztán később még több helyen, hogy legyen mindenhol összegyűl, mint tudom én, 300-400-500 ember, az már, és ezt, ugye ez egy fontos, szimbolikus időszakban, a napi egyenlőségben a párok megünneplik. Mindig kell a megerősítés. Ez olyan, mint a ugye nem hiába integrálták be heti rendszerességgel az embereket a templomba, azt mondták, hogy hetente kell megérinteni a lelkét, mert ha nagyobb időszakonként van, akkor elfelejti.
1: Igen.
2: És még ez sem elég, ugye, tehát a párkapcsolat megtartása, a házasságok megtartása is kell valamilyen rituális megerősítés. A féléves, amit mi tervezünk, az nyilván nem ez, de az valami nagyobb dolog. És ők a fél éveket ki kell töltsék a havi, meg a heti rendszerességű megerősítéseikkel, de legyen nekik egy ilyen is, amikor együtt több pár baráti körök eljönnek, és van egy önfeled buli azért, mert mi együtt vagyunk, és együtt is maradunk, és jól érezzük magunkat. Tehát együtt vagyunk, együtt maradunk, és nagyon szürke, és szomorú, és már alig várom, hanem mert jó, azért vagyunk együtt.
1: És ez mennyire fontos a mai világban, meg főként tényleg. Hát Imre, nagyon szépen köszönöm, akkor még egyszer, akkor még jelentkezhetnek?
2: Igen, megszervezni már nem tudják, de azért jelentkezzenek, a cégek jelentkezését várjuk elsősorban, vagy olyan embereket, akik a saját cégükön belül nagyköveteinké válva ezt propagálják, ezt a programot, kapnak ők is válaszlevélben olyat, amit oda lehet adni a vezérigazgatónak, az ügyvezetőnek, a HR igazgatónak, tehát nem kell saját szavaikkal elmondani, akkor jövőre legyen ilyen, tehát akik még nem. Tehát most van itt az idő, hogy csatlakozzanak, legalább kapcsolatba kerülünk egymással, és jövőben meg tudjuk fogni a kezüket, hogy el tudják kezdeni, mert ez minden apának, és minden anyának, és minden gyereknek fontos.
1: És akkor a párok éjszakájára pedig majd augusztus végén, szeptember elején majd beszámolunk, erről is eljössz. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen én is.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Bedő Imre, a Férfiak Klubjának alapítója volt a vendégem.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Kejri Imrével, a Férfiak Klubjának alapítójával beszélgettem ebben az órában, ugye a Válvetve apával című programjukról, amit már évek óta szerveznek, és mindig apák napjához kapcsolódóan van ez a rendezvény, idén sem lesz ez másként. Következő órában pedig Bánfi Ibolya életmód és táplálkozási tanácsadó, valamint vegán séf érkezik hozzám, akivel a cseresznyéről, erről a csoda idén gyümölcsünkről fogunk beszélgetni. Tartsanak velünk!
1: Manna morzsa.
2: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadék lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúságérzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály: gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Változékony idő lesz, néhol esővel. Megszüntetik a kancellári posztot a szakképzőcentrumokban. Visszakapta eredeti nevét a washingtoni Kennedy Központ. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Hamarosan nyilvánosságra hozza az uniós források hazahozatalához szükséges magyar helyreállítási tervet a kormány. Kármán András pénzügyminiszter közölte, a kabinet célja, hogy a beruházásokat támogató források segítségével csökkentsék a költségvetés kiadásait, és így több pénzt lehessen fordítani az infrastruktúrára, oktatásra, egészségügyre és a közszolgáltatásokra. Megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a szakképzés stabil lábakon áll, nem felforgatásra, hanem átgondolt fejlesztésekre van szükség. A tárca vezető jelezte, hogy a kettős vezetési modell megszüntetése azt a célt szolgálja, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai alapokra kerüljön, politikamentesen, átláthatóan és felelős gazdálkodás mellett szolgálja a tanulók és a helyi gazdaság érdekeit. A kancellárokat 2019-ben nevezték ki a szakképző centrumokban. Az indoklás szerint a főigazgatók támogatása és a menedzser szemléletű működés képviselete a feladatuk. Ukrán drón támadásban kigyulladt több oroszországi üzemanyagtároló, közölte a régió kormányzója. Szmolenszk megyében lakóházra zuhant egy drón, egy ember megsérült. A túlnyomó részt orosz ellenőrzés alatt álló Zaporizsja megyében energetikai létesítményekben okoztak károkat az ukrán drónok. Áramkimaradások vannak Herszon megyében is. A légvédelem csaknem 250 ukrán repülőgép típusú drón semmisített meg 15 régióban. Több városban, köztük Moszkvában korlátozták a repülőgépek forgalmát. Már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, jelezte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a megállapodás megkötése után a hormuzi szoros hajóforgalma is azonnal újraindulhat. Teherán szerint, bár közel járnak a megegyezéshez, még napokra van szükség a tényleges megállapodás létrejöttéhez. Eltávolították Donald Trump nevét a washingtoni Kennedy Központ homlokzatáról, miután május végén egy szövetségi bíró kimondta, hogy törvényellenesen nevezték át az amerikai főváros legnagyobb kulturális létesítményét Trump Kennedy Központra. Az intézmény másfél évig viselte az elnök nevét. Donald Trump hivatalba lépése után ugyanis menesztette a központ vezetőségét, az új kuratórium őt nevezte ki elnöknek, valamint megszavazta az intézmény átnevezését Trump Kennedy Központra. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség a jövő héten. A cél a közlekedés biztonság javítása. Az akció részeként jövő pénteken alkohol- és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől.
1: Időjárás.
3: Marad a változékony idő, több-kevesebb napsütéssel és délutántól egyre több felé esővel, délnyugaton heves zivatar is lehet. A szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 24-28, késő este 13-18 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Manna. Ez
1: a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Csodaszép reggel, gyönyörű vasárnapot, gyönyörű július első vasárnapját kívánom önöknek. A Családi Manna életmód rovatát hallják. Bánfi Ibolyával beszélgetünk a csodálatos, szintén idén gyümölcsünkről, a cseresznyéről. Mindenféle jótékony tulajdonságát, hatását elmondjuk, és hát receptet is hozunk természetesen. Tartsanak velünk ebben az órában is.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
2: Manna FM. Csodaszép reggelt kívánunk önöknek. Itt a 98.6 Manna FM-en és életmód rovatunk következik. Itt van velem a stúdióban Bánfi Ibolya. Szervusz Ibolya, jó reggelt!
3: Jó reggelt mindenkinek, neked is kap.
2: Mai témánk a cseresznye, ugye minden mennyiségben a cseresznéről, hogy mire jó, mire nem, kozmetikumokat, miket készítenek belőle. Én most kaptam vadcseresznyét, amit egyébként én még nem ettem. Lekvárt, befőttet, szóval sok mindent hozott nekem Ibolya. Mielőtt rátérnénk a témára, egy hallgatói kérdéssel indítanánk, amit Ibolyához érkezett az ő e-mail címére. Így szól a hallgatói kérdés, hogy kedves Ibolya, minden vasárnap hallgatom az Életmód magazint, és szeretném megszívlelni a tanácsait, és beépíteni mindazt, ami elhangzik a beszélgetéseikben, mivel a reform táplálkozásra egyedül én vagyok nyitott a családban, sokszor találkozom azzal az érvel, hogy úgyis minden egészségtelen, még a levegő is, a zöldségek és a gyümölcsök is. Képtelenség úgy étkezni, hogy a 100%-ban egészséges legyen. Nem igazán tudok ilyenkor meggyőző választ adni. A másik, ami nagyon elkeserít, hogyha ezeket tudtam volna már akkor is, amikor a gyerekeim kicsik voltak, mennyivel egészségesebbek lennének. Csak remélni tudom, hogy soha nem késő. Mi erről a véleményed? Margó kérdezi.
3: Hát köszönjük szépen a kérdést. Kedves Margó, emlékszel-e arra, amikor arról beszéltünk a mágnesről? Ugye a mágnes az magához vonza a vasat, de a műanyag az hidegen hagyja, az nem érdekli. És ugye arról beszéltünk, amikor a pozitív gondolkodásról beszéltünk, hogy a mágnes, ezt a mágnest, ami csak a jót vonza magához, tehát például azokat a dolgokat, amiben fejlődtél, amik jók, amik pozitívak, amik örömre adnak okot, ezeket végigvidom a napodon, az egész napodon esténként, hogy minél örömtelibb legyen ugye a napnak a lezárása. És ugyanígy érdemes ezeken az étkezéseken, tehát egy reggel idén ugyanúgy érdemes végigvinni ezt a kis mágnest, ami csak a jót szippantja magába. Tehát mire gondolok? Ugye arra gondolok, hogyha például mondjuk elmegyek egy étterembe, vagy elmegyek egy vendégségbe, akkor az én szemem sem azt pásztázza, hogy ez fehérlisztből készült, ez beletapad a beleimbe. Ebben meg nagyon sok a cukor, ez gyengíti az immunrendszeremet, hanem inkább
2: Inkább,
3: igen, hogy nézem, hogy jaj, de jó, van friss zöldségsaláta, vagy van mondjuk egy finom héjában sült krumpli, vagy egy basmati rizs, de jó. Tehát, hogy inkább erre kellene fókuszálni, mert hogy ne a rosszat lássuk benne már. Ha az a reggeli, vagy az az ebéd jobb egy kicsivel, mint a tegnapi volt, vagy a múlt heti, vagy amit 10 évvel ezelőtt ettünk, akkor inkább annak örüljünk. A másik, hogy ne legyen ez központi téma mindig. Tehát én sem mindig arról beszélek az egészséges táplálkozásról, és nem is szeretném, hogyha valaki rám gondol, akkor rögtön az egészséges táplálkozás jusson az eszébe. Viszont azt szeretném, hogyha valakinek ezzel kapcsolatos bármi kérdése, vagy kételje van, akkor rögtön én jussak az eszébe. Tehát ne ez legyen a központi kérdés.
2: Ez nagyon fontos, amit mondasz, és ez nem csak az étkezésre igaz, azt gondolom, hanem mindenre. Tehát nem mindegy, hogy melyik oldalról nézzük, milyen oldalról tekintünk, valóban hol van a fókuszunk.
3: Igen, legyünk ezzel elégedettek, hogy valamit tettünk, egy picivel jobb, mint tegnap, holnap meg még jobb lesz. És a jelen ismereteink szerint. És akkor ugye itt a másik kérdés, hogy ha a gyerekei
2: igen, hogyha tudta volna, akkor a gyerekei kicsik voltak, akkor egészségesebbek lennének.
3: Hát nem tudom, van-e Gabi az életedben, vagy kedves hallgatók az életetekben olyan dolog, amit most már, ha visszamennétek az időbe, egészen másképp csinálnátok.
2: De hogy van, nincs.
3: Na, ha mégis nekem
2: hogy
3: volt.
2: Ne lenne. Hogy ne
3: van
2: lenne,
3: egy persze. Olyan, egy másfél éves volt az első fiam, akkor jött a védőnő, és azt mondta, hogy a csirke májat azt így kapargassam le, mert hogy az milyen jó a gyereknek. És a legjobb tudásom szerint mit csináltam? Odaadtam neki a csirke májat. Ma már nyilván nem tenném, de az vigasztaljon, legalábbis engem az vigasztal, de nagyon, hogy az akkori döntéseimet az akkori legjobb tudásom szerint tettem. Tehát nem tud az ember más tenni annál jobbat, mint amit a legjobbnak talál.
2: Ez
3: úgyhogy nyugodj meg,
2: van.
3: Soha nem késő. Ha most elkezditek, ha valamit elrontottunk, az biztos, hogy helyre lehet még hozni.
2: Tehát akkor kedves Margó, hogyha most váltasz, és vagy ha nem is teljesen, erről is már beszéltünk még, amikor elkezdtük ezt az egész életmódrovatot, a leges-leges legelején ezeknek az interjúknak, hogyha pici apróságokkal indítjuk el, tehát hogy először csak, mit tudom, kicserélem a fehér cukrot, aztán kicserélem a fehér lisztet, hogyha ilyen apró lépésekkel, akkor is el fogunk jutni oda, hogy előbb vagy utóbb mindent majd kicserélünk a konyhánkba, és hogyha nem mindent cserélünk ki, szerintem azzal sincs gond, nem?
3: Igen, hát tudod, beszéltünk arról, hogy csak 10%-kal többet veszünk, akkor az is már több, mint a nulla. És hogyha eddig elrontottunk 100-at, akkor most 97-et rontunk el, semmi baj, örüljünk annak a háromnak, és ha örülünk, és nem szomorkodunk, amelyet a 97 fölött, akkor így lesz abból a háromból 5, meg 10, meg 80, meg 9.
2: Szóval elkeseredni nem kell. Most is, itt is pont arról van szó, hogy pozitívan kell nézni, és a jó oldalát kell nézni a dolgoknak. És akkor a másik kérdés, hogy ugye azt is mondják, hogy ha valami nem bio, akkor már teljesen mindegy, hogy mit eszek, akár húst is, bármit tehetek.
3: Hát ilyenkor ugye az a kérdés, hogy mit eszik az az állat, amit én megennék, a zöldség vagy a gyümölcs helyett. Mert valóban, hogyha nem tudok bio minőséget venni, akár azért, mert nincs a környezetemben, vagy anyagilag nem tehetem meg, akkor gondoljak arra, hogyha most választanom kell egy piaci zöldség és a hús között, hogy azok az állatok ugyanazt a zöldségeket eszik, meg ugyanazokat a gabonákat, amik ugyanúgy tele vannak azokkal a mindenféle anyagokkal, ami miatt nem szívesen választanám esetleg a nem bio zöldséget. És az ő húsukban ez kumulálódik, ez így eszenciálisan összegyűlik, tehát szinte begyűjti ezeket az anyagokat. Ráadásul ugye nincs benne semmi rost, tehát a húsban 0,0 a rost, nincs, ami ezt kivigye. Uh-huh. Úgyhogy az állatoknak a húsát, ha megesszük, akkor ezeket a méreganyagokat, amit sokkal könnyebben a rostok miatt meg tud tőle szabadulni a szervezet, a húsban lévő egyrészt sokkal több van benne, mert ugye felgyülemlik az évek alatt, vagy hónapok alatt, amíg él az állat, másrészt pedig nincs rost, ami kivigye a szervezetünkből. Tehát nem mindegy, egyáltalán nem mindegy. Inkább a nem biominőségű, mint a hús, szerintem.
2: No, akkor innen folytatjuk a beszélgetést, és rátérünk most már a cseresznyére. Tartsanak velünk!
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
1: Manna.
2: Életmód rovatunkban, itt van velem a stúdióban Bánfi Ibolya, és a mai életmód és táplálkozási tanácsadó, valamint vegán séf, de szerintem a hallgatóink már ismerik Ibolyát. Mai témánk pedig a cseresznye, és kaptam finomságokat, most éppen itt a zene alatt én cseresznyéztem, egy tálból cseresznyéztem.
3: De nem is akármilyen.
2: Nem is akár vad cseresznyét ettem. Én most ettem először ilyen vadcseresznyét, és épp mondtam, hogy köszönöm, nagyon finom, picit kesernyésebb, mint a normál cseresznyém, de nagyon finom. Érdekes, van egy ilyen kis utóíze egyébként, igen, egy ilyen kis keserű ízt érzek a számba.
3: Igen. Mandulához, mandulás süteményekhez nagyon jól passzol. Tehát ha például készítesz egy piskótát, egy cseresznyés vagy meggyes piskótát, vagy vegyesen, cseresznyével és meggyel, és egy kis pirítódióval, akkor az nagyon-nagyon finom, vagy mandulával.
2: De ezt is a sütibe teszed bele, vagy mellé?
3: Ezt a tetejére rászorom, és együtt, amikor kiöntöm a piskótát a tepsibe, és mielőtt betenném, akkor rászórom ezeket, ezt a vadcseresznyét, meg mondjuk a mandulát, tört mandulát, nagyon finom, vagy a normál meggyet cseresznyével vegyítve, egy kis dióval az is. Végén, hogy jól megszívom.
2: Tényleg nagyon finom lehet. No, a zene előtt ugye hallgatói kérdésre válaszoltunk, és arra buzdítom a kedves hallgatókat, hogy nyugodtan, ha van még ilyen kérdésük, vagy bármilyen kérdésük Ibolyához, akkor nyugodtan feltetik, akár érkezhet hozzám a családi manna@manna.fm.hu e-mail címre, vagy Ibolyához az étkezési tanácsadás @gmail.com, de akár SMS is érkezhet a 0677 1986-os SMS és Viber számra. Facebookon Manna FM 98.6, szóval rengeteg fórum van, ahol lehet írni, lehet kérdezni. No, akkor a cseresznye. Milyen jótékony hatásai vannak a cseresznyének?
3: Szerinted hány nemesített fajta cseresznye létezik? Tippelj.
2: Nagyon sok.
3: Na mégis.
2: A múltkor, azt pont azt hiszem ma reggel a neten olvasgattam utána, hogy hát nem tudod, ilyen 10 körül, vagy még?
3: Több, mint 1000.
2: Én ilyen 10-12-t láttam.
3: Igen.
2: Atyai.
3: És tényleg nagyon jó tulajdonságai vannak. Szerintem, kedves hallgatók, már kicsit a könyökötökön jön ki, hogy minden, amiről beszélek, ami piros, bogyós gyümölcs, az mind rengeteg antioxidáns tartalmaz, és sok vitamint, és erre jó, meg arra jó, meg amarra jó, de tényleg így van. Tehát az összes piros, bogyós gyümölcs, és azért is örülök neki, hogy most végigvesszük szinte mind, ami így a nyár folyamán előfordulhat, mert tényleg rengeteg jó tulajdonsága van. Egy kis praktika, hogy amikor vesszük a cseresznyét, ha lehet, akkor inkább szárral együtt vegyük a piacon, vagy ha leszedjük, akkor is szárral együtt szedjük le, mert sokkal lassabban romlik, hogyha szárával együtt szedjük le. Hogy milyen jótékony hatásai vannak, például vesetisztító, aztán vértisztító hatása van, csökkenti a vér húgysav szintjét, ebből mi következik, hogy azoknak, akik emelkedett a húgysav szintjük és ízületi fájdalmaik vannak emiatt, ők a cseresznye szezonban, ha lehet, én most azt mondom, hogy minden reggel egyenek meg legalább egy marék cseresznyét, vagy többet is, amennyi jól esik. Tehát emiatt enyhíti a reumatikus panaszokat, de ez nem csak ennek köszönhető, hanem annak is, hogy nagyon magas a gyulladás csökkentő faktor a cseresznyében. Ugyanúgy, ahogy az epernél is beszéltünk róla, a cseresznyében is rendkívül sok. Jót tesz a fogaknak, a csontoknak, úgyhogy gyerekeknek is nyugodtan adhatjuk. A zavartalan izomműködést is erősen segíti, és fokozza az energiaszintet, minden nap egy tál cseresznyét reggelire együnk meg. Ugye, ahogy megbeszéltük olajos magokkal, illetve teljes értékű gabonákkal. Itt megint megemlítem, hogy még jobban bevésődjön, hogyha valaki vérszegény, akkor nagyon-nagyon jó, hogyha olajos magokkal leszi a pirított olajos magokkal, a piros bogyós gyümölcsöket. Jó, így a cseresznyét is nyugodtan. Aztán, mivel alacsony a zsír és a szénhidrát tartalma, vagyis a fehérje tartalma, de magas a szénhidrát tartalma, ezért is van az, hogy akár sportolók, sport előtt egy órával nyugodtan meg lehet enni egy kis cseresznyét, az nem fogja befolyásolni, tehát nem lesz tele a pocit, azon már túl lesz egy óra múlva. Fokozza a jó hangulatot is. Tehát, ha nincs kedved, kedvetlen vagy, akkor megint...
2: Csoki helyet cseresznye, mert ugye a csoki helyet is azt mondják.
3: Így van. És hogy miért segíti a jobb alvást, ez is nagyon érdekes, ugyanis a gyümölcsök között a cseresznyében van a legtöbb melatonin. Ugye erről már olyan sokat beszéltünk.
2: Igen.
3: Ugye ezt kívülről is be lehet vinni, tehát hogyha nem jól alszol, akkor inkább ne a gyógyszerekhez nyúj, hanem építs be minél sűrűbben a cseresznyét az étrendedbe. És ez igaz majd később is, amikor elmúlik a cseresznye szezon, ugye beszéltünk arról, hogy nyugodtan a fagyasztott cseresznyét, vagy amit most hoztam neked, cseresznye befőtt. Igen, azt még nem kóstoltad. Azt is
2: nem tudok ennyi mindent egyszerre megkóstolni. Lekvárral indítottam.
3: Még egy pár percünk a műsoridőben, úgyhogy még lesz rá alkalom. Aztán jót tesz a szemnek, de miért? Hát mert nagyon sok benne az A-vitamin és a beta-karotin, ami az A-vitaminnak az előanyaga. Aztán javítja az agyműködést, tehát ha valakinek memória panaszai vannak, hogy nem emlékszik mondjuk a felesége születésnapjára.
2: Akkor legyen egy marék cseresznyét.
3: Akkor legyen egy marék cseresznyét, így van. Például, ami még milyen jó tulajdonságai vannak, hát van egy enyhe hashajtó tulajdonsága is a magas rostálló.
2: Hát ez nem minden esetben jó hatás, tehát ez akkor ezt mondhatjuk esetben, egy olyan hatásnak, hogy igen.
3: Igen, ha valaki ezzel küszködik, akkor ott is érdemes. Csökkenti a rossz koleszterin szintet, tehát az LDL szintet, a hasznosra nem jelentősebben nincs befolyással. És akkor, amit beszéltünk ugye a vadcseresznyéről, hogy ez is milyen egészséges, ennek például a szárát, ugye azt a kis szárát, amivel együtt szedjük le, de ugyanez igaz a megyre és a cseresznyére is, a rendes normál cseresznyékre, hogy ebbenek a szárából csinálhatunk vízhajtó méregtelenítő teakeveréket.
2: Na ne!
3: De nagyon jó a szára erre, sőt, akinek hólyaggyulladása van, vagy vizelettartási problémái vannak, erősíti a hólyagizmait.
2: Te mindig kidobom a szárát.
3: Hát lehet belőle, de csak úgy ám, hogy kúraszerűen, tehát nem állandóan mindig használni, hanem mondjuk egy 4-6 hetes kúrát megcsinálni belőle. Ezt úgy kell csinálni, hogy egy csészével lehetőleg reggel, és lehetőleg a ízesítés nélkül, de látom, hogy most már jön valami más program, ezt majd folytatjuk akkor szünet után.
2: Igen, mert most muszáj átadnunk a szót, meg az étert a híreknek, jó? Úgyhogy jövünk vissza innen Bánfi Bajával, folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Csodaszép vasárnapot! A Családi Mana életmód rovatában Bánffy Ibolyával vagyunk itt a stúdióban, és mai témánk a cseresznye. A cseresznye nagyszerű hatásairól is szó esik. Természetesen jön néhány recept is. Ugye június második felétől érik sokunk nagy-nagy kedvence a cseresznye. Szeretjük süteménybe, vagy akár nyersen is, hiszen annyira finom, emellett azonban nagyon sok jó tulajdonsága van, ami az egészségünkre is jótékony hatással van. No, ezeket vesszük szépen sorba. Jönnek a legfrissebb hírek, aztán jövünk Bánffy Ibolyával.
1: Változékony idő lesz néhol esővel. Megszüntetik a kancellári posztot a szakképzőcentrumokban. Visszakapta eredeti nevét a washingtoni Kennedy Központ. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Hamarosan nyilvánosságra hozza az uniós források hazahozatalához szükséges magyar helyreállítási tervet a kormány. Kármán András pénzügyminiszter közölte, a kabinet célja, hogy a beruházásokat támogató források segítségével csökkentsék a költségvetés kiadásait, és így több pénzt lehessen fordítani az infrastruktúrára, oktatásra, egészségügyre és a közszolgáltatásokra. Megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a szakképzés stabil lábakon áll, nem felforgatásra, hanem átgondolt fejlesztésekre van szükség. A tárca vezető jelezte, hogy a kettős vezetési modell megszüntetése azt a célt szolgálja, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai alapokra kerüljön, politikamentesen, átláthatóan és felelős gazdálkodás mellett szolgálja a tanulók és a helyi gazdaság érdekeit. A kancellárokat 2019-ben nevezték ki a szakképzőcentrumokban. Az indoklás szerint a főigazgatók támogatása és a menedzser szemléletű működés képviselete a feladatuk. Ukrán drón támadásban kigyulladt több oroszországi üzemanyagtároló, közölte a régió kormányzója. Szmolenszk megyében lakóházra zuhant egy drón, egy ember megsérült. A túlnyomó részt orosz ellenőrzés alatt álló Zaporizsja megyében energetikai létesítményekben okoztak károkat az ukrán drónok. Áramkimaradások vannak Herszon megyében is. A légvédelem csaknem 250 ukrán repülőgép típusú drón semmisített meg 15 régióban. Több városban, köztük Moszkvában korlátozták a repülőgépek forgalmát. Már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, jelezte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a megállapodás megkötése után a hormuzi szoros hajóforgalma is azonnal újraindulhat. Teherán szerint, bár közel járnak a megegyezéshez, még napokra van szükség a tényleges megállapodás létrejöttéhez. Eltávolították Donald Trump nevét a washingtoni Kennedy Központ homlokzatáról, miután május végén egy szövetségi bíró kimondta, hogy törvényellenesen nevezték át az amerikai főváros legnagyobb kulturális létesítményét Trump Kennedy Központra. Az intézmény másfél évig viselte az elnök nevét. Donald Trump hivatalba lépése után ugyanis menesztette a központ vezetőségét, az új kuratórium őt nevezte ki elnöknek, valamint megszavazta az intézmény átnevezését Trump Kennedy Központra. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség a jövő héten. A cél a közlekedés biztonság javítása. Az akció részeként jövő pénteken alkohol- és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől.
2: Időjárás.
1: Marad a változékony idő, több-kevesebb napsütéssel és délutántól egyre több felé esővel, délnyugaton heves zivatar is lehet. A szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 24-28, késő este 13-18 fok várható.
2: Manna, ez a Családi Manna.
0: Egy vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag gyümölcsünkről, a cseresznyéről beszélgetünk, és a fogyókúrára is bizony nagyon-nagyon jó, ideális választás. Az alapos tisztítás ugye nagyon fontos, de kiváló vízhajtó és segít a felesleges víz eltávolításában többek között, de hogy még mi mindenre jó, erről beszélgetünk ebben az órában Bánffy Ibolyával. Elérhetőségünk 0670-7986. Facebookon is elérhetőek vagyunk, Manna FM 98.6. A zene után folytatjuk a beszélgetést Bánffy Ibolyával.
2: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
3: Manna FM.
2: FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: Az én világomban vakot vezet, a világtalan. Élvez, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek.

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyat, repülj el, rabmadár. Családi Manna, a mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Valamint Bánfi Ibolyával, mint ahogy azt már megszokhattátok, kedves hallgatóink, ilyenkor vasárnap 9 és 10 óra között Ibolyával beszélgetünk életmódrovatunkban, és mai témánk a cseresznye. Én már itt teljesen jól laktam, ettem, kérem szépen, megy be cseresznye, befőtt ez? Vagy
2: ez cseresznye
1: befőtt, tehát a lekvár az, ami az megy lekvár és vad cseresznyét, úgyhogy én már jól vagyok, köszönöm szépen, minden nagyon finom volt. Ugye beszéltünk a hírek zene előtt, hogy arról, hogy milyen jótékony hatása van, mennyi jótékony hatása van a cseresznének, illetve mondott egy meglepő dolgot, számomra legalábbis meglepő dolgot, Ibolya, hogy a cseresznye szárát ne dobjuk ki, mert ebből lehet teát készíteni. Hát akkor mondjuk, hogy ez hogyan készül ez a tea, én ezt soha nem gondoltam volna egyébként.
2: Igen, ez igaz a vadcseresznyére, a cseresznyére vagy a megyre is, tehát a szárából, a termés kocsányából össze lehet vágni kis ollóval, és egy olyan evőkanálnyi mennyiséget leforrázunk 2,5 dl vízzel. Azt letakarjuk, egy 15 percig állni hagyjuk, és utána szépen megisszuk. Ha lehet, akkor reggel, ugye itt hagytuk abba a zene előtt, és édesítés nélkül. Na most ellenjavallat van, például terhesség és szoptatás esetén.
1: A teának?
2: Igen,
1: ennek a teának.
2: Illetve 6 éves kor alatt sem ajánljuk. De hogyha 6 éves kor alatt valamelyik gyerek esetleg küzd még ilyen vizelettartási problémákkal, mert előfordul, és annak nem pszichés okai vannak, hanem akár hólyaggyengeség, akkor neki is nyugodtan adhatjuk. Annyi különbséggel, hogy nem egy evőkanálnyi, hanem egy teáskanálnyi cseresznye szárat forrázunk le vízzel.
1: Ez, hogyha így kiszárad, akkor is lehet használni, vagy ez akkor kell, tehát cseresznye szezonban jó ennek a szárából teát készíteni?
2: Lehet, de minden növényre igaz ez, hogy ha frissen készítjük, akkor úgy a leghatékonyabb.
1: És akkor ez mi mindenre jó, hogyha amennyiben ilyen

0: teát készít valaki?
1: Hát elsősorban vizelethajtó és méregtelenítő hatása van, és a hólyag izmait erősíti. Az az érdekes, hogyha valakinek ilyen jellegű problémái vannak, tehát vizelettartási problémái, akkor meglepő, de nagyon sok vizet kell inni. Hát nem őrületesen sokat, csak elég sokat. Mert hogyha panga folyadék a vesékben és a hólyagban, az csak rontja a helyzetet. Uh-huh. Úgyhogy nyugodtan igyatok elég vizet, és hogyha beépítitek mondjuk egy 6 héten keresztül ezt a cseresznye szárteát, akkor ez sokat segíthet.
0: Ugye cseresznyének beszéltünk a rengeteg jótékony hatásáról, én már felére sem emlékszem, mert konkrétan 6 perc arról szólt, hogy mennyi jótékony hatása van a cseresznyének.
1: Pedig most akartam visszakérdezni.
0: Kérlek szépen most, ne, majd zene alatt. Van-e rossz hatása, tehát olyan, ami káros lehet a szervezetünkre?
1: Nem tudok ilyenről. Tehát egyetlen egy, ami ugye terhesség és szoptatás alatt a szárának a teáját, de másról nem tudok, ami akadálya lenne annak, hogy készítsünk.
0: Tehát akkor nyugodtan, bátran
1: szerintem nyugodtan
0: együnk sok-sok cseresznyét. Igen. Most. Én egy hete ettem, azt hiszem először, olyan finom, édes cseresznyét, zsámbékról hozta a kollégám. Hát ezt nem bírtam abba hagyni. Tehát ez, amit tényleg az ember addig eszi, amíg van az utolsó cseppig, megeszi az utolsó falatot is.
1: Beszélünk majd a következő etapban arról, hogy hogyan érdemes eltenni a cseresznyébe főttet, tartósítószer és cukor nélkül, hogy ilyen finom legyen, mint most ez, amit kóstoltál. Nagyon szeretjük mi is. Illetve
0: beszéljünk arról is, hogy ezt ugye kozmetikumokban is használják a cseresznyét. Nevet ugye nem mondunk, mert az reklámnak számít, de van egy kozmetikum fajta, akinek például én vettem ilyen cseresznyés krémet, arckrémet, hidratáló krémet, és isteni jó volt.
1: De nem kell egyébként, tehát házilag is el tudjuk készíteni, nem kell megvásárolni feltétlen. Ugyanúgy emlékeztek, amikor beszéltünk arról, hogy az epret összetörjük, egy kis joghurttal összekeverjük, natúrjoghurttal, és teszünk bele egy pici mézet, esetleg egy pici citromot, ugyanezt megcsinálhatjuk a cseresznyével is. Tehát egy néhány szem cseresznyét összetörünk, összekeverjük egy kis joghurttal, és ez azért nagyon jó, mert olyan egészen feszes és fényes lesz utána.
0: De ilyenkor mit csinálunk a cseresznye héjával, mert ezt nem tudjuk úgy összetörni.
1: Nem, hát azért
0: igen.
1: Villával kicsit összenyomkodod, igen, és úgy pont úgy.
0: De föl, akkor lesznek ilyen kis héj darabok azért az arcunkon.
1: Lesznek, azt lenyalod. Szóval egyrészt az, aztán, hogyha kivivel együtt keverjük össze, és úgy összeturmixoljuk, akár egy botmixerrel, vagy összetörjük villával, akkor a kiviben ugye sok az E-vitamin, az antioxidánsban is, ez az egész krém nagyon gazdag, és ettől is nagyon rugalmas lesz a bőr. Aztán, hogyha még van eper, mert már pedig még van, meg már
0: van
1: cseresznye
0: bizony
1: is van, ezt a kettőt össze lehet keverni. Tehát egy 10 szem cseresznye, egy néhány szem eper, és ebbe is tehetünk egy kis joghurtot. Na most ez fontos, hogy amikor a cseresznyét és az epret és a citromlét, mert ebbe szoktunk tenni egy kis citromlét, és amikor az életmódváltó heteink vannak, és teszek fel, vagy teszünk fel a vendégeink bőrére jó vastagon ebből a krémből, utána leöblítjük egy 15, ezt nem szabad tovább, maximum 15 perc, 5 és 15 perc. Uh-huh. És ha lehet, akkor utána egy néhány órán keresztül ne menjünk napra, mert hogy ez így kicsit eltávolítja a felső.
0: Ez a savas, lehet, ez a gyümölcssav, ez egy kicsit megmarja a bőrt.
1: Igen, egy kicsit ugye a felső elhalt.
0: De hát igen, ez a dolga.
1: Peeling, igen, és utána érdemes jó alaposan bekenni valami jó minőségű krémmel, ami kicsit hidratálja még inkább. Aztán, hogyha a cseresznyét ráncok ellen különösen jó, hogyha a cseresznyét összekeverjük egy kis mézzel, semmi más, csak cseresznye és méz. A száraz bőr az például nagyon szereti, hogyha a cseresznyét, az őszi barackot, és egy kis hidegen sajtolt extra szűz olívaolajat összekeverünk. Ezt nyugodtan rajta hagyhatjuk még tovább is, mint 15 perc.
0: És ezeknél nyilván fontos, hogy ne csináljunk nagy adagot, mert ez tehát annyi, igen, amennyit annyi, az arcunkra amennyi teszünk, és ezt igen mindig akkor, amikor éppen rá szeretnénk tenni az arcunkra.
1: Igen, és még egy, hogyha zsíros a bőre valakinek, akkor érdemes egy tojássárgáját összekeverni, egy picike, hát ez furán fog hangzani, tudom, egy kis, mi az, mindjárt eszembe jut, kukoricakásával, tehát előtte megfőzzük a kukoricakását, ezzel összekeverjük, és teszünk bele még ugyanúgy mézet és cseresznyét, és ezt rátesszük a bőrünkre, és ez nagyon jótékony hatású. 10 évet fogunk fiatalodni utána.
0: Hát akkor én azt gondolom, hogy most hozzunk egy kis zenét, és bár most nem tudom ezt elkészíteni, de délután meg fogom csinálni, hogy jövő héten -10 évvel érkezünk ide a stúdióba. Maradjatok velünk, folytatjuk a beszélgetést Bánfi Ibolyával.
2: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: I'm sorry.
1: Családi Manna. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
2: Valamint Bánfi Ibolya, életmód és táplálkozási tanácsadó, valamint vegán séf, aki ugye minden vasárnap 9 és 10 óra között itt van a stúdióban velem, és mai témánk a cseresznye. Beszéltünk a jótékony hatásairól, az, hogy a szárából lehet teát főzni, és ugye nem tudtam levizsgázni az iménti, meg a kozmetikáról is volt szó, kozmetikumokról, hogy még mindenre lehet használni, ott is rengeteg receptet, idézőjelben kozmetikai receptet mondtál, és nem tudtam levizsgázni abból, mert olyan, tehát 6 percig beszéltél arról, hogy milyen jótékony hatásai vannak, és így konkrétan nem igazán maradt meg, hogy mi is az, ami. Viszont most már akkor, kedves tanárnéni, elmondanám, hogy ugye vízhajtó hatása van a cseresznyének, aztán emésztésjavító, és nagyon magas az antioxidáns tartalma, amiből az következik, hogy hát az immunrendszert erősíti, és a rákos megbetegedések.
3: Nagyon jó.
2: Na, és akkor még...
3: Ne is folytasd, ötös.
2: Ötös, köszönöm, de jó.
3: Szóval jót tesz még a szemnek, energiát ad, ugye fokozza az energiaszintünket, javítja az agyműködést, de talán az egyik legfontosabb tulajdonsága a cseresznyének, hogy gyulladás csökkentő hatása van. Tehát, hogyha valakinek köszvénye, reumás panaszai vannak, akkor ezerrel tessék fogyasztani a cseresznyét.
2: És hát ugye a ráncok ellen is jó, ezt mondtuk a zene előtt, hogy a kozmetikában arra használják, vagy arra lehet használni, és nem feltétlenül kell olyan krémeket, meg mindenfélét vásárolni, amiben cseresznye van, hanem otthon magatok is el tudjátok készíteni. De hát életmódrovat nem érhet véget receptek nélkül. Cseresznye befőtt, megylekvár, vac cseresznye, ezt kaptam én most itt. Mindegyik nagyon finom volt. Még mi mindent lehet készíteni a cseresznyéből? Nyilván a vac cseresznye az most így nyersen ettem.
3: Még esetleg annyit, hogy ezt a megylekvárt, mert hogy cseresznyefa nincs, igaz, hogy cseresznye a témánk, de cseresznyefa nincs a kertünkben, úgyhogy reggel felkeltem 6 órakor, és elmentem neked a kert végébe cseresznye, vagy megyet szedni, és elkészítettem, körülbelül 5 perc volt, az annyi, hogy kimagozom, utána felteszem egy kicsit rottyanni, egy kis agar-agarral, de lehet gyümölcspektinnel is, csak ne ilyen mindenféle vacak zselésítőt használjatok, ha lehet, és tenni bele valami kis jóféle édesítést. Én ebben most mit tettem? Mauritiusi barna nátszukrot, az volt most benne. Egy picit szerintem
2: túlszalad. Nekem otthon nincs ilyenem most így hirtelen.
3: De az meg lehet.
2: Azt mondod, hogy túlszalad, szerintem ez annyira nem édes. Én nem érzem annyira édesnek.
3: Na, akkor jó. Tehát ezt egy kicsit összerottyantani, és már érzitek, amikor egy néhány perc után már olyan kis, olyan jó kis zselés, olyan textúrája van, hogy az most már kenyére kenhető. Amikor kihűl, akkor meg még inkább. Úgyhogy ennyi. Ennyi volt a lekvár.
2: No, de még mi mindent készíthetünk cseresznyéből?
3: Még például a cseresznyének a levéből, hogy ugye szoktunk készíteni tejbegrízt, hogy beletesszük a tejbe a búzadarát, ugyanezt meg lehet csinálni a megylével. Olyan finom, és ezt jól megfőzni, kiteríteni egy tepsibe, olyan jó vastagon, hát egy olyan 2-3 centisre, és amikor kiterítetted, akkor úgy 5 centinként beleraksz egy-egy megyet vagy cseresznyét mint egy sütibe. És amikor megdermed, tudod, amikor a tejbegrízt olyan sűrűre csinálod, akkor vágni lehet. Van, aki be is panírozza, hogyha sósan készíti el. De tényleg van ilyen.
2: Nem mondod, ezt még nem hallottam.
3: Igen. Hát mondjuk lehet ezt megcsinálni növényi tejből és teljes értékű tönkölybúzadarából. Most a tönkölybúzadarát, ezt a teljes értékűt akár vegyítve egy kicsit a fehér búzadarával. Jaj, a nyelek én is nagyok, olyan finom. És ezt, amikor már így megkeményedik, akkor fel lehet vágni és szeletelni, és olyan rendesen megfoghatod, mint egy süti, olyan ki lehet tenni reggelire, vagy vendégváró falatkáknak, az is nagyon
2: finom. És egészséges.
3: Igen, így van.
2: Töpelet.
3: A cseresznye befőttet pedig úgy készítettem el, igaz, ez úgy van elkészítve, hogy befőző automatával. Én azt nagyon-nagyon szeretem, hogyha szeretne valaki befőzautomatában elkészíthető recepteket, akár olyat is, amiket megfőzünk ételeket, és túl sok van belőle, és nem akarjuk kidobni, de tudjuk, hogy nem fog elfogyni, és nem akarjuk lefagyasztani, mert olyan, hogy nem lehet lefagyasztani, nagyon szívesen küldök ilyen recepteket. Van egy honlapom, ez pedig a www.bánfibolya.hu, hogyha szeretnétek recepteket kapni, akkor iratkozzatok fel a hírlevelemre, és küldök minden héten valami finomságot.
2: Iratkozzatok fel, mert megéri. Hát halljátok, hogy milyen isteni receptek. Meg én ezt mondom, hogy kóstolom ugye hetente, és nagyon finom.
3: Na, örülök neki. Tehát ezt úgy készítettem el, hogy kimostam az üveget, nem kell kifertőtleníteni, nem kell ecetezni, nem kell kisütni, főzni, semmit, hanem csak belerakni a cseresznyét vagy a medgyet, ráönteni a vizet, és tenni bele valamilyen édesítést. Én mondjuk nagyon szeretem az eritrit és a stevia keverékét. És ezzel lezárom, kupakot ráteszem, beleteszem ezekbe a befőző automatába az üvegeket, két sorba lehet, összesen 16 üveg fér el benne, és körülbelül 40-50 perc alatt készen van. Amikor kihűlt, kiveszem, és fölrakom a polcra, ennyi. és se tartósítószer nem kell bele, se cukor, és mégis milyen finom. Lehet használni utána később kásákba, süteményeket készíteni belőle, smoothie-kat, vagy bármit.
2: Amit... És tartósítószer nélkül egyébként, hogy mert ugye, amit most nekem hoztál, ez is 2018-as a címkén, igen, azt írja, és érződik nyilván a cseresznyé, hogy sokkal puhább, tehát hogy ilyen érződik, ahogy így megszívta magát, de hogy ez hogy nem lesz ezzel semmi? Tehát megmarad ez így?
3: Hát hogyne, persze. Hát hőkezeléssel tartósítjuk, úgyhogy nem kell bele sem nátrium.
2: És ez hány évig marad meg ez így, hogyha...
3: Hát ez meg lett mentve, ez egy-két üveg van még, meg 2018-tól nem, aha, szokott megmaradni.
2: Tehát azt nem tudjuk, hogy mondjuk 10 év múlva jó-e, mert addig biztos, hogy nem tart.
3: Ja, de hogy nem. Szerintem ugyanúgy. Hát nem kerül bele baci, nem történhet bele semmi. De nem szokott, azért 10 év alatt nem. Én azt gondolom, hogy egy 2-3 év alatt biztos, hogy el fog fogyni.
2: Hát ha finom, akkor nem kell várni, igen, vele túl sokat. Gondolom, süteményekbe a cseresznyét meg ugye legfőképpen.
3: Így van.
2: De húsok mellé is jó egyébként, csak hát ugye te nem a húsokat,
3: micsoda,
2: azt nem.
3: Húsok
2: nem, mellé? Nem, azt szokat mondani, hogy ilyen húspótló dolgok mellé is.
3: Például
2: jó a cseresznye. Hát Ivolya, nagyon szépen köszönöm neked, és akkor várlak téged jövő héten vasárnap is 9 órakor.
3: Jövök nagy örömmel, és hozom a sütidet.
2: Jó, ide jó, köszönöm szépen előre is.
0: Kedves hallgatóim, Bánfi Ivolya volt a vendégem ebben az órában.
1: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Bánffy Ibolya életmód és táplálkozási tanácsadó, valamint vegán séf volt a vendégem ebben az órában, és hát a cseresznyéről beszélgettünk. Most van itt a szezon, érdemes sok-sok cseresznyét fogyasztani. Hallhatták, milyen jótékony hatása van, no, arról nem is beszélve, hogy mennyire finom gyümölcsünk. Ennyi volt már a családi manna, köszönöm szépen a ma délelőtti figyelmet is. Jövő hétvégén érkezem szombaton és vasárnap 7 és 11 óra között. Legyen egy csodaszép délutánjuk, egy gyönyörű hetük. Az elmúlt órákban Ferenc Gabit hallották. Viszlát!
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
1: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük.
2: Reklám hangzott el.
4: Marad a változékony idő, délután többfelé eshet is. Már ma létrejöhet a megállapodás Iránnal, közölte az amerikai elnök. Ma nyit a nyári szarvasi vízi színház. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a megállapodás megkötése után a hormuzi szoros hajóforgalma azonnal újraindulhat. Teherán szerint bár közel járnak a megegyezéshez, még napokra van szükség a tényleges megállapodás létrejöttéhez. Az iráni külügyminiszter közölte, csak akkor hajlandók aláírni a béke megállapodást, ha az Libanonra is kiterjed. Romániában visszaadta kormányalakítási megbízását Eugen Tomák, az államfő Adrian Vestát, a Nemzeti Liberális Párt politikusát, a Brassó megyei önkormányzat elnökét, korábbi fejlesztési minisztert kérte fel kormányalakításra. A politikus közölte, hogy vállalja a kormányalakítási megbízást. Hamarosan nyilvánosságra hozza az uniós források hazahozatalához szükséges magyar helyreállítási tervet a kormány. Kármán András pénzügyminiszter közölte, a kabinet célja, hogy a beruházásokat támogató források segítségével csökkentsék a költségvetés kiadásait, és így több pénzt lehessen fordítani az infrastruktúrára, oktatásra, egészségügyre és a közszolgáltatásokra. Megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a szakképzés stabil lábakon áll, nem felforgatásra, hanem átgondolt fejlesztésekre van szükség. A tárcavezető jelezte, hogy a kettős vezetési modell megszüntetése azt a célt szolgálja, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai alapokra épüljön, politikamentesen, átláthatóan és felelős gazdálkodás mellett szolgálja a tanulók és a helyi gazdaság érdekeit. A kancellárokat 2019-ben nevezték ki a szakképző centrumokban, az indoklás szerint a főigazgatók támogatása és a menedzser szintű működés képviselete érdekében. Ma kezdődik a Szarvasi Vízi Színház 16. évada. Több mint két hónapon át összesen 66 előadást láthat a közönség, 24-et ingyenesen. A Holdkörös partjánál lévő szabadtéri színház idén legalább 50 ezer nézőre számít. Ezúttal a Kazanyi Cirkusz Mirázs című vendégjátéka képviseli a cirkuszművészetet, de lesz zenés komédia, táncos és verses előadás is. Könnyed szórakoztató minőségi darabokkal készülnek a szervezők. Az esti nyitó előadás Koltai Gábor nosztalgia musicalje a nagy generációról. Azok a boldog szép napok Frédi és Lina Álma címmel.
1: Időjárás.
4: Változékony idő lesz, több-kevesebb napsütéssel. Délutántól egyre több felé eleredhet az eső. Délnyugaton heves zivatar is lehet. A szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 24-28, késő este 13-18 fok várható. Nagyon erős az UVB sugárzás, a Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön az UV index meghaladja a 7-es értéket.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection.
1: A társadalmi változásokra csak egy erős egyházi immunrendszer birtokában reagálhat jól az eklézsia verbálisan, nonverbálisan, cselekedeteiben. Az egyháznak adatott a képesség, hogy az egyénben, a közösségek életében és mindennapi működésében életre hívja a hitet. Az egyházi immunrendszer alappillérei szerintem. A remény, a bizalom teljes várakozás, a nem látott dolgok létéről, a legfőbb jóról való meggyőződés, aztán az önismeret, az istenismeret, a negyedik az egyházi reziliencia, a bátor kiállás és ellenállás társadalmi és politikai nyomás esetén is, kiemelten az ember méltóságára, a hit felvállalására. Az ötödik alappillér az empátia, egyének és különböző társadalmi csoportok más vallásúak felé is. A plusz a hatodik mai vendégemtől származik, a szó valódi és pozitív értelmében vett egészséges kritikai gondolkodás. De az egyház, Krisztus teste először is egyénekből áll, nekik kell helyreállni és helyt állni Jézussal. Csak stabil identitású egyénekből épülhet fel viharokat álló és kiálló egyház. Kritikus leszek, ömlik az önjelölt influencerekből a keresztényesdi. Másképp fogalmazva, élnek köztünk keresztény aranyifjak. Ezt a beszélgetést nem csak egy nyári ígéret hívta életre, a Jézus Bizalmi Indexe címet viselő adásból lemaradt néhány izgalmas gondolat, hanem a vágyam, hogy az egyház védekező mechanizmusáról beszélgessek. Ami, ha egészséges, kiköpi azt, ami langyos, azt, aki aranyifjú. Vajon tényleg ki kell köpnie? A kegyelembotrány a 33. nyári olimpiai játékok ízlésében deformált megnyitó ünnepsége, a hormonbox, aztán a budapesti augusztus 20-ai tűz- és fényjátékokon az égre festett hatalmas kereszt és a Gellért hegyi kereszt rejtvény, az új keresztállítás, ami mögöttünk van az elmúlt 8 hónapban. A fegyveres konfliktusokról, háborúkról majd egy másik adásban. Események, amelyek megrengettek Isten-ember kapcsolatokat, megkérdőjeleztek identitást, elgondolkodtattak keresztény vezetőket. Tényleg, mi végre vagyunk itt? Mi, akiknek az igája gyönyörűséges, a terhük könnyű, már ha jól csináljuk. Bali Mónika vagyok, hello! És a legnehezebb témákat úgy látszik, hogy mindig megnyered. Heizer Tamás van itt velem, köszöntelek szeretettel itt a stúdióban.
2: Köszönöm, én is sok szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
1: Tamás lelkész teológus, menedzsment szakértő. 1994-től 2008-ig gyülekezet alapító lelkipásztorként szolgált Zalaegerszegen, 2006-ban csatlakozott a Nemzetközi Barnabás csoporthoz, 2010-től a magyarországi igazgatója. Tanulmányait a Baptista Teológiai Akadémián és a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem vezetőképző intézetében folytatta, be is fejezte. 1989 óta él házasságban, és 3 gyermeke van. Ami legutóbb a Jézus Bizalmi Indexe adásból kimaradt, azzal kezdjük. És akkor utána rátérünk az egyház immunrendszerére, ennek a 6 alappillérére, és természetesen belefonjuk ezeket a nagyon jelentős eseményeket, amik hát nem felekezeteket rengettek meg, de azért emberi kapcsolatokat igen, ahogy a felvezetőben elhangzott. Példabeszédek 27-17, nagyon kemény ige, vassal formálják a vasat, és egyik ember formálja a másikat. Te erre mit mondasz? Nem belesimogatjuk a változást az emberekbe. Tamás, te felső vezető vagy. Ha nem simogatsz, akkor mit csinálsz?
2: Vezetőként, ha embereket akarunk formálni, akkor kapcsolódunk. Kapcsolódunk, transzparenssé válunk, továbbadunk alapértékeket. Ebbe beletartozik az empátia is, amit talán a simogatás szó körbeír. De azért vezetőként, ha valakiket fejleszteni akarunk, akkor nem csak az empátiának van helye, hanem a kihívásoknak is. Tehát nem csak annak, hogy együtt érezzek valakivel, hanem hogy úgy kapcsolódjak hozzá, hogy meghívjam, hogy ahhoz képest, ahol most tart, legyen bátorsága, motivációja, meghaladni a jelenlegi önmagát és fejlődni. Szóval valami ilyesmire gondoltam, és ugye a Szentírás itt arra hívja fel a figyelmet, ami egy picit más irányba is fordítja ezt az igét, hogy ma például a vezetőképzést azt nagyrészt intézményekre bízzuk a világban is, meg az egyházban is. Lásd a keresztény egyház következő vezetői generáció, teológiai főiskolák, bibliaiskolák, egyetemek képzik. Itt meg a példabeszédek azt mondja, hogy az embert ember képzi, tehát nagy formátumú, alázatos, jó hozzáállású vezetőket, szintén nagy formátumú, jó hozzáállású, jó látással bíró vezetők formálnak. Ezzel azt akarom mondani, hogy az intézményeknek semmi helye nincs ebben, van, de egy kicsit elidegeníti, eltávolítja az embert az embertől, átveszi ennek a kapcsolatnak a helyét az intézmény, az oktatási program, az órarendek, a stb. Vizsgák. Viszont a méreható emberi változások, fejlődéseket azért a leginkább azok a minták hívják meg, amit egy ember megfigyelhet, eldöntheti, hogy hitelesnek tartja, modellezheti a sajátját, hogy én ehhez képest hogyan szeretnék, mit szeretnék, ehhez mintákat kap, stb. És ezek nagyon háttérbe szorulnak az intézményesítéssel. Szóval a példabeszédek könyve azt mondja, hogy az emberi kapcsolatok nagyon kellenek.
1: Tudod, mi jutott eszembe? Nemrég olvastam újra Paul Young a Viskó című könyvét. Gyönyörű regény, az Immanuel kiadó jóvoltából jelent meg Magyarországon. Abban áll ez a gondolat, hogy a Szent Háromság kapcsolata körkörös és nem hierarchikus. Mi meg azonnal a hierarchiát keressük. De hogy lehet jól vezetni? Akár mondjuk egyházi intézményekben, nem feltétlenül gyülekezetekben, missziókban, keresztény munkahelyeken, úgy, hogy ezt a körkörösséget behozzuk.
2: A kapcsolódás és az értékek mentén azonosulás az, ami leginkább viszi előre azt, amit mi várunk ettől az egésztől. Én egyébként a hierarchiát azért egy Bibliában jelenlévő történetnek tartom fontosnak, ráadásul pont a Szent Háromság van, ha belegondolsz, csak nagyon másképp működik, mint az ilyen tartalom nélküli tekintélytisztelet, amikor csak a pozíciót önmagában el kell ismerni, vagy valaki elismerteti, mert ő valamilyen pozícióban van, de nem teszi oda azt az értéket, ami azt a pozíciót igazán definiálja. Tehát például gondolok erre, hogy a Jézus mondja, hogy fiú nem tesz semmit addig, amíg nem látja, az atya mit tesz, vagy hogy a Szentírás mondja, hogy a Szent Szellem, a Szent Lélek az atyának enged, amikor az atya küldi, vagy a fiúnak enged, amikor a fiú küldi, vagy hogy nem önmagát emeli fel, hanem Jézusra mutat rá, stb. Tehát úgy tűnik, hogy az együttműködésükben, tehát hogy van egy lényegűség,
1: igen,
2: ez a körkörösség az istenségükben, egyik se isteni lény a másiknál, és így kapcsolódnak, bocsánat. A másik oldalon viszont, amikor dolgoznak, amikor együttműködnek, ott van egy ilyen hierarchia, egy szent hierarchia, hogy az egyik igazodik a másikhoz, és alá dolgozik annak, amit éppen például a Jézuson mondja, hogy az áldozatát, ugye a kereszt áldozatát hozzákötjük. De azért a Biblia mondja, hogy a Szent Lélek erejével tudta ezt megtenni. Tehát, hogy támogatja őt a lélek abban, amit ő éppen csinál, az atya pedig hát küldi és átengedi, hogy az egyszülöttjét adja, tehát ugye, hogy ő is részt vesz ebben. Tehát együttműködnek, de itt van egyfajta ilyen hierarchia az együttműködésben, hogy valakinél indul egy kezdeményezés, egy másik pedig mögé áll és támogatja, és nincs rivalizálás, nincs elnyomás, egyáltalán nem ilyen alapon működik. Egyfajta ilyen szereposztás. Az egylényegűségekben meg ott van az a körkörösség, nincsen versengés a Szent Háromságban.
1: Ó, de szép, te valójában már a bibliai alapú vezetésről beszélsz.
2: Én szeretem itt kezdeni egyébként, amikor vezetésről tanítani, kell igen, Szent Háromság mintájáról.
1: Nem mert tudtam ezt.
2: Ha belegondolsz, akkor ugye Isten azt mondja a Biblia, hogy a saját képére teremtett bennünket. Tehát hordozunk valami nagyon szép, csodálatos, ilyen titokzatos lenyomatát annak, aki Isten. És mivel a Teremtő Isten egy ilyen titokban jelentette ki önmagát, hogy a Szent Háromság, itt minimum három dologról érdemes elgondolkodni vezetőként. Az egyik az, hogy hát amit mondtam, az egylényegűség, hogy a Szent Háromságban a személyek nem vetélkednek egymással, egylényegűek, mindegyik isteni lény. És ugye itt a szavak nagyon alkalmatlanok ennek a titoknak a kifejezésére, mert meghalad bennünket. Szóval néha dadogunk teológiailag, amikor erről a misztériumról beszélünk, de a lényeg ott van. Ez hogy jelenik meg az emberek oldalán? Hát úgy jelenik meg, hogy például, ha én vezető vagyok, tisztában kell lennem, hogy létezik az egy lényegűség az emberek között is. Egyik sem magasabb rendű lény a másiknál. Az emberi méltóságában, az értékében teljesen egyenértékűek. A vezető meg a vezetett. Van egy-egy lényegűség az emberségben. A másik ott az egység, hogy a Szent Háromságot jellemzi ez az egység. A személyek megkülönböztethetőek, de szét nem választhatóak, összetartoznak. Na most a vezetésben is, hogyha ez az egység, amit lefordíthatunk úgy is, hogy közösség nincs meg, vezető és vezetett között, ott valami nagyon más irányba fog menni. Tehát, hogy a vezetők nem távolodhatnak el a vezetettektől, hogyha a vezetői hatás azt szeretnénk, hogy egészséges legyen és az életet szolgálja. Tehát a vezető és vezetettek közötti szakadék az nem kellene, hogy ott legyen. Tehát, hogy nagyon fontos ez a hatalmi távolságnak a csökkentése és a kapcsolódás. Tehát közösség nélkül nincs vezetés, hatalmaskodás, meg uralkodás, meg kényszerítés az lehet, de amit vezetésnek hív a Biblia, az nem létezik enélkül. És akkor ott van ez a fajta szent hierarchia, hogy amikor többen működnek együtt egy cél érdekében, ott muszáj egy szereposztást követni. És van annak jelentősége, hogy akkor ki hogy lép bele ebbe a kapcsolatrendszerbe, és hogy van-e ilyen irányítás, amit például észre lehet venni, hogy az atya kezdeményez, a fiú azt elfogadja, a Szentlélek meg ezt az egészet támogatja. Tehát a Szent Háromsággal indítani például annak a végiggondolását, hogy na én számomra mit jelent, hogy én vezető vagyok, a keresztény vagyok, hát itt van egy csomó olyan titok, amit érdemes fejtegetni, és tanulni belőle.
1: A te ideális világodban, mindegy, hogy keresztény vagy világi munkahely, egy felső vezetőnek, az irodájának az ajtaja be van zárva?
2: Hát van, amikor igen, és van, amikor nem. Szóval szerintem van helye az intimitásnak, a visszavonulásnak, az egyedül létnek, hogy valamit megforgasson magába egy vezető, és úgy álljon a többiek elé, hogy már valami benne összeállt. Nem úgy, hogy akkor diktálja, hogy na most mi hogy lesz, de hogy el tudja azt mondani, hogy honnan, hova jutott, és sokaknak szüksége van ehhez egy kis intim szférára, magányra. Ugyanakkor ott a másik oldalon a transzparencia, szóval hogy ezeket nem szabad egymással szembeállítani és kijátszani. Hogyha nincs meg a transzparencia, az átláthatóság, akkor ugye a követőknek mi marad? A parancsnak való engedelmesség belátás nélkül. De ugye azért bármilyen folyamatot is vezetünk, hogyha ott nem tudjuk bevonni azokat, tehát nem tudnak bevonódni azok, akikkel együtt mi azt el akarjuk érni azt a célt, akkor ott olyan eszközöket kell használni arra, hogy rábírjuk, ami azért a vezetés sötét oldalát fogja előhívni belőlünk is, meg a vezetettekből is, például rengeteg szervezeti célnak a vesztesége az oda vezethető vissza, hogy alul motiváltak a munkatársak. Tehát, hogy vannak motivációs veszteségek egy cégnél is. És ezek oda vezethetők vissza, hogy korbáccsal kell odahajtani őket, mert nem vált belsővé az a cél, hogyha látják és felügyelik és mikromanedzselik, akkor megcsinálja, de ha nem néz rá a főnök, akkor nem. Szóval, hogy gyakorlatilag egy vezetőnek szerintem nagyon fontos, hogy dolgozzon azért, hogy a munkatársai a sajátjuknak fogadják el annak a csoportnak, közösségnek, szervezetnek a céljait, és hát ehhez kell például, hogy rálássanak az ő életére is, hogy na a főnöknél megjelenik, tehát nála is prioritás, tényleg csak minket hajt, vagy ő is alárendeli magát ennek. Szóval gyakorlatilag én azt gondolom, hogy mind a kettőre szükség van, csak vigyázni kell, hogy ne csúszunk bele egyikbe vagy másikba.
1: Egyik tanításodban hallottam, ott nem fejtetted ki, csak megemlítetted, hogy ma túlmenedzselt és alulvezetett világban élünk. Uh-huh. Hát ez mit jelent? És jellemző az egyházra is?
2: Hát sajnos szerintem az egész társadalomra, mindenféle szegmensére jellemző, de az a helyzet, hogy ezt nem én találtam ki, én is olvastam. Uh-huh. A Tom Marshallnak van egy könyve vezetésről, nem tudom, te
1: találkoztál
2: vele. Na, egy érdekes, nagyon érdekes könyv, és ő a könyve bevezetésébe említi azt, hogy egyszer egy repülőúton felkapott egy újságot, hogy ne vonatkozzon, és akkor a repülőn elkezdte olvasni, és volt egy cikk, ami beszámolt, az Egyesült Államokban egy olyan konferencia volt, amit felső vezetők politikai, különböző társadalmi dimenziókban helytálló vezetők, gyakorlati vezetők, illetve elméletalkotók, tehát a vezetéstudománnyal foglalkozók voltak jelen, és a konferenciának az egyik rezüméje volt az, hogy az Egyesült Államok és a világ is egyfajta vezetési krízisben van, és ez a krízis úgy írható le, hogy a világunk ma túlmenedzselt és alul vezetett. Na most mit értettek ez alatt? Hát azt értették alatta, hogy ugye a vezetésnek több aspektusa is létezik, de a lényeg, hogy ott van például a menedzsment, ami nagyon fontos, de alapvetően jellemző rá, hogy rövid távú célokért és a hatékonyságért nagyon sokat küzd egy menedzser. Uh-huh. Minél olcsóbban, minél progresszívebben és jobb eredményekkel elérjük azt az üzleti célt, és olyan termékeket vagy szolgáltatásokat állítsunk elő, ami minőség megfelel. És ezek többnyire ilyen éves időciklusokon belül terveznek és mérnek is a hatékonyságát, eredményességét. Tehát a menedzsment fókusz az rövid távú. Az igazi leadership, vagy a kormányzás, most mindegyik alatt érthetünk egy kicsit más, de a lényeg az, hogy ott viszont hosszútávú célokkal dolgoznak vezetők, és például fölteszik azokat a kérdéseket, hogy oké, most hasítunk, nagyon jók vagyunk, de merre megy a világ? Milyen szükségletek lesznek? Milyen kívásoknak kell megfelelni? Hogyan tudjuk fönntartani azt a működést, amit mi csinálunk? Egyáltalán etikus-e, ahogy működünk? Jó ez így hosszú távon? És hát ugye, hogyha ezt a társadalomra húzzuk rá, akkor ott nagyon könnyen belátható, hogy rövid, többnyire 4 éves ciklusokban vezetnek csúcsvezetők, ugye ezek a választási ciklusok, viszont vannak nagyon komolyan társadalmi, gazdasági és környezeti, ökológiai problémák, ugye most már nyakig ülünk ezekbe, amik meghaladják a választási ciklusok hosszát az időtávban, ahogy azokra hatást lehet gyakorolni. És ott vannak az etikus kérdések is, hogy oké, hogy mi most élvezzük, de mi lesz a következő generáció? Etikus-e, hogy föléljük az erőforrásokat, amikkel majd nekik kellene gazdálkodni? És hát mivel a társadalmi működés a választásról választás ritmusában éri meg ezt a hatalmi kérdést, hogy 4 évre kapják a hatalmat, és ezt újra meg kell szerezni. Ezért nagyon gyakran rövid távú célok mentén feláldozzák az igazán lényeges hosszú távú célokat, és hogy ez nagyon sok krízishez vezet. Válságban van vezetés, mert a menedzsment funkciók fölülírják az igazán hosszú távú vezetői dilemmákat és kérdéseket. Nem éri meg hosszú távon gondolkodni. A rövid távú logika a kifizetődő.
1: Mit jelent vezetni? És utána szűkítsük ezt majd az egyházra is, mert hogy megint csak tőled idézek, aki vezet, Krisztus vérén gazdálkodik. Én meg viccesen hozzátettem, hogy Krisztus vérén garázdálkodik.
2: Hát igen, van rá példa erre is, arra is. Oké, de ott kezdeném, hogy ez, hogy mi is a vezetés, hát ez egy nagyon érdekes kérdés, több 100 vagy 1000 definíció született erre már. Van egy író, aki egy kutató, aki ezt megpróbálta 1986-ban, ha jól emlékszem, publikált egy könyvet, ahol megpróbálta összeszedni az akkor forgalomba lévő definíciókat, és valamit kimazsolázni ebből a hatalmas mennyiségű elképzelésből. És egy nagyon érdekes dolgot talált, azt mondta, hogy az összes ilyen elképzelést, akik megpróbálják a vezetést leírni, hogy mi is az valójában, 3 csoportba lehet sorolni. Az egyik az az, hogy a vezetés az művészet. A másik az, hogy a vezetés az tudomány, a harmadik pedig, hogy a vezetés az egy szakma. Mi a különbség köztük? Ugye a vezetés és a művészet az azt jelenti, hogy vezetőnek születni kell, tehát, hogy van valami olyan tehetség, vagy képesség és személyiség struktúrája valakinek, ami őt bele fogja tolni azokba a közösségi dinamikákba, ahol ő vezetőként fog föltűnni, úgyis, ha nem akar, és
1: így
2: a többieknek követőként néznek rá. Igen, így van. Ez igaz bizonyos szempontból, főleg a Biblia oldaláról nézve, hogy aki olyan lelki ajándékokat, karizmánkat kap Istentől, Szentlélek által, ami a vezetés felé tereli őt, azok, ahogy megnyilvánulnak, terelik ebbe az irányba. De világi szempontból is érthető ez, szóval analógiaként például, hogy mindenkit be lehet íratni a zeneiskolába zongorát tanulni.
1: Jaj, megpróbálták velem is, jaj.
2: És a legtöbben, mit tudom, 1-2 darabot egész éppen eljátszanak, hogyha mit tudom, olyan helyzetbe kerülnek, és tudnak vele így egy kicsit menőzni. Vannak kevesebben, lényegesen kevesebben, akik viszonylag jól zongoráznak bármit, bármikor, ha kell. De azért Glenn Gould, Rubinstein, Brian Kütesző, Kocsis Zoltán, vagy Fischer Anni, vagy sorolhatnám. Szóval olyan azért kevés van. Mm. Tehát ahhoz nem elég csak a képzés, ahhoz van egy olyan képességstruktúra, és egy olyan személyiségprofil, ami együtt eredményez azt, hogy az egyik nagyon jó, a másik meg zseniális és művész. És ez igaz lehet a vezetéssel kapcsolatban is. A másik oldal az is igaz, amit mondanak, hogy a vezetés az tudomány, mert hogy a tudomány eszközeivel vizsgálható, ugye ez egy közösségi jelenség, ez egy olyan interakció ember és emberek között, tehát a csoporton belül, ami vizsgálható tudományos eszközökkel, leírható, tehát ilyen szempontból ez igaz, hogy ez egy tudomány, és olyan értemben szakma is, hogy ha már valaki leírta, akkor tanulható, és írhatok egy olyan munkaköri leírást, ami jól definiálja azt, hogy mit jelent vezetni ebben a pozícióban, és akkor elvárható, hogy valaki azt a feladatot megcsinálja, és akkor bele tud tanulni, szakmai tapasztalatokra tud szert tenni, stb. Stb. De ugye érzékeljük, hogy ez a három dolog egyszerre igaz, tehát nem lehet csak ez, vagy csak az. Szóval ezt találta ez a fickó, és szerintem nagyon igaza van, hogy a vezetést így megragadni nem is olyan egyszerű. Na most, ha keresztjénként nézünk rá, hogy mit jelent vezetni, akkor szerintem nem itt kell kezdeni, hanem ott kell kezdeni, hogy egy keresztjén az először követő és utána vezető. Különben az, amit ő vezetésként produkál, és mindegy, hogy az egyházi környezet vagy sem, az nagyon vagy kontraproduktív, vagy nagyon káros tud lenni, destruktív, fertőző, szóval rossz eredményeket tud kiváltani. Tehát először követjük Krisztust, és mondhatjuk, hogy az első számú vezető minden keresztény számára, és ebből a követésből születik meg az a fajta vezetés, amit vezetésnek hívunk. És nem tudom, egy rövid definíciót mondjak, tehát egy munkadefiníciót. Kíváncsi vagyok nagyon véleményedre, hogy két, tehát mindig rövid lesz, kettőt mondok el, az egyik az egy általános vezetési definíció, a másik meg a keresztény változata, hogy mit gondolsz erről. Szóval, hogy a vezető az olyan ember, aki képes elérni, hogy a csapatának a tagjai magukénak fogadjanak el közös célokat, ezek elérése érdekében együttműködjenek vele, mármint vezetővel, és egymással, felhasználva a rendelkezésükre álló erőforrásokat. Most ugyanennek a keresztény változata az úgy hangzik, hogy a keresztény vezető olyan ember, aki képes elérni, hogy a csapatának a tagjai magukénak fogadjanak el Istentől származó közös célokat, ezek elérése érdekében együttműködjenek Istennel, a vezetőikkel és egymással, felhasználva az Isten által rendelkezésükre bocsátott erőforrásokat.
1: Teljes mértékben.
2: Szóval, hogy mi a különbség a kettő között?
1: A keresztény vezetésben, mintha több lenne a személyes felelősség az Istennel való, tehát az önmagammal és az Istennel való kapcsolat, hiszen mi egy személyhez kapcsolódunk, tehát egy keresztény vezető, én el is várom keresztény vezetőként, hogy a munkatársak, akikkel együtt dolgozom, szolgálok, építsék a mindennapi kapcsolatukat magukkal is, meg az Istennel is. Én ezt láttam pluszban abban a definícióban.
2: Igen, semmi más nincs benne. Tehát, hogy és az azért érdekes kérdés szerintem, mert hogy ez mutatja azt, hogy a nem keresztény vezető, meg a keresztény vezető az nem valamit teljesen más csinál szakmai szempontból, amikor vezet. Hanem azt jelenti, hogy más tekintély alatt teszi ezt, tehát hogy a keresztény vezetőnek az attitűdjébe, a lelki alapállásba, ahonnan ő merít és hoz mindent, amin keresztül vezet másokat, abban ott van Isten. És hát láttad, hogy kitől vannak a célok, megérti, hogy Isten indítja valamire. Kinek a céljaival akarja, hogy azonosuljanak mások, nem az ő diktátumának, hanem abban segít, hogy megértsék a gyülekezetben a tagok azt, hogy hogyan tudnak ők kapcsolni Isten céljához. Az erőforrások, hogy az nem a miénk, nem az enyém, ezt megint csak Istentől kaptuk, azokat használjuk fel. Most ez azért érdekes ez a kettősség, mert vannak emberek, akik meg vannak győződve, hogy a keresztény vezetés az annyira, de annyira más, hogy nem is lehet egy lapon említeni és tanulni se lehet például a világi tudományoktól, vezetéstudománytól. De ez nem igaz, tehát a vezetés az a bűneset előttre megy vissza, az ember Isten közösségi lénynek teremtette, és olyan célokat tűzött elő, olyan elhívást adott neki, amit igazából csak közösen tud az ember végrehajtani. Na most, amikor egy cél közösségi feladatként érhető csak el, ott bejön a vezetésnek a kényszere, ott koordinálni kell, összehangolni kell, irányt kell mutatni, stb. Stb. Szóval ez a bűnbeeséstől függetlenül egy ilyen alapkód az emberiségnek az életében, és hogy igaz az, hogy a bűn ezt a területet is úgymond tönkretette, tehát hogy az ember elidegenedett Istentől, önmagától, másoktól, ez kihat a vezetés területére is.
1: És uralkodik?
2: De amikor nő a férfi, vizsgáljuk,
1: férfi a nőn, igen?
2: Igen, de amikor vizsgáljuk ezt a jelenséget, akkor azt kell mondani, hogy hát ez körülbelül ugyanolyan, mint hogy a fizikát, ha valaki kutatja keresztényként, vagy nem keresztényként, ugyanazt a valóságot kutatja, és a gravitáció mindig számára ugyanazt jelenti. A vezetésre ugyanígy áll. De ahogy, ha már a fizikát mondtam analógiának, hogy ahogy a fizikát mondjuk valaki, aki Isten ne ápol semmilyen kapcsolatot, jónak látja felhasználni arra, hogy atombombát gyártson, mit tudom én, egy atomürümű helyett.
1: Igen.
2: Ugyanúgy a vezetésnek

0: Twitter a vezetőket szólítja meg a gyülekezetben, és egy olyasmit úgy fogalmaz, hogy ne erőből vezessenek, hanem példával vezessék azokat, akik rájuk vannak bízva. És ugyanez a Péter apostol a levelének az elején beszél arról az olvasóknak, hogy ugye az identitásukat akarja fölépíteni, és mondja, hogy ti amikor magatokra gondoltok, akkor tudjatok arról, hogy Isten számára hihetetlen nagy értéket képviseltek, mert nem veszendő dolgokon váltott meg benneteket, vásárolt meg benneteket, hanem ugye Krisztus vérén, ez a kereszt áldozatra utal, de hogy ez az atyának a legdrágább. Tehát, hogy ettől drágább árat fizetni nem lehet. Tehát gyakorlatilag, amikor keresztjén vezetők egy egyházban vagy gyülekezetben embereket vezetnek bárhogy, akkor olyan emberekhez kapcsolódnak és vannak rájuk hatással, akikért Isten egy ilyen árat fizetett ki, ami a Krisztus vére. Tehát kvázi azon gazdálkodnak. Tehát ez meg annak a képe, amit a Biblia nagyon sokszor használ, gazdasági kifejezéseket, csak már a mi kultúránk ezt elfedi a magyar fordítás, hogy Isten befektet valamilyen értéket, és akarja látni annak a gyümölcsét, és ezt rábízza sáfárokra. Mm. Tehát ilyen értelemben a keresztény vezetők sáfárok, és gazdálkodnak azzal a befektetett értékkel, ami maga Krisztus és az ő áldozata. Szóval, hogy valahogy ezt látni kell az emberekben. Mert nagyon sokféleképpen lehet egy közösségben vezetőként jelen lenni, lehet az emberekben csak erőforrást látni, és amíg te szolgálsz, és beleteszed, és hozod azt, amit én vezetőként várok, addig figyelek rád, addig rajt vagy a radaron, ha történik veled valami, és felrálsz, akkor eltűnsz, mint nem is lennél. Mm. Tehát nagyon sok ember küzd azzal, a keresztény ember, hogy tehát ez az inkább lelki gondozói probléma, hogy ilyen használva, ilyen eszközi jellegű kapcsolatokban élve használva érzi magát. Mint hogy nem ő lenne a fontos, hanem az a teljesítmény, amit le tud tenni. És ha alkalmasít nem tudja letenni, akkor már is fontos. Na, ilyen nem lehet igazából egy normális, egészséges keresztény közösségben.
1: Egy egészséges immunrendszerrel rendelkező keresztény közösségben, misszióban nem. Mielőtt rátérünk az egészséges egyház egészséges immunrendszere topikra, válaszolj meg nekem kérlek nagyon gyorsan két kérdést, ami közben felmerült bennem. Az egyik, hogy te felsővezetőként mit kommunikálsz a célok között, növekedést vagy változást? Min van a fókuszod? A másik pedig Hákovács Judit közös barátunkkal nemrég beszélgettem adásban, aki nemzetközi minősítéssel bíró, coach és felsővezető, hogy a stratégiai pozíciókra miért nem választanak még mindig nőket? A világban sem igazán szívesen, persze az egyházban sem. Külön polcon vannak a lelkésznők.
0: Hát kell választani kettő között? Vagy inkább a kettő közötti összefüggés az, ami a fontos? Tehát, hogy ez a növekedés, fejlődés.
1: Növekedés vagy változás.
0: Uh-huh.
1: A Judit kihangsúlyozta a múltkor az interjú.
0: Növekedés alatt mennyiségi vagy minőségi?
1: Minden szempontból. Ő azt mondta az interjúban, hogy ő mindig arra helyezi a fókuszt, hogy változást kommunikáljon. Mert
0: kettő közötti viszony a fontos szerintem. Mert
1: igen?
0: Hogy most egyiket engedjem el a másiket, hát mind a kettő fontos szempont lehet. De a kiinduló pont szerintem az a típusú változás, ami minőségi fejlődést hoz valakinek az életében, és az onnan kezdve, vagy egy közösség életében, az onnan kezdve mennyiségi változásokhoz is fog vezetni. Például egy gyülekezetnél, hogyha azt tapasztalja egy presbitérium, egy előjáróság, egy vezetőség, hogy hú, hát itt a gyülekezetünk stagnál, sőt leépül, ugye egy mennyiségi megfigyelés, hogy a tagok száma hogy változik.
1: Igen.
0: Hát ez egy fontos észrevétel. De valószínű, hogy ezzel kapcsolatban változást, beavatkozást ott lehetne keresni, hogy ránézzünk, hogy jó, a közösségi minőség milyen. És nézzünk rá azokra az értékekre, amik elő fogják hívni ezt a mennyiségi növekedést. Tehát a beavatkozás oldala szerintem nem az, hogy akkor elkerjük ütni vetni a hívőket, hogy na most mindenki hetente egy szomszédját elhozza, mert különben nem is tudom, mi fog történni. És akkor ez egy rövid távú mennyiségi változást okozhat. Hanem szembenézünk azzal a kérdéssel, hogy mi okozza ezt. Egyébként a nyugati kereszténységnek ugyanaz a problémáját, fogynak el a keresztények a nyugati világban. Vajon miért? Mert a világ ilyen gonosz, tehát hogy biztos, hogy oda kell kitolni ezt a felelősséget? Vagy rajtunk kellene gondolkodni, hogy

0: mi a baj velünk? Tehát Jézus azt mondja a hegyi beszédben, ugye ott, amikor a tanítványok identitásáról beszél, hogy és az egész hegyi beszéd arról szól, újra kéne olvasni minden keresztjének komolyan, hogy mit is jelent keresztjének lenni Jézus szerint. De ugye azt mondja, hogy ti olyanok vagytok, mint a hegyen épült város. Ugye mire gondol Jézus? Zsidóknál léteztek ezek a menedékvárosok, hogyha valaki egy olyan bűnt követett el, ami a szándékán kívül állt, például balesetben megölt valakit, akkor elvileg halálbüntetés várt rá, de ott voltak a menekült, ezek a menedékvárosok, hogyha oda eljutott, és oda befogadták, akkor életben maradhatott. Mm. Egész addig még a következő, meg nem halt az a főpapa képen regnált, és a következő lépett a helyére, és utána eljöhetett onnan. Tehát, hogy egy keresztény közösség az olyan az embereknek, mint egy ilyen jól látható hegyen épült város, amit nem lehet elrejteni, és tudják, ha menekülnem kell, akkor oda kell menni.
1: Befogadnak.
0: Vagy ti vagytok a só és a világosság, stb. Szóval hogy ezeken gondolkodni, na, nem is tudom, honnan keveredtünk ide.
1: De ez nagyon jól átköti az egészséges immunrendszer témát, de még az az egy kérdés. Ja, nem úszod meg, ez ugye egy eszedbe jutott. Röviden kérlek.
0: Női vezetők stratégiai pozíció. Nézd, én egyházi közegben dolgozok, tehát én a Hákovács Judittal szemben, aki sok más közegben is vezetőként dolgozott sok évet, én ilyen véleményt tudok mondani, nem tudok tapasztalatot mondani. Az nyilvánvaló minden kutatásban, amit olvastam ezügyben, hogy a nők nem csak ezen téren, hanem minden területen gyakorlatilag azért hátrány szenvednek, ugyanazért a munkáért a fejlett nyugati demokráciákban is sok helyen kevesebb pénzt kapnak, mire föl, ha egyszer ugyanazt a teljesítményt teszik le, azt arra, stb. Szóval, hogy ez a világunk megtörtségében ott van, és sokan ezt ilyen feminista lózungnak érzékelik keresztjének között, holott azért, hogy mondjam, a Bibliából nehéz lenne megmagyarázni, hogy mitől értéktelenebb egy nőnek a teljesítménye, mint egy férfinek. Sok keresztény azt gondolja, hogy nőket nem szabad a vezetés közelébe engedni. De bocsánat, szóval menjünk vissza megint a kezdetekhez, ahol indult minden. Azt mondja Isten, hogy uralkodjatok többes szám. Kikre utal ez a többes szám?
1: Férfire és a nőre?
0: Hát volt az Ádám meg az Éva ketten. Igen. Tehát, hogy gyakorlatilag ugye a nők ugyanúgy arra lettek megalkotva, hogy valamilyen értelemben ebben a világban egy vezetői szerepet vigyenek, mert hogy az ember arra lett megalkotva. Igen. Nézzük az Ószövetséget, hát igen, többnyire férfiak vannak vezető helyzetben, de Isten ezt szabadon, szuverén módon fölülírja, nem egy pillanatban, és sok női profétát látunk nőket, akik háborúkat vezetnek, látunk nőket, akik tanácsolnak királyokat, szóval stratégiai kérdések. Az Új Szövetségben is azért vannak nevek, akiket ismerünk, hogy komoly vezetői szerepet és a férfiak által tisztelt szolgálatot viseltek.
1: Egészségesebb lenne az egyház immunrendszere, ha a nőknek megadnák azt a méltóságot, amit Jézus megadott, visszaadott a nőnek?
0: Hát nyilvánvaló, csak ugye itt mindjárt erre mindenki igen mondana, csak akkor bejön a kérdés, hogy az viszont egy teológiailag értelmezési feladat, hogy a férfi és a női szerep a Bibliában, hogyan értem, sokan ezen nem tudnak túllendülni.
1: De ez egy másik adásnak lesz a témája.
0: Igen. De oda szerintem érdemes visszamenni, hogy a kezdetekkor a férfinek és a nőnek mondta azt Isten,
1: igen,
0: hogy ti
1: ez a kulcs.
0: Vezessetek.
1: Ez a kulcs.
0: És ebbe bezavart egy olyan esemény, ami megtörtént, amire te utaltál, hogy akkor az egyik uralni akarja, igen, a másikat, és hogy nem mindegy, hogy melyikből vezetjük le a mi hozzáállásunkat. A férfi-nő kapcsolata bűneset előtt, vagy a férfi-nő kapcsolata bűneset után. És hát én úgy veszem észre, hogy sokan az utána lévő modellbe vezetik vissza azt, hogy mit, hogy kéne csinálni. És ez így nem biztos, hogy az evangéliummal is összhangban van.
1: Remény, önismeret, istenismeret, egyházi reziliencia, empátia, egészséges kritikai gondolkodás. Az egyház immunrendszere. A felvezetőben elhangzott, hogy én, amikor ezen gondolkodtam, egyszerűen jött egy ihletett ötlet, hogy vajon az egyház védekező mechanizmusa milyen pilléreken kellene, hogy álljon, és átküldtem ezt neked, Tamás, most megosztom a hallgatókkal, a Riveren és a Mannán, és te azt mondtad, hogy ezekkel maximálisan egyetértesz, és kiegészítenéd az egészséges kritikai gondolkodással. Sokakat megrengették azok a nyári események, amik zajlottak. akár az olimpia, akár itt Magyarországon a kegyelem botrány, ami nagyon megrázta a református egyházat, akár a Gellért-hegyi újabb keresztállítás, vagy az a monumentális és tényleg gyönyörű, ha nagy kereszt, amit felfestettek augusztus 20-án az égre. Ezen alappillérek ismeretében hogy tudnád behúzni ezeket a szálakat ezekbe az eseményekbe? Nagyon-nagyon mosolyogsz.
0: Igen, ettől féltem. Szívesen meghallgatnám az első 5 pontot tőled, és akkor a 6-ot kifejtem.
1: Mondod, oké. Ad reményt egy kereszt, ami oda van festve az égre. Ad reményt egy keresőnek? Mit üzenünk ezekkel?
0: Figyelj, ez az augusztus 20-ai fényfestéses kereszt, meg a Gellért-hegyi kereszt témára is. Én azon gondolkodtam, hogy ugye ezek szimbólumok, és a szimbólumok fontosak.
1: Igen.
0: A jelképek nem önmagukban fontosak, tehát a szimbólumok, hanem a fizikai manifestációjuk, vagy bármilyen más módon megjelenő formájuk miatt fontosak, hanem a mögöttük lévő jelzett dolog, tehát a jel egy jelzett dolog miatt fontos. A jelkép a mögötte lévő sok minden lehet, ez lehet az egy eszme, egy filozófia, egy értékrend, akár egy személy, tehát tudjuk a régi kultúrában például a király jelenlétét szimbólumok tették oda az emberek számára, hogy vigyázz, mert a király szemmel tart mindent, ami a királyságába tartozik, jelen van, akkor is egyébként most a trónon ülés nem itt van. És ilyen értelemben a kereszt is egy jelkép, de valójában mi a jelzett dolog? Tehát, hogy mire mutat rá a kereszt, mint jelkép? Kiknek a jelképe a kereszt, mint jelkép? Vagy kinek a jelképe a kereszt, mint jelkép? Tehát, hogyha ezen gondolkodok, akkor tök más összefüggésbe kerül, mert hogyha úgy fogom fel a keresztet, hogy hát a kereszt az most egy politikai irányzatnak a stratégiailag fontos kérdéseit jeleníti meg. Vagy a kereszt az a civilizáción belül egyfajta kulturális közegnek az eredményeit és értékeit jeleníti meg. Bizonyos szempontból persze, igen, talán. Az elsőre inkább nemet mondanék, a másodikra azt mondom, hogy igen, a kereszténység az hatott a kultúrára mindig. De azért, bocsánat, a kereszt azért mégiscsak egy szemét jelenít meg, arra mutat Jézusra. Na most, hogyha ebből indulok ki, hogy azért a kereszténység szimbóluma, hogy a maga keresztjén szó is Krisztusit jelent, vagy a keresztény szó is Krisztusit jelent, most mindegy, hogy görög vagy a latin közvetítés miatt így vagy úgy hívjuk ezt, akkor mégiscsak arról van szó, hogy vannak emberek, akik kötődnek egy másik személyhez, nem egy filozófiához, nem egy erkölcsi értékrendhez elsősorban, nem egy fajta világképhez, hanem egy személyhez. És persze emiatt a személyhez való kötődésük miatt ez kiad a világképükre, az erkölcsi normák, sok minden másra. De én akkor keresztényként azt a kérdést teszem fel, hogy bocs, Jézus szeretné, hogy fölfessék az égre ezt a keresztet?
1: És mit gondol az ember, aki mondjuk még kereső, vagy tagadó, vagy zsidó? Ilyenkor mit ére? Vannak az ismeretségi köreidben olyanok, akiknek ez fájt?
0: Igen, sokan szóvá tették, és figyelj, tudom, hogy demagógiának hangzik, de nem tudok tőle vonatkoztatni én sem, hogy amikor arra gondolok, hogy az augusztus 20-ai ünnepély, az kb. 15 milliárd forintba került ebben az évben, nem tűzijáték csak, hanem úgy tokkal vonóval az ingyen sör, meg a mi vagy nem ingyen, de olcsó sör, meg a többi dolog, amit ott meg lehetett venni, meg a rendezvényszervezők, meg minden tokkal vonóval, és mellé teszem azt, hogy milyen típusú problémánkkal küzdködünk, amihez pénz kellene, akkor én nem érzem az demagógiának, hogy felteszem azt a kérdést, hogy mire volt ez a felhajtás. Tehát egyrészt a kereszt Jézus igen mondaná rá, hogy srácok, ezt a 15 milliárdot toljátok ki erre, mert ez a legjobb, amit tehetek.
1: Mert rám emlékeztek, közben
0: igen,
1: nem.
0: Igen, igen. És akkor ehhez oda teszem azt, hogy igen, akkor ez most irítál másokat? Van, akiket irítál. Megértik? Van, akinek ibolyán túli gőzre sincs, most akkor mit gondoljon erről? Tehát ez önmagában milyen hozzáadott értéket
1: mit
0: képvisel?
1: Mit üzennek szerinted, és a keresztállítással a Gellért-hegyen, ahol már vannak keresztek? Mit üzenhetünk ezzel?
0: Figyelj, az egy közterület. Egy olyan közösségnek a területe, ahol együtt élnek hívők és nem hívő emberek. Ráadásul az Úristenünk azt várja, hogy mi szeretetben és tiszteletben éljünk együtt másokkal, és az evangéliumot nem arra szánta, hogy azzal bosszantjunk, irritáljunk, hergeljünk embereket. Azt mondta, hogy arra fel kell készülnünk, hogy az evangéliumot, ha vállaljuk, akkor lehetnek negatív reakciók rá. De amikor a keresztet egy olyan hatalmi szimbólumként kezeljük, amit a politika behúz magának, egy ilyen politikai marketing termékét teszi ezt is, hogy önmagát tolja valahogy az előképbe, és hogy egyfajta kultúrharcba fordítsa bele ezt is, akkor én ezt nem tudom keresztényként igenelni, mert azt gondolom, hogy a kereszténység mindig egy ilyen kultúra kritikus közösség volt az evangélium miatt, mert hogy az evangélium reflektál mind arra, amit az ember Isten nélkül létre tud hozni, értéket vagy értéktelen dolgokat, a kultúránk abból áll össze, amit mi létrehozunk.
1: Igen.
0: És ebben van egy csomó olyan dolog, ami azért születik meg, és azért olyan, amilyen, mert az ember elidegenedett Istentől, önmagától, másoktól, és ez a kultúrába is bekerült. Tehát az evangéliumot, ha továbbadjuk, nem lehetséges az, hogy ne legyen benne egy kultúra kritika. De azért bennem a kultúrharc meg a kultúra kritika között óriási különbség van, mert az egyikre azt tudom mondani, hogy a kritika a szó valódi eredeti értelmében az meghív téged és engem, hogy beszéljünk meg valamit, és vitassunk meg valamit, amiről lehet, hogy más gondolunk, de kapcsolódunk annak érdekében, hogy ezzel a mássággal valamire jussunk. És van esély rá, hogy én megértelek téged, te engem, és a végén lehet azt mondjuk, hogy hát itt több a közös nevező, mivel hogy egy csónakba övezünk hívők, nem hívők a magyar társadalomba, és van miért szeressük, így tiszteljük egymást, és ezt megtaláltuk, és vannak dolgok, amikkel meg nem értünk egyet, ott a vitánk, de attól még együtt tudunk élni. A kultúrharcban viszont nem partnerem van, akivel vitatkozok, hanem ellenségem van, egy harcba léptem bele, akit le kell győznöm. Na most, ha én le kell győzzek valakit a kultúrharcba, akkor ugye ezt említetted a háborúkat is, hogy nem beszélünk erről, de ez képletesen szólva, tehát ezt az analógiát tovább gondolva, ez az ellenségnek a megsemmisítéséről szól. Ne legyen élettere, ne fejezhesse ki önmagát, ne képviselhesse azt, aki ő, de ez nem a mennyország, már bocsánat.
1: Jézus azt mondta a legfőbb parancsban, missziói parancsban, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népet. Akkor az mit jelent? Azt nem jelenti, hogy keresztény országgá váljatok?
0: Na hát ez egy jó kérdés. Szerintem nem jelenti azt. Jézus soha nem vizionált egy olyan jövőképet, hogy a világ politikai berendezkedése mielőtt ő visszajönne, ez egy ilyen egységes keresztjén, nem is tudom, mivé fog válni. Egyáltalán nem vizionált ilyet, tehát nekünk nem az az elhívásunk, hogy politikai eszközökkel, erőből, kényszereket használva visszaélve esetleg a pozícióval, amit önmagát keresztjének tartó többség esetleg betölt, kényszerítsünk rá emberekre olyasmiket, ami nem a szívükből fakad. A tegyetek tanítványá azt jelenti, ugye, mert nem ezt mondja, hogy tegyetek tanítványá, azt mondja, hogy tegyetek az én tanítványaimmal.
1: Ó, igen.
0: Ugye itt azért nem igen, mindegy, hogy kihez hívjuk oda az embereket.
1: Igen.
0: Tehát, hogy ez a parancs elsősorban arról szól, hogy segítsünk az embereknek Jézussal összeismerkedni.
1: Adjunk reményt ezen keresztül?
0: És azt eldönteni, hogy ők mit kezdenek azzal, amit Jézus értük tett. És amikor ezt emberek megértik, és a szívüket formálja át, akkor megváltozik a magatartásuk. De amikor tűzzel, vassal beleűzzük őket a folyókba, hogy megkereszteljük őket, hogy ez is egy történelmi tapasztalat. Igen. Magyarországon, hogy keresztjénné vált az ország, hát ő nem válik senki keresztjénné. Tehát ez egy zsákutca.
1: Attól sem, hogy Márián felajánlotta István. Ó, ez megint egy külön adást megér. Jó, igen, menjünk igen tovább, de ez muszáj volt, nem bírtam igen, ki. Igen.
0: Szóval Jézusnak volt egy beszélgetése Pilátussal ugye a kereszt halála előtt. Ez egy érdekes dolog egyébként az utolsó nap, hogy gyakorlatilag az emberiségnek mindenféle rendszere leszerepel és egy bizonyítványt kap, mert ott van Isten népe, amelyik a világban képviselné az örökkévalót, ahogy a zsidók ezt gondolják. Mi történt? A vallási vezetők Isten nevében az Isten fiát halálra ítélik Isten káromlásért. Tehát a vallás leszerepelt. Akkor ott a római jog. Római jog ugye az arra hivatott, hogy a polgároknak a jogait védje. Mit csinál ez a Pilátus? hát gyakorlatilag megpróbálkozik vele. Ugye elkezdi mondani, hogy én kihallgattam, semmit nem találtam ebben az emberben, ami ítéletre szorulna, elengedem, hagyjuk ezt az egészet békén. És amikor jönnek a politikai játszmák, és azt mondják, hogy ha te ezt megteszed, nem vagy a császár barátja, ugye ez a fordulat, hogy császár barátja, akkor ez egy ilyen politikai állásfoglalás, tehát hogyha Pilátus tudja, hogyha hú, ez a császárhoz visszamegy, és ő ezt elhiszi, akkor neki vége. Na akkor a római jog a politikai játszmáknak az erőterében megállja a helyét, és tényleg a jog érvényesül? Nem. Tehát elítéli és kiszolgálja a zsidókat. Ott a barátság, az emberi kapcsolatok. Ott van 12 barát, akiben Jézus beleöntötte az életét. És az egyikük még azt is mondta, hogy ha ez odafordul, én kész vagyok meghalni. Érted, minden mi történik? Elfutnak, Péter igen. Elárulja. Tehát gyakorlatilag azok az emberi relációk, amik benne élünk, ezen az utolsó napon levizsgáztak és elbuktak. De amikor Jézus beszélget Pilátussal, mielőtt még döntést hozott volna, akkor mondja neki a Pilátus, hogy hát milyen király vagy te, mert ezzel vádolnak téged. És akkor mondja, hogy az én országom az nem e világból való. Ha innen való volna, akkor az én embereim, vagy az én alattvalóim küzdenének értem. De ez nem innen való. Én nem fenyegetlek téged. Ez az ország, ez nem az, amit én a magaménak akarok. Az az ország, amit én hoztam, az már itt van. Ugye az ő áldozatával győzelmet is arat a legnagyobb ellenség fölött, amit teszi tönkre az emberek országát, hogy úgy mondjam. És Jézus ebbe a másik országba hív be bennünket, és amíg vissza nem jön, a kereszténység és az Isten országa az nem fenyegeti az e világi országot. Nem akarja azt tönkretenni, nem akarja azt elnyomni, nem akarja azt megsemmisíteni. Tudomásul veszi, hogy ez létező valóság, viszont azt az üzenetet hozza, hogy mellérkezett hozzátok az Isten országa. És ugye egy keresztjén, pont attól keresztjén, hogy egy ilyen kettős állampolgárságban ér benne, hogy itt van a hazám Magyarország, igen, egy politikailag definiált közösség, és ennek a tagja vagyok. Ugyanakkor ott van az Isten országa, ahova beléptem kegyelemből, mert amit Jézus értem tett, és amit én megértettem, és a bizalmammal, a hitemmel megragadtam ezt, részese lettem ennek, és bennem ez a kettő, ez meg tud férni, és nem mondta azt Jézus, hogy nekünk feladatunk lenne politikailag legyőzni most azt, ami ezt a világot feszíti, hanem arra hívott bennünket, hogy az Isten országába hívjunk meg másokat, és majd eljön ő, és amikor eljön másodszor is, akkor ez a politikai viszonyokat is meg fogja változtatni.
1: Emiatt a higgadtság miatt tudtál azt hiszem nagyon higgadtan és bölcsen reagálni azokra a posztáradatokra, amelyek születtek a 33. nyári olimpia megnyitója, a Dionysos lakomája, színrevitele és akár a hormonbox kapcsán. A beszélgetés végén járunk, az egyház egészséges immunrendszere témát még épp csak elkezdtük kibontani.
0: Még nem mondtad el az elsőt.
1: Na, az egészséges kritikai gondolkodást te tetted hozzá, és most tényleg nagyon röviden, hol találkozunk ezzel a Bibliában, arról beszéljünk már, mert engem megleptél, amikor tanításodban erről hallottam, és legyen ez a zárszó, hogy miért van szüksége a keresztény embernek az egészséges kritikai gondolkodásra. Aztán rövid időn belül folytatjuk majd ezt az egyházi immunrendszer téma boncolást, mert addig még lesznek események szerintem, amin háborgunk és nem kellene, vagy megbotránkoztatunk a viselkedésünkkel, mert úgy reagálunk, és nem kellene.
0: Magas labda, köszönöm. Nagyon sok helyen van a Bibliában erről szó. Én úgy szoktam összegezni, hogyha nincs időm nagyon beszélni, hogy igazából meg akarod őrizni a hitedet, akkor tanulj meg kételkedni. Tehát nagyon fontos jól kételkedni azok között, a dolgok között, amik körülvesznek bennünket. Csak egy-egy példa, például mondtam, hogy a hegyi beszédben Jézus azt mondja el, hogy mit jelent kereszténynek lenni, hogy fejezi be, őrizkedjetek a hamis prófétáktól. Ugye, és pont azt mondja, hogy
1: és ők nem a buddhisták, ők nem a világiak, ők nem a krisnások.
0: Nem, és még csak nem is a melegek, meg folytathatnánk, nem a libernyákok.
1: Nem a prostituáltak, nem.
0: Na, szóval, hogy ugye a hegyi beszédet így fejezi be, ezzel azt mondja, hogy a tanítványság szerves része az, hogy egy tanítványnak meg kell tanulnia a szó valódi értelmét, ugye mit jelent a kritika szó, a görög szó, az azt jelenti, hogy szétválasztani, tehát hogy meg tudok különböztetni dolgokat egymástól, az igazat a hamistól, és érdekel is engem, hogy valóban igaz vagy nem. Máté 24 azt mondja az Úr Jézus szintén, hogyha az utolsó időkről beszél, hogyha valaki akkor azt mondja nektek, itt a Krisztus vagy ott, ne higgyétek, mert hamis Krisztusok támadnak. Tehát megint csak nem a buddhizmust emlegeti, nem a muzulmánoknak
1: nem
0: a nyomulását említi, stb., akiktől mi hajlamosak vagyunk félni, vagy a menekülteket, vagy mint a micsodát, hanem egyfajta hamis kereszténységről beszél itt. Az 1 Korintus 10-15-ben Pál, aki az akkori egyháznak az első században az egyik, hát hogy mondjam, az egyik oszlopa volt, az egyik legnagyobb tekintélyű tanító volt. Azt mondja, hogy úgy beszélek hozzátok, mint értelmes emberekhez, ítéljétek meg magatok, amit mondok. Tehát, hogy mire hívja az embereket? Hogy emberek, felelősek vagytok azért, hogy miről és mit gondoltok, mert ahhoz fogjátok igazítani az életeteket. Ítéljetek meg. Tehát ez a ti házi feladatotok. Én képviselek valamit, de ezzel nem akarom megszüntetni ezt a felelősséget. Apcsel 17-11-12, ugye itt a béreai hívőkről mondja azt az igen, hogy nemes lelkűek, de miért mondja ezt? Azért, mert ők, amikor hirdetik nekik a Pálik az evangéliumot, vetik a fáradtságot, és elkezdik az Ószövetségben ellenőrizni, hogy tényleg úgy van-e. Tehát egy kritikai munkát elvégeztek. És amikor azt találták, hogy igen, akkor elfogadták ezt az üzenetet. Az 1 Tesszalonika 5:19-22 a profétálásról mond egy ilyen alapelvet, ez egy nagyon érdekes dolog, de szerintem kiterjeszthető minden másra, nem csak arra, hogy mindent vizsgáljatok meg. A helyet, hogy elutasítatok gondolkodás nélkül mindent, mert hogy abból baj lehet, és akkor inkább ne profétáljon senki, mert abból baj lesz. Hogy vizsgáljátok meg.
1: És hogy a hallgató a Riveren és a Mannán még jobban értse azt, hogy mi hogyan gondolkodunk, arra egy gyönyörű idézet, remélem, hogy megleplek téged is, Tamás, és a hallgatót is. Birhen Nándor, Szabó Adrián az Élet és a túlélés erkölcsi jogi kérdései című értekezésében felveti a következőt. Amíg Descartes azt mondta, hogy cogito ergo sum, gondolkodom, tehát vagyok, addig ők tovább gondolva azt mondják, cogitor ergo sum, elgondolva vagyok valaki által, és ezért vagyok.
0: Szép.
1: Köszönöm, hogy eljöttél.
0: Én is köszönöm, hogy itt lettem.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Készülj fel a nyárra az Alli kuponnapokkal. Június 11-e és 14-e között akár 20-50% kedvezmény vár számos üzletünkben. Divat, nyaralás, nyári kedvencek egy helyen. A kuponokat keresd az Alli Klub abban. Nyári Alli kuponnapok június 11-14. Részletek az alli.hu-n.
4: Reklám hangzott el.
5: Országszerte zivatarokra figyelmeztetnek. A könyvfóliázási törvény felfüggesztését kérik a kiadók. 150 új gyermekvasutast avattak Hüvösvölgyben. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: A svájci rendőrség szerint már ma akár 50 ezer globalizáció ellenes tüntető is összegyűlhet Genfben a hétfőn kezdődő G7 csúcs találkozó előtt. Az iparilag legfejlettebb országok találkozóját az 50 kilométerre lévő franciaországi Évianban tartják, az ottani hatóságok azonban nem adtak engedélyt tüntetésre. Tömeges dróncsapást hajtott végre Ukrajna oroszországi célpontok ellen, a légvédelem csak nem 250 pilóta nélküli repülőszerkezetet megsemmisített, de így is jelentős károk keletkeztek. Jaroszlav megyében kigyulladt több üzemanyag tároló, Szmolenszk megyében pedig lakóházra zuhant egy drón és egy ember megsérült. Zaporizsja megyében energetikai létesítményekben okoztak károkat a drónok, áramkimaradások vannak ott és Herszon megyében is. Megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, hogy a szakképzés stabil lábakon áll, nem felforgatásra, hanem átgondolt fejlesztésekre van szükség. A tárcavezető jelezte, a kettős vezetési modell megszüntetése azt a célt szolgálja, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai, politikamentes és átlátható legyen. a könyvfóliázási törvény felfüggesztését kéri a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége. Egy 12 pontos javaslatot fogalmaztak meg, amelyben a rendelet visszavonását és a kötött ár újragondolását kérik. Tar Zoltán kulturális miniszter nemrég bejelentette, felülvizsgálják azokat a törvényeket, amelyeket a Fidesz-KDNP öncélúan a gyermekvédelemre hazug módon hivatkozva hozott. Még ma is várja az olvasást kedvelőket a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok. Idén 204 standnál 540 frissen megjelent kötettel és számos szerzővel ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A szervezők 100-nál is több programmal készültek a Vörösmarty téren, a Vigadó téren és a Dunakorzó területén. 150 új gyermekvasutast avattak tegnap Hüvösvölgyben, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy sehol a világon nincs még egy ilyen hely, mint a MÁV-Széchenyi-hegyi gyermekvasútja, ahol rendes forgalmi üzemben biztosító berendezéssel működő igazi vasúton gyerekek teljesítenek szolgálatot. A szakminiszter hozzátette, hogy a vasút jövője az utánpótláson is múlik, és hosszú távon is számítanak azokra a fiatalokra, akik már gyerekként is felelősséget vállalnak érte. Marad a változékony idő, több-kevesebb napsütéssel. Délutántól egyre több felé eleredhet az eső. Heves zivatarok is kialakulhatnak viharos széllel, és jégeső sem kizárt. Emiatt Nógrád és Heves megye kivételével az egész országra figyelmeztetést adtak ki. Az északi tájakon első fokú, a déli részeken másodfokú jelzés érvényes. Napközben általában 24-28, késő este 13-18 fok várható.
2: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
6: Kellemes rádiózást kívánok, én Puc Attila vagyok, indítjuk a kanapét. Az első három órában a következő témák és vendégek várnak rátok. Szél Ágnes fotóművész kiállításának a megnyitóján jártunk Budapesten a 12. kerületben. Az itt készült beszélgetéseket hallhatjátok az első órában. A következő, azaz a második óra vendége Fülöp Viktor humorista, aki mostanság nagyot megy az összes online platformon rövid kis videóival. Erről is beszélgetünk hamarosan majd Fülöp Viktorral. A harmadik órában pedig egy igen érdekes koreai szakácskönyv lesz a témán. Nos, ez a paletta, remélem tetszett, érdemes ez maradni. Zene, aztán irány a 12. kerület és Szél Ágnes fotoművész kiállítása.
2: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: szép felállni.
1: Ez a kanapé Puczatillával.
2: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a kanapét. Én mit sem sejtve megérkeztem egy fotó kiállításra. A kiállító művésznő barátnője hívott el, hogy jöjjek el. Kedvet éreztem, megnéztem a szélágnes.com oldalt, és becsöppentem valami olyanba, amit nagyon nehéz megfogalmazni. A színpadon három hölgy és Feledi Balázs művészeti író, aki felvezette az egész könyvbemutatót, nagy idézőesen mondtam, és megkértem Feledi urat, hogy meséljen nektek is, kedves hallgatók, hogy kicsoda Széll Ágnes, és hogy hol is vagyunk. Öné a szó, Feledi úr.
3: Nagyon jó a kérdés, de eleve azzal kell kezdeni, hogy egyáltalán fotoművész kiből lesz. Borzasztó érdekes, én nagyon régen működöm a képzőszet, iparművészet, fotó, vizuális területen, hogy nagyon sajátos a fotoművész képződés, mert ugye mindannyian fotózunk, legtöbben minden művészeti ág közül a fotográfiát művelik, de hogy kiből lesz művész, ugye annak vannak bizonyos titkai, rengetegféle szocializáció van. Ugye a fotoművészetek még máig is ellentmondásos a képzése, mert a Moholy Nagy Egyetemen ugyan van fotószak, hosszú évtizedekig nem volt. Ennek a gondolatmenetnek a lényege az, hogy örökölni kell és észrevenni valami érzékenységet ez iránt, és számtalan szakmából képződnek fantasztikus fotográfusok, pedagógusból, esztergályosból, mérnökből, humánból, de engem mindig nagyon érdekel a genezise, hogy mi az indítás. Na most itt jön Széll Ági, aki hát építészmérnök, tehát építész szakon végzett, de nagyon érdekes az egyetemen, hogy amikor elvégezte, ő hosszú évekig még nem fotografált. Tipikus női sors, hogy férhez ment, külföldre került, külföldön dolgozott, gyerekeket szült, kereste önmagát, dolgozott építészként, és tulajdonképpen évtizedek után egy vizuális érzékenységgel felfedezi magának, hogy ő nagyon jó fotografál, érzéke van, kiemelkedik az átlagfotósból, és mit fotografál? Épületeket. Tehát a végzettségét az ő vizuális érzékenységével szintetizálja, és az ő életművének ez egy óriási ívévé emelkedik ki a legjobb magyar építészeknek, ami borzasztóan fontos egy építésznek, hogy hogy van dokumentálva az ő anyaga, válik egy tulajdonképpen csúcs fényképésszé, és hát csak hirtelen, mert kevés az idő, utána ő marad ezen a racionális területen, de mivel Ági mindig is érzékeny a filozófia, a meditatív gondolkozás iránt, mindig erős a természet iránti vonzalma, érdeklődése elmegy a természet felé, a flóra és a fauna és az organikus világnak a felfedezése, és tulajdonképpen eltávolodik a civilizációtól, és belehelyezkedik ebbe a természeti világba, aminek a szerelmese lesz. Úgy is mondhatnánk, hogy kívülről befelé, mert ebben a bebújik a növényekbe, ha megnézzük a fotóit, ilyen a makroból a mikroból, na ez még fontos, hogy a hatalmas épületekből nem is csak a növény maga, hanem a növény mikroszerkezete, ha nézzük a fotográfiáit. Na most ebbe ő nagyon magasra jut, a vízvilág, a természeti világ, és ebbe egy nagyon, nagyon izgalmas területet alakít ki, valamint ezzel együtt elkezd írni, ahogy itt szó esett erről is, hogy nem is lehet tudni, hogy ezek versek, vagy szabad szövegek, rendkívül filozofikus alkat, spiritualitása nagyon érzékeny gondolkodású művész, és hát tulajdonképpen 2000-es évek elején sikerül az első olyan könyvet kiadni, amiben csak a saját fotói vannak, aztán többen belehelyezik könyveikbe az ő fotóit építészettől természetig, majd újabb könyvei, és ami most létrejött, az egy egészen kivételes alkalom, ez a élet, mert én már a szójáték, hogy még úgy is lehet folytatni, hogy élet lélek, és úgy is lehet folytatni, ami nincs itt, hogy élet félek. De ez az, ami Ágitól messze van, mert ő sosem fél, hanem ő mindig él, és hát tulajdonképpen a könyvnek a projektje egy rendkívüli vállalkozás, igazi művészkönyv, amennyiben ismerős a hallgatók előtt ez a műfaj, tehát egy kis példányszámú, ahol a Kraftwerk, a kézművességnek a fontossága, az egyedisége, amikor tulajdonképpen a könyv szoros funkcióiból ki is nől, és egy könyvtárgyá, egy objekté, néha plasztikává válik, és egy ilyen komplex értékeket sugal, és hát a szerzőtársaival, akit még akkor hallanak a hallgatók, erről fognak beszélni, kitűnő könyvtervezővel, kitűnő bölcsész kollégával, kolléganővel találkozott, és ez a könyv így aztán nagyon egyedi értékeket ad, és aki lapozni tudja, az nem egy sima könyvet olvas, mert könyvet olvas, de ugyanakkor zseniális fotográfiákat lát, kitűnő technikai megvalósításban.
2: És egy kitűnő moderátor, aki vezette a beszélgetést, és most titeket, kedves hallgatók, egy picikét képbe tett, hogy kivel is fogok beszélgetni, és miről. Köszönöm szépen, Feledi úr. Ezek, higgyél, nagyon kellettek ez a műsorhoz. Köszönöm szépen. Zene, aztán folytatjuk az alkotó hölgyekkel.
1: Kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a kanapé Puccatillával.
1: Kedves hallgatók, remek zenék után vagyunk, olyan remek zenék voltak most itt előttünk, ami a remek eseménye voltam én, amit Feledi Balázs nekünk is felvezetett, egy picit bemutatta azt a művésznőt, aki most velem szemben áll, Szél Ágnes, aki építészmérnökből lett fotóművész, nem is akármilyen. Nekem nagyon tetszett egy mondata, hogy korábban megbízták önt naptárkészítéssel, de nem dokumentálni kell, hanem egy-egy épületből észrevenni a részletet. Én megnéztem az ön munkáit, gyönyörű részleteket vett észre az épületekből. Kell, hogy legyen az emberek ilyen fotós, hogy a születettem, nem?
2: Igazából elvonatkoztatni kell tudni, tehát hogy is mondjam, tehát én úgy szoktam fogalmazni, hogy én szótagokat fényképezek, és a szótagokból áll össze mondjuk egy könyv, vagy végül is egy kiállítás, tehát egy-egy kép, vagy egy-egy részletkép, mondjuk épületeknél, aztán kivált kép így volt. Igen, és valahogy úgy érzem, hogy a részletben egy jól megalkotott épületnek kicsi részletében benne van az egész épület szellemisége, olyan, mint egy új lenyomat, egy részlet. Tehát, tehát a mi újjunkban és új lenyomatunkban benne van az egész mindenünk. És egy épületnek a kicsi részleteiben is benne van az egész. Úgyhogy ezt így próbáltam közelíteni.
1: Ezt megérti a kedves hallgató, hogy fölmegy a szélágnes.com oldalra, kiválaszt az épületfotókat, és akkor elkezd nézni, és már is megértitek, hogy miről beszélt a művésznő. No, amikor ön éppen géppel a kezében fotóz valamit, akkor az egy más állapot, egy picikét, nagyon egy ilyen más. Nagyon más állapot?
2: Nagyon más állapot. Igen, tehát a fotózás hozta meg nekem azt az érzést, hogy saját magam, ami mondjuk, hogyha ezt az egómat, vagy a személyiségemet értem alatta, az teljesen el tudja az ember veszíteni, mert nincs rá szükség. Uh-huh. Tehát ott nekem, egy antennává kell válnom, és fogni azt, amit üzen a táj, vagy a ház, vagy egy bármi ami a fényképezésemnek a tárgya, tehát annak kell magam teljesen átadni. Úgyhogy ott ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Én utólag jöttem rá, hogy én a fotózással kezdtem el jogázni, vagy meditálni, vagy hogy mondjam. Tehát, mert hogy egy ilyesmi más állapot, tehát nagyon át kell lényegülni, és azt is észrevettem, hát én amikor településeket, meg házakat fényképeztem, hogy ezt a fajta nagyon érzékeny nyitottságot, tehát hogy az összes antennámat kiengedem, és fogom a környezetemet, ez egy felfokozott állapot, amit én nem tudtam fenntartani csak mondjuk két napig. Harmadik nap én már nem működött ez. Nem voltam rá képes. Úgyhogy és ez nagyon érdekes. Megkérdezték tőlem anno, hogy a hasonló házak közül miért az egyiket, és miért nem a másikat fényképezem, és nem is tudtam hirtelen rájönni, hogy mi lehet az oka. És aztán utólag fejtettem meg, hogy az egyik ház valamiért vonz, a másik meg nem. És az a valami, amiért engem vonz, az, hogy azt a házat, azt megteremtették. Nem megcsinálták, teremtették. Uh-huh. Tehát belekerült valami olyan többlet az építő, vagy a gazda, vagy a részéről, ami onnan sugárzik, és ez sugárzott, ez a szeretet, ami belekerült abba a létesítménybe, az vonzott engem oda, és nem a másikhoz.
1: Hát erről beszéltem, hogy önnek akkor van ilyen receptorájára, hogy akkor ezt itt tudja érzékelni, ez a fotós látásmód. Amit ön megérez, lehet, hogy valaki nem, lehet valakinek ez két egyforma ház, önnek viszont nem. Ön észrevette benne az alkotást.
2: Igen, lehet. Nem, igen, ezt nem is tudom.
1: Akkor már még ezen gondolkodunk, zenélünk, aztán folytatjuk a téma. Hát egy remek, igaz, ez műtárgy volt, ugye nem is könyv, ezt már megbeszéltem.
2: Ez egy könyvműtárgy, igazából ez egy könyvműtárgy, ez a bizonyos Élek című alkotás.
1: Feledi Balázs tovább gondolta, életképek, félek, még tovább gondolta itt az előbb nekem. Neki meg erre van meg a szatja.
2: Igen, lehet ezzel még tovább játszani. Persze. De a magyar nyelv az amúgy is egy csoda. Úgyhogy igen.
1: No, zenélünk, aztán folytatjuk Szél Ágnessel, kicsit megnézzük magát a kiállítást. Hát megpróbáljuk itt rádión keresztül átadni zene, aztán folytatjuk a művésznővel.
0: Manna FM, kanapé.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Fajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: Folytatjuk a kanapét, kedves hallgatók, mellettem Szél Ágnes, és itt vagyunk az a fal előtt, ami a kiállítás, ami 30-áig látható itt a 12. előtt, az önkormányzat mellett. Hogy mondjam, amikor én ide bejöttem, és ezeket megnéztem, akkor egy picit tényleg elrepített egy más világba ez a kép. Igen, én tömegbusszal jöttem, metróval jöttem, szóval ez a furcsa világ vett körbe, amiről beszélt ön is, és egyszer csak itt álltam egy csokor, aminek talán pont van, nyári címe van, most csak fejben mondom a címeket, de hogy úgy gondolkodtam, hogy miért pont így mutatta meg a művésznő. Nehéz ezt rádión átad ide.

0: De hogy mondjam, szóval van egy olyan stílus, ami nagyon jellemző önre.
1: Igen.
0: Nem tud ezzel vitatkozni, mert ez így van. Igen, ezt én mint külső szemlélő. Mennyit gondolkodik egy... Megyük ezt a csokrot.
1: Hát, én ezzel játszottam, mert ez egy anyáknapi csokor, amit a lánykámtól kaptam, és hát legalább egy hétig, egy gyönyörű, hatalmas tulipáncsokor volt, amivel én egy hétig együtt éltem és játszottam, és fényképeztem mindenhogy, és végül is ez a Táncoló Létöröm címet kapta ez a kép, mert hogy ez szerintem az, egy táncoló létöröm, ami onnan sugárzik ebből a tulipáncsokorból.
0: Mikor készült ez a fotó?
1: Ez 2023, azt hiszem.
0: Elmondom, miért kérdeztem, mert kicsikét leviszem ezt a hétköznapok szintjére. Amikor ön kezdte az egész fotózást, még nem voltak digitális képek, ugye még nagyon gondolkodni kellett.
1: Igen.
0: Ön áttért a digitálisra, vagy megmaradt?
1: Nem, áttértem. Én először analóg fényképezőgéppel.
0: Amit nem lát az ember rögtön, ugye? Hanem fejbe van.
1: Ez egy analóg kép. Ez
0: az a kép, ami amikor megvan az exponenciál, akkor nem látta, nem tudja, mi végeredmény.
1: Igen. Ebben... Az is egy fantasztikus dolog volt. Én nagyon szerettem az analóg korszakot, mert igen, tele volt egy csomó rejtéllyel, tehát az ember készített képeket, és utána én azt több lépcsőben válogattam, készítettem róla, előhívattam, utána kontaktokból válogattam képeket, amikből készítettem nézőképeket, utána még tovább válogattam, mert onnan már jobban kiderült, hogy mi az, meg attól függ, hogy milyen célra, tehát azt mindig kell tudni, hogy mire került, vagy készülnek a képek, hát, és elég sok kiállításom volt, úgyhogy nekem elég sok képem kiállításra készült, és oda azért nagyon-nagyon meg kell válogatni, mert oda nagyon erős képeket lehet csak falra tenni. Úgyhogy...
0: Így sikerült. Ön tud nem fotósként létezni a városba? Teszem, az utazik valamerre. Abszett. Tehát ki tudja kapcsolni a fejében a fotógépet?
1: Most... Teljesen. Hát én nem, abszolút. Sőt, tehát amikor fényképezek, akkor kapcsolok ki minden egyebet. Mm-hmm. Egyébként meg nem, én nem fotózok állandóan. Sőt, egyáltalán nem fényképezek, ha... Meg ez a fajta fotós lét engem egyáltalán nem is vonz, tehát engem nem érdekel a mindennapi világunk, meg a nyüzsgés, tehát az abszolút nem. Tehát én szoktam mondani, hogy én akár egy négyzetméteren is nagyon jól tudom érezni magam, hogyha ott van valami fény, és van valami téma, azzal boldogan el vagyok.
0: A témát ön megtalálja, és ön megmutatja nekünk. Tehát itt nem szociófotokról van szó, tehát nem a hétköznapunk valósága van, hanem ez egyfajta művészi látásmód, ahogy ön látja, aztán hogyan tálalja, most talán most mondom azt, hogy itt kikerülnek a falra, bekerül egy könyvbe egyébként. Hogyan fogadták ezt a könyvet? Ugye ez egy pályázatra készült egyébként New Yorkban. Van-e valamiféle visszajelzés?
1: Igen, befogadta a New York-i Aperture kiadó könyvtára, és ott lehet, ha valaki New Yorkban jár, ott nyugodtan megnézheti. Úgyhogy igen, jól fogadták, és dicsérettel abszolút, tehát ez sikeres volt.
0: Ez jó dolog. Kedves hallgatók, Ágnesnek köszönöm szépen, aztán most a következőbe pedig megismerjük azt a másik két hölgyet, akinek szintén köze van a könyvhez. Zene, aztán folytatjuk.
2: 98.6 Manna FM. A kanapé hamarosan folytatódik.

0: Ez a kanapé Puczatillával.
1: Folytatjuk a kanapé adását, a remeket, nem is könyvbemutató, ugye erről beszélgettem már Feledi úr, és hogy több mint egy könyv, ugye egy úriember és három hölgy volt a színpadon, az egyik hölgyen már beszélgettem, és akikkel még nem, itt van velem, itt emelem Sziklamári Anna már, és Hévzi Mónika, az önök szerepe is azért megmásítatlan emberek van. Könyv, vagy mi ez tulajdonképpen, hogy mondjuk ezt ékszerkönyv, mi ennek az egésznek, ami ezt csak kesztyűvel szabad hozzáérni, ez is kiderült a végén.
2: Hát ez egy műtárgy. És egyben egy kiállítási anyag japán kötéssel összekötve. Egyedi tárgy, mindegyik számozott példány, 36 darab készül belőle, gyönyörű Hanemühle metalik papírra nyomva, pauszra nyomtatva a szöveg, és mindezt egy aranyszállal, japán kötéssel elkészítve, egy tokkal beborítva, és az egészet egy dobozba tesszük, amivel megvédjük magát a könyvet.
1: Milyen hangulat kell az, hogy az ember kezébe vegye ezt a műtárgyat? Azért ez nem egy átlagos olvasnivaló.
3: Én azt gondolom, hogy egy ráhangolódás kell. Mint ahogy Móni mondta, hogy ez egy műtárgy, és a műtárgyra az ember ráhangolódik. Amikor a kezembe veszem, akkor már maga a fogása is olyan, hogy üzen, hogy nagyon finoman kell vele bánni. És amit menet közben a pauszra nyomtatott szövegek, és a mellette lévő kép üzen, és átjön ez az üzenet, az egy fantasztikus utazást jelent.
1: Ugye szóba jött a pausz itt a bemutatón, és ezek a régi fotóban, nekem van, 70-es vagyok a gyerekkoromról, van rengeteg ilyen, ahol ilyen pauszpapírt tettem odébb. No, ez csak egy zárás megjegyzés volt. Önök hárman azért egy több mint munkakapcsolatban voltak, azért itt ez egy mélyebb kapcsolat, gondolom, amiből ez a könyv is született.
2: Ez szerintem a könyv elkészítése során alakult ki, ez a mély kapcsolat, mély baráti kapcsolat. Én az a Panival nem találkoztam előtte, ez alatt a munka alatt ismerkedtünk meg. Az Ágival dolgoztam előtte, az előző fehér könyvén, amit az életmű kiállítására készítettünk.
1: A végére berendezte magát ugye az Ágnes is a képbe, ezt elmondják. Kinek ajánlják ezt a könyvet? Van egy ilyen szokásos kérdés szerintem, azért ez kell egyfajta, hát hogy mondjam, egyfajta nagyképp az a szint, hogy az ember ezt a könyvet megértse, és fel tudja dolgozni, és bele-bele tudjon gondolni valami szépet.
4: Kinek ajánlják, bárkinek egyébként. Tehát akinek igénye van mindenféle minőségre, tehát nem csak anyagi, hanem szellemi, lelki minőségre, azoknak abszolút ajánljuk a könyvet, mert ez mindent tartalmaz. Tehát igen.
1: Ez a könyv az el tudott készülni? Tehát úgy adták ki a kezükből a hölgyek, hogy ez a könyv kész van? Vagy amikor be lehet-e fejezni ezt a könyvet? Vagy hú, ezt másképp csináltam volna, más tettem volna, én tovább él a könyv a fejekben.
4: Nem, ez kész lett. Kész lett, igen, igen. Nem volt semmi olyasmi, hogy nem volt hiányérzetünk. Mert ez menet nincs. Mert menet közben dolgozódott ki minden, ami nem illett bele. Tehát ami egy kicsit is nem volt harmonikus vele, az kipatyogott. Tehát úgyhogy ami benne maradt, az már annak ott a helye.
1: Néhány praktikus információ végére, meddig látható a kilátás, és hol is vagyunk pontosan, hova a kedves hallgatók eljöhetnek.
4: 12. kerületi kulturális szalon épülete, és annak az első emeleti Tamási Áron terme, ahol a kiállítás látható, és 30-áig látható a kiállítás, június 30-áig.
1: Köszönöm szépen, minden kedves hallgatónak kívánok ilyen eseményt, amire részt vettem, egy picit elvarázsolódtunk itt ugye Feledi Balázs vezetésével, és ugye ez a végeredmény, nem csak kezdő lehet megfogni, hát az akkor maga elbeszél. Köszönöm szépen.
4: Köszönöm. Mi is köszönjük. Köszönjük. Ez a cél, szeretnénk elvarázsolni mindenkit, igen.
1: Remek végszó, köszönöm.

0: Valamint azt hallhatjátok, a kiállítás ingyenesen megtekinthető EU-nap 30-áig Budapesten a 12. kerületi önkormányzat melletti művelődési intézményben. A következő óra vendége pedig Fülöp Viktor lesz, aki mostanság nagyon nagyot megy az online platformokon. Pontosan mivel? Erről is beszélgetünk hamarosan vele.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: Országszerte zivatarokra figyelmeztetnek. A könyvfóliázási törvény felfüggesztését kérik a kiadók. 150 új gyermekvasutast avattak Hüvösvölgyben. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A svájci rendőrség szerint már ma akár 50 ezer globalizáció ellenes tüntető is összegyűlhet Genfben a hétfőn kezdődő G7 csúcs találkozó előtt. Az iparilag legfejlettebb országok találkozóját az 50 kilométerre lévő franciaországi Évianban tartják, az ottani hatóságok azonban nem adtak engedélyt tüntetésre. Tömeges dróncsapást hajtott végre Ukrajna oroszországi célpontok ellen, a légvédelem csak nem 250 pilóta nélküli repülőszerkezetet megsemmisített, de így is jelentős károk keletkeztek. Jaroszlavl megyében kigyulladt több üzemanyag tároló, Szmolenszk megyében pedig lakóházra zuhant egy drón és egy ember megsérült. Zaporizsja megyében energetikai létesítményekben okoztak károkat a drónok, áramkimaradások vannak ott és Herszon megyében is. Megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, hogy a szakképzés stabil lábakon áll, nem felforgatásra, hanem átgondolt fejlesztésekre van szükség. A tárcavezető jelezte, a kettős vezetési modell megszüntetése azt a célt szolgálja, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai, politikamentes és átlátható legyen. A könyvfóliázási törvény felfüggesztését kéri a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége. Egy 12 pontos javaslatot fogalmaztak meg, amelyben a rendelet visszavonását és a kötött ár újragondolását kérik. Tar Zoltán kulturális miniszter nemrég bejelentette, felülvizsgálják azokat a törvényeket, amelyeket a Fidesz-KDNP öncélúan a gyermekvédelemre hazug módon hivatkozva hozott. Még ma is várja az olvasást kedvelőket a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok. Idén 204 standnál 540 frissen megjelent kötettel és számos szerzővel ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A szervezők 100-nál is több programmal készültek a Vörösmarty téren, a Vigadó téren és a Dunakorzó területén. 150 új gyermekvasutast avattak tegnap Hüvösvölgyben, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid elmondta, hogy sehol a világon nincs még egy ilyen hely, mint a MÁV Széchenyi-hegyi gyermekvasútja, ahol rendes forgalmi üzemben biztosító berendezéssel működő igazi vasúton gyerekek teljesítenek szolgálatot. A szakminiszter hozzátette, hogy a vasút jövője az utánpótláson is múlik, és hosszú távon is számítanak azokra a fiatalokra, akik már gyerekként is felelősséget vállalnak érte. Marad a változékony idő, több-kevesebb napsütéssel. Délutántól egyre több felé eleredhet az eső. Heves zivatarok is kialakulhatnak viharos széllel, és jégeső sem kizárt. Emiatt Nógrád és Heves megye kivételével az egész országra figyelmeztetést adtak ki. Az északi tájakon elsőfokú, a déli részeken másodfokú jelzés érvényes. Napközben általában 24-28, késő este 13-18 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Folytatjuk a kanapét, kedves hallgatók. Jöjjön a második óra vendége, Fülöp Viktor, hamarosan itt van a stúdióban, aki nagyon nagyot megy az online platformokon különböző kis filmjeivel. Pontosan miről szólnak ezek a filmek, és miért ilyen népszerűek? Erről is beszélgetünk hamarosan a stúdióba érkező Fülöp Viktorral.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: Külön köszönöm Füle Viktornak, hogy személyesen érkezett a stúdióba, nem annyira közeli, majdnem Tiszaújváros mondtam, tehát Tiszaújvárosból. Az apropója pedig az, hogy mi régről ismerjük egymást, hát nem annyira nagyon, de dolgoztunk egy, voltunk egy helyen, ez a stand-up brigád, én azóta követem az ő példát, belé egy picikét több kitartás szorult, és hát a gyümölcs úgy látszik kezd beérni. Köszöntelek Viktor a stúdióban. Gencsi Attila barátom fogta magát, és felhívott, hogy mától Fülöp Viktor a kedvencem, és átküldött egy kis videót, egy Reels videót, ami nekem néha-néha már feljött, azóta pedig már számlatlanul. Egy buszvezetőt alakítottál, és elkezdtem belemenni, és egy óriási videótár, vagy nem is tudom, hogy karakterek halmazát találtam meg, ahol nagyon szűken, kevesebb, mint egy percben, de mindenkinek ott van az eszenciája, csak néhány címet mondok, kompetencia, egyébként vírus a tanáriban, mobil a suliban, tovább megyek, jó kérdés, unokás fotó, nyári gyereknevelés, benzinkutas, taxis, japán autó. Mik ezek tulajdonképpen? Valami szintet lépett a te humorista pályát szerintem.
2: Hát köszönöm először is a meghívást, Attila, örülök, hogy újra találkozunk, és annak is örülök, hogy így rátaláltál a videóimra, és a barátodnak ezek szerint nagyon jó ízlése van, hogyha tetszik neki, amit csinál, de most már akkor kiderült, hogy neked is. Tulajdonképpen úgy jött, hogy én Duma Színház társulati tagja vagyok közel 10 éve, és hát régóta mondogatták a Duma Színház vezetői, hogy azért önmagában az, hogy az ember a színpadon mit nyújt, az egy dolog. Nyilván az a jó, hogyha az az alapfeltétel, hogy a színpadon megpróbáljuk a lehető legjobbat kihozni magunkból és szórakoztatni a közönséget, de ahhoz, hogy szintet lépjünk és egy saját közönséget építsünk, hogy elkezdjenek járni a saját önálló estjeinkre, ahhoz ez ma már kevés az, hogy látnak a színpadon, vagy esetleg látnak a tévében, hiszen a tévénézők nagy része most már nem a potenciális jegyvásárlók, hanem inkább más réteg is, sokkal inkább a social médiában kell jelen lenni, és hát ez nekem sokáig hát ilyen, hogy is mondjam, nagyon féltem tőle, nagyon gátlásos voltam ezzel kapcsolatban. Egyébként is az életben az vagyok, de hogy ezzel végképp az voltam, hogy ó, hát ez most még ott is tegyek ki magamból, lehet, hogy nem jó, lehet, hogy bizonyos dolgok csak nekem tetszenek, és akkor ott rögtön jönnek a negatív reakciók, szóval ettől volt egy ilyen félsz bennem, és akkor egyszer csak valami úgy átbillent, és akkor tettem egy próbát, és hát mint az élet más területén is, hogy rögtön akkor az első az nagyon sokszor jól sikerül. Egyébként így voltam a tehetségkutatón, és a Duma Színház tehetségkutatóján, hogy az első nagyon jól sikerült, akkor egy kicsit el is bíztam magam, és aha, akkor utána jöttek a nehézség, na mindegy, szóval...
1: Mi volt az első videó, amit kitettél? Ebből a folyamatból?
2: Ebből...
1: Milyen karakter?
2: Melyik karakter? Hát így a tanárosokkal kezdtem, én ugye tanár voltam sokáig, középiskolai tanár, és még most is óraadóként az vagyok, és eleinte ezekkel a tanáros dolgokkal próbálkoztam, és onnan... Arra ugye azért nagyon hamar rá tudtak csatlakozni, ugye azért többnyire az emberek járnak, vagy jártak iskolába, és akkor azzal kezdtem, de aztán egy idő után az úgy alakult egy közösség, és akkor az úgy bezárult, szóval hogy az úgy véges volt, és akkor hát, ha így visszagondolok, talán ez a volt egy olyan, amikor a Orbán Viktor felhívja Kapu Tibort, talán az, vagy egy ilyen olaszos nyaralás, ugye ez találkozunk, biztos, vagy találkozol te is azzal, megyünk olaszba, a pizza az, nem tudom én, olyan vékony, hogy át lehet látni rajta, és na, szóval ez az ilyen olaszos, most nem tudom pontosan melyik, és akkor ott az elég hamar nagyon jó Számokat produkált, úgyhogy az úgy erőt és önbizalmat adott.
1: Csak intettem, hogy szólni kívánok, mert 4 ilyen beszélgetésünk lesz. Innen folytatjuk, kedves hallgató Fülöp Viktor, most azon zenélnünk kell. Jön némi kellemes zene, aztán folytatjuk egy remek témával. Ezzel, amit elkezdtünk, Fülöp Viktor és a social media, mert erről még azért beszélünk, hogy mit adott neked ez a világ. Zene, aztán folytatjuk.
0: Kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: a kanapé, Puczatillával.
1: Remek zenék után, hogy kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Fülöp Viktorral. Szóval minek is lehet ezeket hívni, ezeket kis videókat? Mondom, egy ilyen karaktervideóbázis, egy embergyűjtemény. Igazából görbetükör, mi magunkat látjuk vissza. Én már várom, hogy valami riporteres is lesz itt, vagy valami tévés riport, és lehet, hogy ötletet adtam. Azon meglepődtem azért, hogy egy kicsit ilyen izgulós embernek adtad elő magad, hiszen mi a színpadról ismerünk meg téged. Itt mitől féltél? Az, hogy te kiadod magad, vagy az, hogy sok munka van vele, vagy csinálni kell, szokatlan volt a dolog?
2: Inkább az, hogy nagyon gyorsan jöhet kritika. Ami úgy éreztem, hogy az igazán attól féltem, hogy nem tetszik, és akkor nem tetszik az embereknek, és mert azért itt nagyon sokszor ilyen határon táncol, hogy a gagyi vagy a nagyon jó, és hát attól féltem, hogy azt hiszik, hogy jó, hát ez egy ilyen, ezt mindenki tudja, hogy...
1: Ami még nagyon jó ebben, hogy az összes kis, amit én megnéztem nagyon sokat, olaszban voltunk, pont látom, hogy ez mind vágatlan. Tehát igazából itt vágást nincs benne. Hogy ezeket te lepróbálod, vagy azért előre az improvizációs képességed, és tehát a szövegváza megvan, és akkor egyszer fogod a telefont, és felveszed.
2: Körülbelül úgy, hogy a szövegváza az megvan, igen, ezt jól mondod, hogy nagyjából úgy kigondolom, de ezek ilyen pillanatok, hogy egyszer csak így jön egy ilyen gondolat, mint egy ilyen ökörnyál a fejembe, és akkor az úgy beindít valamit, és akkor néhány percet, hogy akkor még ide teszem, ezt még úgy oda, és akkor azt vettem észre, hogy olyan sokat nem is kell vele várni, mert hogy akkor a gondviselés akkor állt meg ezzel, vagy nem tudom, ezt valahogy úgy érzem, és akkor előveszem a telefont, és akkor már mondom is rá, és az a tapasztalat, hogy ha elsőre vagy másodjára nem sikerül, akkor utána már elengedem, igen, akkor utána már nem is. Mert persze van olyan, hogy felveszem elsőre, visszanézem, és akkor érzem, hogy még valami kéne bele. És akkor felveszem másodjára, és akkor lehet, hogy több viccesebb gondolat kerül bele, de mégis inkább az első a jó. Szóval, hogy olyan nincs, hogy tökéletes. Szóval...
1: Na legyen az, hogy akkor most megmutatjuk azok hallgatóknak, igen, akik nem tudják, egy rövid részletet, a lelkes ovis szülőből egy rövid részlet következik, aztán tudjátok, hogy miről beszélünk. Íme.
3: Bocsánat, ha menjék, ha tudna jönni. Azt szeretném kérdezni, mi volt a Botikával? Nem volt semmi. A kis egyen meggel, de... De volt vécén. Milyen kis vécén, nagy vécén. De amikor ő kiment vécére, akkor utána akkor vissza is jött. Akkor ügyesen visszajött utána. És hányszor volt? De akkor ebett. Ebett. Nem sokat, de úgy pont ebett. Jó. Mert megállapították neki most, voltunk Miskolcán, egy nagyon jó orvost találtunk, hogy ő a laktózmentes vízre intolerál, úgyhogy arra gondoltunk, hogy egy ilyen marmonkannába, a férjem a Mókuton dolgozik, és akkor így hozna be egy kicsit. Egy ilyen marmonkannát, és akkor ráírnánk, hogy az a Botika vize jó, és akkor abból leígyom már senki jó.
1: A lelkes ovis szülő, ugye, akinek csak az ő gyereke van, azt hiszem, érte épült az egész óvodakomplexum, azért neked nagyon jó receptorai vannak, azért figyeled a körülötted lévő világot, hogy ilyen szülők azért vannak, de mondhatnám a szobafestőt, bármit, tehát, hogy te úgy jársz kelsz a világból, hogy hopp, ez egy figura, ez egy karakter, ugye?
2: Igen, de most már az az igazság, hogy most már kicsit nehezebb, mert hogyha most már beszélek valakivel, akkor sok esetben már arra gondol, hogy jaj, majd belőlem is fog csinálni, és nehogy az legyen, szóval, hogy kicsit így inkognitóba kell lenni, de tulajdonképpen ezek már úgy az eddigi életemben összegyűlt karakterek. Nyilván nincs olyan, hogy egyik nap találkozok a festővel, másnap a karbantartóval, a harmadik nap az ovis szülővel, hanem valahol szerintem ezek így nyugodnak bennem, és akkor valakiről eszembe jut, és akkor az, mintha így kinyitná azt a kizsilipet.
1: Olyan apró részletek vannak ebben, kedves hallgatók, hogy fölmentek Fülöp Viktor, most én nagyon részt ilyen boomer vagyok Facebook oldalán, ott van az Instán is, és ezek mind megtekinthetők. Tényleg nem hosszúak, ugye max egy percesek, vágatlan anyagok, akkor megértitek, hogy miről beszélek. Szóval az a típus vagy, aki kiteszel egy videót, és akkor ott ülsz, és várd az első lájkokat, az első kommenteket.
2: Egyébként igen, és ez erről jobb lenne leszokni, mert ugye, ahogy mondtam, eleinte féltem tőle, akkor utána jött a siker, amikor már úgy látszott, hogy azért erre van piac, és kedvelik az emberek, és akkor át tud egy olyanná csapni, hogy akkor már méred magad, hogy ha az első 5 percben van rajta 100 like, akkor az már jó, de ha nincs rajta csak nem tudom én 15, akkor az már nem jó, és akkor levegyem mellett, hogy nem jó, feltegyem. Aha, értem, hogy ezt még tanulom, hogy ezt úgy valahogy úgy el kell
1: engedni. Hogy ezt elenged, igen. Igazából neked produkálni kell magad, az tökre megy, föl kell tenni, igen. És majd visszanézel 1-2 hét múlva. Innen folytatjuk, kedves hallgatók. Megint picikét hosszabbak lettünk, de amikor a műsor készítő is átmegy hallgatóba, azt jelenti, hogy érdekes vendéget hívott be. Ez jelen esetben Fülöp Viktor, aki a kedvünkért jött fel Székesfővárosba, hogy személyesen beszélgen velem, és veletek zene, aztán folytatjuk.
0: Kanapé, itt a 98.6 Manna FM.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a kanapé Puczatillával.
1: Az én zenészerkesztő kollégám ismételten remek zenéket szerkesztett. Kedves hallgatók, folytatjuk a kanapét Fülöp Viktorral és az ő remek videóival, az ő remek karaktereivel. Ugye ott tartottunk, hogy fölteszed, megnézed, még várod az, hogy menjen lájkolják, pedig ki tudja az algoritmus most éppen feldobja, vagy nem dobja fel, de ezek mind jó dolgok. Mikor érezted azt, hogy rátaláltál valamire? Az első több százezres megtekintés, vagy visszajelzések, vagy amikor olyan sínre tettek?
2: Nekem az utána elkezdtek hát ilyen ismertebb színészek is esetleg lájkolni, akkor már úgy éreztem, hogy úristen, de jó, és akkor a legerősebb visszajelzés az volt, amikor a Reisz Gábor felhívott, hogy készít egy új filmet, és akkor ott gondolt rám egy karakterre.
1: De nem ismerted őt eddig?
2: De egyáltalán nem. De komoly, nem. A filmjeit ismertem, és hát így az tényleg egy olyan élmény, amit soha életemben nem fogok elfelejteni, amikor beleszól, hogy Reisz Gábor, és akkor így előtte nem sokan láttam a legújabb filmjét, a Magyarázat mindenrét, és szóval az így nagyon jó élmény volt, és akkor behívott, hogy az új filmjéhez keres egy karaktert, és tulajdonképpen ez volt az, amikor, na, hogyha egy rendező, aki általam nagyon nagyra tartott filmeket rendezett, és tényleg egy kortárs, igazán jó gondolkodó művész ember, olyan is azt gondolja, hogy ez jó, akkor talán attól erősebb.
1: Azt el lehet mondani, hogy melyik karaktert látta, és mi leszel a filmben?
2: Én csak annyit mondok, hogy ilyen kivitelezéssel kapcsolatos. Hát a címét is el lehet mondani, Ember végez, az lesz a címe, és most már megvoltak a forgatások, most tegnap volt még pont egy pótforgatás, úgyhogy...
1: De már meg is volt?
2: Igen.
1: Premier mikor várható?
2: Én úgy tudom, hogy ősszel meg is lesz, úgyhogy hát nagyon kíváncsi leszek. Azért nyilván nem egy nagyon nagy szerep, ez egy kicsi, és ráadásul eléggé szabad kezet adott nekem a rendező abban, hogy inkább az improvizálása ment. Nyilván voltak olyan tartalmi elemek, aminek benne kellett, hogy legyen, de igen.
1: Ki tudja, ez mit indít el majd ezen a pályán? Hát, úgyhogy én már fel is fogom magam, hogy Reisz Gábort akkor behívom beszélgetni a premier kapcsán majd, és akkor erre a momentumra azért rá fogunk térni, hogy azért hogyan nézegető karaktereket. Ami még nagyon jó, és éppen ezek kedves hallgatók, nem elég csak hallgatni Viktornak a szösszenetét, ha nevezhetem annak, hanem nézni is kell. Fantasztikus mimika van, ahogy egy kócs, ahogy az önmaga fontosságát az arcára kiteszi, vagy ahogy egy taxisofőr beszél arról, hogy megéri-e taxizni, vagy nem éri meg. Szóval mindenben ott van, tehát igazából röviden, te nem akartál soha színész lenni?
2: Nem, arra úgy nem gondoltam sose, inkább olyan volt bennem, amikor így szüleimmel elmentünk színházba, és akkor a végén megtapsolták őket, akkor elfogott egy ilyen irigység, hogy úristen, de jó nekik, hogy őket megtapsolják, de valahogy olyan távolinak éreztem azt, hogy én arra még gondolni ismerjek, hogy színész legyek, hogy az nem volt.
1: Pedig ezek azért színészi produktumok, azért jócskán, és mindegyiknek ott van, tehát mindegyiknek ott van az arcán az aggódó apuka, a festő, a coach, a japán autó, német autó, hát amikor valaki mesél a kínai autókról, és olyan szövegek jönnek elő, kedves hallgatók, amiket mi is megbeszélünk egymás között, csak akkor jön egy hozzáértő szakértő, akit éppen Viktor alakít, és akkor rögtön arcot kap az egész, és hogy ott van. Ezek milyen gyakran készülnek, ezek a kis produktumok?
2: Hát ez érdekes, van olyan nap, hogy van olyan, hogy egy nap kettő is, van olyan, hogy két napig semmi.
1: Szóval, akkor érzed, hogy már valamit csinálni?
2: Akkor igen, akkor úgy valahogy jön egy ilyen isteni szikra, vagy nem tudom minek mondjam, egy olyan ihlet. Egyébként ebben is olyan érdekes volt, hogy amikor elkezdtem, akkor ugye jöttek a visszajelzések kollégáktól, meg így az ismeretségi körömből, hogy jó, és akkor utána már jöttek a nyilván segítő szándékkal, de hogy figyelj, csináld úgy, hogy az algoritmus úgy szereti, hogy nem tudom, 3 naponta, de ugyanakkor tett ki, és akkor, de valahogy ez meg, az meg nem én vagyok, hogy azt meg úgy érezném, hogy hogy amikor elkap, akkor azt nem tudom konzerválni.
1: És rögtön ki is megy akkor?
2: Igen. Aha. Akkor az már rögtön ki is megy, igen. Hogy az ahhoz nem tudom, valahogy az... Ahhoz
1: pedig
2: nincs.
1: Lehet, hogy valamit azért néztek meg
2: igen.
1: Kevesebben csak, mert hogy rosszkor ment ki, nem? Lehet, hát,
2: figyelj, lehet, de akkor az akkor abban annyi volt. Valahogy úgy érzem, hogy ami igazán jó...
1: Az megtalálja a gazdáját.
2: Az úgy is megtalálja, igen.
1: Kedves hallgatók, hát továbbra is átmentem hallgatóba, beszélgetünk még Fülöp Viktorral egyet. Arra leszek kíváncsi a következőben, hogy mikor lehet elengedni teljesen a civil életet és átmenni abba, hogy valaki főállás humorista legyen. Fiatal emberről van még szó, még bőven 50 alatt van, úgyhogy erről még tudunk beszélni. Zene, aztán folytatjuk Viktorral.

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: Remek zenék után, kedves hallgatók, és folytatjuk a beszélgetést, ami folytattuk is a zenék alatt a beszélgetést Viktorral, és azt kezdte, hogy nincs olyan, mert mondtam neki, mennyit is, ezt is láttam, meg azt is láttam, és titeket is erre bíztatlak, hogy menjetek fel Füle Viktor Facebook és Instagram oldalára, rá a Reels videókra, és akkor meglátjátok, miről van szó, és függők lesztek. Viktor azt kérdezte, hogy nincs olyan, hogy besokalsz. Megmondom őszintén, nekem nincs, mert nem nézek meg rögtön 5-6-ot, de azt a 3-at, 4-et, én, hogy mondjam, tehát mint riporter, elég széles körű látásmóddal rendelkezem, ismertem kócsot, benzinkút, mindenkit. Tehát ott van benne. Nem sokaltam még be, nem sokaltam még be. Nyilván, hogyha most leültetnének az egészet, életem, de akkor sem lehet besokalni. De észreveszem minden az ötletet észrevenni, azt, hogy most a kamerálás egy kicsit izé, vagy amikor éppen pizzába vetted fel a fedetoronynál valamit. Tehát mindennek oka van, minden mimikának oka van. Úgyhogy le a kalappal. A családod mit szólt ahhoz, hogy ilyen szinten kitetted magad?
2: Azért eleinte, hogy őszinte legyek, a feleségemet le is tiltottam, hogy ne is lássa, mert valahogy nem akartam azt, hogy ő azért elég kritikus, ráadásul elég jó az ízlése, és féltem attól, hogy már az elején lebeszél, és hát aztán utána a kolléganői elkezdték mondani, meg az ismerősei, hogy úristen, milyen jó, amit csinál, és akkor utána úgy valahogy úgy átbillent, és hát amikor meg, ahogy mondtam, ez a rendező is megkeresett, akkor azért már úgy rájött, hogy na hát akkor végülis mégiscsak hagyom ezt a virágot, hogy virágozzék kedvére, és ne gátoljon, úgyhogy néha azért olyan van, hogy nem sok, egy kicsit, de maximum ennyi szokott.
1: Valahogy úgy, hogy bekötve, hogy a feleségeink azok egyszer-kétszer szerintem így vissza-vissza tartanak. Igen, mintha csak az én feleségemről meséltél volna, kritikus, művelt, okos, és hogy ez sok, és ugyanakkor valakinek meg tetszik, amit csinál az ember. De ezek át kell lépni ezek fölött, és át is léptél.
2: Igen,
1: remekül.
2: Igen.
1: No, van már egy óriási, hát nevezzük ezt most egy videótárnak a birtokodban, ugye, hogy van ezen valamiféle terv, hogy a film már megtalálték, és ez tök jó, és akkor fogok még Reisz Gáborra beszélgetni erről, de hogy esetleg tovább menni, és egy olyan film fordult elő, amiben minden szerepet szinte te játszol, ez lehet kicsit túl nagy lépés, de hogy a képességed az megvan így rá. Most ezzel még el vagy egy darabig? Mert szerintem most megtaláltad most az igazi hangodat, nem?
2: Most az a tervem, de igazán nincs még úgy konkrétan koncepció, inkább csak ilyen gondolatfoszlány, hogy a YouTube-ra valami sorozatot, most ez nem egy film sorozatra gondolok, hanem ami egy kicsit úgy talán rólam, vagy rólunk szól, és az egy kicsit hosszabb lenne. Tehát ilyen 6-7 perces videókat csinálni. Aztán...
1: Egy karakterrel, vagy többel?
2: Hát, figyelj, nem tudom. Néha olyanra is gondolok, hogy mondjuk, vagy így vegyíteni a karaktereket. Tehát most csak úgy mondok valamit, hogy az autószerelő, ha bemegy tejfölt venni, és akkor ő hogy választ tejfölt. Most ez csak úgy... De ezek csak, most lehet, hogy nem ez lesz, vagy de valami ilyesmi. Szóval, hogy valahogy így még többet adni valahogy.
1: A lényeg az, hogy nem állsz le, és hogy folytatod.
2: Ja, igen, csak egy kicsit, egy kicsit másabb.
1: Mi volt a legutóbbi, ami legfrissebben került fel ebbe a sorozatba?
2: A legfrissebb az tegnap volt, amikor felhívom Magyar Pétert a vagyonnyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozatban mit írjak be.
1: Igen, mert nagyon reagálsz azért itt a közéleti dolgok. Mm-hmm. A választás után volt egy 13-án, ugye 12-én a választás, és hogy annyit látok, ugye mindennek jelentőség van, kedves hallgatók, egy rohanó autóból kiabálsz kifelé, végig, vagy amikor az igazgató bemegy, vagy tanál, hogy örülünk, akkor nyertünk, hogy és annyira ott van a közélet, ahogy Füle Viktor látja, úgyhogy én azt mondom, hogy ez amit te rátaláltál, addig is volt egyfajta nagyon egyéni hangot ugye a tanáremberség miatt, a feleségem azt szólt, hogy tanárember, azt utálja, de azért onnan hoztad a poénokat, de ezzel szerintem igazából megtaláltad azt, amit ki tudsz teljesedni, és ugye ez mit kell kívánni, hát az, hogy tök nagy sikert. A film az már most érdekel, amiben szerepelni fogsz, nem mondjuk el, hogy mit, az legyen meglepetés, azt nem mondhatjuk el. És hát Viktor, várjuk a YouTube verziót akkor, jó? Én azt mondom, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szűkre szabott időnk volt, most ennyi jutott erre, az egész egy picikét hosszabbak is voltunk, a nézők ezt el, hallgatók elnézik ezt nekünk, de várlak nagyon nagy szeretettel a TV Pucba, hogyha van kedved, ha van kedved, és ott vetítünk, és akkor sokkal bőven megbeszéljük. Főleg Viktort hallhatnak, kedves hallgatók, aki egy igazán nagy tehetségű, és egy igazán szerény ember, és maradj meg ilyenek, és akkor mindenki szeretni fog. Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm én is a meghívást, és további szép napot a kedves hallgatóknak.
1: Pont ez vár ránk.
0: 98.6 Manna FM. A kanapé hamarosan folytatódik.

0: Az elmúlt egy órában Fülöp Viktor volt a vendégünk, remélem meghoztam a kedvet, hogy fölkeressétek az oldalait, és jókat mulassatok a különböző karaktereken. Aki nincs, az nem is létezik. Ő mindenkit kiparodizált. Fülöp Viktor volt a vendégem, a következő órában pedig már egy koreai szakácskönyvről fogok beszélgetni Szabolcs Gyuri és Évával.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyez minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük. Reklám hangzott el.
3: Több tízezer tüntetőre számítanak Genfben a G7 csúcs előtt. Megszűnik a kettős vezetés a szakképzésben. Marad a változékony idő zivatarokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A svájci rendőrség szerint akár 50 ezer globalizáció ellenes tüntető is összegyűlhet Genfben a hétfőn kezdődő G7 csúcs találkozó előtt. Az iparilag legfejlettebb országok találkozóját az 50 kilométerre lévő franciaországi Évianban tartják, az ottani hatóságok azonban nem adtak engedélyt tüntetésre. Tömeges dróncsapást hajtott végre Ukrajna oroszországi célpontok ellen. A légvédelem csaknem 250 pilóta nélküli repülőszerkezetet megsemmisített, de így is jelentős károk keletkeztek. Jaroszláv megyében kigyulladt több üzemanyagtároló. Szmolenszk megyében lakóházra zuhant egy drón, egy ember megsérült. Zaporizsja megyében energetikai létesítményekben okoztak károkat a drónok. Megújította a Vatikán a kiskorúak védelmére kijelölt pápai bizottság alapszabályait. A 2014-ben alakult testület elnöke közölte, a módosítás alapján középpontba kerül az áldozatok meghallgatása, és az irányelv a gyermekvédelmi szakemberek és a helyi egyházak bevonására is összpontosít. A dokumentumot 14. Leó pápa még májusban írta alá, de a Szentszéki sajtóközpont csak most hozta nyilvánosságra. Megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a szakképzés stabil lábakon áll, nem felforgatásra, hanem átgondolt fejlesztésekre van szükség. A tárcavezető jelezte, a kettős vezetési modell megszüntetése azt a célt szolgálja, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai, politikamentes és átlátható legyen. Még ma is várja az olvasást kedvelőket a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok. Idén 204 standnál 540 frissen megjelent kötettel és számos szerzővel ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A szervezők 100-nál is több programmal készültek a Vörösmarty téren, a Vigadó téren és a Dunakorzó területén. Nagyon erős az UVB sugárzás a Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön. Az UV-index meghaladja a 7-es értéket, figyelmeztet a Hungaromet. Azt kérik, hogy aki teheti, a napon viseljen vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjon fényvédőkrémet.
1: Időjárás.
3: Marad a változékony idő több-kevesebb napsütéssel. Többfelé eleredhet az eső, heves zivatarok is kialakulhatnak viharos széllel, jégeső sem kizárt. Emiatt szinte az egész országra figyelmeztetést adtak ki. Az északi tájakon elsőfokú, a déli részeken másodfokú jelzés érvényes. Napközben általában 24-28, késő este 13-18 fok várható.
1: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: A következő órában egy koreai szakácskönyv a témánk, mégpedig egy rajzolt szakácskönyv, és felnőtteknek igen, a felnőtteknek is készül szakácskönyv rajzolva, vagy pontosan miért, erről is beszélgetek Szabolcs Gyuri és Évával, aki imádja a távol-keleti konyhát.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a kanapé Puczatillával.
1: Kedves hallgatók, akkor folytatjuk a kanapét. A vendégem, illetve hát megint én vagyok az ő vendége, Szabolcs Gyulis Éva. Legutóbb akkor ültem ezen a Frankó teraszon, itt Zuglóban. Hanyadik emeleten vagyunk a...
2: Másodikon.
1: Na, a második emeleten, nem messze a Stefániát, csak leírom. Egy igazi klasszikus zuglói bérház, és hát a madarak csipognak majd szerintem bebe hallatszik. Kellemes, na, zárója bezárva. Szóval akkor ültem itt, amikor egy szakácskönyvet fordítottál gyerekeknek. Amerikai szakácskönyvet. Lehet-e tudni, hogy annak mekkora sikere volt, és hogy érkeztek-e visszajelzések annó?
2: Elég nagy sikere van, az ismerőseim még anélkül is vásárolták, ahogy tudták volna, hogy én fordítottam, szóval nagyon betalált. Ugye egy képregény szakácskönyvről van szó, ami abszolút gyerekekre van szabva.
1: Igen, aztán beszéltünk arról, ugye a Facebookon kitetett, hogy hamarosan lesz egy másik, Főz Kóraid, képregény szakácskönyv. Én megérkeztem, és ugye laikusan rákérdeztem, hogy akkor ez is gyerekeknek van, aztán jött a válasz, ami úgy szólt, hogy...
2: Nem.
1: Akkor kinek, de felnőtteknek? Miért kell felnőtteknek? Tök jó, tök olvasmányos, tök egyértelmű, de ennyire, hogy mi a rossz a szó, tehát ennyire nem fogjuk már a szöveget, vagy ez esetleg ez jobban odavonza az embereket, hogy képregényes szakácskönyv. Tehát miért kell felnőtteknek képregényes szakácskönyv?
2: Szerintem ez inkább a manga hagyományból fakad. Ugye korai szakácskönyv, ott is nagy hagyománya van ezeknek a történeteknek. Japán közelsége miatt nagyon sok közös kulturális tulajdonságuk van, vagy kulturális dolguk, és egyszerűen csak eszébe jutott a képregényrajzoló, ez egy képregényrajzoló írta, aki gyakorlatilag a saját tanulási folyamatát is belerajzolta, és szerintem ilyen még nem volt.
1: Nem volt, hát arról tudnék én is. Az én lányom nagy manga rajongó, 17 éves, hogyha lehet akkor, és szeret már a konyhába ügyködni, akkor lehet, hogy akkor megkapja, aztán valami lesz ebből. No? Ha arra kérlek, hogy picikét most még a könyvtől elvonatkoztatva, visszatérünk majd a szerkezetére, a kóreai konyháról néhány, mik az alapvető alapanyagok, mennyire különbözik a magyartól, és a többi, és a többi.
2: Szerintem a koreai konyha alapvetően nagyon közel áll hozzá, hogy befogadható. Nyilván van egy csomó alapanyag, a tengeri herkentjük, meg a mityűrök, meg stb., ami mondjuk nehezen beszerezhető, de nem erre kell rámenni. Akkor viszont nagyon sok étel általunk is megszerethető könnyen, és ugye a legjellemzőbb, amit nagyon sokan ismernek, a fermentált ételek, például a kimchi.
1: Tegyük tisztában, mi az a fermentáció? Lehet, hogy valaki nem tudja.
2: Ez a laktobacillus, szóval az erjedéses, a jó erjedéses folyamat, fermentálás, a savanyú káposzta is így készül, meg a kovászos uborka, kovászolás más néven talán így érthető magyarul is, bár a fermentációnak manapság hiszen nagy szakirodalma van, nagyon népszerű.
1: Hiszen használják ezt, ugye én sárgarépára, ilyenek találtam, közben kijött Éva egyetlen fia, aki éppen valamit szeretne. Beszélgetünk anyuval, aztán mindjárt. De vissza a koreai konyhához. Te például szereted a koreai konyhát, mikor anyu főzött koreait?
3: Igen.
1: Mi a kedvenc koreai ételed, amit ő kipróbált itt?
3: Tofu.
1: Az hogy kell lennie? Hogy kell elképzelni tofu? Mi ez a tofu? Hogy néz ki?
3: Egy kocka, ami ilyen vizes.
1: És milyen íze van?
3: Nagyon sokat eszük szójaszószal.
1: A tofu az a kaj, ami olyan íze lesz, amilyen szósz tesz erre. Nem igazából egy ilyen szója alapanyagból készült valami.
2: Igen, szójatúrónak, vagy szójasajtnak is szokták fordítani. Szójababból készült, és neutrális íze van, és ehhez nagyon jók a szószok, és ezt szoktuk megsütni, már nagyon régóta készítem, a szakácskönyvben is benne van. Meg kell sütni kockára vágva, és aztán egy ilyen szójaszószos ecetes lével leönteni, és imádják. Szóval ez szokott lenni egy ilyen hétköznapi vacsora, hogy 15 perc alatt készen van mindennel együtt.
1: Na, az élet berendezte nekünk Éva fiát, nem baj, mi most zenélünk, aztán jönünk vissza, és beszélgetünk még a Főz Kóraid című képregényes szakácskönyvről. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: Folytatjuk a kanapét, kedves hallgatók, a stúdiót elhagytuk, harangoznak valahol a távolban, néha elhúz mellettünk egy-egy repülőgép, hiszen légi folyosó alatt ülünk itt Zuglóban. Szabolcs Gyuri Sével, valaki lefordította a fősz kórait, képegényes szakács könyv van a kezemben. Tehát ez nem csak illusztrálja, hanem ezek sztorik tulajdonképpen. Az egész szakácskönyv storyline az elejétől a végig tart, tehát ez egy egybefüggő sztori, és közben főznek, étterembe mennek, ezt így kell elképzelni?
2: Nem. A rajzoló, megíró, ő egy képregény rajzoló, és a saját életéből rajzolt le sketcheket, vagy hát ilyen jeleneteket, amint tanult főzni. Mert hogy ő nem úgy született, hogy imádott főzni, hanem gyakorlatilag inkább nem szeretett, és később tanult meg. És akkor ennek vannak állomásai, ezek bele vannak rajzolva, de amúgy a képregény részek azok általában az ételekhez kapcsolódnak, hogy a koreai kultúrában vagy az étkezésben hol helyezkedik el mondjuk a grillezés, vagy a szárított halaknak a használat, és akkor ezekről mindig van egy kicsi történet, ezt lerajzolt a Frankó kis képregényben.
1: Rengeteg olyan alapanyag jön elő, amit a magyarok is, mert közben a repülő elhúz fölöttünk, ez a fő császárhús, az egy igazi magyar, és édes tökös kása, ez nyilván a sütőtökről szól. Nagyon sok a hasonlóság. Mi a te kedvenc koreai fogásod? Mondjuk egy ilyen kedvenc koreai menüsort el tudnál-e mondani?
2: Az én kedvenceim általában csípősek és a grillezős dolgok. Szerintem nagyjából a világon is ezek a legnépszerűbbek, mert nagyon finom, ugye édes, savanyú, csípős pálcban vannak a húsok általában, és aztán gyakorlatilag amikor megsült, ehhez vannak mindenféle mártogató szószok, zöldségek, saláták, és be kell tekerni őket vagy salátalevélbe, vagy perélelevélbe, és ez egy ilyen közösségi étkezés, de szerintem annyira ízletes, és annyira belemászik az ember agyába, olyan finom minden, ez nem létezik nem szeretni.
1: Hát igazából ez egy ízorgia akkor, amit van bennem, most ez a keleti konyhára, még a koreai, én nem sok koreai tettem, még megmondom őszintén, tájhoz, igen, a tájtól nagyon változik, a tájkonyhától?
2: Igen, nagyon. Most abban nem mennék bele, hogy mi a tájkonyha lényege. Itt ezt inkább úgy lehet jobban elképzelni, hogy mint a Közel-Keleten kirakják a mezéket, hogy nagyon sok apró fogás van. Általában van egy főfogás, vagy egy leves, vagy egy kása, vagy egy tésztaétel, és ahhoz rengeteg ilyen általában zöldséges kis fogást tálalnak, meg rizst, és akkor egy ilyen terüly-terüly asztalkán van, és akkor mindenki eszik mindenből, lehet válogatni, és legalább 8 féle zöldség van, amit minimum kikerül az asztalra, szóval szerintem tök jó.
1: Itt Budapesten, vagy itt Magyarországon mennyire könnyű hozzájutni akár a könyvbe szereplő alapanyaghoz, szinte minden kapható, már olyan időt élünk, hogy már akár frissen, én most nem tudom még ezeket, de mondasz egy spéci alapanyag, mondj egy pár spéci alapanyagot, ami koreai.
2: Ami nagyon jellegzetes és nagyon spéci, és ezt keresni kell, ez a fermentált babpaszta, szójapaszta, ami olyas, mint a miso, csak a koreai egy kicsit ilyen kraftosabb, erősebb, ezt nagyon sokat használják, meg a fermentált csilipaszta. Ezt a kettő, ami nagyon jellegzetesen koreai ételizesítő, szójaszószt, meg halszószt, meg stb. Mindent lehet kapni, és az összes többi alapanyagot is. Nyilván nem egy tengeri ország vagyunk, tehát valószínűleg a herkentjük azok fagyasztva vannak, de rengeteg koreai bolt, élelmiszerbolt is van már, és szinte mindent meg lehet kapni.
1: Na innen folytatjuk, a repülő elmegy, amíg önök zenét hallgatnak, azt eljön vissza, és beszélgetünk még a fősz kórait képregényes szakácskönyvről, Szabolcs Gyuri Évával.
0: Manna FM, kanapé.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Ez a kanapé Puccatillával.
1: Folytatjuk a kanapét, itt a 98.6 Manna FM-en a témánk, mindig egy kicsikét koreai konyhába utazunk. Szabor Gyuri és Éva segítsége, aki csinált egy fantasztikus rajzos vagy képregényes szakácskönyvet. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ezt te magad fordítottad az egészet, ugye? Egy mennyire volt nehéz, mennyire volt könnyű szakácskönyvben, az nagyon sok sztori nincs, de itt azért vannak benne sztorik.
2: Ez nekem nagyon testhez álló volt, mert alapvetően az ázsiai konyhák állnak legközelebb a szívemhez az egész világon. A koreai konyhába pedig már nagyon rég elmerültem, még az éttermünkben is több koreai étel volt, sokszor volt heti menüben is, vagy heti ajánlatban. Úgyhogy annyira örültem ennek a felkérésnek, úgyhogy egyáltalán nem volt nehéz. Ez ilyen otthonos terep volt.
1: Az ember úgy képzelje, hogy miközben fordítod, akkor ezeket az ételeket, ezeket végig is vetted, vagy mondjuk a jó nagy részét, jó nagy százalékát meg is csináltad ezt a családnak? Tehát megnézted, hogy ezek, ahogy le vannak írva, ez megoldható így egyáltalán?
2: Az a helyzet, ezt muszáj bevallanom, hogy nekem ez a könyvem megvolt angolul. Úgyhogy régóta főzök belőle. Úgyhogy mikor fordítottam, akkor csak az de rég volt ez már, és akkor nekiálltam megcsinálni, de a nagy részét ismertem már, csináltam.
1: Belesül még az alapanyagban, hogy rengeteg olyan volt a tészták például. Mennyire más egy koreai tészta? Ugye koreül a tésztát mionnak, vagy goksunak hívják. Ez ugyanaz a tészta, mint amire a magyar gondol, vagy más alapanyagból, rizs tészta esetleg? Milyen a koreai tészta?
2: Hát nagyon sokféle. Mi ugye búzából készítjük, búzalisztből, tojással vagy anélkül, na a Koreában ennél egy kicsit változatosan. Nagyon sok készül rizslisztből, vagy még jobb ragacsos rizslisztből.
1: Mitől ragacsos az?
2: Ragacsos rizs, ez egy alfaja a rizseknek, amely magasabb keményítő tartalma van, és amikor megfő, akkor egy ilyen kicsit ilyen ruganyos állaga lesz. Nem az a fajta, amit mi szoktunk főzni.
1: Ezt használják talán, nem tudom, a kínai vietnami konyhák, az a rizs desszert, egy nagyon ruganyos tészta lesz belőle, azaz?
2: Igen. Benne van ez is a könyvben. Igen, ettől lesz ruganyos a tészta is, meg az a sütiszerű is.
1: Mennyire sok oldal lesz? Tehát ugye mi magyar nagyon levesesek vagyunk. Hogy állnak levesek terén a koreaiak? Igazából mi van ebből legtöbb? Leves van benne legtöbb, főétel, vagy esetleg desszert?
2: Desszert annyira nincsen, ugye ott egész más a desszert kultúra, mint nálunk. Az a helyzet, hogy szerintem levesesebbek, mint mi. És pont azért, mert, vagy hát nem pont azért, de ezt tudni kell, hogy nagyon sok ragújuk, vagy ilyen főételük nálunk mondjuk levesnek ment.

0: De ők nem úgy hívják, hanem ragú a fordítása, és azon felül vannak még a levesek.
1: Olyan levesük van, ami mondjuk a te nagy birodalmad, aminek te a legnagyobb szakértője, a fő, amit tőle tanultam meg kimondani, hogy az éttermezés erről szólt, ami legyünk őszintén, hogyha marhahúsból csinálják, akkor nagyon-nagyon közel van egyfajta magyar ízléshez, hogyha egy fűszert kihagyunk belőle. Van ilyen levesük, ami mondjuk letehetnék mondjuk a vidéki nagyanyám asztalára, és anélkül, hogy kirohanna?
0: Az a helyzet, hogy van. Egyszer még, mikor a couchsurfing nagyon menő volt, volt egy korai couchsurferünk, és elvittük egy ilyen magyaros kis vendéglőbe, a gulyáslevest rendeltünk neki, és majdnem elsírta magát, hogy az anyukája pont ugyanilyet készít, csak rizsdeznek hozzá, és sokkal csípősebb, de hogy igazából gyakorlatilag van gulyáslevesük is.
1: Összeesett a világ, aztán már minden ott van, mindenhol. No, a következő részben beszélgetünk még egy picikét, lehet az elején kellett volna, de képbe tesszük azon hallgatókat, akik nem tudják, hogy Évának miért van ilyen nagy szeretet a szívébe a kóre és egyéb keleti konyhák felé. Kiderül neki dolgok róla, most zenélünk, aztán folytatjuk a kanapét.
2: 98.6 Manna FM. A kanapé hamarosan folytatódik.

0: Ez a kanapé Puc Attilával.
1: Folytatjuk a kanapé adását a Szabolcs Gyuri és Éva Erkéről. A szomszédban megszólalt a zene, hiszen pénteken van a felvétel, nem tudom mit csinálni vele. No, beszéljünk arról, mert ugye korábban már szerepeltél a Bőségkosarában, akkor kitárgyaltuk azt, hogy miért is a szíved csücske, vagy az egész szíved miért a keleti konyhájé, milyennek az origója, hogyan fejlődött ki benned a keleti konyha ilyen irányú szeretete.
2: Hát nagyon régi történet az én rajongásom a keleti konyhánk iránt. Tulajdonképpen 2002 környékén kezdődött, amikor először kezdtem Budapestre járni, ugye én szegedi vagyok, és akkor kezdtem ismerkedni a büfé, kínai büféknek a kínálatával, de aztán nagyon gyorsan találtunk egy jó tájvani éttermet, kínai éttermet, és akkor nem is tudom, olyan volt, mint a kinyílt volna a világ előttem. És utána pár évvel később pedig ugye külföldön éltünk, nagyon sok helyen, Ázsiában, Japánban, Kínában, Szingapúrban, Indiában, és hát nem tudom, ott már hozzám nőtt.
1: Uh-huh. Szakembertől kérdezem, ugye az ember, ha néha bevetéved egy-egy ilyen kínai büfébe, te is kezdted a kelet irány ismerkedésed, szerintem, mint hogyha mindent egy konyhán csinálnának, vagy ezt csak én látom így, hogy az mennyire reprezentálja hűen a kínai konyhát. Ezekről a táncás büfékről beszélek, amely szinte tele van a város.
2: Hát nem sok köze van a kínai konyhához, talán a formája, az ételek nagyon hasonlóan néznek ki, de ugye sok az egyszerűsítés, meg az olcsósítás, és igen, nagyon sok büféje lánchoz tartozik, vagy közös konyháról főznek, főleg a kisebb helyek, ahol látszik, hogy nincs is saját konyhájuk.
1: Itt nem eszed tőled, azért van egy autentikus kínai étterem, talán Szecsuán, nem tudom, a Wang Mester étterméről van szó, Gizella utcában. Voltál-e már ott, mint szakember, és azt mennyire voltál? Mennyire találod azt autentikusnak? Én voltam, és én nagyon csípősnek találtam, de én mondjuk, én aztán tényleg laikus vagyok, én nem értek hozzá olyan szinten, ahogy te.
2: Wang Mester az egyik legautentikusabb, és ja, hát ennek csípősnek kell lenni, a szecsuáni konyha ilyen.
1: Na visszatérve a könyvhez, akkor hiszen azért jöttünk most, akkor már tudjuk, hogy honnan a keleti őrület, kinek, azon, hogy felnőttek neked, kinek ajánlott, fiatal felnőtteknek, idős felnőtteknek, nyitott felnőtteknek, akik szeretik ezt, miközben olvassák a különböző történeteket, és neki mennek egy-egy levesnek. Magyarul kinek szól ez a könyv?
2: Kezdőktől szerintem egészen haladókig bárki használhatja. Ugye a fiatalabbakat, meg a K-pop kultúra iránt rajongókat azonnal meg tudja fogni ez a képregényes formátum. Az idősebbeket talán az vonzhatja, hogy nagyon látványos, nagyon hasznos ez a fajta rajzolási mód, ahogy a lépéseket, az elkészítésnek a lépéseit lerajzolja. Úgyhogy akár a képek alapján is lehetne főzni benne.
1: Neked így a hétköznapi életben mennyire, oké, hogy amikor megvan, néha főzöl belőle, hogy néha főzöl egyáltalán keletit, vagy a ti családotok életében rendszeresen szerepelnek ezek a fogások?
2: Nálunk rendszeresen vannak. Van egy csomó ilyen jól bevált standard étel, ami egyébként ugye a legtöbb dolog bármelyik ázsiai étkezési kultúrából pikpakkel készíthető, tehát hogy leginkább hétköznap este egy 30 perc alatt össze lehet dobni egy hatfogásos kínai vacsorát, szóval nagyon sűrűn van. Most már ilyen keverék, meg fúziós konyhának is mondanám a miénket.
1: Kedves hallgatók, hát hogyha kicsikét nyitottak a világra, szeretnek olvasni, szeretnek főzni, akkor tessék megkeresni a Főz Kórait, képregényes szakácskönyvet a szokásos helyeken, leülni, főzni, vásárolni és átadni magunkat annak az ízorgiának, ami ránézésre is ebben a könyvben benne van. Köszönöm szépen, van-e már következő megrendelés, vagy most egy darabig megpihen az alkotó?
2: Hát nem akarok nagyon lelőni semmi poént, de talán egy rámenes könyv.
1: Na, találkozunk akkor. Köszönöm szépen. Zenután folytatjuk a kanapét. Maradjanak velünk.
0: Kanapé. Manna FM.

0: Kedves hallgatók, akkor tessék ezt a könyvet a megfelelő helyeken megkeresni, főleg akkor, hogyha egy picikét behatóbban szeretnétek megismerkedni a koreai konyha rejtelmeivel. Ez volt a kanapi első 3 órája, remélem tetszett, velem a jövő héten újra találkozhattok, igyekszem akkor is igen érdekes témákat hozni. De ti maradjatok, a kanapi folytatódik, én Puc Attila voltam, találkozunk a jövő héten.
1: Minden pénteken 18 órától Cinemanna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinemanna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna morzsa.
2: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
1: Ez volt a Manna morzsa.
3: Több tízezer tüntetőre számítanak Genfben a G7 csúcs előtt. Erős UV-sugárzásra figyelmeztetnek a meteorológusok. Marad a változékony idő zivatarokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A svájci rendőrség szerint akár 50 ezer globalizáció ellenes tüntető is összegyűlhet Genfben a holnap kezdődő G7 csúcs találkozó előtt. Az iparilag legfejlettebb országok találkozóját az 50 kilométerre lévő franciaországi Evianban tartják, az ottani hatóságok azonban nem adtak engedélyt tüntetésre. A demonstrálók ezért a svájci városban tüntetnek, amely a legközelebbi reptérként a vezetők és delegációik érkezési pontja. Romániában visszaadta kormányalakítási megbízását Eugen Tomák, miután a héten két párt is bejelentette, nem támogatják az általa megalakítani kívánt szakértői kormányt. Az államfő Adrián Vestját, a Nemzeti Liberális Párt politikusát, a Brassó megyei önkormányzat elnökét, korábbi fejlesztési minisztert kérte fel kormányalakításra. A politikus elvállalta a megbízást, egyben közölte, politikai kormányt szeretne, amely valódi reformokat hajt végre, és nyugatbarát úton tartja Romániát. Megújította a Vatikán a kiskorúak védelmére kijelölt pápai bizottság alapszabályait. A 2014-ben alakult testület elnöke közölte, a módosítás alapján a középpontba kerül az áldozatok meghallgatása, és az irányelv a gyermekvédelmi szakemberek és a helyi egyházak bevonására is összpontosít. Megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a szakképzés stabil lábakon áll, nem felforgatásra, hanem átgondolt fejlesztésekre van szükség. A tárcavezető jelezte, a kettős vezetési modell megszüntetése azt a célt szolgálja, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai, politikamentes és átlátható legyen. Már a vakáció előtt beteltek a legnépszerűbb gyermektáborok. Egy egyhetes napközis programért átlagosan 60 ezer forintot kérnek, az ottalvós programok pedig 100 ezer forintba kerülnek országszerte. A sláger továbbra is a sport és kalandtáborok, illetve dobogósak a nyelvi táborok is. Nagyon erős az UVB sugárzás a Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön, az UV-index meghaladja a 7-es értéket, figyelmeztet a Hungaromet. Azt kérik, hogy aki teheti, a napon viseljen vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjon fényvédő krémet.
1: Időjárás.
3: Egyre több felé alakulhatnak ki záporok, zivatarok, heves zivatarokra leginkább a Dunántúlon és a déli megyékben kell számítani. Holnap a gomoly felhők mellett sok lesz a napsütés, de szorványosan előfordulhat zápor, zivatar, a szél viharossá fokozódhat. Éjszaka 9-16, napközben 20-26 fok valószínű.
1: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
4: 3 óra múlt, sziasztok, ez a vasárnapi kanapé. Argyelán Kriszta vagyok, és hívlak benneteket, hogy a következő 3 órát töltsük el együtt. Horváth Patríciával, a Nyúvéj Testtudat trénerével elsőként az ultrafeldolgozott élelmiszerekről fogunk beszélgetni, aztán Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével megnézzük a mostani infláció mértékét, az utolsó órában pedig a kutyatartóknak szeretnénk hasznos tanácsokat adni, és beszélgetni például a falka elméletről is. Dua Lipa, Dance the Night, ez pedig a nyitó dalom most itt a Manna FM-en.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Köszönöm szépen, hogy itt vagytok velünk. Ez a 98.6 Manna FM kanapéja, amiben az első órában Horváth Patriciával, a New Way testtudat trénerével beszélgetünk, és az ultrafeldolgozott élelmiszerek lesznek terítéken. Biztos ismerős a helyzet, amikor délután csak egy-két falat chips, amit kiveszek az acskóból, aztán egy másodperc múlva már üresen zörög az acskó. Hogy mi lehet ennek az oka, hogy miért is gondoljuk sokan azt, hogy mennyire gyengék vagyunk, és hogy nincs akaraterőnk, ez azért egy picikét árnyaltabb dolog. Horváth Patriciával akkor bele is vágunk most az ultrafeldolgozott élelmiszerek témájába. Szia!
1: Szia Kriszta, köszöntöm a hallgatókat, és hát egy nagyon komoly témát vetettél föl, mert szerintem ez az a téma, ami gyakorlatilag ott van a reggelinkben, ott van a gyerekeink uzsonnás dobozában sok esetben, ott van a munkahelyi automatákban, néha vacsoraasztalunkon, és hát ott van a televízió reklámjaiban is, ugye incepcióként, ugye folyamatosan kvázi tolják be nekünk, ugye ez ultra feldolgozott élelmiszereknek a témaköre. Nagyon sok esetben azt látom, hogy a legtöbb ember azt hiszi, hogy azért teszik rosszul, mert nincs elég akaratereje, vagy nem jó döntéseket hoz, közben pedig lehet, hogy csak az étel van úgy megtervezve, hogy ne tudja abba hagyni. Ugyanis nem az a kérdés, hogy eszünk-e ultrafeldolgozott ételeket, hanem az, hogy mennyit. Ugye mindennapjainkban óhatatlanul néha bele-bele csúszik, csak a mennyiség a nem mindegy.
0: Definiáljuk akkor, hogy mi is az ultrafeldolgozott élelmiszer.
1: Iparilag előállított sok összetevős termék, aminek a célja az, hogy minél finomabb legyen, minél tovább eltartható legyen, és ami szerintem a legdurvább, hogy minél addiktívabb legyen, tehát minél nagyobb függőséget tudjon okozni, vagy minél jobban hozzá lehessen kvázi szokni. És ugye, ahogy mondtam is, hogy nagyon sok ember úgy gondolja, hogy a elhízás, vagy a rossz étkezési szokások, vagy az anyagcserebetegségek, hogy egyre jobban nőnek az utóbbi időben, vagy a mentális állapotok, vagy a nem jól működő bérrendszer, lecsökkent immunrendszer állapot, az csak annak köszönhető, hogy ő nem hozott jó döntést, pedig lehet, hogy gyakorlatilag egyszerűen csak olyan dolgokhoz kezdünk hozzászokni, ami ellen nagyon nehéz ellenállni, és egy kicsit nézzük meg, hogy ez gyakorlatilag miért történik így.
0: Akkor nézzük.
1: A modern ember történelmének nagy részében ugye valódi ételeket fogyasztott, ugye zöldségeket, gyümölcsöket, gabonákat, húst, tojást, tejtermékeket, és azt tapasztalom, hogy az elmúlt néhány, vagy azt tudjuk, hogy az elmúlt néhány évtizedben valami alapvetően ugye megváltozott. A konyhából, a konyhánkból egyre több élelmiszer került át ugye gyárakba, és ilyen gyártósorokra, és ezzel jelentek meg ugye az ultrafeldolgozott termékek. Viszont jött itt mindenki megijedne, hogy hát minden hiszen feldolgozott, azért ezt tisztázzuk, hogy nem minden feldolgozott élelmiszer rossz, hiszen nagyon sok dolog ugye feldolgozott formába kerül az asztalunkra, ilyen például a sajtók, a kenyér, a joghurt, a nem ízesített, hanem a natúr joghurt, és még sorolhatnám, nem ezek jelentik a problémát. Az ultra feldolgozott élelmiszer az valami egészen más.
0: Folytatjuk tovább az ultrafeldolgozott élelmiszerek témájával, és hogy hogyan lehet ezzel ellen tenni, vagy egy picit kordában tartani ezek fogyasztását, erre is ki fogunk térni majd még Horváth Patriciával, a New Way testtudat trénerével, itt a Manna FM kanapéjában.

0: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
1: Ha mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sosem ennekem, hogy mindenkinek megfeleljek.

0: Köszi, hogy ti is a 98.6 Manna FM mellett tettétek le a voksotokat. Argyelán Kriszta vagyok, és az ultrafeldolgozott élelmiszerek a témánk ezúttal Horváth Patriciával, a New Way testtudat trénerével. És ott próbáljuk definiálni és összerakni a fejünkben, hogy mit is jelent pontosan az ultrafeldolgozott élelmiszer kifejezés.
1: Létezik egy úgynevezett NOVA osztályozási rendszer, a tudományban gyakorlatilag ezt használják az élelmiszereknek a besorlására, és azokat az ételeket sorolja a NOVA ide az ultrafeldolgozott élelmiszerek kategóriába, ami számos ipari folyamaton mennek keresztül, gyakran olyan összetevőket tartalmaznak, amelyek egy hát átlagos háztartásban nem kerülnek az asztalra, tehát stabilizátorok, emulgiárószerek, olyan színezékek, állományjavítók. Ha valaki megnéz egy átlagos chipset, vagy az ízesített joghurtot, és az előbb ezért is mondtam, hogy a joghurttal nincs baj, az ízesített joghurt az már más téma, vagy egy energiaitalt, vagy egy olyan előre csomagolt péksüteményt, ami konkrétan hónapokig el tud állni, és ezeknek a címkét megnézzük, akkor egy elképesztő hosszú összetevő listát találunk rajta. És kvázi itt szokott kezdődni a probléma. Amikor már nem tudjuk megmondani, hogy mi volt az eredeti alapanyag, akkor azért érdemes azon elgondolkodni, hogy abból mennyire sokat viszünk be a szervezetünkbe az életünk folyamán.
0: Azért vannak előnyei is az élelmiszeriparnak, nem?
1: A modern élelmiszeripar egy elképesztő technológiai fejlődésen ment keresztül, és azért ezt tisztázzuk, hogy ez önmagában nem rossz, mert azért nézzük meg, és nagyon jó a kérdés, hogy ennek vannak azért előnyei is. Igen, biztonságosabb lett az élelmiszerellátás, kevesebb az éhezés, hosszabb ideig eltarthatóak az ételek ebben az esetben. Viszont megjelenik sajnos egy másik cél is, az, hogy az emberek minél többet fogyasszanak, ugyanis az iparnak, az élelmiszeriparnak azért a logikája egyszerű, hogyha minél többet eszünk, ugye, akkor annál többet vásárolunk, hogyha minél többet vásárolunk, akkor nagyobb lesz a profit, és ezt most nem rossz indulatúságnak kell nevezni, ez egy egyszerű üzleti logika. De nekünk fogyasztóként érteni kell azt, hogy ez hogyan is működik. Az ultrafeldolgozott élelmiszereknek van egy nagyon jellegzetes tulajdonsága, amit úgy hívnak, hogy túlzottan élvezetes. Olyan ételek, mint például a cukor, a zsír vagy a só, ezek ugye gyakorlatilag evolúciós szempontból nagyon ritkák voltak, tehát ritkán jutottunk ezekhez a cukor, zsír, só fogyasztáshoz, és gyakorlatilag az agyunk ezért megtanulta szeretni ezeket az ízeket, meg ezeket az anyagokat, hiszen ritkán jutottunk hozzá, tehát jutalmazásként fogta fel az agyunk.
0: Hogy működik ez az ultrafeldolgozott élelmiszereknél?
1: Ezeknél az élelmiszereknél, az ultrafeldolgozott élelmiszereknél pedig egyszerre megkapjuk mind a hármat, nagy mennyiségben, aránylag olcsón, könnyen elérhetően, a nap 24 órájában bárhol elérhetően, tehát akár egy benzinkútnál, akár egy automatánál bárhol, és gyakorlatilag az agyunk erre nincsen felkészülve, tehát nem tudunk ennek ellenállni evolúciós szempontból. És ami érdekes, hogy még az állagnak a kombinációja is nagyon komoly utalmazó hatást képes kiváltani, mert ki fogok térni, hogy még ezt is vizsgálják, hogy milyen állaga legyen a bizonyos termékeknek.
0: Egy-két kísérletet is hoz nekünk. Patricia, mindig szoktad színesíteni a beszélgetéseinket ilyen tudományos kutatásokkal, felmérésekkel. Az ultrafeldolgozott élelmiszerek témáját fogjuk folytatni hamarosan itt a 98.6 Manna FM-en, de előbb hallgassatok velünk Horváth Patriciával, a New Way testtudat trénerével, és velem életöröm zenéket.

0: Jó vasárnap délutánt a 98.6 Manna FM-et hallgatva, hogy mit tudnak okozni a szervezetünkben az ultrafeldolgozott élelmiszerek, pontosabban, hogyha túl sokat eszünk ezekből, erre is kitérünk majd. Luis Capaldi és a Someone You Loved érkezik most ide a Manna FM kanapéjába. Maradjatok ti is!
1: A délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: van mindennek, hogy ezek az ultrafeldolgozott élelmiszerek károsak, függőséget okoznak.
1: Kevin Hall és munkatársai végeztek, képzelt Kriszt, az Amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézetnél egy olyan vizsgálatot, hogy a résztvevőket két csoportra osztották. Az egyik csoport csak ultrafeldolgozott ételeket kapott, a másik pedig hát normál étkezés. Voltak benne feldolgozott ételek, tehát amit mondtam az előbb, hogy sajt, meg kenyér, tehát hogy nem csak teljesen zöldségen, meg húson éltek, de minimálisan feldolgozott ételek voltak benne. És az volt az érdekes, hogy a kalória mennyiségét azonosították be a két csoportnál, és mégis történt valami. Az ultrafeldolgozott étrenden lévő emberek naponta ösztönösen körülbelül 500-700 kalóriával többet fogyasztottak, és nem azért, mert éhesek voltak, és nem azért, mert elutasították őket, hanem egyszerűen azért, mert automatikusan, öntudatlanul többet ettek. Ezt hívják gyakorlatilag függőségnek. És két hét alatt egy mérhető súlygyarapodás következett be annál a csoportnál, aki az ultrafeldolgozott élelmiszereket ette. És ez egy nagyon fontos üzenet mindenki számára, hogy nem feltétlenül gyengék vagyunk mi emberek, vagy nem gyengék az emberek, hogyha nem tudnak. Hányszor van az, biztos a hallgatók is csomószor találkoznak, hogy felbontanak egy dobó vagy egy zacskó chipset, hogy akkor abban most belefognak egy párat csippenteni, és hopp, azt vesszük észre a végül, az egész zacskó elfogyott, mert hogy nem tudunk megállni vele. Úgyhogy nem az a baj, hogy az ember gyenge, hanem az, hogy néha a környezet túl erős. És amikor valaki azt mondja, hogy hú, csak legyen több akarat előd, akkor ez azért mindig jusson eszünkbe, hogy nem mindegy, hogy milyen ételnél nem tudunk gyakorlatilag megállni.
0: Akkor elmondhatjuk, hogy nem minden az akaraterő.
1: Én azt tudnám mondani, hogy az akaraterő az nem tud folyamatosan versenyezni több ezer élelmiszeri mérnök munkájával, és igen, ezeket gyakorlatilag tudatosan fejlesztették ki, és az előbb már ugye mondtam, hogy majd mondani fogom az állagot. Gyakorlatilag Kriszta képzelt, hogy még azt is megnézik, hogy milyen hangot ad a roppanás a chipsnél, hogy minél jobban kvázi hozzá tudjunk szokni, milyen gyorsan olvad el a szájban bizonyos termék, milyen hosszú legyen az utóíz, sőt még azt is megnézik, hogy milyen szín vált ki nagyobb vásárlási hajlandóságot a csomagoláson például, mi ösztönöz nagyobb fogyasztásra. Úgyhogy ez nem főzés, hanem ez már termékfejlesztés. És az a baj, hogy gyakorlatilag nem csak a súlyunkra hat, hanem ugye a mentális állapotunkra, hiszen ugye már beszéltünk a agybéltengelyről múltkor, hogy az emésztőszervrendszerünk, hogyha nem jól működik, akkor ugye mentálisan sem vagyunk toppon, tehát ez egy oda-visszaható rendszer. Hát és a bélrendszerünk se. Ugye az utóbbi évek egyik legfontosabb vizsgálati területe ugye a bélmikrobiom kutatás, és ugye mivel beszéltünk már is a szervezetünk, hogy nagyon-nagyon sok mikroorganizmus él, hogyha elkezdünk nagyon egyirányúan enni, tehát nagyon sok ultrafeldolgozott élelmiszert enni, akkor gyakorlatilag a bélrendszerünk is elkezd megváltozni negatív irányba, a diverzitása változik meg az emésztőszervrendszerünknek, ez azt jelenti, hogy elkezdenek bizonyos bélmikrobionok eltűnni, és nagyon egyirányú lesz, vagy egyféleképpen működik az emésztőszervrendszerünk, és nem tudunk bizonyos betegségek ellen védekezni, tehát az immunrendszerünkre is negatív hatással van.
0: Na, hogy milyen konkrét egészségügyi problémákat tudnak okozni az ultrafeldolgozott élelmiszerek, ezzel fogjuk folytatni. A beszélgető partnerem még itt a Manna FM kanapéjában ebben az órában Horváth Patrícia, a nyúvétes tudattrénere.

0: Köszi, hogy ti is itt vagytok a 98.6 Manna FM kanapéjában. Elsétálunk egy automata előtt, és látjuk benne a finomságokat, chipseket, édességeket, ultrafeldolgozott élelmiszereket, és egy gyakorlatilag mágnesként vonz vissza minket, és dobjuk be a pénzt, hogy valami kis kalóriához, plusz kalóriához juthassunk. De hát ugye ezek az ételek függőséget okoznak, és tele vannak ízfokozókkal. Az a lényeg, hogy finomak legyenek, és akarjunk belőle minél többet. Na de hogy milyen egészségügyi problémákat tudnak okozni az ilyen ultrafeldolgozott élelmiszerek, ezzel folytatjuk tovább Horváth Patriciával, a nyúvétes tudat trénerével.
1: Gyulladásos folyamatokat eredményezhet, anyagcserezavarokat eredményezhet, szív- és érrendszeri betegségeket, és ugye mentális egészségügyi problémákat. Ja, és elfelejtettem a kettes típusú cukorbetegség kialakulására is, hogyha nagyon sokat eszünk ezekből az élelmiszerekből, akkor gond lehet.
0: Hogy lehet ezt egy kicsit kordában tartani?
1: Ez nagyon fontos árnyalni, ugyanis ezek a termékek azért nem mérgek. Nem arról van szó, hogy valaki megeszik egy csomag chipset, és másnapra beteg lesz, messze menőleg nem. Az egészség az nem egy étkezésen múlik, hanem mintázatokon, ismétlődéseken. Ugye szoktam azt mondani, hogy a szokásrendszerünk, a paradigmánk határoz meg minket. Tehát, hogyha az a szokásunk, hogy nagyon sok ilyet eszünk, akkor az biztos, hogy nem jó, viszont ha csak néha-néha eszünk, azért azzal probléma nincsen. Az első és talán legfontosabb dolog, hogy ne essünk át a ló túloldalára. Most nem kell elkezdenünk, mondjuk ezután beszélgetés után ez valaki meghallgatta, tökéletesnek lenni, nem kell pánikolni, nem kell minden csomagolt terméket kidobni a konyhából, mert én azt szoktam mondani, hogy nem a tökéletesség a cél a tudatosság. Ugye én személy szerint ezt már többször érintettük Krisztin, a 80-20-as szabályban hiszek, hogyha az étrendnek 80%-a valódi ételekből áll, vagy csak kevésbé feldolgozott ételekből, akkor a maradék 20% miatt azért nem kell bűntudatot éreznünk. A modern étrend egyik legnagyobb problémája nem az, hogy túl sok kalóriát tartalmaz, hanem az, hogy túl kevés valódi táplálékot, tehát erre figyeljünk oda. Sok esetben érezzük azt, hogy tele vagyunk, tehát tele van a pocakunk, mégis hiányállapotban élünk szervezeti szinten. Lehet, hogy jól lakottnak érezzük magunkat, miközben a szervezetünk mégis minőségi tápanyagokért kiállt. Úgyhogy akkor, amikor valami legközelebb elmegyünk vásárolni, csak annyit csinálunk, hogy amit leveszünk a polcról, csak átgondoljuk, hogy tudjuk-e, hogy miből van, vagy legalábbis meg tudjuk jól tippelni, akkor azért az már jó az irány, tehát jó fele vásárol.
0: Patricia, mi a végső üzeneted a hallgatóinknak a mai adásunk margójára?
1: Hát zárszóként, Krisztin, talán azt üzenném a hallgatóknak, hogy végsősorban nem az a kérdés, hogy néha eszünk-e ultrafeldolgozott élelmiszereket, hanem az, hogy ezek lettek-e az étrendünknek az alapjai. Mert akkor van baj. És azt gondolom, hogy a következő években legalább olyan fontos lesz az, hogy mennyit mozgunk és mennyi kalóriát fogyasztunk, mint az, hogy megnézzük, hogy mennyi ultrafeldolgozott élelmiszert viszünk be a mindennapjainkba, mert nem a testünk biológiája változott meg, hanem az az élelmiszer kínálat, amit elénk tesznek. Úgyhogy a következő bevásárlásnál én mindenkinek egy tudatos döntést kívánok, hogy mi kerül be abba a bevásárlókocsiba, ami meg ott van, azt nem kell kidobni, hanem szépen apránként okosan a 80-20-as szabály szerint elfogyasztani. Úgyhogy köszönöm szépen, Kriszta.
0: Nagyon szépen köszönöm, Horváth Patriciával, a New Way testtudat trénerével beszélgettünk az ultrafeldolgozott élelmiszerekről, és azok hát káros hatásairól, persze nem mérgek, ezek nem kell kidobni őket a kukába, de a 80-20-as szabályt mindenképpen érdemes ennél is figyelembe venni. Hogyha van kérdésetek, vagy témát ajánlanátok nekünk, akkor írhattok 0677 1098 az SMS és Viber számon.

0: Ez a 98.6 Manna FM kanapéja, megvannak a legfrissebb inflációs adatok, és még a szakértőket is meglepte ez az eredmény, de hogy pozitív vagy negatív irányba, ez nem sokára ki fog derülni. Neil Horan és a You Could Start a Cult érkezik mindjárt ide a Manna FM-re.
1: Igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-éig érvényes!
3: Reklám hangzott el.
5: Több tízezer tüntetőre számítanak Genfben a G7 csúcs előtt. Idén is népszerűek a gyerektáborok. Marad a változékony idő zivatarokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: A svájci rendőrség szerint akár 50 ezer globalizáció ellenes tüntető is összegyűlhet Genfben a holnap kezdődő G7 csúcs találkozó előtt. Az iparilag legfejlettebb országok találkozóját az 50 kilométerre lévő franciaországi Evianban tartják, az ottani hatóságok azonban nem adtak engedélyt tüntetésre. A tiltakozást ezért a svájci városban tartják, amely legközelebbi reptérként a vezetők és delegációk érkezési pontja. Akár már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a megállapodás megkötése után a hormuzi szoros hajóforgalma is azonnal újraindulhat. Teherán szerint bár közel járnak a megegyezéshez, még napokra van szükség a tényleges megállapodás létrejöttéhez. Az iráni külügyminiszter közölte, csak akkor írják alá a béke megállapodást, ha az Libanonra is kiterjed. Romániában visszaadta kormányalakítási megbízását Eugen Tomák, miután a héten két párt is bejelentette, nem támogatják az általa megalakítani kívánt szakértői kormányt. Az államfő Adrian Vestját, a Nemzeti Liberális Párt politikusát, a Brassó megyei önkormányzat elnökét, korábbi fejlesztési minisztert kérte fel kormányalakításra. A politikus elvállalta a megbízást, egyben közölte, politikai kormányt szeretne, amely valódi reformokat hajt végre, és a nyugatbarát úton tartja Romániát. Idehaza megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a kettős vezetési modell megszüntetése azt a célt szolgálja, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai, politikamentes és átlátható legyen. Már a vakáció előtt beteltek a legnépszerűbb gyermektáborok. Egy egyhetes napközis programért átlagosan 60 ezer forintot kérnek, az ottalvós programok pedig 100 ezer forintba kerülnek országszerte. A sláger továbbra is a sport és kalandtáborok, illetve dobogósak a nyelvi táborok is. Tegnap megdőlt az országos napi szélrekord. Győrben óránként 99 kilométeres széllökést mértek. Egyre több felé alakulnak ki záporok, zivatarok, heves zivatarokra leginkább a Dunántúlon és a déli megyékben kell számítani. Emiatt ezekre a területekre másodfokú figyelmeztetést adtak ki. Holnap a gomoly felhők mellett sok lesz a napsütés, de szorványosan előfordulhat zápor, zivatar, a szél viharossá fokozódhat. Éjszaka 9-16, napközben 20-26 fok valószínű.
1: ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: 4 óra után is köszi, hogy itt vagytok a Manna kanapéban. Vasárnap délután én Argyerán Kriszta vagyok, és indítom mindjárt a pénzügyi perceket, amiben szakértőmmel, Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével ezúttal az infláció mértékéről fogunk beszélgetni. You could start a cult, ez pedig Neil Horan-dala már az óra elejéről.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Kellemes rádiózást, a 98.6 Manna FM-et választottátok, én Argyelán Kriszta vagyok, és az inflációról fogunk beszélgetni. Megjöttek a legfrissebb adatok, és hát őszintén még a kutatókat, elemzőket is meglepte, de hogy milyen irányba, ez mindjárt ki is derül, a beszélgető partnerem Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője.
1: Májusban a KSH adatai szerint 1,8%-kal drágultak a hazai árak, legalábbis ekkora volt az éves fogyasztói árindex mértéke. 1,8% ez egy roppant alacsony érték, ugye? A Magyar Nemzeti Bank inflációs célértéke évi 3%-os inflációs szinten van, sőt a tolerancia száv is ettől plusz 1-1%-on áll, tehát gyakorlatilag ott tartunk, hogy a Magyar Nemzeti Bank célsávja alatt van jelenleg a infláció mérték.
0: Ez mennyire volt váratlan fordulat, ez az alacsony infláció?
1: Az 1,8% egyébként meglepte az elemzőket is, ők valahol 2% fölé várták egy kicsivel a hazai inflációs éves szinten, ehhez képest az 1,8% valamivel kedvezőbb is. Hozzátenném, hogy ez a 2,2%-os várt érték is igen kedvező, nyilván a célérték alatti, de már a toleranciásában lévő értéket takarta volna. A havi drágulásra tekintünk, akkor májusban az áprilisi adatokhoz képest gyakorlatilag stagnálást lehetett látni, tehát mondhatjuk azt, hogy az árak változatlan szinten maradtak az előző hónaphoz képest.
0: Miért fontosak ezek az inflációs adatok?
1: Nem meglepő módon nyilván az embereknek a vásárlására egyértelműen kihat az, hogy hogyan emelkednek az árak. A kedvező infláció azt jelenti, hogy egy bevásárlás során, ha nem is azt mondom, hogy több marad az emberek zsebében, mert nyilván a több akkor maradna, hogyha az árak csökkennének, de kicsivel kell csak többet fizetni az árukért, már pedig ha mondjuk a béremelkedésekre tekintünk, amelyek messze meghaladják ezt az 1,8%-os inflációt az elmúlt időszakban, akkor egészen masszív 7-8%-os reálbéremelkedés lehetett látni az elmúlt időszakban, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag az inflációt meghaladó mértékben növekedtek a fizetések, így nézve valóban több marad az emberek zsebében a vásárlásokat követően. Viszont nyilván az infláció kedvező alakulásának lehetnek más hatása is, például a Magyar Nemzeti Bank is dönthet úgy az elkövetkező időszakban, hogy hozzányúl a jegybanki alapkamathoz, ugye a jegybanki alapkamat szintje jelenleg hazánkban 6,25%, és nyilván a jegybank elsőleges célja, hogy az inflációt stabilan tartsa, hogy az inflációs célt elérje. Jelen pillanatban a kedvezős inflációs adat az nagyobb mozgásteret ad a jegybanknak a tekintetben, hogy akár a kamatvágás is elérkezhet, legalábbis az alapkamat oldaláról. Szintén egyrészt az inflációra is kedvező hatást gyakorol, másrészt a jegybank mozgásteret is bővítheti, teszágíthatja a folyamatosan, vagy az elmúlt időszakban látható forint erősödés. Hogyha arra gondolunk, hogy a forint euróval szembeni árfolyama az idei évben tavasz elején még gyakorlatilag a 390 forint fölötti szintet is megütötte, tehát több mint 390 forint fölött állt a bankközi kamatláb az euróval szemben, ahhoz képest most valamilyen nagyjából olyan 355 forint per euró szinten vagyunk, tehát érdemi jelentős forint erősödés történt, már pedig a forint erősödés az inflációra is kedvezően hat.
0: Miért hat kedvezően egyébként a forint erősödése az inflációra?
1: Gondoljunk csak bele, hogy egy olyan kicsi nyitott gazdaságban, mint Magyarország, az áruk, szolgáltatások, alapanyagok, nyersanyagok jó részét külföldről szállítják be, ezért a külföldi beszállítóknak jellemzően valamilyen devizában fizetnek a hazai vevők, hazai cégek. Ez a deviza lehet euró, dollár vagy akár bármilyen más deviza is, de az kétségtelen tény, hogy azáltal, hogy a forint erősödik, az azt eredményezi, hogy az euró, dollár deviza ellenérték változatlan szintje mellett is gyakorlatilag kevesebb forintot kell fizetni, a behozott áruért, szolgáltatásért. Tehát kvázi olcsóbbá válnak. Hogyha viszont eladóról beszélünk, akkor ezt a kvázi árcsökkenést benyelheti, tehát változatlan árszinte nagyobb profitot tehet zsebre, vagy akár ármérséklődés is bekövetkezhet szélsőséges esetben, azaz ténylegesen a fogyasztók is kedvezőbb árakkal szembesülhetnek. Hogyha nyersanyagokról, alapanyagokról beszélünk, akkor ez gyakorlatilag a gyártás során a költségek csökkentését jelenti, hogy valamiért, valamilyen külföldről behozott áruért kevesebb forintot kell fizetni. Ez szintén a hazai végül itthon eladott termékek árát mérsékelheti, illetve az ár emelkedést csökkentheti. Tehát ilyen mechanikai módszer segítségével, fogalmazzunk így, a forint árfolyama, illetve a forint erősödése az elmúlt időszakban az inflációt fékezhette. Ezek azok a tényezők, amik mindenképpen a magyar nemzeti bank mozgásterét szélesíthetik.
0: Folytatjuk innét tovább a beszélgetésünket, hogy mi hogyan hat az inflációra, és az alacsony inflációnak milyen következménye lehet a mindennapi életünkre. Ezeket járjuk körbe Argyelen Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével.

0: Kellemes rádiózást, ez a pénzügyi percek itt a 98.6 Manna FM kanapéjában vasárnap délután, amikor ráérősebb az idő, meg tudjuk beszélni a pénzügyi dolgokat, azokat, amik bennünket is érintenek, és hát egy nagyon jó hír, hogy váratlan fordulat az elemzőket is meglepte, hogy mennyire alacsony most az infláció. Ott tartottunk, hogy a forint erősödése ugye nagyobb mozgásteret ad a Magyar Nemzeti Banknak.
1: Nyilván vannak azért kockázati tényezők is, nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy az iráni-amerikai fegyveres konfliktus még továbbra is zajlik, ami gyakorlatilag nagyon komolyan rányomja a bélyegét az olajárakra, illetve az egyéb energiahordozók árára is. Márpedig az olaj világpiaci ára erősen befolyásolja azt is, hogy Magyarország milyen áron tud olajat vagy egyéb energiahordozót beszerezni, és ugye Magyarországnak egészen komoly, majd fogalmazunk, hogy Magyarország egészen komoly importra szorul ezekből a nyersanyagokból, így a magyar gazdaságra is nagyon komoly hatást gyakorol az, hogy ezeknek az energiahordozóknak az ára hogyan alakul az elkövetkező időszakban. Itt hatalmas bizonytalanságot lehet látni, néha egyik hétről a másikra pozitív hírek ütik fel a fejüket, hogy a konfliktus már nagyon közel van a lezáráshoz. Másik héten, másnap már azt lehet hallani, hogy újra kiújultak a fegyveres összetűzések, amelyek megint felfele hajtják az olajárat. Ez mindenképpen egy kockázati tényező, ami úgy tűnik, hogy nem is fog nagyon gyorsan rendeződni. Ezen kockázati tényezőt is értékelni kell, hiszen ez hosszú távon beépülhet nem csak a magyar árakba, hanem az egész világszintű, világszínvonalban, Európában, más nemzetközi piacokon látható árakba is. Tehát ez egy infláció felhajtó hatású tényezőként kell kezelni.
0: Van még olyan tényező, vagy olyan hatás, ami az inflációt felfelé nyomná?
1: Szintén az inflációra mondjuk úgy negatívan hathat az a tényező, hogy Magyarországon egyes termékekre, szolgáltatásokra árstopp, árréstopp, ársapka van érvényben. Itt ugye árréstopp van jelenleg a bizonyos drogéria termékekre, bizonyos alapvető élelmiszeri termékekre, illetve ársapka van az üzemanyagokra, üzemanyagárakra is. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy mesterségesen mondjuk úgy lentartják ezen termékeknek az árszintjét. Ha ezen ársapkák kivezetésre kerülnének, akkor az nyilván az inflációt, ami jelenlegi nagyon kedvező, nagyon alacsony szintről, valamelyest felfele tolná. Nincs szó arról, hogy a Tisza kormány ezeket az intézkedéseket a közeljövőben gyorsan kivezetné, de az kétségtelen tény, hogy közép-hosszú távon ezen intézkedések megszűnése az inflációt kedvezőtlen irányban elmozdítaná, tehát emelni. És itt kell megjegyezni egy hasonló intézkedést, aminek viszont már a hatásait lehet látni is. Ugye egyes szolgáltatásoknál, például a telekommunikációs cégeknél, vagy a bankszektorban, a bankszámlák díjainál önkéntes díjstopp van érvényben. Ez a díjstopp azonban június végével lejár, és bizony már gyakorlatilag több telekommunikációs cég és számos nagybank bejelentette, hogy a díjstopp lejártával meg fogja emelni a díjait, tehát kvázi ezen szolgáltatásoknál már a drágulás a küszöbön van július 1-től, nagyjából meg is fog érkezni. Ezen tényezők összességének értékelése a Magyar Nemzeti Bank feladat, és ez alapján fogja eldönteni, hogy végül a jegybanki alapkamatot hozzányúl le vagy sem. A bankmonitor szakértőnek véleménye szerint jó esély van arra, hogy a közeljövőben a jegybanki alapkamat csökkenni fog. Ha erre június végén nem is kerül sor, az elkövetkező hónapokban, ha nem változik a nemzetközi helyzet, akkor csökkenhet az irányadó kamatszint hazánkban. Na de azt látni kell, hogy ez egy irányadó kamatszint, ráadásul elsősorban a rövid futamidejű hozamokra, pénzpiaci kamatszintekre hat a jegybanki alapkamat közvetlenül, de az átlag emberre nem igazán fejt ki semmilyen hatást az, hogy a jegybanki alapkamatot mérséklik.
0: Hogy miért nincs hatással a mindennapjainkra a jegybanki alapkamat csökkenése, ezzel fogjuk folytatni a beszélgető partnerem továbbra is itt a 98.6 Manna FM kanapéjának pénzügyi perceiben, Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője.

0: Ez a Manna kanapé, köszi, hogy vasárnap is itt vagytok velem. Argyelán Kriszta vagyok, és arról beszélgetünk, hogy az alacsony infláció és az ehhez köthető jegybanki alapkamat csökkenés, vagy várható csökkenés az alapkamatnak, hogyan és miként jelenik meg a mindennapi életünkben. A Culture Club után és Wolf Kati egy felvétele után ezekre még mind-mind ki fogunk térni.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Köszi, hogy a 98.6 Manna FM-et választottátok. Jó kanapézást kívánok, Argyelán Kriszta vagyok, és Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével beszéltünk arról, hogy az elemzőket is meglepte, hogy milyen alacsony a mostani infláció. És hát ott tartottunk, hogy ez magával hozhatja majd a jegybanki alapkamat csökkenését is, de hát ez nincs hatással a mi mindennapjainkra. Na de miért nincs?
1: A legtöbb hitel nincsen közvetlen kapcsolatban egy banki alapkamattal. A legtöbb megtakarítás, bankbetét, egyéb befektetés hozama nem függ a jegybanki alapkamat mértékétől. Persze vannak olyan konkrét termékek, amelyeknek a kamata ténylegesen függ a jegybanki alapkamattól. Van egy-két bank, ahol olyan bankbetéteket, vagy látra szóló, lekötés nélküli betéti kamatokat lehet látni, ahol bizony a kamat mértéke a jegybanki alapkamathoz van kötve. Ezen termékeknél, hogyha az alapkamat csökken, akkor gyakorlatilag a betéti kamat is azonnal mérséklődni fog. Illetve van egy-két olyan hiteltermék, ahol szintén a jegybanki alapkamathoz van kötve a hitelnek a kamata. Itt nem is feltétlenül bankhitelről kell gondolni, számos munkáltatói kölcsön van ma Magyarországon. Ezt ugye a munkáltatók nyújtják a dolgozóik számára, ezek között vannak kamatmentes konstrukciók, és vannak jegybanki alapkamathoz kötött kamatozású konstrukciók is. Így gyakorlatilag a jegybanki alapkamatnak megfelelő kamatot kell fizetni az adósoknak. Ha az alapkamat csökken, akkor közvetlenül azonnal ezen hitelek kamata is mérséklődni fog. De a teljes piacra tekintünk, akkor ezen kölcsönök, illetve megtakarítások aránya nagyon alacsony, amelyek közvetlenül függnek a jegybanki alapkamat nagyságától.
0: De akkor mégis mi befolyásolja egy hitelkamatának a mértékét?
1: Hogyha egy hosszú futamidejű, hosszú ideig fix kamatozású kölcsönre tekintünk, akkor ott jellemzően a hosszú futamidejű bankközi pénzpiaci hozamok, állampapírhozamok szoktak az irányadók lenni. Gondolok itt akár mondjuk a 10 éves állampapír referencia hozamra, vagy a 20 éves állampapír referencia hozamra, vagy a 10 éves, 20 éves bírs mutató értékére, a bírs mutató mutatja meg a bankközi kamatlábakat. Miért szokták ezt mondani, hogy ettől függ a hitelek kamata? Gyakorlatilag nagyon leegyszerűsítve a banki kölcsönöknek a forrás oldali költségét erősen befolyásolja az, hogy ezen hosszú futamidejű hozamok hogyan alakulnak. Ha ezen hozamok mérséklődnek, akkor gyakorlatilag a bankok számára olcsóbbá válik egy hitel kihelyezése, ami egy oldalról, ha nem változnak a ügyféloldali kamatok, tehát az adós által fizetett kamatok, akkor az azt eredményező, hogy nő a profitjuk. Ha nagy a verseny, akkor pedig potenciálisan az új kihiteleknél kamatcsökkenést is végrehajthatnak a bankok, tehát gyakorlatilag olcsóbban kaphatnak az adósok új hiteleket.
0: Hogy jelenik meg itt az alapkamatváltozás?
1: A hosszú futamidejű pénzpiaci hozamokra, bankközi hozamokra az alapkamat csak áttételesen és lassan hat. Ugye az alapkamat az egy rövid futamidejű irányadó mutató, és az a rövid futamidejű mutatóban bekövetkező változások csak lassan csorognak át, és jellemzően tompítottan csorognak át a hosszabb futamidejű hozamoknak a nagyságába. Szerencsére ezen hosszú futamidejű hozamok az elmúlt időszakban érdemben mérséklődtek az alapkamat változatlan szintje mellett is. Ha azt nézzük, hogy mondjuk a 10 éves vagy az 5 éves futamidejű bankközi kamatláb, azaz a bírs mutató értéke, hogy alakul, akkor most jelenleg olyan 5,2-5,3%-os éves hozamszintről lehet látni. Tavasz elején ez a szint 7% fölött volt. Ez mondjuk nem is csoda, hiszen akkor robbant ki, fogalmazunk így, ez a komoly iráni-amerikai fegyveres konfliktus, és ilyen helyzetben nyilván nagyon könnyedén megugranak a hozamok, mert ezzel a plusz kockázatot beárazzák egyébként a befektetők a különböző megtakarítások hozamába is. De akkor tekintsük el ettől, tavasz elején mi volt, és nézzük meg azt, hogy mi volt az év elején. Az év elején ezek a hozamok nagyjából 6-6,5%-os szint között mozogtak. Tehát ehhez képest is, az év elejé még nyugodalmasabb szinthez képest is közel 100 bázispontos hozamesés lehet látni ezekben a mutatókban.
0: Innét megyünk nem sokára tovább a Manna kanapéban, még egy kicsit beszélgetünk a 98.6 Manna FM-en a pénzügyi percekben az infláció alacsony mérték

0: Hello mindenkinek, jó kanapézást! Vasárnap délután is Argyelán Kriszta vagyok, és a beszélgető partnerem Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője. A téma pedig az alapkamat csökkenése, illetve beszélgettünk arról is, hogy ez hogyan és miként jelenhet meg a mindennapjainkban. És akkor ugye előkerült az 5 éves Birs mutató, ami az év elejéhez képest, amikor 6% körüli szinten volt, most 5,2, tehát 100 bázispontos csökkenést mutat. Na ez mit jelent ránk nézve?
1: Azt jelenti, hogy a hosszú futamidejű, hosszú ideig fix kamatozású kölcsönöknél legyen szó piaci lakáshitelről, legyen szó személyi kölcsönről akár, a forrásköltsége a bankoknak érdemben csökkent. Azaz, ha ez a mostani helyzet tartós és stabil lesz, tehát fennmarad sokáig, akkor lehetőség lesz a hitelkamatoknak a mérséklésére is. Fontos, hogy itt az új hitelekről beszélünk. Az új hitelek lehetnek olcsóbbak, a meglévő kölcsönök kamata nem változik attól, hogy az új hitel kihelyezések ára változik. Nyilván egy meglévő adós az eldöntheti, ha megjelenik egy új banki ajánlat, hogy lecserélje a meglévő hitelét egy újra kedvezőbbre, vagy nem. Megéri ezzel kapcsolatban az ügyintézési idő, hozzá kapcsolódó fix költségek, mondjuk értékbecslésnek a költsége, közjegyző okirat díja, ilyesmi, azt, hogy a kedvező kamat mondjuk mennyivel olcsóbb, alacsonyabb törlesztőket eredményez.
0: Minek köszönhető ez a mostani hozamcsökkenés?
1: Azért egyértelműen a pénzpiacnak, a pénzpiac fogalmazunk, hogy beárazta az új kormánynak a megjelenését, az új kormánytól várt gazdaságpolitikai intézkedéseket. Alapvetően visszatért a külföldi befektetői bizalom, és alapvetően az euró bevezetésének újra napirendre tűzése és a politikai akarat megjelenés az euró bevezetése mellett, az komolyan mérsékelte a hozamokat is, egyébként ennek köszönhető a forint erősödése is részben. Fontos, hogy még konkrét tényeket nem nagyon lehet látni, csak bizalom visszatértét és mondjuk ígéreteket és irányokat lehet látni, de ha ezek az irányok fennmaradnak és megmaradnak, akkor akár ezek az alacsonyabb hozamok tartósan velünk maradhatnak. Nyilván, hogyha nem változik valami a nemzetközi gazdasági piacon, ami mondom komoly kérdőjel, hiszen ott az iráni amerikai konfliktus, ami önmagában nagyon komoly hatást gyakorol globálisan a gazdaságra, a nyersanyagárakon, olajárakon keresztül is. De hogyha stabilan velünk marad ez a kedvező hozamkörnyezet, akkor a piaci hiteleknek a kamata az érdemben csökkenhet. Nyilván ez nem fogja azt érdekelni, aki otthon startot szeretne fölvenni, mert ő így is úgy is legfeljebb 3%-os kamat mellett kaphatja meg a kérdéses hitelt, de aki mondjuk piaci lakáshitelt venne föl, vagy személyi kölcsönt venne föl, annak jó hír, hogyha a mostani gazdasági helyzet stabilizálódik, akkor az néhány hónapon múlva akár a hitelek kamatában is megjelenhet az új hitelek kamatcsökkenésének formájában.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével néztük meg. A várakozásoknak még ellent is mondóan szokatlanul alacsony inflációs érték, és hát ugye azt is megnéztük, hogy mik azok, amik hatnak az infláció fölfelé, illetve lefelé mozgására, illetve hogy ez a mostani gazdasági helyzet hogyan hathat a mindennapjainkra, és hogyan érezhetjük a bőrünkön is akár ezt, azon túl ugye nyilván, hogy többet tudunk a pénzünkért vásárolni. Hogyha kíváncsiak vagytok a beszélgetésre, újra hallgatnátok, esetleg nyugodtabb perceitekben megtaláljátok ezt is majd a Manna podcastján, akár iTunes-on, akár Spotify-on lehet keresni.

0: 5 óra után is még folytatódik a Manna FM-en a kanapé, és a falka elméletről fogunk beszélgetni, hogy ez miért túlhaladott már. A Mária Jankács Anna Mária biológus lesz a beszélgető partnerem, hogy hogyan kell jól nevelni egy kutyust, hogy ne legyen szeparációs szorongása, erre is ki fogunk térni. A Relate pedig a For King and Country-tól az óra elejére jön. We both know what it's like to be hurt.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
2: Kiszél.
1: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
5: Készülj fel a nyárra az Alli kuponnapokkal! Június 11-e és 14-e között akár 20-50% kedvezmény vár számos üzletünkben! Divat, nyaralás, nyári kedvencek egy helyen. A kuponokat keresd az Allé Klub abban. Nyári Allé kuponnapok június 11-14. Részletek az allé.hu-n.
6: Reklám hangzott el.
7: Hamarosan megegyezhetnek az iráni háború lezárásáról. Idén is népszerűek a gyerektáborok. Marad a változékony időzivatarokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: A svájci rendőrség szerint akár 50 ezer globalizáció ellenes tüntető is összegyűlhet Genfben a holnap kezdődő G7 csúcs találkozó előtt. Az iparilag legfejlettebb országok találkozója az 50 kilométerre lévő franciaországi Évianban lesz, az ottani hatóságok azonban nem adtak engedélyt tüntetésre. Akár már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a megállapodás megkötése után a hormuzi szoros hajóforgalma is azonnal újraindulhat. Teherán szerint bár közel járnak a megegyezéshez, még napokra van szükség a tényleges megállapodás létrejöttéhez. Az iráni külügyminiszter közölte, csak akkor írják alá a béke megállapodást, ha az Libanonra is kiterjed. Több orosz régióban, köztük Moszkvában, Szentpéterváron és Tatárföldön is korlátozásokat vezettek be az üzemanyagvásárlásra egyes benzinkutaknál. A tatárföldi kormány így akarja megelőzni a pánikot. A régió Oroszország második legnagyobb olajtermelő területe, emellett az ország egyik legjelentősebb finomítói központja. Az ukrán erők az elmúlt időszakban rendszeresen támadták az orosz olajipari létesítményeket. Belgorod és Riazany megyében, a krasznodari határterületen és más régiókban is üzemanyaghiányra panaszkodtak a lakosok. Idehaza már a vakáció előtt beteltek a legnépszerűbb gyermektáborok. Egy egyhetes napközis programért átlagosan 60 ezer forintot kérnek, az ottalvós programok pedig 100 ezer forintba kerülnek országszerte. A sláger továbbra is a sport és kalandtáborok, illetve dobogósak a nyelvi táborok is. Jelenleg már csak 5 vármegyében van tűzgyújtási tilalom, a pénteki esőzés után Szabolcs-Szatmár-Berekben feloldották a tiltást. Ugyanakkor Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Heves és Pest vármegyében az aszály miatt továbbra is magas a tűzkockázat. Ezeken a helyeken tilos tüzet gyújtani az erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében, beleértve a külterületi kerteket is. A tilalom a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik. Tegnap megdőlt az országos napi szélrekord. Győrben óránként 99 kilométeres széllökést mértek.
1: Időjárás.
7: Egyre több felé alakulnak ki záporok, zivatarok. Heves zivatarokra leginkább a Dunántúlon és a déli megyékben kell számítani. Holnap a gomoly felhők mellett sok lesz a napsütés, de szorványosan előfordulhat zápor, zivatar. A szél viharossá fokozódhat. Éjszaka 9-16, napközben 20-26 fok valószínű.
1: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Öt múlt, hálás vagyok, hogy velem vagytok a Manna kanapéban. Argyerán Kriszta vagyok, és állattartóknak, leendő állattartóknak jövünk hasznos tanácsokkal, hogy mi a falka elmélet, és hogy miért túlhaladott már ez az elmélet. Jankács Anna Máriával, biológussal járunk ennek utána, de előbb hallgassuk együtt a For King and Country-tól a Related.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. We're for King and Country. Monnasztikus műsorok és igazi életöröm zene.

0: Kellemes napot és jó rádióhallgatást, 98.6 Manna FM életörömzene. A vasárnapi kanapéban a beszélgető partnerem Jankács Anna Mária biológus. Te is ismered azt a sztorit, hogy elmész otthonról, és folyamatosan nyűszít, ugat, utánad a kutya szeparációs szorongása van. Hogy mi erre a jó megoldás? Megoldása erre például a falka elmélet és annak a gyakorlatai? Ezt is ki fogjuk deríteni. Anna Mária, kezdjük talán azzal, hogy mi a leggyakoribb hiba, amit a kutyatartók elkövethetnek, amit érdemes lenne elkerülni?
1: Szerintem az elsődleges, vagyis amire én szerettem volna felhívni itt a gazdák figyelmét, hogy nem szükséges, illetve nem kell falka vezérként fellépve a kutyái ledominálásával valamilyen szerepet magukra ölteni.
0: Honnan ered egyébként ez az elképzelés, hogy nekünk falka vezérnek kell lenni a kutyával szemben?
1: Ez nagyon hosszúra nyúlik vissza. Az 1930-as években kezdődtek etológiai kísérletek, illetve megfigyelések farkasokkal kapcsolatban zárt térben. Ott azt találták, hogy a nem rokon farkasok csoportján belül egy versengés vetélkedés alakul ki, ami ki nem alakul egy ilyen hierarchiai sorrend. Tehát van egy alfa farkas, egy domináns, és akkor őt követik szépen rendben a többiek. És aztán ez később a 70-es években David Mitch munkája nyomán tovább terjedt a köztudatban, és csak az 1980-as években lett lehetőség arra, hogy vadonérő farkasokat figyeljenek meg. És ennek során kiderült, hogy a farkasok sem szerint az elképzelés szerint élnek falkában, hanem nagy családokban. Van egy szaporodó szülőpár, és az ő kölykeik, és ebből áll gyakorlatilag ez a farkas falka. És ez a nézet, amit eleinte elmondtam, tehát amit az előbb kifejtettem, hogy van ez az alfa farkas, és a neki alárendeltek, ez terjedt el a kutyás körökben is. Úgy képzelték el a kutyát is, mint egy ilyen falka állatot, és aztán ezt terjesztették ki a kutya-ember kapcsolatra is. Mivel ugye a kutyának a természetes ökológiai környezet, az ember által épített közeg, a legfontosabb szociális partnere a kutyának az ember, ezért azt gondolták, illetve gondolják még sokan ma is azt, hogy a kutya és az ember között is van valamiféle hierarchikus viszony, de ez nem igaz, ez nincs így.
0: Mi akkor a helyes viselkedés? Milyen viszonyt kellene kialakítani a kutyával?
1: A több tízezer éves domestikáció során már kialakult egy úgynevezett kötődés a kutya részéről, kutya-ember között. Ugye mi vagyunk azok, akik ellátjuk a kutyát, mi vagyunk azok, akik rendelkeznek azokkal a forrásokkal, amire a kutyának szüksége van. És ezért a kutya nagyon sok mindent képes megtenni, és a kutya nagyon együttműködővé vált az emberrel. Tehát igazából itt van egy természetes kapcsolat a kötődés révén, és nyugodtan lehetünk a gazdái a kutyának, tehát nyugodtan lehetünk egy egyszerű gazda szerepben. Nem azt mondom, hogy nem kell szabályokat felállítani az együttéléshez, mert természetesen szükség van rá. Szükség van arra, hogy legyen egy napi rendünk, amihez mi is tudunk igazodni, a kutya is tud igazodni, de nincs szükség arra, hogy ledomináljuk a kutyát, és mindenféle dominancia gyakorlatokkal bizonygassuk, hogy mi vagyunk valami elképzelt alfa pozícióban.
0: Szeretném, Anna Mária, hogyha hozna nekünk példákat is erre a ledominálásra, tehát hogy mi az, amit ne tegyünk a kutyával. Jankács Anna Mária biológus, a beszélgető partnerem itt a Manna FM-en. Hogyha szeretnétek kérdezni, 0677 1098 6, jöhet ide SMS vagy Viber üzenet.

0: 98.6 Manna FM életörömzene. Folytatjuk a beszélgetést itt a Mannán Jankács Anna Mária biológussal, aki a kutyatartással kapcsolatos hibákról ad nekünk most tájékoztatást és körképet. Ugye azt már megbeszéltük, hogy a falka elmélet az már túlhaladott, tehát nekünk nem kell gazdaként, falka vezérként viselkedni a kutyával kapcsolatosan. Ugye azt is elmondta Anna Mária, hogy nem jó viselkedés a gazdák részéről a ledominálás. Hozzon nekünk erre példát, tehát mi az, amit ne tegyünk a kutyával kapcsolatban?
1: A legtöbb kutyaiskolába, amikor az ember bejelentkezik, akkor kap egy listát, többek között én is megkaptam ezt a listát, hogy mit nem szabad, és mit szabad csinálni a kutyával, és mik azok a dominancia gyakorlatok annak érdekében, hogy a kutya minket tiszteljen és elfogadjon falka vezérnek. Ilyen például ez a látszatevés, amikor gyakorlatilag azt csinálja az ember, hogy mielőtt odaadja a kutyának ugye az élelmet, akkor úgy tesz, mintha először ő enne, mondván mindig az alfa jut először élelemhez. Ez az egyik ilyen példa. Akkor a másik, hogy mindig minden alkalommal az embernek kell először kimennie az ajtón, sétáknál az embernek kell először, vagy elől mennie mindenképpen. Tehát a kutya megelőz, akkor az már hatalmas tiszteletlenség. Aztán még a következő példa, hogyha a kutya kezdeménye játékot, akkor azt nem szabad neki megengedni, tehát akkor nem szabad vele játszani, csak akkor, hogyha mi kezdeményezünk vele játékot. Tehát ilyesmik, mikre gondolhatunk.
0: Mit okoz a kutyában az, hogyha a falka elmélet szerint neveljük?
1: Rengeteg viselkedés probléma, tehát plusz probléma alakulhat ki ebből, hogyha e szerint viselkedünk a kutyával. Az a legnagyobb baj, hogy olyan viselkedés problémák magyarázataként használják a falka elméletet, és mondják azt, hogy ez dominancia probléma, ami nem igaz, és hogyha ez szerint kezeljük az állatot, akkor súlyosbodhat a probléma. Ilyen például szeparációval összefüggő viselkedés problémák. Ugye vannak szeparációs helyzetben szorongó kutyák, akik, hogyha otthon hagyjuk őket hosszabb időre, de akár ha már rövidebb időre is, akkor fokozottan vokalizálnak, tehát nyüszögnek, ugatnak, rombolnak, megpróbálnak kijutni a lakásból, sielnek, bekakilnak.
0: Hogy mit mondanak erre a régi elmélet hívei, és hogyan kell ezt a szeparációs szorongást jól kezelni, erre is ki fogunk térni a folytatásban. Jankács Anna Mária biológus, az oling.hu tulajdonosa marad még velünk itt a Manna FM-en, ti pedig nyugodtan kérdezhettek 0677 1986.

Ez a 98.6 Manna FM kanapéja. Sziasztok, kutyatartók, figyelem, hogy ne legyen szeparációs szorongása. A kutyusnak mondjuk, hogy mi a teendő. Jankács Anna Mária vendége egészen 6 óráig. A Rag & Bone Man féle Human és Olivier Rodrigo egy dala után még folytatjuk a beszélgetést. Tartsatok velünk!

Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

Köszönöm szépen, hogy a 98.6 Manna FM mellett tetted le a voksodat. Én Argyelán Kriszta vagyok, és ez a kanapé. Ebben az órában pedig a kutyatartóknak szeretnénk néhány hasznos tanácsot adni. Jankács Anna Mária biológus, az oling.hu tulajdonosa, a beszélgető partnerem ugyanis, és beszéltünk már arról, hogy a Falke elmélet a 30-as évek környékén alakult ki, aztán lett nagyon-nagyon népszerű, mára viszont a biológusok azt gondolják, hogy meghaladott. Ott tartottunk, hogy például, ha a Falke elmélet szerint neveljük

0: Hát olyanokat mondanak, mint hogy ne köszönjünk el a kutyától, amikor kimegyünk, akkor, amikor hazajövünk, akkor addig ne simogassuk, ne üdvözöljük, amíg teljesen le nem nyugodott a kutya, aztán végezzük ezeket a dominancia gyakorlatokat, amikre ugye az előbb is mondtam pár példát, és ez majd segíteni fog abban, hogy akkor a viszonyunk úgymond rendeződjön, a kutya ne gondolja azt, hogy ő a falka vezér, és akkor elmúlik a szeparációs szorongás. Na hát ez teljesen butaság. Ettől nem fog elmúlni a szeparációs szorongás, nem fog megoldódni a kutyának a problémája, legfeljebb még további problémák lehetnek. Ez teljesen más oka van ennek, és más, hogy kell kezelni.
1: Hogyan kell kezelni akkor helyesen a szeparációs szorongást? Más állhat egyébként a hátterében az egyes kutyusoknál?
0: Kutatják jelenleg is, hogy pontosan mitől alakul ki. Gondolták azt is, hogy kötődési probléma, hogy nem tud biztonságosan kötődni a gazdához a kutya, de megfigyelték a szeparációs szorongást olyan egyedeknél is, akik frissen kerültek a gazdához, tehát a kötődés az igazából még nem játszott szerepet nagyon ebben a folyamatban, tehát ez még egy kutatott téma. Úgyhogy erre pontosat nem fogok tudni mondani egy olyan pontos választ, hogy ez mitől alakulhat ki. Hosszú tréning, mire ezt kezelni lehet, illetve megszüntetni.
1: Hová forduljunk, hogyha mindezek hallatán azt szeretnénk, hogyha a mai modern szemlélet szerint tanítanának bennünket is, meg a kutyusunkat is, tehát hogyha nem akarunk negatív mintákkal találkozni?
0: Én azt mondom, hogy próbáljon keresni egy olyan kutyaiskolát, ahol már nem a falka elméletet hirdetik, és nem e szerint adnak tanácsot bizonyos helyzetekben. A mai tudásunk szerint a legjobban működő tréningtechnikák azok pozitív megerősítésen alapulnak. Tehát ha egy pozitív megerősítést használó kutyaiskolát találnak, az már egy jó pont. Hogyha bárki falka elméletről kezd el beszélni, akkor azt mondom, hogy oda ne menjünk. Tehát messziről kerüljük az ilyeneket.
1: Mi van akkor, hogyha két kutyusunk van, ilyenkor mi van a falka elmélettel? Jankács Anna Mária biológussal, az Oling tulajdonosával ezzel fogjuk folytatni. Maradjatok ti is, meg kérdezzetek, hogyha van kérdés. 0677 1986, jöhet ide SMS vagy Viber üzenet. Yeah.

0: Köszönöm, hogy a 98.6 Manna FM-et hallgatod vasárnap délután is. A kanapéban Jankács Anna Mária, biológus, a beszélgetőpartnerem, és ugye arról beszéltünk eddig is már, hogy a falka elmélet a kutyatartásban egy abszolút túlhaladott elmélet már, tehát nem szerencsés, hogyha valaki eszerint próbálja nevelni a kutyusát. Azt kérdezte Feri üzenetében az SMS a 0677-1986-ra futott be, hogy ha két kutya van, akkor ott sem működik ez a falka elmélet?
1: Nem, ugye itt eddig a kutya-ember kapcsolatról beszéltünk, hogy kutya-ember kapcsolatról nincsen kutya-ember között nincsen semmilyen hierarchikus viszony, semmilyen rangsor nincsen. Ugye különböző fajba tartozunk, a kutyának semmilyen olyan erőforrása nincs, ami nekünk kellene. Ugye mik az erőforrások? Élelem, hely, párzótárs, tehát semmit nem szeretnénk a kutyától mi. Nem vadászunk közösen nagy vadra, tehát nincs szükség arra, hogy egy falka kialakuljon közöttünk, nem egy fajba tartozunk. Ugye a kutyáknál picit más a helyzet. Kutya-kutya között kialakulhat egy ilyen domináns, alárendelt viszony. Ez sem falka, de kialakulhat egy domináns, alárendelt viszony. Ez viszont nem úgy kell elképzelni, hogy mondjuk van egy domináns alfa egyed, aki bármilyen kutyás társaságba berakjuk azt az állatot, akkor ő dominánsként fog viselkedni, hanem mondjuk erőforrás függvényében is viselkedhet dominánsként, vagy éppen alárendeltként, illetve attól függően, hogy milyen kutyával találja szemben magát, viselkedett dominánsként, alárendeltként. Mondok egy példát, hogy világos legyen. Az én kutyám nem szereti a labdát. Különösebben nem szeret labdázni, különösebben nem érdekli. De mondjuk van egy olyan játszó pajtása, aki imádja a labdát. Akkor ő közöttük ki, akkor egy olyan viszony, hogy akinek fontosabb a labda, az lesz a domináns ebben a helyzetben. És az én kiskutyám át fogja engedni neki a labdát.
0: Pont akartam kérdezni egyébként Anna Mária, hogy van-e saját kutya, mik a tapasztalatok, illetve hogy mióta foglalkozik egyébként kisállatokkal?
1: Kisállatokkal szerintem 4-5 éves korom óta foglalkozom. Tartottam, vagy illetve tartok is ízelt lábokat, hüllőket, kitéltőeket, kisemlősöket, kutyát, macskát. Tehát azért elég sok tapasztalatom van állattartás terén, illetve kutyával, macskával is. Kiképzéssel egy olyan másfél éve foglalkozom komolyabban, akkor lett a családban egy új kiskutya, és amikor ugye szerettem volna kutyaóviba, aztán kutyaiskolába vinni, akkor azt láttam, hogy azt, amit én tanultam az ELTE etológia tanszéken, neves etológusoktól, azzal szembe mennek a kiképzők. Tehát nem azt mondják el a kutyázásról, hirdetik még ugyanúgy a falka elméletet, és ezért kerestem valami mást. És egyébként így kerültem kapcsolatba egy olyan kutyaiskolával, ami viszont tudományos alapokon működik.
0: Anna Mária, hol lehet erről a modern kutyatartó felfogásról tájékozódni a gazdiknak? Ezt üzente ugyanis Ági SMS-ben a 0677-1986-ról, őt ez nagyon-nagyon megfogta, és szeretne erről többet tudni.
1: Van egy Facebook csoportunk, a Kutyatartók Közössége. Azt azért hoztuk létre, hogy hiteles forrásból tudjanak tájékozódni a gazdik, és hogy ezeket a téfiteket, amikről többek között most beszéltünk, ezeket le tudjuk rombolni, és tudjunk beszélgetni arról, hogy hogyan működik ez a valóságban.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést. Jankács Anna Mária biológus volt itt a Manna FM-en a vendégem, akivel arról beszélgettünk, hogy a falka elmélet már túlhaladott, és hogy nem teszünk jót a kutyusunknak akkor, hogyha ilyen elmélettel neveljük, mert hogy csak például a szeparációs szorongásán rontani is tudunk. Ha szeretnéd visszahallgatni te is ezt a beszélgetést, vagy elküldenéd más kutyás ismerősödnek, akkor a Manna FM podcast felületén keresheted, akár iTunes-on, akár Spotify-on, de fent van a www.mannafm.hu internetes oldalunkon is. We'll be right back.

0: Kedves szíved!
1: Véget ért a vasárnapi kanapé, köszönöm, hogy itt voltatok, Argyelán Kriszta búcsúzik. Hallgassátok vissza a beszélgetéseimet, hogyha valamelyik részről lemaradtatok, mert megéri. Szó volt az ultrafeldolgozott élelmiszerekről, de beszélgettünk a szakembereket is meglepő alacsony inflációról, illetve szó volt a kutyatartásról és a falka elméletről is. Hogyha van kérdésetek, témaajánlatotok, akkor ezeket pedig küldjétek nekem. Nyugodtan bombázhattok vele akár e-mailben is. A címem argyelen.kristina@mannefm.hu. Most nagyon kellemes vasárnap estét kívánva búcsúzom, és remélem, hogy jöttök velem jövő hétvégén is 3 és 6 között kanapé a Mannán.
2: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
2: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
4: Köszönjük.
3: Reklám hangzott el. Hamarosan megegyezhetnek az iráni háború lezárásáról. Több helyen megszűnt a tűzgyújtási tilalom. Több felé lehetnek zivatarok. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Akár már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a megállapodás megkötése után a hormuzi szoros hajóforgalma is azonnal újraindulhat. Teherán szerint bár közel járnak a megegyezéshez, még napokra van szükség a tényleges megállapodás létrejöttéhez. Több orosz régióban, köztük Moszkvában, Szentpéterváron és Tatárföldön is korlátozásokat vezettek be az üzemanyagvásárlásra egyes benzinkutaknál. Az ukrán erők az elmúlt időszakban rendszeresen támadták az orosz olajipari létesítményeket. Belgorod és Riazany megyében, a krasznodari határterületen és más régiókban is üzemanyaghiányra panaszkodtak a lakosok. Németországban a lakosság előregedése miatt egyre nehezebb fenntartani a véradások szintjét. Erről beszélt a Német Vöröskereszt véradási szolgálatának szóvivője egy interjúban a mai Világnap kapcsán. Németországban naponta mintegy 15 000 véradásra van szükség, de a hiány a nyári szünet és a téli influenza járványok idején is gondot okoz. Önkéntes ürgeőröket keres a Bükki Nemzeti Park igazgatósága. A természetvédelmi szakemberek mintegy 120 állat áttelepítését tervezik július végén a Dél-Borsodi tájegységbe, a kezdeti időszakban pedig fokozott védelemre van szükségük a rágcsálóknak. Az őrök legfeljebb 3 fős turnusokban, 24 órás szolgálatban vigyáznak majd a kisemlősökre, figyelik mozgásukat, etetik őket és segítenek távol tartani a ragadozókat. Jelentkezni június 24-éig lehet. Jelenleg már csak 5 vármegyében van tűzgyújtási tilalom. A pénteki esőzés után Szabolcs-Szatmár-Berekben feloldották a tiltást. Ugyanakkor Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Heves és Pest vármegyében az aszály miatt továbbra is magas a tűzkockázat. Ezeken a helyeken tilos tüzet gyújtani az erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében, beleértve a külterületi kerteket is. A tilalom a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik. A jövő héten érkezik az év első hőhulláma. Szerdától egyre melegebb lesz, és a jövő hét végén már 32 és 37 fok között alakulnak a maximumok.
2: Időjárás.
3: Egyre több felé alakulnak ki záporok, zivatarok. Heves zivatarokra leginkább a Dunántúlon és a déli megyékben kell számítani. Holnap a gomoly felhők mellett sok lesz a napsütés, de szorványosan előfordulhat záporzivatar. Éjszaka 9-16, napközben 20-26 fok valószínű.
4: Manna Hits.
2: Manna Hits.

0: fantasztikus popslágerek csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is Dustin from Sanctus Rio. Whether you're in the middle of something really difficult right now, or you've come out...
2: Akármilyen nehéz időszakon mész keresztül, vagy akármilyen nehéz életszakasz kellős közepén vagy, tudd, hogy mi imádkozunk érted, és azért, hogy a legújabb dalunk egy szenvedélyes emlékeztető legyen számodra arról, hogy Isten soha nem hagy el téged. Az életed során sokszor mész keresztül rettenetesen nehéz dolgokon is. Néha azt érzed, hogy egyszerűen nincs más választásod, fel kell, hogy add. De Isten ígérete megmarad, és ő azt mondta, hogy semmi sem választhat el minket az ő szerelmétől. Ennek a dalnak a megírása a saját tanúságtételünk. Számomra ez a dal egy személyes megvallás 20 évnyi szolgálatról, 19 év házasságról, nehéz időszakokról, de hihetetlenül csodálatos napokról is. Az utóbbi 3 év minden percében velünk volt Isten, jóban és rosszban. És bár voltak olyan pillanatok az én életemben is, amikor kételkedtem az elhívásomban és a hitemben, de tudom és tudtam akkor is, hogy amikor a legsötétebb időket éljük vagy éltem, az ő irgalma és a kegyelme velünk volt és velem volt. A türelme végtelen és a szeretete örök. Tehát akár bizonyságtételként énekled ezt a dalt, akár azért, mert kétségbeesésedben hozzá kiáltasz, hittel és bizonysággal énekeld ezeket a szavakat, és tudd, és hidd, hogy a mindenható Isten soha nem fog elhagyni téged.

0: Manna Morzsa. A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy. Lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni, gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

0: Cross GPS. CrossGPS, a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez

0: Manna Hit.
1: Ez a Manna Hit. A zenei élet mannasztikus oldala.
2: My new song, Fill My Cup, is so many different things to me. It's a joy.
3: My Cup című dalom nagyon sok mindent jelent. Nekem egy örömbomba, egy nagy buli, egy ima is egyébként, de őszintén szólva leginkább egy emlékeztetés az imádság fontosságára. Nagyon könnyen mondjuk, hogy Istenem, ments meg ebből a helyzetből, vagy kérlek, biztosítsd nekem ezt és ezt a dolgot, és néha nagyon könnyen mondjuk azt, hogy ó, Uram, használj fel engem ebben a helyzetben, hogy megváltoztassam a világot, használj, amikor belépek egy kávézóba, hogy az emberek érezzék a Szentlélek békéjét az életemen. És én ezt szeretem úgy látni, mintha lenne egy teli poharam, egy mentális poharam, amiből kijömlik a sok jó dolog, de mindig muszáj imádkozni, mielőtt kiöntjük a poharunkat másokra. Én mindig így imádkozom, mielőtt elkezdek beszélni másoknak Istenről. Uram, használj, hogy megváltoztassam a világot, használj, hogy megváltoztassam az otthonomat, a családomat, a következő nemzedéket. Tudom, hogy Jézus feláldozta az egész életét azért, hogy megtapasztalhassuk a mennyországot. Töltsd meg a poharamat, hogy soha nem felejtsem el hinni, hogy Isten őrült dolgokat művel rajtam keresztül. És ezután az ima után megyek, és hagyom, hogy Isten használjon.
2: Fill my cup as a reminder to never stop believing for God to do crazy things through me. I hope you guys dig it.

0: Újabb légvédelmi eszközöket kér az ukrán elnök. Önkéntes ürgeőröket keresnek. Napos idővel indul a hét. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
0: Az ukrán elnök újabb légvédelmi eszközök szállítását sürgette a hétfőn tartandó G7-es csúcs találkozó előtt. Volodymyr Zelenszkij emellett az Oroszországgal szembeni szankciók fokozását kérte, emellett a mélységi csapásokat is említette. Az iparilag legfejlettebb országok a franciaországi Évianban üléseznek, ahol az ukrán elnök várhatóan Donald Trump amerikai elnökkel találkozik majd. Több orosz régióban, köztük Moszkvában, Szentpéterváron és Tatárföldön is korlátozásokat vezettek be az üzemanyagvásárlásra egyes benzinkutaknál. Az ukrán erők az elmúlt időszakban rendszeresen támadták az orosz olajipari létesítményeket. Belgorod és Riazany megyében, a krasznodari határterületen és más régiókban is üzemanyaghiányra panaszkodtak a lakosok. Washingtonban a Fehérház mellett felállított arénában harcművészeti küzdelmekkel ünneplik az amerikai hadsereg hivatalos megalakulásának 251. évfordulóját, amely egybeesik Donald Trump 80. születésnapjával. A 28 méter magas arénát több hét alatt építették fel 60 millió dollárból a Fehérház déli gyepén. Az amerikai elnök jelenlétében az arénában 14 harcos küzd meg egymással, amit a közeli parkban óriás kivetítőkön is lehet majd nézni. Kezdődik a Szarvasi Vízi Színház 16. évada. Több mint két hónapon át összesen 66 előadást láthat a közönség, 24-et ingyenesen. A Hold körös partjánál lévő szabadtéri színház idén legalább 50 ezer nézőre számít. Lesz cirkuszművészet, zenés komédia, táncos és verses előadás is, könnyed, szórakoztató, minőségi darabokkal készülnek a szervezők. Önkéntes ürgeőröket keres a Bükki Nemzeti Park igazgatósága. A természetvédelmi szakemberek mintegy 120 állat áttelepítését tervezik július végén a Dél-Borsodi tájegységbe, a kezdeti időszakban pedig fokozott védelemre van szükségük a rágcsálóknak. Az őrök legfeljebb 3 fős turnusokban, 24 órás szolgálatban vigyáznak majd a kisemlősökre, figyelik mozgásukat, etetik őket és segítenek távol tartani a ragadozókat. Jelentkezni június 24-éig lehet. A jövő héten érkezik az év első hőhulláma. Szerdától egyre melegebb lesz, és a hétvégén már 32 és 37 fok között alakulnak a maximumok.
1: Időjárás.
0: Éjjel a délnyugati tájakon még lehetnek zivatarok. Napközben a gomoly felhők mellett már sok lesz a napsütés, de szórványosan előfordulhat zápor, zivatar. A szél viharossá fokozódhat. Éjszaka 9-16, napközben 20-26 fok valószínű.
2: Manna Hits.

to him.

0: is too much for me. I can't take it. Get off the instruments. Leave the stage.
1: Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
2: Jesus, they would call him a man of sorrows, you know, who was familiar with suffering, who was acquainted with grief.
3: Jézust sokan a fájdalmak emberének hívják. Ismerte a szenvedést, ismerte a bánatot, szóval pontosan tudja és érzi azt, amit te érzel. Ha sivatagban vagy, veled van. Ugyanazokat a dolgokat szenvedte el, amiket mi elszenvedünk. Pontosan tudja, mind megyünk keresztül. Ez a témája a Son of Suffering című dalomnak. Sokan azt gondolják, hogy Isten szent távolságból fentről néz le ránk, és néha, ha kedve van, akkor megkönnyörül némelyikünkön. De ez nem így van. Ő az, aki itt élt a földön, köztünk járt, megmosta a tanítványai lábát, és megtette azt a bizonyos utat. Azt a bizonyos megváltó utat, a poros, kavicsos, véres utat a kereszthez. Ő az, akit én imádok, ő az, akit mi imádunk. És remélem, meghalljátok ti is ezt az üzenetet ebben a dalban.

0: Manna Morzsa. A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
1: Ez volt a Manna Morzsa.
2: W Mind Block Radio. Turn it up for sound.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Fantasztikus slágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: G'day, my name's Luke and I'm from a band called Versus. We wrote Thankful at the beginning of 2020 and we had
2: 2020 elején nagyon hálásak voltunk, pedig még nem is sejtettük, mennyire fontosak lesznek azok a dalok, amik abban az évben születtek. Nem tudtuk még, hogy Isten szava a zenénken keresztül sok-sok ember mindennapi életének a része lesz. Pedig ez történt a Thankful című dalunkkal. Amikor megírtam, hatalmas hála volt bennem, és úgy gondoltam, ezt másoknak is meg kell tapasztalnia. Tudjátok, hogy az élet néha nem úgy megy, ahogyan azt eltervezzük. De amikor ezt a dalt énekeljük, eszünkbe jut, hogy bármilyen körülmények között élünk is, van okunk a hálára, és ez az ok Jézus. Azért imádkozom, hogy amikor ezt a dalt énekled, megtapasztald azt az örömöt és békét, amely Jézus megismeréséből fakad.
1: Much love from here in Australia, and we hope you enjoy the song.

0: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
1: Köszönjük! Reklám hangzott el.
3: Újabb légvédelmi eszközöket kér az ukrán elnök. Több helyen megszűnt a tűzgyújtási tilalom. Napos idővel indul a hét. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Az ukrán elnök újabb légvédelmi eszközök szállítását sürgette a hétfőn tartandó G7-es csúcs találkozó előtt. Volodymyr Zelenszkij emellett az Oroszországgal szembeni szankciók fokozását kérte. Az iparilag legfejlettebb országok a franciaországi Evianban üléseznek, ahol az ukrán elnök várhatóan Donald Trump amerikai elnökkel találkozik majd. Németország Európa legerősebb hagyományos hadseregét építi, az elvárt 2035-ös határidő előtt teljesíti a NATO elvárást, miszerint a GDP 5%-át kell elérniük a kiadásoknak. Németország washingtoni nagykövete egy interjúban beszélt arról, hogy a közelmúltban mintegy 33 milliárd dollár értékű fegyverbeszerzési szerződést kötöttek amerikai vállalatokkal, és 1000 fővel emelik a német haderő létszámát. A szlovák államfő sérelmezte Magyar Péter kijelentését, miszerint Magyarország saját magával szomszédos. Péter Pellegrini szerint ez a retorika nem olyan, ami jó szomszédi kapcsolatokhoz vezetne. Ugyanakkor bízik abban, hogy Robert Fico és Magyar Péter kormányfők tervezett találkozójukon megtalálják a közös hangot, és nem romlik a kétoldalú viszony. Szent Andrási István 2020-ban elhunyt roma festőművész életművét bemutató kiállítás nyílik szerdán Szegeden, a Dóm látogató központban. A Barna hajnalok című tárlaton látható 13 olajkép és 23 grafika lefedi a művész munkásságának valamennyi főbb korszakát. A munkák között szerepelnek ikonok, a cigányság hagyományait bemutató alkotások és transzcendens Madonna ábrázolások is. Jelenleg már csak 5 vármegyében van tűzgyújtási tilalom, a pénteki esőzés után Szabolcs-Szatmár-Berekben feloldották a tiltást. Ugyanakkor Bács-Kiskun, Borsod-Abaújzemplén, Csongrád-Csanád, Heves és Pest vármegyében az asszály miatt továbbra is magas a tűzkockázat. Ezeken a helyeken tilos tüzet gyújtani az erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében, beleértve a külterületi kerteket is. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Halálos hegymászó baleset történt Németországban. 130 méteres mélységbe zuhant egy fiatal a Karwendel-hegységben. A hatóságok szerint a férfi a csúcsról leereszkedve egy könnyebb szakaszon kötélbiztosítás nélkül próbált lejjebb jutni, és leszakadt a szikla, amire támaszkodott.
2: Időjárás.
3: A hét első napján a gomoly felhők mellett már sok lesz a napsütés, de szorványosan előfordulhat zápor, zivatar. A szél viharossá fokozódhat. Éjszaka 9-16, napközben 20-26 fok valószínű.
1: Manna Hits.
2: Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey there, this is Mike Donahue, and this is the heart behind my new song, Glory I Couldn't See. Every song. Song is a confessional of sorts of all the things I learned while
2: I couldn't see egy vallomás arról, amit a karantén alatt tanultam meg, miközben össze voltam zárva a feleségemmel és a négy lányommal. Nagyon nehéz időszak volt, és az első napokban a tehetetlenség belőlem ellenállást váltott ki. Aztán eszembe jutott, hogy van lehetőségem arra, hogy ne a körülményekre nézzek, hanem Istenre. Amíg ezt nem tettem meg, a körülményeimnek az áldozata voltam. Aztán amikor már Istenen tartottam a szemem néhány napja, és körülöttem mindenki azért imádkozott, hogy térjünk vissza a normális kerékvágásba. Én ültem és azt mondtam, nem megyek, nem akarok visszatérni a régi életünkhöz, mert a bezártság megváltoztatott. Rájöttem, hogy Isten jelenlétének minden szépsége és dicsősége, akármilyen körülmények között élek is, elérhető a számomra, ha van szemem, hogy meglássam. In any circumstance that I find myself in, if I have eyes to see.

0: Morzsa. Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global E-Waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

0: Cross GPS,
1: a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on. Online.

0: Manna Hit.
1: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
2: Hey, this is Landry Cantrell, and this is my song, Source. A tree's roots are always looking for water. A flower is always looking for sunlight.
3: A fák gyökerei mindig keresik a vizet, a virágok pedig a napfényt. Minden élőlénynek megvan a vele született igénye arra, hogy keresse az élet forrását, és ugyanez igaz a mi lelkünkre is. Vágyunk arra, hogy közel lehessünk Jézushoz, aki az életünk forrása. János evangéliumának a 6. részében, 35-ös versben így szól Jézus. Én vagyok az élet kenyere, aki hozzám jön nem éhezik, és aki hisz bennem soha nem szomjazik. Ha békességet, reményt vagy örömöt keresel, miért nem mész közvetlenül mindennek a forrásához, Jézushoz?

0: Minden pénteken 18 órától Színem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei.
1: Kedden tárgyal a parlament az uniós forrásokról. Megszűnik a kettős vezetés a szakképzésben. Napos idővel indul a hét. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Kedden tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A tét több ezer milliárd forintnyi támogatás, amelyből a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indítana. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, a pénzből megújulhatnak a HÉV pályák és a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal is, de új vonatokat is beszereznek és a villamos hálózatot is fejlesztik. Telefonon egyeztetett az amerikai és az orosz elnök. Amint egy órás beszélgetésen Donald Trump felajánlotta Vladimir Putyinnak, hogy a harcok beszüntetése érdekében kész hatni mind az európai országokra, mind pedig Ukrajnára a G7-es csúcs találkozón. Putyin a harcok elhúzásának szándékával vádolta meg az európai országokat és Ukrajnát. Népszavazáson utasították el a svájciak azt a javaslatot, miszerint 10 millió főben maximálnák az ország népességét. A voksolók 55%-a ellenezte a bevándorlás korlátozását célzó javaslatot. A svájci vállalkozások attól tartanak, hogy a lakosság számának meghatározása a munkaerő szabad mozgásának végét jelentheti, Svájc és fő kereskedelmi partnere az EU között. A szlovák államfő sérelmezte Magyar Péter kijelentését, miszerint Magyarország saját magával szomszédos. Péter Pellegrini szerint ez a retorika nem olyan, ami jó szomszédi kapcsolatokhoz vezetne. Ugyanakkor bízik abban, hogy Robert Fico és Magyar Péter kormányfők tervezett találkozójukon megtalálják a közös hangot, és nem romlik a kétoldalú viszony. Megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a kettős vezetési modell megszüntetése azt a célt szolgálja, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai alapokra épüljön, és politikamentesen, átláthatóan, felelős gazdálkodás mellett szolgálja a tanulók és a helyi gazdaság érdekeit. Meghalt Somogyi Győző, Kossuth és Munkácsi Mihály díjas festőművész. Somogyi Győző művészetében a magyar történelmi sorsfordulókat, a vallási és a hétköznapi életet mutatta be egyéni formanyelvű, következetesen figuratív eszközeivel. A szitanyomat technika jeles képviselőinek tartották. Somogyi Győző 83 évet élt. A hét első napján a gomoly felhők mellett már sok lesz a napsütés, de szorványosan előfordulhat zápor, zivatar. A szél viharossá fokozódhat. Hajnalban 9-16, napközben 20-26 fok valószínű.
2: Manna Hits.
0: Manna Hits.
3: You say you'll come through, but it's been so long.

0: Oman Nights.
1: Hey guys, this is Jonathan and Brittany, and we're the Cashmans.
2: Thanks so much for listening to our new song, Burn.
1: Writing this song, we found inspiration in Jeremiah 20, verse 9.
3: A bőrn készítése közben Jeremiás próféta könyvéből kaptunk ihletet. A próféta a 20. fejezet 9. versében így szól. Már azon gondolkodtam, nem törődöm vele, nem beszélek többi a nevében. De ilyenkor, mintha tűz gyúlt volna a szívemben, és átjárja minden csontomat. S ha megfeszítettem erőmet, hogy ellenálljak, belefáradtam, és nem tudtam elviselni. Ez az igevers azt mutatja be, hogy milyen hatalmas ereje van Isten szavának és a Szentlélek átformáló munkájának az életünkben. Minket, keresztényeket Isten arra hívott el, hogy égő fáklyák legyünk, amik megvilágítják az evangélium igazságát. Mi, a zenekar tagjai azért imádkozunk, hogy ez az ének lángra gyújtsa bennetek a tüzet, hogy meghalljátok Isten szavát és égjetek ő érte.
1: Just like the prophet Jeremiah, we pray that this song stokes the fire within you to hear his word and burn.

0: kids.
1: Ez a Manna Hit.
2: Hey, this is Cody Towell with my debut song, Finale. If you're like me, you've experienced different
3: things come to an end. Megtapasztalattad, hogy különböző dolgok véget érnek a mindennapi életben, hogy aztán újak jöjjenek helyettük. Márta is így kezdett egy új életszakaszt, hogy ennek az új kezdetnek a vége az evangéliummal való találkozás legyen, és egy teljesen új élet Krisztusba vetett hittel. Egy olyan korszak ez az életünkben, amikor felismerjük, hogy szükségünk van a megújult szívünkre és Jézus tanításaira. Nap mint nap elmerülhetünk a szavaiban, és felkészületünk második, azaz végső eljövetelére, ahol majd minden hazugság és minden kétségünk megszűnik Jézusban, és nyilvánvalóvá válik, hogy ő örökké király lesz. Szóval induljunk el az úton, már látjuk a fényt. Az a küldetésem, hogy őszintén kapcsolatba kerüljek veled, és Isten szavát tanítsam a zenémmel neked. Szóval csatlakozz hozzám ezen az úton.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
1: Kiszer!
0: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
2: Yeah.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Ne arra figyelj, hogy mit csinál a gonosz, hanem arra, hogy Isten mit tesz. Ne arról beszélj, hogy mit tesz a gonosz, beszélj arról, amit Isten csinál. Ne beszélj a világ problémáiról, találj valami jót, amiről beszélhetsz. Köszönöm, Uram, a Te ígédet. Szeretünk Téged. Szeretjük az ígédet. Taníts minket. Imádkozom, hogy az emberek figyeljenek, és mindent meg tudjanak ragadni, amit Te mondasz. Ki az itt az épületben, aki egy ideje már döntésképtelen helyzetben van, vagy pedig döntést kellene hoznia? Hú, jó sok ember. Nos, mi van, ha hibát követek el, Joyce? Mi van, ha tévedek? Mi van, ha tévedek, ha elvétem őt? Ha elvéted Istent, akkor ő majd megtalál. Van, hogy soha nem jössz rá, vajon igazad van-e vagy sem, amíg ki nem lépsz és meg nem próbálod. Túl sokat aggódunk amiatt, hogy tévedünk. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, 5. vers, kérjen bölcsességet Istentől, aki szabadon, készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. De mit is mond? Hittel kérje, semmit sem kételkedve, nem tétovázva. Mert aki kételkedik, tétovázik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól. Ha ő egy kételkedő, tétovázó, bizonytalan, határozatlan, és minden útján, a gondolataiban, érzéseiben és döntéseiben is állhatatlan ember. Tehát mit mond számunkra ez az ige? Azt, hogyha nem fókuszálunk, és nem adjuk oda a szívünket valamire, akkor Isten nem tehet értünk semmit. Hányan értitek ezt? Ha nem fókuszálunk, ha nem szánjuk oda a szívünket arra, amiről hisszük, hogy Isten várja tőlünk, akkor Isten semmit sem tehet értünk. Hozz döntést, hogy Isten is melléd állhasson és segíthessen neked. A prédikátor 5:1 azt mondja, összpontosíts arra, amit csinálsz. Annyi csodálatos igevers van, ami az összpontosításról szól. Tudjátok, Isten azt mondta Józsuénak, hogy vegye át Mózes helyét, és vezesse az izraelitákat az ígéret földjére a pusztán át. Azt mondta neki, hogy összpontosítania kell arra, amire elhívta. Nagyon sok minden próbálja elvonni a figyelmünket, és meg kell értened, hogy a sátán egyik célja az, hogy elvonja a figyelmedet arról, amit Isten akar, hogy cselekedj. Ha nem tudsz összpontosítani, növekedni sem tudsz. Összpontosítanod kell arra, hogy a helyes dolgot tedd. Ne figyelj túl sokat arra, hogy mit tettél rosszul. Figyelj arra, hogy most jól cselekedj. Ne pazaroljuk el a mai napot arra, hogy a tegnap hibáira figyelünk. Mert ha ezt tesszük, az elvonja az energiánkat attól, hogy ma valami jót tehessünk. Ezért még több rosszat teszünk majd, és a gonosz azt akarja, hogy a holnapot a mai nap hibái miatt kesergésre pazaroljuk. Ezért mondja a Biblia, nincs többi kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Minden nap Isten bocsánatát kérjük a bűneink és hibáink miatt, és aztán nem kesergünk. Igen, sajnáljuk mindazt, amit rosszul tettünk, de nem kesergünk, nem pazaroljuk a mai napot a tegnapra. Összpontosítunk arra, hogy ma jót tegyünk. Az Istennel való életem elején mindig arra figyeltem, amit rosszul csináltam. Túl sokat beszélek, ezt teszem, azt teszem, nehéz velem kijönni, önző vagyok, én központú vagyok. Volt, hogy egész nap azon gondolkoztam, hogy mi mindent csinálok rosszul. Ma már ezzel nem foglalkozom. Felkelek reggelente, és a hitre összpontosítok. Arra, hogy szeressem Istent, és jól bánjak az emberekkel. Minden helyzetben arra figyelek, hogy jót cselekedjek. És tudom, hogy mindezek során van, hogy rosszul csinálok valamit. Minden nap végén megkérem Istent, hogy bocsássa meg a bűnömet. Másnap reggel megint megemlítem ezt. Aztán elengedem, és megint arra figyelek, hogy aznap azt tegyem, ami helyes. Hiszem, hogy néhányan közületek túl sok időt vesztegettetek azzal, hogy az elrontott tetteitekre fókuszáltok, és ez elvonja az energiátokat attól, hogy a jó dolgokat tegyétek. Kaphatok erre egy áment? A saját hibáid elvonhatják a figyelmedet Istentől, és ő azt akarja, És ő azt akarja, hogy elfogadd a megbocsájtást, és tovább menj. Nem tudsz változtatni azon, amit már megtettél. De ha odafigyelsz, a mai napot jobbá teheted. Ne a rossz dolgokra figyelj. Ne arra figyelj, hogy mit csinál a gonosz, hanem arra, hogy Isten mit tesz. Ne arról beszélj, hogy mit tesz a gonosz. Beszélj arról, amit Isten csinál. Ne a világ összes problémájáról beszélj. Találj valami jót, amiről beszélhetsz. Engem annyira fárasztanak a rossz hírek. Én nem is nézek híreket. Elképesztő, hogy mi minden folyik a világban, amikről beszámolnak nekem az emberek, és én nem is tudok róluk. Talán azt gondoljátok, kicsit tájékozottabbnak kellene lennem, de tudjátok mit? Úgy érzem, bármiről kell is tudnom, Isten majd gondoskodik róla, ahogy valaki elmondja nekem. Nem akarom a híreket hallgatni. Rossz, rossz, rossz. Nem akarok a rossz dolgokra fókuszálni.

Az első férjem kitolt velem, és lelépett egy másik nővel. És tudjátok mit? Ezek mindegyike megtörtént velem is. Egytől egyig. Nem indultam valami jól, de jól fogom befejezni. Lehet, hogy nem indultál jól. Lehet, hogy most sem érzed magad valami fényesen, de tudod mit? Megváltoztathatod a gondolkozásodat és a hozzáállásodat, és elkezdhetsz a jövőre összpontosítani. Elengedheted azt, ami mögötted van, és nekifeszülhetsz annak, ami előtted van. Nem túl késő számodra, de összpontosítanod kell. Szeretem a Galata 5.16-ot. Azt mondja, a lélek szerint éljetek, és akkor nem a test kívánságát fogjátok teljesíteni. Ez egy másik dolog a figyelemmel kapcsolatban. Csak koncentrálj arra, hogy Istent kövesd, és akkor nem fogod a test kívánságait betölteni. A Zsidó 12.2 azt mondja, vegyük le a szemünket minden figyelmet elterelő dologról, és nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. Mi a helyzet a gondokkal és az aggodalmakkal, amelyek megpróbálják elterelni a figyelmünket? Az a mag, ugyanaz a mag esett arra a talajra, amiről ma beszélünk, de a gondok és aggodalmak elvonták annak a hívőnek a figyelmét, és a mag nem tudott gyümölcsöt teremni az életében. A sátán megpróbálja elvonni a figyelmünket, haladsz előre, jó a kapcsolatod Istennel, jól működik az ima életed, tanulmányozod az igét, egy jó gyülekezetbe jársz, majd hirtelen két vagy három problémád is akad, és mielőtt észrevennéd, már semmi másra nem gondolsz, csak a problémáidra. És semmi másról nem beszélsz, csak a problémáidról. És semmi másért nem imádkozol, csak a problémáidért. Mielőtt észrevennéd, már egészen ideges vagy. Már el is veszítetted a békességedet, elvesztetted az örömödet. Minden miatt morogsz és panaszkodsz. Észrevette már valaki, hogy végtelen számú dolog miatt válhatunk idegessé? Észrevettétek? Úgy értem, se vége, se hossza mindannak, ami miatt idegessé válhatunk, ezért aztán, ha a világ nem fog megváltozni, akkor nekünk kell. Én éveket töltöttem mérgelődéssel, és végül eljutottam oda, hogy azt mondtam magamnak. Tudod mit? Ha nem élhetek békességben, akkor nincs is értelme, hogy itt maradjak ezen a bolygón. Mit ér az élet, ha minden nap szerencsétlenül élek? Pedig élhetünk békességben, mert a János 14.27-ben Jézus azt mondta, békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek. Nézzük meg ezt az igét. A Magyarázó Bibliában egészen rendkívüli ez az ige. János 14.27. Itt hagyom nektek a békességemet, a saját békességemet adom, és azt hagyom rátok. Nem úgy adom, ahogy a világ adja. Ne engedjétek, hogy a szívetek nyugtalankodjék, vagy hogy féljen. Ne engedd meg magadnak, hogy felkavart és zavart légy, és ne engedd meg magadnak a félelmet, ne jegy meg, ne légy gyáva vagy nyugtalan. Wow! Ó, akkor úgy érted, hogy nem imádkozhatom azért, hogy a békesség rám szakadjon fentről, hanem nekem kell azt választanom. Nem kell mérgesnek lenned. Ma, amikor várnod kell majd, hogy kijuss a parkolóból, nem kell mérgelődnöd. Attól nem jutsz ki hamarabb. Nem kell idegeskedned. Tudjátok, a keresztények időnként rakoncátlanok egy kicsit. Még olyan is volt, hogy én rám néztek furcsán, amikor ki akartam sorolni a forgalomba. És olyan kísértést éreztem, hogy lehúzzam az ablakot, és kiszóljak. Nem kell mérgesnek lenned, de ha akarsz, akkor lehetsz. Nem akarok semmilyen rosszat profétálni, de mi lenne, ha valaki elmenne a kocsidért, és defektes lenne az egyik kerék? Nem kell mérgesnek lenned, de lehetsz, ha azt akarod. De attól nem változik meg a helyzeted. Én most már igyekszem gyakorolni a békességet. Szerintem ez az egyik legjobb módja, hogy legyőzzük a gonoszt. Fogadok, hogy majd megörül, amikor mindent megtesz, hogy megzavarjon téged, de te azt mondod, nem. Ezt már sokszor végigcsináltam, nem fogom újra. Megtartom a békességemet, és Isten majd gondoskodik erről. Mi az, ami mostanság felmérgezik?

0: Esít. Gondolj csak vissza, hát nem buta dolog volt? Emlékszem, hogy régen a legostobább dolgok miatt veszekedtünk Dave-vel. Hogy hívták azt a színészt a tévében? Én azt mondtam, hogy így hívják, ő azt mondta, nem úgy, de igen. És volt, hogy éjfélig fennmaradtunk, pedig mindkettőnknek dolgoznia kellett másnap, csak hogy megnézzük a stáblistát, és lássuk, kinek volt igaza. Ezek butaságok. Vagy megpróbáltam útba igazítani, semmi értelme a férfiakat irányítgatni vezetés közben. Ez teljességgel haszontalan. Hölgyek, ők nem akarják a segítségeteket. És nem is fognak megállni, hogy segítséget kérjenek valakitől. Inkább egy óráig keringenek, mint hogy útbaigazítást kérjenek. Nem szabad, hogy haszontalan dolgok miatt idegesítsük magunkat. Ne pazarolj többet az idődet. A sátán elvonja a figyelmedet, hogy ne tudj odafigyelni a célodra. Megzavar, hogy ne tudj arra figyelni, hogy szeresd Istent és az embereket, hogy ne tudj az igére figyelni. Tudjátok, a Biblia azt tanítja, hogy éjjel-nappal az igén kell meditálnunk. Mit jelent meditálni? Sokszor félünk ettől a szótól, mert a keleti vallások meg a New Age használja. De ez egy jó szó. Isten adta nekünk, mielőtt még a gonosz elvette és megpróbálta eltorzítani. Meditálni azt jelenti forgatni valamit az elmédben újra és újra, és félhangosan kimondani azt. És a Biblia azt mondja, elmélkedj az ígében éjjel és nappal, és tarts meg mindent, ami abban megvan írva, akkor bölcs leszel, és sikeres lesz minden utad, jó szerencsés leszel. Mikor? Akkor, amikor többé válik benned, mint puszta információ. Amikor kijelentéssé válik. Tudod, lehetséges az, hogy leülsz, és arra figyelsz, amit Isten akar mondani neked. Hogy bármit is csinálsz, azon gondolkozol, hogy Isten szeret engem, nem mérges rám, megbocsájt nekem, bízhatok Isten szeretetében. Isten szeret engem. Mondjuk vezetsz a munkahelyedre, Isten szeret engem. Ez olyan nagyszerű, Isten szeret engem. Ó, csodálatos tudni, hogy szeret engem. Az ő szeretete állandó és örökké tart. Én is ilyen igéken gondolkoztam, mikor ma délután lepihentem, mielőtt idejöttem volna. 6 vagy 7 Isten szeretetéről szóló igét is felidéztem, amiket ismerek. És tudom, hogy Isten szeret engem, de így tudok erős maradni ebben a meggyőződésemben. Nos, találhattam volna olyat is, ami felől aggódhatnék. Higgyétek el, találhattam volna aggódni valót. Még mérgelődni valót is találhattam volna, ha akarok, de többé már nem akarok. Már túl sokat elvesztegettem ezekre az életemből. Többé nem vesztegetem ilyenekre az életemet. Inkább áldás leszek magamnak, és azt teszem, amitől boldog vagyok. Úgy érzem, legszívesebben felleugrálnék. Könyörgök nektek, többé ne vesztegessétek az időtöket arra, hogy olyasmit próbáltok megváltoztatni, amire nem vagytok képesek. Minden nap, amit Istentől kapunk, az egy ajándék, és nem számít, mi folyik az életünkben, meg kell találnunk a módját, hogy élvezzük azt a napot. Hallottok engem? Minden nap ajándék Istentől, és egyetlen elvesztegetett napot sem fogunk visszakapni. Ha önsajnálatra pazarolsz egy napot, akkor soha nem kapod vissza. Ha a hitre, a szeretetre, az Isten jóságára, az ő megbocsátására fókuszálsz, és arra, hogy áldás légy mások számára, akkor azzal belefektetsz abba a napba, és annak a gyümölcsét az örökké valóságban is aratni fogod. Amen. Az aggodalom haszontalan. Összpontosíts. Ne tégy haszontalan dolgokat. Az üres beszéd is haszontalan. Ó, te jó ég, rengeteget tanulmányoztam a beszéd témakört az elmúlt 2 évben. Elsősorban a magam számára, és a könyv miatt is, ami az év vége felé fog megjelenni. A Biblia azt mondja, hogy az üres beszéd még több istentelenséghez vezet. Mi az üres beszéd? Az, ha ülünk, és olyan dolgokról beszélünk, amikben semmi erő sincsen. A pletyka, a morgolódás és a panaszkodás. Az olyan dolgok miatti harag, amiket nem tudsz irányítani. Próbálni megváltoztatni valamit, amit nem tudsz megváltoztatni, szintén haszontalan. Elvárni az emberektől a tökéletességet, szintén haszontalan. Elvárni az emberektől, hogy ne bántsanak meg és ne okozzanak csalódást, az haszontalan. Elvárni a tini gyerekettől, hogy normálisan viselkedjen, haszontalan dolog. És ez nem a tinik ellen szól. Szeretem őket, csodálatosak, de tudjátok, küzdenek néhány dologgal. Épp felnőnek. Tanulniuk kell, nekünk meg imádkoznunk kell értük. Fejlődik a személyiségük, megpróbálnak rájönni, hogy mit is akarnak az életben, és tudjátok, ez az ő számukra sem egyszerű. Egy másik dolog, ami az ige szerint elvonja a figyelmünket, az a gazdagság csábítása. Nos, mindannyian örülünk a pénznek és a szép dolgoknak. Nem fogok hazudni, és azt mondani, hogy nem. Örülünk, és egyáltalán nincs gond a pénzzel és a szép dolgokkal. Ha Isten szeretné, hogy bárkinek is legyen pénze és szép dolgai, akkor miért ne a saját gyerekeinek legyen? Azonban, amíg a pénz nem gond, és a szép dolgok sem azok, a pénz szeretete és a gazdagság utáni sóvárgás bizony nagy baj. Nagyon fontos, hogy ne fókuszáljunk a pénzre, hanem Istenre nézzünk, és bízzunk benne, hogy nekünk adja azt, amit kezelni tudunk. Bátorítalak, hogy imádkozz, hogy Isten soha ne adjon neked többet, mint amit kezelni tudsz. Na gyerünk! Azt mondtam, bátorítalak, hogy imádkozz, hogy Isten ne adjon neked többet, mint amit kezelni tudsz, és amennyi birtokában még közel tudsz maradni hozzá. Mert tudjátok, hogy minél több mindened van, az annál inkább elvon téged Istentől. Elvonhatja a figyelmedet, mert minden, amivel rendelkezel, arra gondot kell viselned. Minden kis kütyű, amit beviszel a házadba, arról majd port kell törölgetned. Jó, ez nagyon klassz ma. Jobb, ha örültök. Amen. Keresétek előbb az Isten királyságát és az ő igazságát, és minden egyéb megadatik majd nektek. Oswald Sanders azt mondta, ha nem vigyázzunk ezek, a szép dolgok az élet mozgató rugóivá válnak, és Isten az ő királyságával végül egy alacsonyabb helyre kerül. A szép dolgokat és a pénzt szeretem mágnesként tekinteni. Ha nem vigyázol, megragadnak téged, és elhúznak Istentől. Nem akarok több dolgot, mint amit még kezelni tudok. Azt akarom, hogy ez a szolgálat csak akkora legyen, amit még kezelni tudok, és ami mellett még Isten tudom első helyen tartani az életemben. Sokszor kellett igazgatnom az életemen. Volt, amikor engedtem, hogy a terhek, a felelősség, a munka elvonjon Istentől, és emlékszem, Isten szólt egyszer a szívemhez. Azt mondta, olyan büszke vagy magadra, amiért nekem dolgozol, csak az a baj, hogy semmi időt nem töltesz velem. Come on! Istennek kell az elsőnek lenni. Neki kell elsőnek lennie. A pénzkeresés nem az elsődleges célunk. Amen. Istennek kell elsőnek lenni. Az elfoglaltság se legyen az első, Isten legyen az első. A szép dolgok nem tudnak boldoggá tenni minket. Tudod mit? Azt hiszed, boldog leszel, amikor megszerzed, amit szeretnél, de csak egy kis ideig szerez majd örömöt. Utána valami másra vágysz majd. Lehet, hogy örülünk nekik, de nincs bennük igazi élet. Ha tőlük várjuk a boldogságot, akkor mindig újabb és nagyobb dolgokra lesz szükségünk, hogy kielégítsük a testünk kívánságát. Gondolj csak egy nyaralásra, amit régóta tervezgettél, amire sok pénzt költöttél, és amiről kimerülten tértél haza. Lehet, hogy az egészet hitelből fizetted, és az egész követ következő évben ezt törlesztheted, és még sajnáltad is az egészet, mert nem úgy sikerült a nyaralás, ahogy szeretted volna. Gondolj csak a nagyobb házra, amit meg kellett, hogy vegyél, és ami miatt most nagyobb részleteket kell fizetned. És tényleg boldogabb vagy most a nagy házban, mint amilyen a kicsiben, vagy a közepes méretűben voltál? Hadd emlékeztesselek valamire. amit biztosan hallottál már korábban, de ami nagyon igaz. Az örömünk nem a birtokolt dolgainkból vagy a körülményeinkből származik, hanem a bensőnkből. És ha tényleg tudod, hogy ki vagy Krisztusban, akkor bárhol, szinte bármilyen körülmények között boldog lehetsz. Miért? Az Isten királysága nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és öröm, és az Isten királysága bennünk van. Hú-hú! Tudjátok, én inkább türelmes leszek, és megvárom, amíg Isten nekem ad valamit, mint hogy megvegyem hitelre, és aztán szerencsétlen legyek a következő 20 évben, miközben megpróbálom kifizetni azt. Hiszem, hogy a dolgok arra valók, hogy megáldjuk az embereket, és nem az embereket kell a dolgok megszerzésére használnunk. Ha a rendelkezésünkre álló dolgokat nem tudjuk mások áldására használni, akkor azok a dolgok birtokolnak minket. Hiszem, hogy valahányszor lehetőségünk van adni, az egy fontos dolog. Az egy lehetőség, egy próba Istentől, hogy meglássa, mennyire fontosak nekünk a dolgaink. Isten időnként megkér, hogy adj tovább valamit, amivel más terveid voltak, csak hogy megnézze, engedelmeskedsz-e neki. Isten időnként azt kéri, hogy adj többet, mint amit szándékoztál, legalábbis szerintem ez így van. Velem sokszor megteszi ezt. Sosem szabadna tulajdonosként tekintenünk magunkra. Mindig sáfárokként kéne élnünk. Ne legyen enyém gondolkozásod. Minden, amink van, azt Istentől kaptuk kölcsön, a gyerekeinket is beleértve. És úgy kell felnevelnünk őket, ahogy Isten akarja. Nem úgy, ahogy mi szeretnénk. Ne vonja el semmi a figyelmedet. Tanulj meg figyelni arra, amire Isten szeretné, hogy figyelj. Ne légy olyan ember, aki végigül egy alkalmat, és mindenre azt mondja, amen, amen, amen. Majd 5 perccel az egész után arra sem emlékszik, hogy miről volt szó. Ha holnap megkérdezi valaki, nos, miről prédikált Joyce tegnap este? Akkor tudj válaszolni neki. A magvető példázatáról beszélt, aztán tegnap este arról prédikált, hogy miként vonják el a figyelmünket a gondok, aggodalmak és a gazdagság csábítása, és hogy az ördög hogyan próbálja elvonni a figyelmünket. És az egyetlen módja annak, hogy ezt meg tud csinálni az, ha gondolkozni fogsz mindezeken, miután hazamentél innen. Különben mi történik? Eljöttél, végigülted, egy kicsit több információ került az elmédbe. Hazamész, semmi sem változik. Nem érted, hogy miért? Összpontosítanod kell. Ezért butaság az, ha kimész innen és felhúzod magad, miközben megpróbálsz kijutni a parkolóból. Vagy ha mérges leszel, mert venni akarsz valamit a könyvespultnál, ahol tumultus van, és amúgy is több eladóra lenne szükség. Akármi is legyen. Amen. Miért nem tanulod meg rögtön azt mondani, nos, ez a gonosz, és én ezt nem veszem be? A gonosz próbál felidegesíteni, de én nem adom ki neki a békességemet. A gonosz próbálja ellopni az örömömet, és én nem adom neki azt. Összpontosítani fogok. A hitre és a szeretetre fogok figyelni. Meg arra, hogy áldás legyek. Nem pedig azokra, amiket rosszul csinálok. Arra figyelek majd, hogy mit tegyek jól. Nem arra fogok figyelni, hogy mit csinál a gonosz, hanem arra, hogy mit tesz az Isten az életemben. Nem a múltamra fogok fókuszálni, hanem a jövőmre. Összpontosítani fogok.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik. Akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
1: Kedden tárgyal a parlament az uniós forrásokról. Átadták a jó ember díjat. Napos idővel indul a hét. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Kedden tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A tét több ezer milliárd forintnyi támogatás, amelyből a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indítana. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, a pénzből megújulhatnak a HÉV pályák és a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal, emellett új vonatokat is beszereznek és a villamos hálózatot is fejlesztik. Erőszakba torkollott Genfben a G7 csúcs találkozó elleni tüntetés, a rendőrség könnygázt vetett be. A globalisták demonstrációján mintegy 20 000 vettek részt. Az iparilag legfejlettebb országok csúcs találkozóját a franciaországi Évianban tartják, de ott nem adtak engedélyt a tüntetésre. Genfben napok óta rendkívüli állapot van, a zavargásoktól tartva több száz üzletet, bankot és szállodát bedeszkáztak. Telefonon beszélt egymással az amerikai és az ukrán elnök. Megvitatták az Oroszországgal folytatandó béketárgyalások kilátásait és további diplomáciai lépések lehetőségét. Zelenszkij csütörtökön részt vesz a brüsszeli uniós csúcs találkozón, amelyen egyebek közt szó lesz Ukrajna további támogatásáról és európai integrációjáról is. A szlovák államfő sérelmezte Magyar Péter kijelentését, miszerint Magyarország saját magával szomszédos. Péter Pellegrini szerint ez a retorika nem olyan, ami jó szomszédi kapcsolatokhoz vezetne. Ugyanakkor bízik abban, hogy Robert Fico és Magyar Péter kormányfők tervezett találkozójukon megtalálják a közös hangot, és nem romlik a kétoldalú viszony. Már a vakáció előtt beteltek a legnépszerűbb gyermektáborok. Egy egyhetes napközis programért átlagosan 60 000 forintot kérnek, az ottalvós táborok pedig 100 000 forintba kerülnek. A legnépszerűbbek továbbra is a sport és kaland, illetve a nyelvi táborok. Kezdődnek a középszintű szóbeli érettségig. Július 1-jéig mintegy 1200 helyszínen csaknem 322 000 diák vizsgázik. Deák Péter gyermekvédelmi szakember, népi iparművész kapta idén a Jó Ember díjat. Deák Péter 18 év alatti fiatalokat oktat, nevel, életüket felnőtt korukban is figyelemmel kíséri. A díjat minden évben olyan embernek ítélik oda, aki becsülettel, tisztességgel, emberséggel, alázattal végzi munkáját, és embertársainak segítséget nyújt, inspirációt ad.
0: Időjárás.
1: A hét első napján a gomoly felhők mellett már sok lesz a napsütés, de szorványosan előfordulhat zápor, zivatar. Hajnalban 9-16, napközben 20-26 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
2: Élet, öröm, zene.
0: Ez

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a mai reggelen a főváros kapcsán. Például arról, hogy egy hét alatt június 1-e és 6-a között 334 gyorshajtót mértek be a főváros 10. kerületében Kőbányán a rendőrök, közölte a budapesti rendőrfőkapitánysága a BRFK az akció eredményének összesítése után. A rekorder gyorshajtó a Keresztúri úton a megengedett 50 helyett 103 km/órás sebességgel autózott, amiért 140 ezer forint közigazgatási bírság fizetésére kötelezték, tartalmazza a közlemény. A budapesti rendőrfőkapitányság kiemelt figyelmet fordít az egyik legfőbb baleseti veszélyforrás a gyorshajtások visszaszorítására. Ennek érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. ASAP Rocky 2026-ban végre Budapestre érkezik a Don't Be Dumb World Tour keretében, és ezzel egy több éve húzódó történet zárul le, hiszen a rapper korábban már háromszor is be volt jelentve magyarországi fellépőként, de egyik alkalommal sem valósult meg a fellépés. A mostani bejelentés szerint az esemény október 5-én lesz a Papp László Budapest Sportarénában, ahol a legújabb albumának dalait is bemutatja. A hír, hogy ASAP Rocky Budapestre látogat még idén, hatalmas érdeklődést váltott ki. Európai turnéja már most az egyik legjobban várt zenei esemény 2026 őszén. A budapesti koncert a turné európai szakaszának egyik kiemelt állomása, amely Brüsszelből indul és olyan nagyvárosokat érint, mint London, Milánó, Berlin és Párizs, mielőtt elérné a kelet-közép-európai régiót. Budapest mellett Prága, Lóc, Zágráb és Belgrád is szerepel a turné naptárban, a sorozat pedig Athénban zárul. A helyszín a Papp László Budapest Sportaréna, vagy röviden Budapest Aréna, amely Magyarország egyik legnagyobb beltéri koncert helyszíne. A könnyű megközelíthetőség miatt sokan érkezhetnek majd tömegközlekedéssel, hiszen az M2-es metró és több busz, illetve villamos járat is segíti az eljutást. Az esemény várhatóan kiemelten forgalmas nap lesz a környéken, ezért a parkolás külön figyelmet igényel. Parkolni a helyszín saját, korlátozott kapacitású parkolójában lehet, de ez gyorsan megtelik az ilyen volumenű koncertek idején. Emellett a környező utcák fizetős parkolóhelyei is rendelkezésre állnak, valamint néhány közeli bevásárlóközpont parkolója is szóba jöhet rövid távra. Ugyanakkor a szervezők szerint és a korábbi tapasztalatok alapján ilyenkor sokkal célszerűbb a tömegközlekedést választani, mert az esemény idején jelentős forgalmi torlódás várható. Három helyszínen, három napon keresztül több tucat programmal várta a közönséget idén a Református Zenei Fesztivál, Budapest egyik legnagyobb ingyenes művészeti rendezvénye. A Kálvin tér és a Bakács tér közötti néhány száz méteres sáv ismét a református kultúra és kortárs zenei találkozó helyévé vált, ahol zarándokok és kíváncsiskodók, hívők és nyitott szívű városiak egyaránt otthonra találtak. A fesztivál szervezői szerint az eseménynek kettő célja van. Az egyik az identitás megőrzése és erősítése. Az ország különböző részéről érkező reformátusok közösségé kovácsolódnak a programok során. A másik, és talán ennél is fontosabb, a misszió. Nem véletlenül kerül a fesztivál közterületre, ahol bárki megállhat, meghallgathat egy zsoltárt, vagy becsatlakozhat egy áhítatba. Az idei fesztivál kínálata különösen gazdag volt. A nyitónapi istentiszteletet követően a Zámír projekt mutatta be legújabb albumát, lemez premier volt szabadtéri színpadon, városi zajok és zsoltár hangok közt. A zenekar tagjai elmondták, mindig különleges élmény szakrális vagy ahhoz közeli helyen játszani, hiszen a dalok ilyenkor másképp szólnak, más oldaluk villan elő. Őket egy igazi sztárzenekar a számos külföldi nagy színpadot is megjárt, Platon Karatoev követte, meglepő, mégis tökéletesen illeszkedő találkozás volt népi hangzásviláguk és a református közeg között. Közben a Time Out friss felmérése szerint a magyar főváros a világ 8. legjobb múzeumvárosává lett. A több mint 24 ezer városlakó véleményén alapuló listán Budapest olyan kulturális nagyhatalmak mellett szerepel, mint Párizs, London vagy New York, megelőzte többek között Bécset és Lisszabont is. A Time Out minden évben elkészíti a világ legjobb kulturális városainak listáját, ami ezúttal is több 10 000 helyi lakos véleményére épült. A múzeumok kategóriájában Párizs végzett az élen. A megkérdezett helyiek 97%-a nyilatkozott pozitívan a francia főváros kulturális intézményeiről. Nem meglepő eredmény, hiszen a Louvre vagy például a Pompidou központ önmagában is a világ legismertebb kulturális helyszínei közé tartoznak. A második helyet Madrid szerezte meg 90%-os elégedettségi mutatóval, míg a dobogó harmadik fokára London került 88%-kal. A múzeumok rangsorában New York a negyedik, Chicago pedig az ötödik helyet szerezte meg, de figyelemre méltó eredményt ért el Prága, Budapest, Bécs és Lisszabon is. Budapest különösen jól szerepelt, a magyar főváros a 8. helyen végzett, megelőzve több nagy európai kulturális központot. Májusban országosan 13% alá, Budapesten pedig 9% alá lassult az éves áremelkedés üteme az ingatlan.com lakás árindexe szerint. Budapesten egymás után két hónapja csökkennek az árak havi összevetésben, ráadásul az elmúlt 6 hónapból 4-ben csökkentek a fővárosi lakóingatlan árak. Vidéken még mindig erősebb a drágulás, Pest megyében 15,3%-os, Észak-Magyarországon 15,9%-os, az Észak-Alföldön pedig 14,5%-os volt az éves áremelkedés, vagyis több térségben legalább másfélszerese a budapesti ütemnek. Igaz, havi szinten volt példa csökkenésre, derül ki az ingatlan.com elemzéséből. A vevők szempontjából igen kedvezően alakult a május a lakáspiacon az ingatlan.com friss lakás árindexe szerint, amely havonta szinte valós időben mutatja be az aktuális árakat és azok változásait a legnagyobb ingatlan hirdetési portál adatai alapján. Országosan kevesebb, mint 13%-kal, Budapesten pedig 9%-kal csökkent az éves áremelkedési tempó. Budapesten májusban 7,1%-kal kerültek lejjebb az árak, így a fővárosban már két egymást követő hónapban történt csökkenés. Ilyenre utoljára 2022. szeptemberében és októberében volt példa, amikor végig söpört a rezsiválság a lakáspiacon. A fővárosban ráadásul az elmúlt 6 hónapból 4-szer csökkent az árindex, amire legutóbb 2020 júliusa és decembere között a koronavírus járvány kellős közepén volt példa, mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Közben elindult az Air Canada légitársaság Budapest-Torontó járata, amely október végéig csúcsszezonban heti 5 alkalommal, hétfőn, szerdán, pénteken, szombaton és vasárnap közlekedik a magyar fővárosból a kanadai nagyvárosba. A járatot az Air Canada széles törzsű Boeing 787-9 Dreamlinerrel teljesíti, amelynek fedélzetén business class, premium economy és economy osztályok közül választhatnak az utasok, mint a szabadidős, mint pedig az üzleti céllal utazók számára biztosítva, hogy megtalálják az igényeiknek megfelelő szolgáltatást. A járat október 24-ig közlekedik a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér és a Toronto Pearson nemzetközi repülőtér között 9 órás menetidővel. A repülőgépek Torontóból helyi idő szerint 19 órakor indulnak, és másnap reggel 9:40-kor érkeznek Budapestre, míg visszafelé 11 óra 45 perckor szállnak fel a magyar fővárosból, és 15 óra 5 perckor landolnak Torontóban. Az Air Canada a nyári szezonban 47.680 ülőhelyet biztosít a két város között, illetve kiváló átszállási lehetőséget kínál Torontóban, ezáltal összekötve Budapestet Kanada további térségeivel, Észak-Amerika fővárosaival, valamint bizonyos egzotikus úti célokkal, például a Karib-térséggel, Hawaii-jal és több déli amerikai országgal is.

0: FM, Budapest Update.
1: A legendás német rockbanda a Scorpions idén ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy hatalmas koncerttel szülővárosukban, Hannoverben. Idén ismét turnéra indulnak, hogy megünnepeljék ezt a varázslatos sikerekkel teli 6 évtizedet. Természetesen a zenekar ezúttal is gondolt magyar rajongóira, így júniusban megrengetik az MVM dómot. Belegondolni is furcsa, hogy az elmúlt 60 év alatt mekkorát fordult a világ. A 60-as évek közepén alakult Scorpions olyan büszkeségévé vált Németországnak, mint híres márkáig, például a Mercedes vagy a BMW. A klasszikus rockzene keresztapjai mindig nyitottak voltak a kalandokra, és szerencsére a világ is tártkarokkal fogadta őket. Több ezer koncertet adtak a föld minden szegletében. 88-ban ők voltak az első nyugati rockzenekar, akik öt egymást követő napon adtak teltházas koncertet, a még szovjet Leningrádban, de első között játszottak Kínában és Dél-Kelet-Ázsiában is, megnyitva az ajtókat más nyugati zenekarok előtt. A banda emellett eladott több mint 100 millió lemezt, a kezdetek óta rendszeres szereplői a világ legrangosabb toplistáinak, arany minősítéséig számát szinte lehetetlen nyomon követni. Olyan zenekarok dolgozták fel dalaikat az évtizedek során, mint a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn vagy a System of a Down. A Scorpions öröksége, a rockzenére gyakorolt hatása vitathatatlan. A zenekar tagjait túl a 60. évfordulón is a közös koncertezés, a turnék és a közönség szeretete éltetik. A Scorpions a magyar rajongóival is megünnepli ezt a kerek évfordulót, így mindenki nagy bulira számíthat majd júniusban. A Vazareli 120 című kiállítás augusztus 16-áig látható, közben a Szép Művészeti Múzeumban Viktor Vazareli születésének 120. évfordulója alkalmából. Az átfogó retrospektív tárlat időrendben is tematikusan mutatja be az absztrakció meghatározó alkotójának életművét a magyarországi kezdetektől a párizsi kibontakozáson át a nemzetközi elismertségig. A kiállítás a budapesti és pécsi Vazareli múzeumok anyagára épül, amelyet a Foundation Vazareli kölcsönzése egészíti ki, így ritkán látható művek is helyet kapnak a válogatásban. A Margit-sziget lesz idén is Budapest kulturális központja, a nyári budapesti hangulathoz hozzátartozik a Margit-sziget különleges szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit-szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit-szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi program kínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű programkínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turné részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díjas Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az opera továbbra is a Margit-szigeti színház egyik legerősebb pillére lesz. Júliusban Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit-szigetre, augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is.

0: legjobban.
1: Cross GPS. A Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Regionális hírek.
4: 2026. június 14-e van vasárnap, 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Olyan történt a budapesti albérletpiacon, amire rég nem volt példa. Budapesti mesék új kiállítás nyílt a Föld alatti Vasúti Múzeumban. Újabb egyházi iskola kapta meg az Organikus Nevelési Intézmény címet. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Hosszú idő után megtorpant az albérletárak emelkedése Budapesten. A legfrissebb adatok szerint a fővárosban még enyhe csökkenést is mértek, miközben a bérlők egyre nagyobb kínálatból válogathatnak. A KSH és az ingatlan.com lakbérindexe szerint májusban országosan nem változtak az albérletárak, Budapesten pedig 0,2%-kal csökkentek az előző hónaphoz képest. Éves összevetésben továbbra is drágulás látható, de ennek üteme mérséklődött. A fővárosban kevesebb, mint 5%-kal emelkedtek a bérleti díjak. A szakértők szerint a lassulás egyik fő oka, hogy jelentősen bővült a kínálat. Budapesten jelenleg több mint 9700 kiadó lakás közül választhatnak a bérlők, ami az elmúlt évekhez képest számottevő növekedést jelent. A nagyobb választék fékezi a további drágulást, miközben a kereslet továbbra is élénk. A fővárosban jelenleg 260 ezer forint a kiadó lakások medián bérleti díja. A legdrágább városrészek közé az első, a második és az ötödik kerület tartozik, ahol 340-350 ezer forint körül alakul az átlagos havi bérleti díj. A legkedvezőbb árakat a 19. és a 21. kerület kínálja, ahol 210 ezer forint körüli összegért lehet albérletet találni. A szakértők szerint a következő hónapok alakulása elsősorban a kínálattól függ. Ha továbbra is sok lakás marad a piacon, akkor az visszafoghatja az árak emelkedését. Ha viszont a befektetők kevesebb új lakást adnak ki, miközben a nyári albérlet szezonban nő a kereslet, akkor ismét

0: emelkedésnek indulhatnak a bérleti díjak. Átadták a felújított városházát Esztergomban. Több éves felújítás után újra teljes pompájában fogadja az ügyfeleket Esztergom városházája. A történelmi épületben a műemléki értékek megőrzése mellett modern hivatali környezetet alakítottak ki. Befejeződött az esztergomi városháza felújítása, amelynek során kiemelt figyelmet fordítottak az épület több száz éves építészeti örökségének megőrzésére. A rekonstrukció eredményeként a történelmi falak között korszerű, a mai igényeknek megfelelő polgármesteri hivatal működhet. A beruházás részeként megújult a belső udvar is, ahol új parkosítást végeztek. A látogatók mostantól megtekinthetik a 12. században a területen át Szent Miklós templom feltárt falmaradványait is, amelyek fontos emlékei a város középkori múltjának. Különleges látványosságként a városháza homlokzatára egy 25 harangból álló harangjáték került. A zenélő szerkezet naponta 3 alkalommal délben, valamint 16 és 20 órakor szólal meg. A fejlesztés célja pedig az volt, hogy a történelmi értékek megőrzése mellett egy korszerű ügyfélbarát hivatali környezet jöjjön létre, amely méltó Esztergom múltjához és jelenéhez egyaránt. Új kiállítás nyílt a Földalatti Vasúti Múzeumban. A főváros közlekedésének izgalmas múltjába engedt bepillantást a Deák téren megnyílt új kiállítás. A látogatók különleges történeteken keresztül ismerhetik meg Budapest elmúlt másfél évszázadának közlekedés történetét. Új időszaki tárlat várja az érdeklődőket a Földalatti Vasúti Múzeum falai között. A Budapesti Mesék című kiállítás az elmúlt 150 év fővárosi közlekedésének ismert és kevésbé ismert történeteit mutatja be, relikviák, fényképek, plakátok, dokumentumok és korabeli tárgyak segítségével. A tárlat 10 tematikus egységben dolgozza fel Budapest közlekedés történetének meghatározó pillanatait. A látogatók többek között megtudhatják, milyen lóvontatású járművek közlekedtek egykor a város utcáin, hogyan jelölték a villamos vonalakat a számozás bevezetése előtt, vagy miként készítették elő a jobboldali közlekedésre való áttérést. A kiállítás külön foglalkozik a női munkavállalók megjelenésével a közlekedésben, a spanyol nátha idején bevezetett óvintézkedésekkel, valamint olyan különlegességekkel is, mint például a villamos könyvtárak vagy a trollibuszjáratok számozásának története. A szervezők szerint számos olyan érdekesség is helyet kapott, amely jelentősen befolyásolta a főváros mindennapi életét és fejlődését. A Budapesti Mesék kiállítás egész évben látogatható, az állandó tárlatra érvényes belépőjeggyel. A bemutatott történetek egy része a BKV magyar és angol nyelvű közösségi felületein is elérhető lesz. Több mint 16 kg, mintegy 65 millió forint értékű kábítószer gyanús anyagot foglaltak le Kőbányán, és elfogtak egy kínai és egy cseh állampolgárt, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint a Nemzeti Adó és Vámhivatal repülőtéri igazgatósága értesítette a budapesti rendőrfőkapitányságot, hogy külföldről érkező kézbesítendő körülmények között kábítószergyanús anyagot tartalmazó csomagokat találtak. A nyomozók 5 kartondobozban összesen 20 csomagot foglaltak le, amelyekben több mint 11,5 kg növényi törmelék volt. Az előzetes szakértői vizsgálat pedig megállapította, hogy az anyag delta THC-t tartalmaz, amely kábítószernek minősül, írták. A külföldről feladott csomagokat egy Budapest 10. kerületében található raktár épület címére rendelték, ezért a nyomozók figyelemmel kísérték a küldemények kézbesítését. A csomagokat június 3-án 2 férfi vette át, akiket a rendőrök néhány perccel később elfogtak. A 35 éves kínai és a 20 éves cseh állampolgár elfogását követően a nyomozók átkutatták a cseh férfi által bérelt munkásszállói szobát, ahol további közel 4,8 kg növényi törmeléket, közel 4 g kristályos állagú kábítószergyanús anyagot, 2 mérleget, 5 mobiltelefont és 15 SIM-kártyát foglaltak le. A kínai férfinál közel 240 ezer forint készpénzt és egy mobiltelefont találtak. A nyomozók a két férfit kábítószer kereskedelem büntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, őrizetbe vették őket és kezdeményezték letartóztatásukat. Újabb egyházi iskola kapta meg az Organikus Nevelési Intézmény címet. Különleges elismeréssel ünnepelte fennállásának 15. évfordulóját az újhatvani római katolikus általános iskola. Az intézmény a Váci egyházmegyében immár 5. nyerte el az Organikus Nevelési Intézmény címet. Az elismerést a napokban adták át az iskola jubileumi ünnepségén. A kitüntető oklevelet és a címtáblát Pécsi Rita, az Organikus Pedagógiai Egyesület elnöke adta át az intézmény igazgatójának. Az eseményen részt vettek a város vezetői, valamint a fenntartó képviselői is. A Szent Mihály intézmény fenntartó főigazgatója szerint az elismerés annak a hosszú évek alatt kialakult nevelői kultúrának szól, amely az iskola mindennapjait jellemzi. Hangsúlyozta, hogy az intézmény a katolikus értékrendre, a közösség erejére és a gyermekek teljes személyiségének fejlesztésére építi munkáját. Az organikus pedagógiai szemlélet szerint a nevelés nem csupán tudás átadás, hanem a gyermekek érzelmi, közösségi és lelki fejlődésének támogatása is. A módszer fontosnak tartja a szeretetteljes kapcsolatok, a világos értékrend és az élmény alapú tanulás szerepét. A méltatásban kiemelték, hogy az iskola számos közösségi és szakmai programot szervez, köztük egyházmegyei versenyeket és gyermekvédelmi konferenciákat. Az ünnepséget az intézmény diákjainak műsora zárta, majd áldással ért véget a rendezvény. Újabb fiatalok csatlakoztak a világ egyik legkülönlegesebb vasútjához. Hűvösvölgyben 150 új gyermekvasutast avattak fel, akik a jövőben szolgálatot teljesítenek a budai hegyek között közlekedő kisvasúton. Az avatáson Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy a Széchenyi-hegyi gyermekvasút nem csak magyar, hanem nemzetközi viszonylatban is különlegesség. Mint mondta, a világon szinte egyedülálló, hogy egy valódi, biztosító berendezéssel működő vasútvonal napi üzemeltetésében gyermekek is részt vesznek. A miniszter kiemelte, hogy a gyermekvasutasok már fiatal korban megtanulják a felelősségvállalást, az együttműködést és a szolgálat fontosságát. Hozzátette, hogy a vasúti közlekedés jövője szempontjából is fontos az utánpótlás nevelése. A budai hegyekben közlekedő gyermekvasút évtizedek óta népszerű látványosság, ahol a forgalmi szolgálat számos feladatát 10 és 14 év közötti gyerekek látják el felnőtt szakemberek felügyelete mellett. A fiatalok több hónapos felkészítés után állhatnak szolgálatba. Az ünnepségen felavatott 150 új gyermekvasutas a nyári időszakban már aktívan részt vesz majd a vasút mindennapi működésében, segítve az utasok tájékoztatását és a forgalom lebonyolítását. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
3: Változatos és értékes tartalom.
4: Élet, öröm, zene.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Tömegek özönlöttek a Modern Szocialista bevásárlóközpontba, már is az első budapesti skála történetét mondom, a Villa Budapest írt róla. 1976 áprilisában nyitott meg az első skála Budapesten. Már az építés idején olyan jó volt az áruház marketingje, hogy nem csak a nyitásnál voltak tömegek, de a rendszerváltásig ez volt a vásárlás fellegvára, valamint a széles választék és a jó mód szimbóluma. Ma már alapnak vesszük, hogy a Bercsényi utca és az október 23-a utca tömbjénél ott az allé, tele üzletekkel és éttermekkel, ahogy minden más plázában is szokás, de a 2000-es évek elejéig egészen másfajta áruház állt itt, az első skála. 72. április 3-án nyitott meg a bécsi áruházakat idéző háromszintes bevásárlóközpont, ami részben a jó marketing, részben az állami áruházaktól eltérő széles választéka miatt hamar óriási sikerré vált. Az első skálát az egykori budapesti egyetemi atlétikai klub sportpályája helyén építették fel a szövetkezeti tervező és kivitelező vállalat tervei alapján. A maga korában rendkívül modernnek számító épületben, ami Magyarország és Közép-Európa legnagyobb áruháza volt, olyan újításokkal lehetett találkozni, mint a légkondi, a saját stúdió. Itt volt először sprinkler tűzjelző rendszer és mozgójárda is. De persze olyan a kereskedelmi épületekre jellemző újdonságokra is rácsodálkozhattak a vásárlók, mint a hatalmas tágas és nyílt terek, a bevásárlókocsi vagy az önkiszolgáló rendszer. A hiánycikkek és az állami áruházak szűkös kínálatának idején szokatlan volt ez az áruház, ahol a vásárlók mindig megtalálták az éppen szükséges termékeket, legyen szó elemről, kávéfőzőről, trapper farmerről vagy televízióról. Ebben közrejátszott az is, hogy a háromszintes épületet nem az állam finanszírozta, hanem szövetkezeti volt. Az első igazgató Demján Sándor tulajdonképpen az egésznek ő volt a kitalálója, pedig szabad kezet kapott az áruház kialakítása terén. A több mint 22 ezer négyzetméter alapterületű áruházban lényegében mindent lehetett kapni. A bevásárlóközpont neve is az áruválasztékot szimbolizálja. Az NDK importszövettől és a lengyel fonaltól kezdve a hazai és import porcelánon át a motorkerékpárig. A földszinten ABC működött, amire előtte itthon még nem volt példa, ahogy újszerűnek számított az is, hogy számtalan 74 fajta szolgáltatás megtalálható volt. Így a skálában nem csak vásárolni járattak az emberek, de mehettek fodrászhoz, kozmetikushoz, optikushoz vagy szabóhoz is. A skála 9 osztály

több mint 30 részleg működik, a teljes áruválaszték szinte minden hazánkban szokásos cikket felölel, az áruház vezetői felkészültek a nyitáskor várató rendkívüli érdeklődésre. A nyitás napján mintegy 800 eladó dolgozik, 101 pénztár működik, olvasható a Magyar Nemzetben. Itt mindig bőséges árukészlet várta a vásárlókat, átlagosan naponta 80 ezer fővárosi kereste fel, és 8 millió forint értékben vásároltak, ahogy a Skála 40. jubileumán készült filmben is hallható. A budai Skála sikere után országszerte amolyan franchise rendszerben egyre több Skála áruház nyitott meg. A székesfehérvári Skála, a Skála Metro a nyugati Marx téren, és így tovább. Így a 70-es évek végére a Skála Coop országos szövetkező beszerző és értékesítő közös vállalat hatalmas vállalatcsoporttá nőtte ki magát. Bár egészen a rendszerváltásig tömegek jártak a budai Skála nagyáruházba, a rendszerváltás után megváltozott a helyzet. A 90-es években egyre több korszerű pláza jelent meg, amelyek egyre inkább elszívták a vásárlókat, míg végül a bezárás és bontás mellett döntöttek. Az ikonikus áruház bontását ünnepélyes keretek között kezdték 2007. augusztus 7-én, az eseményen pedig a Skála arca, Komjáti Ágnes modell is ott volt, akit a legtöbben Skála Ágiként emlegettek. A sors fintora, hogy az áruház helyén pont egy pláza épült fel, az Allé. A Budapest környéki erdők számtalan szépséget rejtenek, több száz éves fákat, különleges alakú sziklákat, páratlan kilátást nyújtó hegycsúcsokat és vadregényes várromokat. A Világ Budapest szedte össze a Budapest környéki várakat. Az erdőket sokszor emlegetjük olyan vidékként, ahol távol lehetünk az emberektől, ahol kicsit kiszakadhatunk a civilizációból, azonban láthatjuk, hogy az erdőkben is mindenhol ott vannak az emberi élet nyomai. Néha egészen romantikus formában, a fák sűrűjéből előbukkanó romos várfalak képében. A Vértes, a Börzsöny vagy a Pilis tele van kisebb erődítményekkel, sok közülük az Árpád korban épült, jellemző, hogy vadászkastélyként használtuk őket. Vitányvár elhagyatottsága ellenére meglepően jó állapotban megmaradt erődítmény, egyes falszakaszai 10-15 méter magasan állnak. A Vértesben található, legegyszerűbben Szárliget felől közelíthető meg az országos kék túra vonalán, csupán nagyjából 100-200 méterrel a vár előtt kell rátérni a kék vár jelzésre. A várat valószínűleg a Csák nemzetség emeltette a tatárjárás után, első említése 1319-ből való. Tulajdonosai gyakran változtak. Egy időben a hédervárjak, majd a rozgonyiak birtokát képezte, de aztán később luxemburgi Zsigmond erődítményeinek számát gyarapította. A 16. században a török kétszer is megostromolta és bevette, miután visszavívták, lerombolták, hogy még egyszer ne juthasson oszmán kézre. Köveinek jelentős részét ezután elhordták különböző építkezésekhez. A Börzsöny leglátogatottabb bára jó eséllyel Nógrád, de a jóval ismeretlenebb Zuvárat az őt közvetlenül körülvevő vidék miatt is érdemes meglátogatni. Márianoszra környéke a hegység kevéssé látogatott, de annál szebb része. A vár másik neve Ódamásd vára, nem összekeverendő a Damásdi várral, ami szintén a közelben található az Ipoly partján. A vár története meglehetősen régre nyúlik vissza, és már az Árpád korban véget ért. A leletanyag szerint már a 10-11. Században aktív élet folyt itt. Szabálytalan négyszög alakú kőfallal, árokkal és sáncokkal körbevett erődítmény állt itt. A 13.-14. Században pusztult el, a 80-as években végzett ásatások tanúsága szerint tűz okozta az épületvesztét. A köveit a Nagy Lajos által 1352-ben alapított Márianoszra kolostorba építették be. Dömös az uralkodói testvérharc tanúja. A Visegrádi hegységben a dömösi prépostság romjai mellől csodás kilátás nyílik az egész Dunakanyarra. Gyönyörködés közben senki nem gondol arra, hogy milyen véres királydrámának volt helyszíne az egyházi épület. Egy oklevél szerint Első László 1079-ben Dömösön tartózkodott, vagyis ekkor már kellett titálni a királyi kúriának, amihez a kor szokásai szerint biztosan tartozott kápolna. A szenté avatott lovak királyt Kálmán követte a trónon. Az ellene fellázadt álmos herceg a Szentfölddel zarándokolt, hogy bűnbocsánatot nyerjen, hazatérve alapította meg az antiójai Szent Margit tiszteletére a dömösi monostort. Bármennyire is ájtatosnak tűnnek ezek a cselekedetek, Kálmánt nem győzték meg, így aztán megvakítatta testvérét és annak fiát Bélát, hogy alkalmatlanok legyenek az uralkodásra. Apa és fia Dömösre menekültek ekkor, innen pedig Bizáncba. A krónikák szerint Kálmán Dömösre küldött egy vitézt, hogy ölje meg a potenciális trónkövetelőket, de álmos herceg Margit oltárába kapaszkodva a szerzetesek segítségével menekült meg a merénylettől. A monostort később a tatárok dúlták fel, a veszprémi, majd az esztergomi püspök tulajdona lett. Luxemburgi Zsigmond itáliai szerzeteseket telepített ide, de a hely a 16. századra elveszítette a jelentőségét. A török időkben végleg elpusztult, a köveit az új barokk templom falaiba építették be a 18. század elején, ma néhol 5 méter magas fal maradványokat láthat az ideérkező, az altemplom megmaradt, a mai napig ökumenikus imahelyként működik.
Nyáron indul az őrsvezértere átalakítása. A tervek szerint több zöld felület és egy tisztább, átláthatóbb közterület jön létre. A tér jelképévé vált gombaépületét is elbontják. Az őrsvezértere a főváros egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja, a Zugló kapuja, ahol naponta tízezrek fordulnak meg, ugyanakkor évek óta inkább a gyorsan áthaladó forgalom és a rendezetlenség jellemzi. A terület felújítása nyáron indulhat. Ennek során nem csak átláthatóbb és biztonságosabb lesz a tér, de a zöld felületeket is bővítik. Mindemellett az őrs ikonjává vált gombát is elbonthatják. A koncepció szerint egy átlátható és a jelenleginél jobban használható városi környezet jön létre, amely segíti a mindennapi közlekedést. Az őrsvezértere alatt kiterjedt közműhálózat van, ami több ponton is meghatározta, milyen beavatkozásokat lehet megvalósítani. Bár növelik a zöld felületet, azt fontos megjegyezni, hogy itt nem egy klasszikus park jön létre, furcsa is lenne ez egy közlekedési csomópont esetében. A zöldítést a talajszinthez képest eltérő magasságú növényfelületekkel érik majd el, amelyek a gyalogos mozgás irányítását is segítik. Az őrs megújítása több ütemben valósul meg. A munkálatok során elbontják a sugár melletti pavilonsort, illetve a téren lévő egyéb akadályokat, ahogy a jelenlegi burkolatot is cserélik. Rendezik a kerékpáros közlekedést, de a HÉV, a BKK megállók, az IKEA és a sugár irányába is egyértelművé válik majd az útvonal. A Madács teret is felújítják. Nyáron jelentették be a terület ideiglenes forgalmi rend változását, akkor tették autómentessé a Madács tér parkoló részét. Ezt fejlesztik tovább, aminek köszönhetően több fa, zöld felület és közösségi tér lesz. A korábban autómentessé vált tér életében újabb változás jön. A 7. kerületi önkormányzat elindította a tér teljes megújítását. Véglegesítik a nyáron ideiglenes jelleggel tesztelt forgalmi rendet, több fát ültetnek és valódi közösségi térré válik a Madács. A felújítás a Madács Imre út, Rumbach-Sebestyén utca és Asbóth utca közötti részt foglalja magában, megteremtve ezzel a gyalogos központ összeköttetést a Madács térrel. 3 évvel azután, hogy lemondták fellépésüket, ismét Budapestre készül a Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp és Joe Perry együttese a tervek szerint idén szeptemberben lép színpadra a Sportarénában. A zenekar már 2023-ban is fellépett volna a magyar fővárosban, ám a koncertet az utolsó pillanatban lemondták. Akkor Johnny Depp állapota miatt kellett lefújni az eseményt, állítólag még orvosi segítségre is szüksége volt. A Hollywood Vampires története igen messzire nyúlik vissza. A 70-es években egy legendássá vált éjszakai mulatozásairól ismert hírhet társaság viselte ezt a nevet Los Angelesben. A kör központi alakja Alice Cooper volt, és olyan ikonok fordultak meg benne, mint John Lennon vagy Ringo Starr. Évtizedekkel később Alice Cooper újra elővette a nevet, és Joe Perryvel, valamint Johnny Deppel közösen életre hívta a Hollywood Vampires nevű zenekart. A 2015-ös debütáló albumon már olyan vendégzenészek működtek közre, mint Paul McCartney, Dave Grohl, Slash vagy Joe Walsh. 2019-ben adták ki a Rise című lemezüket, majd 23-ban egy koncertlemezzel jelentkeztek. A Live in Rio felvételei a 2015-ös Rock in Rio fesztiválon készültek, ahol mintegy 100 000 ember előtt léptek fel. Budapestre érkezik tehát Johnny Deppel a csapat, ha minden igaz, szeptemberben lépnek majd színpadra.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
2: Manna FM.
1: Magyar zene megszakítás nélkül.

é que se fantasma e eu vou. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Állandó szakértőnk Kis Zsófi klinikai szakpszichológus a Manna délelőtt vendége újra. A szülői mintákkal kapcsolatban érdemes beszélni még arról is, hogy mi mindent örökít tovább a szülő, hogy hogyan határozza meg egy gyereknek az életét, sőt egy egész családnak az életét és a dinamikáját, az, hogyha például valamelyik szülő, vagy esetleg mind a kettő szorongó és aggódó típus, vagy valamilyen fóbiával él. Szia Zsófi!
2: Szia Petra! Na, igen, tehát, hogy a szorongások és a fóbiáknak, mint gyakorlatilag minden betegségnek, és köztük a mentális betegségeknek is, ma abban a keretben szoktuk értelmezni, hogy biopszichoszociális. Tehát nem egy dolog okozza, vagy egy dolog hajlamosít rá, hanem egyrészt van akár a szorongás szintjének, hogy valakinek milyen magas, úgy hívjuk ezt, hogy vonás szorongása, hogy ugyanúgy, ahogy lehet egy ilyen kontinuumon nézni az embereknek a bőrszínét, vagy a hajszínét, a magasságát, hogy nem az, hogy vannak alacsony, nem magas emberek, hanem ez egy ilyen kontinuum. Ugyanígy a szorongás, és hogy vannak, akinek viszonylag alacsony a szorongási szintje, nem nagyon szoronganak a különböző helyzetekben, valakinek meg magasabb. Tehát ez az, amit hozunk, ez a bio része, a biológiai része.
1: De ezt mindenképpen örököljük? Tehát, hogy látjuk a mintát, és megtanuljuk azt, hogy ha anyukám így szorong, akkor nekem is szorongani kell, mert az a mindenség, és hogyha az anyám azt mondja, hogy az ég piros, nem kék, akkor én elhiszem neki, hogy ez piros, tehát ha szorongani kell, akkor én is szorongani fogok.
2: Ha van egy gyereknek ugyanúgy egy magasabb szorongási szintje, vagy mondjuk úgy, hogy egy szorongásos készenléte, akkor ő hajlamosabb lesz arra, hogy ezeket a mintákat is tovább vigye. És akkor itt jön be a következő, hogy ugye a pszichó, tehát hogy milyen fajta pszichés apparátusa van, tehát a kognitív tényezők, amik megint olyan dolog, hogy mint ahogy megtanuljuk a nyelvet. Miért beszélek én magyarul? Azért beszélek magyarul viszonylag jól, mert gyerekkorom óta, picikorom óta magyarul beszéltek a környezetben.
1: Ezért is mondjuk úgy, hogy anyanyelv, igaz?
2: Pontosan így van, hogy anyanyelv. Meg lehet tanulni különböző idegen nyelveket is, de hát ugye az azért már egy plusz erőfeszítés, meg időigényes. Most a gondolkodással ugyanez van, hogy valahogyan van egy kognitív stílusa a szülőnek. Lehet, hogy nagyon pesszimista és aggodalmaskodó. Akkor ez lesz az idézőjelben anya gondos gondolkodása a gyereknek, mint ahogy az anyanyelve, hogy igen, ő ezt tanulja meg, hogy a dolgokban a rosszat látjuk inkább, vagy lehet, hogy pont a jót látjuk inkább, hogy a szülőnek jön a gondolkodása.
1: Képzeld el csak, hogy fontos, hogy szerintem ezzel nem csak én vagyok így a generációmban, aki 40-45 pluszos. Nagyon sokan hallottuk, hogy a szüleink az a háború utáni generáció. Tehát ők akkor voltak pici gyerekek, amikor véget ért a háború. És nagyon sokszor hallottam, például én is az én anyámtól, hogy inkább a rosszra számíts, és akkor kellemesen csalódsz. És nem tudjuk, hogy mi történhet, jaj, félni kell, jaj, félre kell tenni, jaj, mindenképpen ezt akkor kell legjobban vigyázni, és a csekk

0: pozitív. Tehát ezeket a torzításokat, hogyha észrevesszük a saját gondolkodásunkban, akkor könnyen lehet, hogy korrigálni is tudjuk, ha magunktól nem, akkor meg szakmai segítséggel.
1: Kis Zsófi klinikai szakpszichológus, állandó szakértőnk a vendégem. Azokat a mintákat beszéljük most át, amik meghatározhatják az életünket, egy gyereknek az életét. Ha kérdésetek van, info@mannafm.hu, hamarosan folytatjuk a beszélgetést ugyanerről.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Kis Zsófi klinikai szakpszichológus, állandó szakértők a vendégem a Manna délelőttben, akivel a szülőkben meglévő, hát nem is tulajdonságok, hanem viselkedésformák, úgy mint szorongás, aggodalom, vagy például a fóbiák. Erről beszélgetünk, hogy ez feltétlenül átadódik-e, áttevődik-e, vagy öröklődik-e a gyerekre. Mi a helyzet a fóbiákkal? Szia Zsófi újra!
2: Szia Petra! A fóbiáknál az az érdekes, hogy van egy erős együttjárás a szülőknek meg a gyerekeknek a fóbiái között, de az is lehet, hogy mondjuk a szülőnek pókfóbiája van, tehát irracionális mértékben iszonyodik, undorodik, a szinte pánik rohammal reagál, hogyha egy pók kerül a környezetébe, és lehet, hogy igen, ez továbbadódik, és a gyerek is félni fog, de nem csak azért, mert ő biológiailag erre determinált, hanem mert egyszerűen ezt a jelentést mutatja a szülő, hát hiszen mi értelmezzük a világot a gyerekeink számára. Meglátunk egy szép virágot, mosolygók, azt mondjuk, hogy ez milyen szép. Látjuk, hogy zöld a lámpa, akkor át lehet menni. Hirtelen jön egy mentőautó, akkor mi is megijedünk, jaj, akkor lépjünk hátra, ne lépjünk most le az úttestre. Tehát, hogy mi adunk jelentést a világnak, és akkor mi azt a jelentést fogjuk a gyerek számára is közvetíteni, hogy a pók az valami rettenetesen veszélyes dolog. Ugyanakkor az is lehet, hogy egy magasabb szorongással

0: jellemezhető gyerek, magasabb szorongással szinten jellemezhető gyerek, mondjuk pont nem a póktól fog rettegni, hanem teszem azt a békától, vagy az egértől. Úgyhogy biztosan vannak, van korreláció, tehát együttjárás a szülő és a gyerek fóbiái között, illetve még egy harmadik dolog is, hogy ha én minden alkalommal velőtrázóan sikítok, amikor meglátok mondjuk egy gyíkot, akkor a gyerekem meg fog ijedni, de tulajdonképpen nem a gyíktól, hanem az én sikításomtól, de azzal kapcsolja össze, hogy látja a gyíkot. Aha. Úgyhogy elég ezt kétszer-háromszor eljátszani, és a következő gyíknál már a gyerek össze fog rezzenni, és később, amikor mondjuk kialakul nála egy gyíkfóbia, vagy kígyófóbia, vagy nem tudom bármilyen, akkor nem is fog erre emlékezni. És ez ugye ez egy egyszerű kondicionálás, ezt úgy hívják, hogy operáns kondicionálás, amikor valamit csinálunk, ami pozitív következménnyel jár, akkor azt a későbbiekben is csinálni fogjuk, tehát elkerülöm azokat a helyzeteket, amik belőlem szorongást váltanak ki, és akkor elindul egy ilyen elkerülő viselkedés, lehet, hogy azzal fog terápiába jönni valaki felnőttként, hogy ő semmilyen parkba, vagy kert, ilyen tulajdonképpen parkokba vagy közterekre nem mer kimenni, mert mondjuk annyira fél attól, hogy kutyával fog találkozni, és ahogy visszamegyünk, úgy derül ki, hogy tényleg ez történt, hogy a szülő annyira nagyon-nagyon rettegett a kutyáktól, és ezt a jelentést ruházta a kutyára, amivel a gyerek aztán hát később együtt élt.
1: Szerintem egyébként nem is tudják a szülők, hogy milyen elképesztően nagy felelősség ez, és önmagában szerintem a gyerekvállalás, tehát én most már azt gondolom néha, de lehet, hogy ez túl demagóg, hogy ezt is valamilyen pszichológiai teszthez kötni, hogy egyetem valakinek szabadna egy gyereket várni. Bocsánat, hogy ezt mondom, tudom, hogy ez nem szép, de mégis valamiért már ezt gondolom ennyi idősen. Szóval, hogy nem tudják az emberek, vagy a szülők, hogy mennyire elképesztő módon határozza meg egy gyerek életét az, hogy anyuka, aki undorodós vagy félős, vagy jaj, ne nyújj hozzá, koszos, jaj, nem szabad, fúj, kutya, macska, nem szabad, júj, mint hogyha nem is tudom, mit érted, antrax lenne a bundájukon, vagy nem tudom, és akkor innentől kezdve a gyerek az azt gondolja, hogy az valami elképesztően félelmetes, fertőző, és nem tudom, milyen dolog, és soha nem nyúl majd az állathoz, és felnőtt korában esetleg így lesz belőle valami olyan torzult személyiség, aki esetleg bántja is az állatokat.
0: Azért az, hogy
1: nyilván szélsőség, fogja, de...
0: Igen, az ritkább, de az, hogy tényleg ilyen irracionális félelmek, és hát ezeket ugye nagyon szégyellik a későbbiekben, hogy elmegyek mondjuk a barátnőmnek a családjához, és akkor jön a házi kedvenc cica, engem meg lever a víz, tényleg, tehát hogy ilyenkor ezek, ez nem hiszti, hisztinek szokták időnként, hisztériának a laikusok meg a környezetet gondolni, nem, itt ténylegesen gyakorlatilag egy halálfélelem is tud ehhez kapcsolódni, tehát hogy ezek betegségek, a fóbiák. Más kérdés, hogy az előbb említett, ugye elkerülés révén, akkor valamit kitalál, vagy akkor nem megy oda, de hát az is lehet, hogy ezért mondjuk kimarad helyzetekből, és nem tud a többiekkel elmenni biciklizni, vagy nem tud elmenni nem tudom hova, kirándulásra, vagy bulizni, mert tényleg olyan félelmek plántálódtak belé.
1: Kis Zsófi klinikai szakpszichológus a vendégem a Manna délelőttben. A kérdésetek van a témával kapcsolatban, info@mannafm.hu, innen folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A Manna délelőtt vendége Kiss Zsófi klinikai szakpszichológus, akivel az örökölt aggódásról, vagy örökölhető szülői mintákban lévő aggódásról, szorongásról beszélgetünk, sőt a fóbiákról is. És hát nyilván adódik a kérdés logikusan, hogy ezeket meg lehet-e gyógyítani terápiában. Szia Zsófi!
2: Igen. Szia Petra. Szerencsére azért a fóbiák elég jó hatásfokkal gyógyíthatók. Az egyik, amit alkalmazni szoktunk, ezt úgy hívják, hogy ez a szisztematikus deszenzitizálás, vagyis fokozatosan érzéketlenítjük. Tehát, hogy azt a nagyfokú érzékenységet, amit az adott helyzet, vagy állat, vagy tárgy, vagy nem tudom, kivált, ezt megpróbáljuk fokozatosan visszaépíteni. Tehát, hogyha például valakinek mondjuk a darazsaktól van fóbiája, és mondjuk az nagyon fontos, hogy egyébként ilyenkor nem is attól fél, hogy majd megcsíp és meghalok, hanem általában valami nagyon nagyfokú undor. Akkor először csak elképzeljük. Van olyan páciensem, aki például egy adott szót ki se tudott mondani, mert annyira iszonyodott tőle, tehát most nyilván nem az övét mondom, de mondjuk ki se tudta mondani például, vagy ki se tudná mondani például, hogy veréb. Mert hogy nem, aki mondjuk egy verékfóbiája lenne.
1: Van ilyen?
2: És hogy képzeld el, hogy van ilyen, igen, és általában nem is ezzel jönnek, hanem hogy zajlik a terápia, és akkor egyszer csak megemlíti, hogy mondjuk neki adott esetben mondjuk békafóbiája van, vagy verékfóbiája. Nagyon-nagyon sokfélét láttam már. És akkor, hogy mégiscsak belevinni ebbe a helyzetbe, de nagyon-nagyon fokozatosan, tehát először mondjuk mondja ki a szót, aztán például nézzünk meg róla képet, egészen picit, aztán mondjuk nagyobbat, ahol már közelebb van hozzá. Aztán általában képzeletben is elképzeljük először, majd átvisszük a való életre. Van egy nagyon érdekes YouTube videó, ahol egy kis pitbull kölyökkel próbálják meg ezt, hogy fokozatosan így szoktatni hozzá egy ilyen nagyon férfias, tetovált, egy ilyen nagyon erőteljes kinézetű valaki, akiből így azt gondolnánk ezt, hogy hát ő semmitől nem fél, és ettől a kiskutyától bizony tényleg leveri a víz, és nagyon-nagyon remek tőle, stb. Úgyhogy ezzel így fokozatosan képzeletben, és aztán ugye bele is kell vinni a helyzetbe. Van egy olyan technika is, amit elárasztásnak hívnak, megmondom azt, hogy ezt soha életemben nem csináltam, mert nekem van egy olyan elvem, hogy amit én így nem szeretnék magammal csinálni, azt én nem is csinálom páciensekkel, de van, aki használja, és elég hatékonynak is tűnik, hogy például, hogyha valakinek madárfóbiája van, akkor például bemennek madárházba, és ott maradnak egy bizonyos ideig, és azok a nagyon erőteljes vegetatív reakciók, azok úgy tűnik, hogy elkezdenek lecsengeni, csak hát ez olyan fokú szenvedés, aminek én mondjuk képtelen lennék bárkit kitenni.
1: Ez olyan, mint a sok terápia? Bocsánat. Ez olyan, mint a sok...
2: Valószínűleg tényleg ott sokkot kapnak. Ugye ennek az lenne a célja, ez nem egy ilyen lárpurlár kínzása az embernek, hanem hogy ugye a kiterjedt elkerülő viselkedés révén, amiről az előbbi részben beszélgettünk, hogy tényleg nem találkozom vele. És hát lehetetlenné válik az életem mellett, hogy olyan hosszú távokat gyaloglok, hogy nehogy véletlenül kutyával, macskával, vagy nem tudom, mivel találkozzak, vagy akár, hogyha valaki nem tud buszra szállni. Ugye olyan fajta fóbia is van, hogy mondjuk egy klaustrofóbia, vagy agorafóbia, hogy nem tud valaki mondjuk metrózni, vagy buszra szállni, és akkor rengeteget gyalogol. Úgyhogy hát bele lehet tenni ebbe a helyzetbe, és akkor meg fogja tapasztalni azt, hogy jönnek ezek a vegetatív reakciók, ő ilyenkor mindig elmenekül, és akkor az van a fejében, hogy csak azért éltem túl ezt, mert elmenekültem. És ugye benne tartom a helyzetben, és idővel tapasztalja, hogy kezd megnyugodni a szívverése is, már nem verejtékezik annyira, stb., akkor eljön annyi, hogy tulajdonképpen kibírja ezt a helyzetet. Nem jár azonnali halállal. Tehát ez a viselkedés terápiás megközelítés, ahol a viselkedésen, ezen elsősorban az elkerülő viselkedésen próbálunk módosítani, de sokszor például a szociális fóbia, amikor attól félek, hogy más emberek valahogy ki fognak nevetni, vagy elítélnek, vagy a teljesítményemet negatívan fogják bírálni, bénának tartanak, és ezért mondjuk kerülöm a szerepléseket, a nyilvános megszólalásokat, akár a közös ebédeket is kerülöm a kollégákkal, mert én már előre olyan gondolatokat táplálok ezzel kapcsolatban, hogy majd biztos leeszem magam, csámcsogni fogok, kiesik a falat a számból, nem fogom tudni, hogy melyik kezemmel mit csináljak, lejtem a villáról, és akkor nem megyek, megint csak elkerülök. Ilyenkor például a kognitív terápiában megpróbáljuk azokat az egyáltalán nem megalapozott, ilyen jövőre vonatkozó negatív gondolatokat feltárni, amiket az adott ember tényeknek vesz. Na most azt, hogy én le fogom enni magam, hát ezért ez semmiképpen nem tény, hiszen tényekről a jövőre vonatkoztatva nagyon ritkán beszélhetünk. És akkor ezekkel, hogy ezekben milyen torzítások, milyen logikai és gondolkodási hibák vannak, és ha ezeket felismeri, akkor rá fog jönni, hogy tényleg, hát hogy ilyen így előre, mint egyfajta ilyen jövendőbe látás, mindjárt a legrosszabb kimenetelt feltételezem, és lehet, hogy nem is ez lesz. Tehát ezeknek a révén.
1: Uh-huh. Zsófi, van ennek időbeni kiteljesedése, hogy mennyi idő alatt van egyáltalán jellemzően egy olyan időtartam, aminek a terápiában eltöltött időre gondolok, aminek a letelte után az ember jó eséllyel ezt kidolgozza magából, vagy ez egyénfüggő?
2: Azon is múlik, hogy van-e egyéb pszichés probléma, tehát hogyha például csak mondjuk egy ilyen körülírt fóbiával jön valaki, akkor azt 5-6 alkalommal gyakorlatilag nagyon szépen tünetmentessé lehet tenni, viszont utána fontos lesz az, hogy a ne kezdjen később újra elkerülő viselkedésbe, tehát ezt fenn is kell tartani. Ha viszont esetleg más probléma is áll a háttérben, akkor előfordul tünetváltás, és akkor lehetséges, hogy nem ettől fogok félni, de mondjuk elkezdek a betegségektől félni, akkor viszont inkább arról van szó, hogy nem egy ilyen hibás tanulásnak a következménye a fóbia, hanem lehetséges, hogy egy nagyon magas, szorongásos szint egyszerűen áttevődik az egyik a másikra, és akkor viszont már az egész személyiséget komplexebben érintő terápiára van szükség.
1: A vendégem volt a Manna délelőttben Kis Zsófi klinikai szakpszichológus, hogyha a témával kapcsolatban kérdésetek van, info@manna.fm.hu. Hamarosan újra beszélgetünk majd, köszönöm, hogy ránk értél.
2: Nagyon szívesen is köszönöm a meghívást, sziasztok!
0: Manna FM, további információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A svédek tejbe rizsét készítjük el. Ma a recept rovatban ezt tanuljuk meg. A vanília pudingtól lesz nagyon sejmes, és villám gyorsan kész van. Vacsorának, desszertnek tökéletes, vagy hogyha átjönnek a gyerekek kispajtásai, és gyorsan akarunk egy édességet, vagy amíg a baba alszik délután, és megletnénk a családot valami finomsággal. Végtelenül egyszerű elkészíteni, de olyan plusz hozzávalók vannak a svéd változatában a tejbe rizsnek, amitől egészen különleges textúrájú és ízű lesz. Arról nem beszélve, hogy természetesen ilyenkor ezt már meg lehet fejhelni extra finomságokkal, olvasztott csokival, vagy olvasztott csokiba kevert kandírozott narancshéjjal, mint egy afféle kis öntetként. Lehet hozzá kompótot adni, lehet hozzá lekvárt adni. No, ugye a tejbe rizs és a tejbe grisz között az a nagy különbség, hogy a tejbe rizs harapnivalóbb textúrájú finomság, tehát nem egy olyan pempő, ráadásul nagyon sokféleképpen lehet variálni. A svédeknek a tejbe rizs egy kicsit hasonlít a török éttermekben kapható sült tejbe rizshez, meg egy kicsit hasonlít a rizskokhoz, a kettőnek a keveréke. Tulajdonképpen nagyon sokféleképpen lehet variálni, hogy az imént mondtam, gyümölcsel, kakaóval, fahéjjal, lekvárral, kompóttal, csokoládéval, de hidegen is jól esik megenni, mert olyan lesz az egész, mint egy vaníliás, sűrű, rezgős rizspuding.

0: 3 tojás, 10 deka cukor, egy zacskó vaníliás pudingpor, egy evőkanál vaj, és itt most szigorúan vajról beszélünk, fél teáskanál vanília kivonat és fél teáskanál só, egészen egyszerű lesz elkészíteni. Egy lábosba vizet öntünk, elkezdjük főzni a rizst, és ez a titka a tejberizsnak, ahogy a Simovics Zsókától is tanultam, hogy először vízben kezdjük el főzni a rizst. Tehát amikor már kezd forni a víz, akkor lejjebb vesszük a hőmérsékletet, letakarjuk a lábast, és addig főzzük, amíg a rizs meg nem puhul, és a vizet magában nem szívja. Eközben előmelegítjük a sütőt nagyjából 165 fokra, és egy 20 cm hosszú tepsit kivajézunk, most ennek a mérete igazából mindegy, még akár csatos tortaformába is el lehet készíteni. A rizsre ráöntjük a tejet, óvatosan összeforgatjuk, a tojást, a cukrot, a pudingport, a vaníliát és a sót összekeverjük egy másik tálban, ezt is ráöntjük a rizsre, és az egészet nagyon szépen belekanalazzuk a tepsibe. A tepsiben hagyjuk szétterülni, és tűpróbáig nagyjából egy órán át sütjük. Igazából ennyi az egész, és akkor innentől kezdve már lehet variálni vele. Egyébként ebből még tortát is lehet készíteni, pont úgy, mint a rizskokból, bár nagyon ritkán csinálják, pedig isteni finom étel. Ugyanúgy föl lehet cikkezni, szeletelni, mint a tortát, ugyanúgy tud csinos lenni, és akár egy kis zselatinlappal kikeverve még egy ilyen cheesecake réteget is tudunk rátenni, vagy csak simán zselatinos gyümölcs réteget, vagy csak egy kis réteg lekvárt például, és akkor akár még egy kicsit, hogyha a lekvár csak egy vékony réteg, és ráhalmozunk tojás, fehérje, habot, kemény habbá verve, és azt egy kicsit megégetjük, megpirítjuk, ahogy ugye a pavlován szokták például, akkor egészen különleges desszertet kapunk, és akkor ezt persze meg lehet még fejelni egy kis kakaószórás vagy fahészórással, ki milyen ízvilágot szeretne, az benne a legklasszabb, hogy ez tud nagyon ünnepi is lenni, egészen karácsony ízű, nyilván akkor egy kis szerecsendió, egy kis mindegyikből őrölt szerecsendió, őrölt szegfűbors, őrölt szegfűszeg, őrölt kardamom és őrölt fahéj, és hogyha ilyen ízű a tej, amiben ugye a főtt rizst megkeverjük, akkor már egy sokkal ünnepibb, karácsonyibb desszert lesz belőle, zseniálisan variálható és nagyon finom.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Éppen most a szemünk lenni fel egy generáció, amiről eddig nem is sokan hallottunk, és nem is sokat hallottunk, pedig néhány éven belül ők lesznek a legtöbben, és sokan közülük megélik azt a távoli jövőt, amit mi csak a 22. századként emlegetünk. Kik az alfa generáció tagjai? Mert bizony az alfa generációról van szó, hát ez ők tagjai közé elsősorban az Y generáció gyermekei, és a gyakran a Z generáció fiatalabb testvéreit emlegetve tartoznak a gyerekek. Jelenleg hetente több mint 2,5 millió gyerek születik világszerte, hetente 2,5 millió. Így aztán jelentősen nő azoknak a száma, akik az alfa generációt erősítik. Ez a szám 2025-ben csak nem 2 milliárd lesz, és a szakértők szerint ezzel egy újabb generációváltás elé nézünk. Ráadásul az eddigi világtörténelem legnagyobb generációja lesz az alfa, hiszen mindannyian ide tartoznak, akik 2010 és 2024 között születtek, valamint születnek. A generációs meghatározások akkor a leghasznosabbak, ha felölelnek egy meghatározott egyedi korcsoportot, ezzel lehetővé válik, hogy összehasonlítást tegyünk az egyes generációk között, kiemeljük a különbözőségeket, és jobban koncentráljunk a változásokra, az esetleges fejlesztendő területekre. Éppen ezért van az, hogy a mai generációk mindegyike 14-15 évet ölel fel. Az Y generáció tagjai 1980 és 94 között születtek, a Z generáció tagjai 95 és 2009 között, és most itt van az alfa, amit 2010-től számítanak, ahogy az imént mondtam, egészen 2024-ig, ebből pedig következtethetünk arra, hogy a béta generáció tagjai 2025 és 2039 között fognak majd napvilágot látni, de azért ne szaladjunk ennyire előre. Szóval jelenleg az alfa generáció tagjai a legfiatalabbak, de hát mégis hogyan lehetnek ők hatással a közeljövőre? Ez a már említett igen jelentős számuk miatt is megkerülhetetlen, sőt elkerülhetetlen lesz. Elég csak arra gondolni, hogy ennek a generációnak kellene kitermelnie a nyugdíjunkat. És mivel ilyen sokan vannak, és előttük a komplet élet, óhatatlanul foglalkoznia kell a politikának azzal, hogy mit szeretnének, és mire van szükségük e generáció tagjainak a boldoguláshoz. Az alfák azok, akik lassan, de biztosan egyre nagyobb arányban alakítják már jelenleg is a közösségi média felületeit, befolyásolják a populáris kultúra alakulását, amiről tudjuk, nem csak Andy Warhol óta, hogy a popkultúra az önmagában tulajdonképpen a teljes életünket befolyásolni képes. Ők a fogyasztók következő feltörekvő és felnövekvő generációja, akik a 2020-as évek végére a felnőtt korba fognak lépni, és ezáltal pedig alapjaiban határozzák meg a munkaerőpiac alakulását. Nagyon közel van ez a változás, néhány évről beszélünk. Egyébként a generáció, az alfa generáció egyik egyedi jellemzője az is, hogyha valaha volt, anyagilag leginkább felruházott generációról beszélünk, akiknek a technológia teljesen alapvető, és a mindennapok nélkülözhetetlen része. Ráadásul, ha nem üt be semmilyen váratlan körülmény, ők lesznek azok, akiknek az élettartama a leghosszabbra tehető. Ez azonban nem csak maga a fizikai valójában érthető, az alfa generáció tagjai hosszabb ideig maradnak az oktatásban, mint a szüleik, és ennek megfelelően tovább maradnak majd otthon. Így minden eddiginél nagyobb az esély arra, hogy az alfák a 20-as éveik végén is a szüleikkel fognak lakni. Ennek megfelelően minden kitolódik majd az életükben, viszont bármennyire is az az előirányzott esély vagy tény, hogy ők fognak a leghosszabban élni, ennek a generációnak a tagjai, de az is biztos, hogy ők vannak a legnagyobb veszélyben a klímaválság miatt. A nagybetűs felnőtté válás, a karrierépítés, az elköteleződés, a családalapítás, már ha egyáltalán lesz családjuk, mert ennek a generációnak a társadalmi elszigetelődése is egyre jelentősebb mértéket ölt, óriás léptékben halad. Ez jó eséllyel nem fog enyhülni, sőt, ez inkább erősödni látszik, főleg annak tekintetében, hogy a technika, a robotika és az internet mellett a metaverzum világa is egyre elképesztőbb méreteket ölt, egyenesen hihetetlen lehetőségeket tartogat e generáció tagjai számára. Úgyhogy ők már a képernyő gyermekei, ezt is tudni kell róluk, ők azok, akik gyakorlatilag a csecsemőkoruktól kezdve képernyő mellett nőnek fel. Az alfa elnevezés egyébként kifejezetten találó a kutatók szerint, sok szempontból új generációról beszélünk, mert ezeknek a fiataloknak annyi minden más az életében, hogy gyökeresen eltérnek a korábbi generációk tagjaitól és a generációs körülményektől. Rövidebb a figyelemidejük, ellenben megnövekedett a digitális írástudásuk, társadalmilag sokkal kevésbé aktívak, és ez alapjaiban változtathatja meg majd a teljes jövőnket.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: Űrszemét. A föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni. Arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: És természetesen, hogyha szerda, akkor vitamin szerda, és hogy ígértem, és hogy azt már megszokhattátok, állandó szakértőnk Senker Horváth Kinga, dietetikus, a vendégünk a mai szerdán is, és most ő hozott valamit, amit a saját megfigyelései alapján Kinga nagyon fontosnak tart, hogy beszéljünk róla.
2: Igen, annyiféle dologról beszéltünk már az elmúlt időszakban, és gondoltam, hogy most legyen egy specifikusabb állapot, amiről még nem volt szó, és nagyon sokakat érdekel, meg többeket érint is, pontos számot ezzel kapcsolatban nem tudok még, mielőtt majd megkérdezed. Ez pedig a hisztamin érzékenység.
1: Mi az a hisztamin?
2: Az egy biogén amin. Ez aminosavból keletkezik, és a biogén aminok, ahova tartozik a hisztamin is, erős hatást gyakorolnak a szervezetünkben, a szervezet működésére. A hisztamin különben a szervezetünkben a hízó sejtek termelik nagyobb mennyiségben, allergiás reakció esetén is. Azonban a biogén aminokkal kapcsolatban fontos elmondani, hogy ez élelmiszerbiztonsági kérdés is lehet. Tehát mikrobiológiai erjedés vagy romlás következtében is megtalálhatók a táplálékokban ezek a biogén aminok, míg friss táplálékainkban kevés van ezekből az anyagokból. De nagyobb mennyiségben megtalálhatók a fermentált, azaz erjesztéssel tartósított hal és zöldségkészítményekben, valamint hosszú érlelésű sajtokban is.
1: És ennek a jelenléte mit biztosít a szervezetünk számára? Mikor van jelen a hisztamin? Miért kell, hogy jelen legyen? Mit csinál velünk? Mi van, hogyha túl kevés van, vagy nincs, vagy ha túl sok van belőle? Ugye mindig az egyensúlynak a kibillenése az, ami problémát okoz, és gondolom ennél az anyagnál is így van.
2: Így van, a hisztamin az megtalálható a szervezetünkben. A köznyelvben hisztamin érzékenységnek nevezett tünet együttes hátterében többféle betegség húzódhat meg. A tüneteket a hisztamin szervezeten belüli felszaporodása váltja ki, ami lehet a hisztamin fokozott termelődése, vagy pedig csökkent bontása miatt, vagy pedig, hogyha a táplálékainkkal túl nagy mennyiségben visszük be ezeket. A hisztamin okozta tünetek azok hasonlóak lehetnek egy allergiás jelenséghez. A különbség az allergiás jelenség és a hisztamin érzékenység között, hogy a hisztamin érzékenység az nem immunreakció következtében alakul ki. Úgyhogy azt elmondhatjuk általánosságban, hogy akik érzékenyek a hisztaminra, úgy jelen lehet allergiás reakcióra emlékeztető tüneteknek a jelenléte, és ide soroljuk az anafilaxiát, ami ugye egy életveszélyes állapotot okozhat, az ödémát, szénanáthát, viszketést, ami nagyon sokaknak van, hogy megmagyarázhatatlan viszketésük van, és akkor erre a betegségre is gondolni lehet, urtikária például. Vagy pedig más esetekben a hisztamin az azért szaporodik fel, mert van egy enzim a szervezetünkben, aminek az aktivitása csökken. És ezek az enzimek, ezt, hogyha valaki érintett a betegségben, akkor tudja, ez a DAO enzim működését nézik meg ilyenkor a laborban, hogy fel lehessen állítani a betegségnek a diagnózisát. Ez a DAO enzim, ez a diaminooxidáz, vagy a másik enzim, amit ilyenkor meg kell említenünk, a hisztamin N-metiltranszferáz. Tudom, hogy ezek nehezen kimondható dolgok, de tényleg egyre többen ismerik meg ezeket az enzimeket, mert hogy ezeknek a működési zavara hozhatók összefüggésbe a hisztamin érzékenységgel.
1: Tehát tulajdonképpen a hisztamin, amikor megjelenik a szervezetünkben, csak hogy most itt az anafilaxiások, az megjelent, mint hívószó, mondjuk gondoljunk arra, hogy egy dióallergiánál, vagy egy daráscsípésnél ugye ez előfordulhat, és ez akkor nagyon erős, mondhatni, hogy extrém immunválasz a szervezettől. Ugye?
2: Hát itt pont, hogy nem immunreakció következtében alakul ki, de nagyon, tehát allergiás reakcióra emlékeztető tünetek vannak. Aha. Pontosan ezt, hogy szakmailag mindig figyelek, hogy minden a helyén legyen. De így van. Aha. Tehát, hogy lehetnek ilyen erős tünetek is, de lehet szimplán csak viszketés is például.
1: Hogy jön össze az étkezéssel, Kinga? Mert hogy ennek van élelmiszer tudományi vonatkozása is, sőt, van ilyen, hogy hisztamin diéta.
2: Így van, van hisztamin diéta is, és például az is fontos, hogy egyéb betegségekhez is tudjuk kötni. Tehát van például ugye szívérendszeri megbetegedésekben, különösen magas vérnyomás esetén, valamint amikor B12 vitamin hiány alakul ki a szervezetben, akkor szintén kockázati tényező ezek a betegségek arra, hogy amikor táplálékainkkal visszük be a hisztamint, akkor az tünetokozó legyen, vagy pedig még egyéb betegségeket is fel tudok sorolni, például a gyomorbérrendszeri megbetegedések közül az IBS, erről is biztos, hogy nagyon sokan hallottak, irritábilis bélszindróma, vagy a Crohn betegség, vagy pedig azért sokaknál van itt a stressz is, okozhatja a gyomor és vastag bélfekében, szintén nagyobb a kockázat a hisztamin okozta tünetek kialakulására, tehát, hogy összefüggenek ezek a betegségek, vagy pedig vannak, akik szednek olyan gyógyszereket, ami akár ezt a DAO enzimet gátolja, és akkor is sérül ennek az aminnak, a hisztaminnak a bontása, tehát ezeknek a bizonyos gyógyszereknek a szedése esetén szintén gyakori lehet a hisztamin okozta tüneteknek a megjelenése. És akkor itt azt lehet mondani, amikor felállítjuk a betegség diagnózisát, vagy ez nyilván orvosi kompetencia, és utána jön a beteg dietetikushoz, akkor a terápia az a hisztamin szegény, vagy más néven mediátor szegény étrend.
1: Na, erről fogunk beszélgetni a továbbiakban, ez nagyon-nagyon érdekesen, és nagyon tudományosan hangozhat, de egy teljesen köznapi módon megugorható történet ez a diéta, pontosabban ez az életmód igazából, úgyhogy ha kérdésetek van, akkor már most írhatjátok Kingához 077 1098-at, a hisztamin diétával, vagy a hisztamin szegény étrenddel foglalkozunk a továbbiakban.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Hisztamin diéta vagy hisztamin szegény étrend, arról már beszélgettünk, hogy mi maga a hisztamin, miért fontos odafigyelni, és hogyan ennek a bevitelére vagy jelenlétére, és hogy hogyan tudunk odafigyelni rá, az jön most természetesen így a Vitamin Szed állandó szakértőjével. Kinga, hogyan tud az étrendünk még egy ilyen dologra is reagálni? Tehát azért nem gondolná az ember, hogy még ez is megoldható a táplálkozással.
2: Igen, azért is gondoltam behozni ezt a témát, mert hogy tényleg egyre többeket érint, és hogy egy érdekes kérdéskör, hogy kicsit specifikusabb téma, hogy mennyi mindenre hatással lehetünk így a táplálkozásunkkal, az étkezésünkkel, meg az élelmiszerbiztonsági kérdések is nagyon-nagyon fontosak.
1: Az ebben az esetben mit jelent?
2: Az élelmiszerbiztonsági kérdés ebben az esetben arra vonatkozik, hogy mikrobiológiai erjedés, vagy pedig romlás következtében is felszabadulhatnak az amúgy nem magas hisztamin tartalmú élelmiszerekben a hisztamin. Tehát amikor friss nyersanyagokat vásárolunk és azokból dolgozunk, akkor ezekben még kevés hisztamin van, kevés biogén amin van. Amelyekben nagyobb lehet a hisztamin mennyisége, azok, ahogy már említettem a beszélgetés elején, a fermentált hal és zöldségkészítmények. De a hisztamin mennyiség a tárolás és tartósítás hatására növekszik. De több kutatási eredmény is van, laboratóriumi vizsgálat, amik a különböző nyersanyagok és táplálékok hisztamin tartalmát mérik, és rendkívül változatos értékeket mérnek, ezért nagyon nehéz pontos adatokat és listákat közölni. Tehát ez egy nehézsége már ennek az étrendnek, hogy nagyon sokféle dologba ütközhet bele az ember, amikor ebben a kérdéskörben kezd el keresgetni. Tehát itt is nagyon fontos, és ahogy felszoktam hívni, sok témával kapcsolatban a figyelmet arra, hogy érdemes mindenféleképpen szakemberhez, dietetikushoz fordulni, amikor ez a betegség áll fenn. Azt lehet mondani, hogy a táplálékokban alacsony koncentrációnak tekinthető a 10 mikrogram per gram alatti hisztamin tartalom, toxikus mennyiségűnek pedig az 50 mikrogram per gram fölötti tekinthető. A biogén aminok és a hisztamin tartalom az élelmiszerbiztonsági jelző lehet, mert a nem fermentált termékekben mért biogén amin tartalom az mikrobiológiai romlást jelent. Ezért fontos nézni az élelmiszereknél, ugye a címként található ez az információ az eltarthatósági időre vonatkozóan, valamint, hogyha lehetőségünk van rá, és veszünk friss élelmiszereket, hogy minél előbb használjuk fel, vagy már ugye a tárolás következtében, hogy elő legyenek azok, amik már közelednek a lejárati időhöz, és hogy azokat fogyasszuk el.
1: Kinga, ami nagyon érdekes ebben az esetben, mint annyi minden mással kapcsolatban, hogy ez is egy úgynevezett civilizációs probléma? Tehát ez is az életmódunkkal, a sok feldolgozott élelmiszerrel, a stresszel, a rohanással, a nyugtalansággal függ össze, tehát a terheltség.
2: Nagyon jó kérdés, Petra, és nehéz erre válaszolni, ahogy sokszor el szoktuk mondani, hogy komplexen érdemes nézni egy-egy kérdéskört. Az ebben az esetben itt is érvényesül, és azt gondolom, hogy rátapintottál itt a hisztamin érzékenységnél is, már ahogy mondtam, hogy különböző betegségek is ugye fokozott kockázati tényezővel bírnak, ez a minden mindennel összefügg. És valóban az életmódunk, vagy akár a stressz, a fekélybetegségek egyre nagyobb számban történő kialakulása, ahogy említettem, itt a hisztamin érzékenységnél is fokozott kockázati tényező lesz. Úgyhogy igen, most mondanék erre egy óvatos igent, hogy hatással van az, ahogy a felgyorsult, stresszes világunkban élünk, ahogy például táplálkozunk. Ide sorolnám például azt, amit te is mondtál, Petra, hogy nagyon sok feldolgozott élelmiszert fogyasztunk, és erre mi dietetikusok is mindig felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben lehet, próbáljunk meg feldolgozatlan élelmiszereket vásárolni, és abból gyorsan, könnyen elkészíthető ételeket tenni az asztalra a család számára.
1: Tehát, hogyha erre odafigyelünk, akkor már megtettük a magunkét, legalábbis nagyon-nagyon nagy lépéseket az egészségünk irányába, akár hogyha hisztamin diétáról beszélünk, akár úgy egyébként az egészséges táplálkozásról. Innen folytatjuk, hamarosan megy tovább a Vitamin Szerda a hisztaminnal kapcsolatban.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A Vitamin Szerda, akkor Sönker Horváth Kinga állandó szakértünk, dietetikusunk. Most egy nagyon érdekes és sajnos egyre gyakori problémát okozó témát feszegetünk, méghozzá a hisztamin jelenlétét, a hisztamin diétát, hogyan tudunk erre odafigyelni, miért fontos erre odafigyelni. Mi az, Kinga, amit ezzel kapcsolatban még mindenképpen el szeretném mondani a hallgatóknak, és én még azért oda is visszamennék, hogy hogyan tűnik fel az embernek, mikor kell gyanakodni arra, hogy ez a probléma?
2: Elkezdjük a hisztamin szegény, vagy pedig mediátor szegény étrendet, és akkor most így mondanék nyersanyagokat, amik az étrendbe, a diétába beleférhetnek. Mondtam már egy számot, amit fontos lehet hisztamin érzékenységben, hogy ugye a 10 mikrogram alatti hisztamin tartalom a friss nyersanyagokban, ételekben, hogyha jelen van, akkor ezek szabadon fogyathatók a kiegyensúlyozott táplálkozásnak megfelelően. Tudományos és laikus forrásokban is eltérőek a hisztamin tartalmú nyersanyagok listája, amik megnehezítik még a szakember dolgát is, hogy minél jobban körültekinthetőbben és egyénre szabottan össze tudjuk állítani a hisztamin szegény étrendet. Amit már itt többször kihangsúlyoztam, de hogy nagyjából már így a műsor végére mindenkinek meglegyen, hogy melyek azok az élelmiszerek, amik magas hisztamin tartalommal bírnak, azok ugye a fermentációval előállított hal, hús és zöldség készítmények, valamint a hosszú érlelésű idejű sajtok, például a parmezán sajt is sajnos ide tartozik. Oh. Ezeknek nagy a biogén amin tartalma, mert 50 mikrogram feletti, ezek tünetkiváltóak lehetnek, ezért ezeket teljes mértékben kerülni kell az étrendben. Sok hisztamin tartalmazhatnak, így fogyasztásuk idős ebben az étrendben, a szárított szardella, a halszósz, osztrigaszósz, mondjuk ezek nem annyira gyakoriak a magyarok táplálkozásában, de hogyha valaki szereti már mondjuk az ázsiai konyhát, akkor ott azért azok gyakrabban megtalálható alapanyagok, valamint például a kovászos uborka, káposzta, amik fermentált zöldségek, csak hogy ugye példát is hozzak erre az élelmiszercsoportra.
1: De milyen érdekes ez, bocsánat, mert közben meg az egyik legegészségesebb dolognak van ki emelve. Ugye a tejsavas erjedéssel készült ételek.
2: Igen, például, hogyha tejfehérje allergiára gondolunk, akkor ott kiesik a tej és tejtermékek élelmiszercsoportja, akkor ott mindig nagy fejtörést okoz, hogy hát így a tejtermékek, ugye probiotikus élelmiszerek, például a joghurt, a kefir, a

0: attól áll.
1: Cross GPS.
2: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Diós répás muffint készítünk. Omlós, tej- és tojásmentes muffin, úgyhogy aki tejérzékeny, vagy nem fogyaszt tojást, az figyeljen nagyon. Egyszerű recept ki is kerül a Facebook oldalunkra, illetve hát ugye a répa és az almaszósz, ami belekerül, az extrán szaftossá teszi, tehát ez nem az a folytós típusú, ízletlen szivacszerű muffin lesz. Hogyha a hűtő alján pihen pár kissé fonnyat répa, akkor nem szabad őket kidobni, ebben a muffinban tökéletesek lesznek. Horváth Ádám receptjét tolmácsolom nektek. Én is nagyon szeretem ezt a receptet. 20 deka reszelt sárgarépa, egy deci étolaj, plusz egy kicsi a sütőforma kikenéséhez, kell egy evőkanál 10%-os ecet, 10 deka kristálycukor, 2 teáskanál sütőpor, 2 teáskanál fahéj, 10 deka almaszósz, vagy reszelt alma, de olyan babásra kell reszelni, azon a nagyon kézfelsértős oldalán a 4 oldalú reszelőnek, 80 ml növényi tej, egy csomag vaníliás cukor, a 12 g-os kiszerelésből kell egy csomag, 200 g finom liszt, egy csipet só, és 10 dl aprító dió, plusz egy maréka muffinok tetejére. No, hogyan készül? Ehhez a diós répás répa muffinhoz egy nagyobb keverőtában alaposan össze kell keverni a reszelt répát, az almaszószt, az olajat, a növényi tejet, az ecetet, a vaníliás cukrot és a kristálycukrot. Egy másik tában pedig a többi hozzávalót, a lisztet, a sütőport, a sót és a fahéjat. Hogyha egy kicsit ünnepibb, karácsonyi hangulatra szeretnénk már gyakorolni, akkor szerecsendió, kardamom, szegfűszegész, szegfűbors is mehet bele. Folyamatos kevergetés mellett szépen hozzáadagoljuk a lisztes keveréket a répás masszához, ezután mehet bele az aprított dió, és ami jegyzem meg csendben, hogy még finomabb akkor, hogyha lepirítjuk serpenyőben előtte a durvára tört diót. 180 fokra előmelegítjük a sütőt, és 20-25 perc alatt el is készülnek ezek a répás diós muffinok, amit bátran lehet fogyasztani laktózérzékenyeknek is, vagy vegán családtagoknak és barátoknak is, és amit érdemes tudni még róla, azon túl, hogy nem folytós és nagyon fincsi, hogy lehet belőle csinálni mini tortácskákat, az pedig úgy készül, hogy amikor kész van a muffin, kiszedjük a muffin formából, vagy a kis papírkapszliból, de hogyha a szilikon muffin formába sütjük, az azért jobb, mert a papírkapszli ez felsérti a kis oldalát, és akkor nem lesz olyan mutatós mini torta, és készítünk egy narancsos, mert az a dióhoz és a répához is nagyon jól megy, narancsos cukorfondant, illetve készítünk egy narancsos, tehát reszelt narancshéjas narancsléval készült és cukrozott narancshéj darabokkal készített sajtkrémes tölteléket, ami tulajdonképpen krémsajt, naturkrémsajt, ezek a hozzávalók narancshéj, egy pici narancslé, a cukrozott narancshéj darabok, és a porcukor természetesen, és félbevágjuk a kis muffinkákat, megkenjük ezzel a krémmel, és a tetejére pedig ugyanígy a porcukorból, narancslével és reszelt narancshéjjel készített cukor icingot tulajdonképpen a tetejére csurgatjuk. Az a fantasztikus ebben a tésztában egyébként, hogyha nem muffin formában sütjük, hanem egy panettone formában, vagy egy csatos torta formában, mondjuk nem a 20-22 cm-esben, hanem mondjuk a 16 cm-esben, ami olyan kis csinos kis hegyke, olyan kis tömzsi tortaforma és tortát is ad ki, akkor lesz egy nagyon finom tésztájú tortánk. Tehát, hogyha valaki tényleg fincsi tortát akar készíteni, akkor érdemes például ezt a muffin tésztát használni, mert így egy már tésztájában is ízes, finom, krémes, és mondom karácsonyi fűszerekkel, meg egészen extrán ünnepi tortatésztán tud előállítani, ami meg aztán, hogyha megvan egy kicsit kenve, ahol elvágjuk, ugye, hogyha tortaformába készítjük, akkor háromba is vághatjuk, damillal vagy cérnával, és akkor nagyon szépen meg lehet kenni barackleklárral, arra kerül ez a sajtkrémes, narancsos, cukrozott narancshéj darabos kence. A következőben mehet egy kicsit csok is, de az is legyen narancsos, meg fahéjas, már mint maga az olvasztott csoki, ugye vízgőz fölött egy kis vajjal megolvasztjuk fényesre, és akkor a tetejére mehet ez az icing. Ez valami olyan mesés, buja, ünnepi, illatos, ragacsos, finom sütemény, hogyha egyszer elkészíti az ember, többet nem akar mást fogyasztani, mármint ami a tortákat illeti. Egészségünkre!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: 98 pontot Manna FM és a Manna közi állatbarát rovata, ami most következik, amiben is a cicás gazdik figyeljenek nagyon, mert hogy el fogom mesélni, hogy mire is jó a macskamenta, bár szerintem akinek van cicája, az pontosan tudja, hogy például arra jó, hogy a macskának jó kedve legyen tőle. Nyilván nem én vagyok az egyetlen, aki szereti akár az Instagramon, akár könyvekben is nézni azokat a fotókat, kis videókat, amikor a macska bepörög a macskamentától. Tulajdonképpen ez egy gyógytea alkotó elem, nyugtató és fájdalomcsillapító hatású is, ráadásul még a cicákat is meg tudja babonázni. Hogy hogyan képes egy növény ilyesmire, és miért, és mire tudjuk otthon használni a macskák körében, na hát most erről lesz szó. Ugye sokszor lehet kapni olyan macskajátékot, ami egy pici kis textiltasa, ki van tömve valami növénykével, az macskamentás. Lehet kapni macskamenta cseppeket, lehet kapni macskamenta sprét, amivel nagyon jól oda lehet szoktatni bizonyos helyekre a cicát, megszoktatni vele az új fekhelyét, beleszoktatni mondjuk az álmosedénybe, ami mondjuk ajtós, billenőajtós, és addig még fél tőle korábban, mert neki nem ilyen volt előtte. Úgyhogy minden olyan helyet, amit meg szeretnénk szerettetni a cicával, azt érdemes megcsepegtetni, vagy befújkodni például a macskamenta sprével. De hogyha furcsa dolgokat csinál a kis bársony talpú, amikor mondjuk a szekrényből előkerül egy-egy gyógynövényes teafilter, lögdösi a teásdobozt, vagy a csészét, hemperek dörgölőzik dorombol, hát ez a viselkedés, ugye bár a párzásra váró nőstény cicákére emlékeztet minket, annak ellenére, hogy a kandúroknál is előfordul ez ilyen helyzetekben, de ha minden tünet megegyezik, akkor valószínű macskamentát tartalmaz az a termék, amit a kezünkben tartunk. Ezt nagyon jól kiszagolják, mint a drogkereső kutyák, úgy megtalálják a macskamentát a cicák. A növénye 6 hónapnál idősebb ivarérettséget elérő cicák 70-80%-ára gyakorol ilyen erős hatást. A macskamenta egyébként a mentafélék családjába tartozik, illóolajokat, sztearineket, savakat és tanninokat tartalmaz, és a cicákra nézve szerencsére teljesen ártalmatlan, viszont annál nagyobb örömet okoz nekik. Egyébként lehet kapni kis magocska formájában is, el lehet ültetni, fagytűrő, növekszik, futónövény, terül is, meg nő is, bokrosodik is, nagy levelei vannak, és hogyha egy megfelelő méretű cserépbe vagy edénybe ülteted, akkor a cica imádni fog rajta aludni, és csak azt látod, hogy pörög, mint az őrült, pörög a hátán, szagolgatja, rágja, dörzseli hozzá a kis fejét, és aztán elalszik, és órákig tud aludni a macskamentes edényben. Úgy hat ugyanis a cicákra ez a növény, hogy az illóolajai a macska ornyák a hártyájában lévő érzékelő idegsejteket hozzák ingerületbe, azaz innen az idegpályákon át a központi idegrendszerre hatnak, ahol különböző érdekes viselkedésre emlékeztető magatartás formákat váltanak ki, amit egyéb helyzetekben, mondjuk az ivarérettségnél látunk a cicáknál, és ez a mentafajta nyilván így tehát egyfajta macska feromonként működik az apró kedvenceknél. Mivel ezek a kis doromboló, zseniális négylábúak újra és újra hasonlóan reagálnak a menta jelenlétére, a növény hatékony segítség lehet például az állat tanítgatásához, és hogy az imént én már mondtam, a szoktatáshoz. Például, hogyha a cica szívesen élezi a karmait egy bútordalabon, akkor dörzsöljük be a mentával. Ennek hatására a cica megnyugszik, és megbarátkozik az adott berendezési tárgyal. Aztán például, hogyha vásároltunk egy új fekhelyet, ugye, amit az imént már mondtam nektek, de feléjesen néz a cica, akkor a párnás részbe egy kis textiltasak a növényképből, és már is kise jön onnan a cica, sőt, ott fog állandóan aludni. Vannak olyan játékok az állat szaküzletekben, amik megvannak töltve szárított macskamentával, hogyha ilyet választunk, akkor biztos, hogy sikert aratunk a cicával. És egyébként, ami fontos még ezzel kapcsolatban, hogy semmiféle aggodása nincsen. Ok, mert ez nem okoz függőséget, és akkor sincsen baj, hogyha a macska esetleg megeszik belőle egy darabkát, egy kis levélcafatot. Plusz, ami még fontos, hogyha mondjuk a cica utazik, vagy mondjuk orvoshoz visszük, és egyébként nem szoktuk, nálam is előfordult már az, hogy egyetlen egyszer volt az egyik cica orvosnál, amikor ivartalanították, most már sokkal idősebb, és el kellett vinni orvoshoz, és bizony jó valamivel megnyugtatni. Erre vannak sprék, ami különböző feromonokat tartalmaz, de erre is alkalmas például a macskamentás kis tasak, vagy a macskamentás játékot belerakni a hordozóba, vagy bespriccelni egy kis macskamentát, vagy oda csöpögtetni, és akkor már egy kicsit nyugodtabb lesz a cica utazás közben is.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Aki utazást tervez, az most figyeljen nagyon, mert vannak a világon olyan pontok, ahol érdemes eltenni a kamerát, a telefont, bármilyen hiperjó fotósnak gondoljuk is magunkat, és bármennyire is él bennünk a késztetés, hogy lefotózzuk azt, amit a szemünk lát, mert hogy vannak olyan helyek a világon, olyan turista látványosságok, ahol tilos fotózni. Nyilván egyébként mindenki ügyeskedik és készít fényképeket, de hát azért valójában és igazából, ha betartanánk a szabályokat, akkor nem szabadna. Nyilván mióta csúcskamerák vannak beépítve az okostelefonokba, már senkinek sem kell cipelnie magával nagy és komoly kamerákat, ha csak nem professzionális fotográfusról beszélünk, de ők meg tudják, hogy hol nem szabad. Most már ezeket a képeket nagyon ritkán hívja elő az ember, és azért lássuk be, és tegyük a szívünkre a kezünket, fotózunk, ha kell, ha nem, hirtelen mindenki eső emberré változik, és mindent lefényképez, és pakolja ki a közösségi felületek, és aztán nem is nézegetjük a képeket. Úgyhogy én amondó vagyok, hogyha valaki tényleg szeretné az emlékeit összerendezni, akkor ez a fotóalbum nem volt egy hülyeség. Régen azokat még most is nagyon szívesen leül az ember és átlapozza. Egy telefonon másképp néz rá az ember a képekre. Igaz, hogy a fotóalbumban nem tudjuk a két ujjunk segítségével kinagyítani a képeket. Na, hol tilos a fotókat készíteni, hogyha turista látványosságokról van szó? Van 6 helyszín, ahol hogyha az ember turistaként fényképezni akar, akkor akár bajba is kerülhet, pedig akad köztük olyan látványosság is, amelyet szinte minden turista lekap, hogyha a közelében jár. Például elsőként, ha bárki párizsi vakációt tervez, akkor érdemes erre nagyon odafigyelni, mert az Eiffel-tornyot sem lehet akármikor lefényképezni. Gyakorlatilag betartathatatlan az az európai szabály, amelynek értelmében éjjelente, amikor 20 000 lámpa világítja meg a szerelem városának világszerte ismert szimbólumát, amit egyébként az energiaválság miatt ott is hamarabb kapcsolnak le. Szóval, hogy ezt senki nem fotózhatná le akkor, amikor világít az Eiffel-torony. Az illegálisan készített kép megosztása végképp tilos volna, ez már magában foglalja azt is, hogyha Facebookra akarná az ember feltölteni a képet. Nem igen tartja be a tiltást senki, de hát nem is szankcionálják azt, aki ezt teszi. Azért az jó, hogyha az ember tisztában van vele, mert ha valaki azzal érvel, hogy nem készíthettünk ott képet, akkor nem palira vesz éppen bennünket, vagy megpróbál hülyeséget elhitetni velünk, hanem figyelmeztet egy bizarr és senki által sem betartott szabályra egyébként. Na, aztán a Taj Mahal belülről tilos lefényképezni. Ugye a síron túl is tartó szerelem örök jelképe a turisták tömegének képein jelenik meg rendre évről évre, de talán feltűnhetett, hogy a belsejéről készült fotók nem kerülnek fel az internetre. Ennek is megvan a maga oka. A mauzóleumban és a sírok környékén fényképet vagy videót készíteni nem csak tilos, hanem borzasztóan tiszteletlen dolog is egyben, és erre azért nagyon figyelnek az emberek, de emiatt különben nem is engedik, hogy akár állványt vagy nagyobb fotótáskát bevigyen az ember. Aztán érdekes módon a féle Egyesült Arab Emírségek is tiltó listán van fotózás szempontjából, a palotákat, a katonai vagy kormányzati épületeket minden körülmények között tiltott fotózni, de az utcán sem fényképezhetünk le csak úgy valakit, előzetesen engedélyt kell erre kérni, és a felvétel csak akkor hozható nyilvánosságra, hogyha annak minden résztvevője beleegyezett ebbe. A reptereken sem lehet videót vagy fényképet készíteni, a börtön lehet a vége a dolognak, hogyha valaki ezt megszegi, és ezt ott kint nagyon komolyan is veszik. Aztán ott van a Sixtus kápolna, mert hogyha ott például rajta kapják a turistát, hogy képet készít a kápolna belsejében, akkor kötelezni fogják annak törlésére, addig ott állnak, megvárják, amíg töröljük a képet. Ez a szabály a 80-as évek óta van életben, amikor is a Nippon TV exkluzív jogot szerzett magának az itt készült képek terjesztésére, cserébe azért, hogy finanszírozta a kápolna felújítását. Aztán ott van a nap palotája Észak-Koreában, mondjuk azon nem csodálkozunk, hogy ott is tilos fényképezni. Ennek az épületnek a látogatói számára egészen biztosan alacsony, és nekik megvan minden okuk arra, hogy betartsák az összes rájuk vonatkozó szabályt. A belső térben ezt egyszerűen oldják meg, elveszik minden belépő kameráját és telefonját. Aki a külső részekről készít fotót, annak pedig arra kell figyelnie, hogy ahol Észak-Korea korábbi vezetői láthatók, semmiképpen sem maradjon le egyetlen részletük sem a képekről, mert az nagy-nagy tiszteletlenségnek minősül. Aztán ott van még a Tower, ami meglepő módon szintén ilyen hely, Londonban nem számítana az ember ilyesmi fajta korlátozásokra, pedig itt is szembesülhetünk vele, igaz, hogy csak abban a teremben, ahol a koronaékszereket lehet megnézni, ott tilos fényképezni. Úgyhogy ezeken a helyeken ügyelni kell arra, hogy ne fotózzunk, tehát a Tower, aztán Észak-Koreában a nappalotája, a Sixtus kápolna, a fél Egyesült Arab Emírségek, ugye, mert ott palotákat, katonai és kormányzati épületeket nem szabad fényképezni, aztán a Taj Mahal belső része szintén tilos, és hát elméletileg éjszaka nem szabadna fényképezni az Eiffel-tornyot, úgyhogy ezekre a szabályokra érdemes figyelni, de legalábbis tudni róla, hogy léteznek, hogyha esetleg meg akarnának büntetni minket emiatt, akkor tudjunk róla, hogy valid a történet, tényleg így van, létező szabályokról van szó.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Kedden tárgyal a parlament az uniós forrásokról. Átadták a jó ember díjat. Napos idővel indul a hét. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Kedden tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A tét több ezer milliárd forintnyi támogatás, amelyből a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indítana. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, a pénzből megújulhatnak a Hév pályák és a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal,